0: Ez tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett száraz fű, bozótos és az erdő lomb koronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbércit tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a hatodik parancsolatot értelmezzük a következő két részes interjú segítségével, Dezső Attila református lelkipásztorral, történelem szakos tanárral, a parancsolat egyháztörténeti, történelmi vonatkozásait tárjuk fel. A riporter Jászter Beáta.
2: Nagyon nagy szerencsénk van, hiszen történelem szakos tanár is, nagy tiszteletű úr, tehát sokkal nagyobb rálátással rendelkezik a történelmi tényekre. Azt mondja sok ember, hogy bár az egyház azt hirdeti, hogy ne ölj, mégis milyen hiteltelen az egyház, hiszen számtalan olyan történelmi eseményt tudunk felsorolni, amelyben azt látjuk, hogy bizony öldöklésre indult a keresztény világ. Hogyan érdemes közelíteni ehhez a témához, hogy ne pandúrjai legyünk az egyháznak, mi hívő emberek, hanem úgy vizsgáljuk ezt a kérdést, hogy azért lássuk a lényeget, de a tényeket se tagadjuk le.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm Beátának ezt az érzékeny és tapintatos, de minden tekintetben felelősségteljes kérdést, mert már itt az elején látom azt, hogy melyik oldalra nem kíván eldőlni, és azt hiszem, hogy ez a helyes irány. És éppen én is ezt az irányvonalat viszem, és éppen ezért az elején szeretném, hogyha tisztáznánk, hogy tényleg nem azért vagyunk itt, hogy letagadjuk az egyháznak a bűneit, mert igenis voltak bűnök, volt vérontás, volt hatalommal való visszaélés, ezeket egy keresztény embernek nem kell mentegetnie, de történelemtanárként ugyanilyen fontosnak tartom, hogy hát tényleg ne propaganda, hanem a történettudomány alapján beszéljünk az egyháztörténetről, meg hát arról, hogy a nevű parancsolat, akkor ez most hogyan kapcsolódik ez a sok borzalomhoz, ami kísérte azért az évszázadokat. Előjáróban talán azt tudom mondani, hogy az egyháztörténetnek is, meg egyáltalán a történettudománynak soha nem az volt az első kérdés, hogy kinek van igaza, hogy ki miatt történik ez az egész, hanem hogy miért történt az, ami történt, mi volt az ok, ami ezt az egészet így kiváltotta. Aztán majd utána már lehet kérdezni, hogy akkor ez mennyire volt jó, meg etikus, meg elfogadható az a fajta reakció, amit a kiváltókra adott az egyház. Aztán a másodszor én azt gondolom, hogy a nevői az soha nem volt ilyen abszolút pacifizmus. A múlt alkalommal beszéltünk róla pontosan, ugye, hogy ez a Lótírca, ez nem mindenféle emberölést tiltott. Az Ószövetségben, a Tórában is van szó halálbüntetésről, amit meg kell végigvinni. Ismeri az Ószövetség az igazságos háborúnak a dolgát, önvédelmet enged meg, rendelkezik a vérbosszúnak az intézményéről. Ugye ezeket a múlt alkalommal meg is beszéltük, és mindezek mellett mondja ki azt, hogy Lótírca, ne ölj, tehát az igazságtalan, az önkényes, az ártatlan vérnek a kiontását tiltja ez a parancsolat, és ez azért nagyon fontos, mert ha ezt nem értjük, akkor eleve rossz kérdéseket fogunk feltenni az egyháztörténelemnek, és akkor már eleve ilyen prekoncepciós válaszokat fogunk kapni. Aztán nagyon fontosnak tartom azt is történelemtanárként is hangsúlyozni, hogy minden korban volt legitim erőszakszervezet, nem tudom, hogy kezd szépen mondani, hát ma is elfogadjuk, hogy létezik rendőrség, hogy van katonaság, honvédség, ismerjük az önvédelmet, és hát ahogy a múltkor is beszéltük, hogy vannak azért olyan országok, ahol a halálbüntetés mind a mai napig benne van a jogban. Tehát ma sem az a kérdés, hogy szabad-e valaha erőszakot alkalmazni, hanem az a kérdés, hogy mikor jogos alkalmazni ezeket. Pontosan ugyanez volt a középkor emberének a kérdése is, hogy meddig mehet el az a másik, ameddig én nekem ezt tétlenül nézni kell, és mi az a határ, amikor nekem már fel kell lépni, amikor már nem maradhatok néma, és amikor már nem hagyhatom szó nélkül. És aztán nagyon fontos világosan hangsúlyozni, kimondani, hogy azért az a korszak, amiről beszélünk most itten, hogy a középkori ember az nem a mai értelemben vett modern ember. Jó, tehát a középkori ember az soha nem választotta szét a vallást és az államot és a társadalmat. Emiatt fontos látnunk azt is, hogy azért egy eretnekség az nem egyszerűen csak egy más vélemény volt a fősodorral szemben vagy az mellett, hanem az egész társadalmi rendet veszélyeztető jelenségnek tartották az eretnekséget. Tehát az állam ellenségének tartották azt, aki eretnek gondolatokat hirdetett. És hát elfogadhatjuk azt, hogy azért ma ezt a 21. században ezt ilyen nagyon nagyon túlzónak gondoljuk, amikor mindenki szabadon beszélhet, meg mindenki mondhat, amit akar, mocskolhatjuk egymást, aláshatjuk egymásnak a tekintélyét, és nincs semmiféle büntetés. De ha ezt a középkori gondolkodást nem értjük meg, akkor már megint csak ott járunk, hogy nem a középkorról beszélünk, hanem a 21. századi előítéleteinket vetítjük vissza a középkorra. Magyarul, hogyha elveszítjük a kontextust, ha innen most elkezdünk a 21. századból pálcát törögetni itt mindenki felett, hogy de ezt így kellett volna, meg úgy kellett volna, akkor biztosan, hogy elveszítjük a valóságot. Úgy tanultam a Debreceni Egyetemen a tanári szakon, hogy a történelem a legnagyobb ellenség az az anakronizmus, amikor számon kérem a jelent a múlton, hogy miért nem úgy csinálták, mint ma. Tehát a múltat nem lehet a jelen erkölcsi mércével mérni, ez egy alaptétel, nem lehet felmenteni senkit, nem lehet elítélni senkit, megállapításokat lehet tenni a múlttal kapcsolatosan, de senki fölött ítéletet tartani nem lehet, az ott és akkor az érthető, amennyire érthető, és aztán ebből nekünk kell levonni a saját magunk életére vonatkozóan, hogy na hát akkor én ebből mit tudok tanulni, hiszen historia ezt magistra vitae, az élet retanító mestere a történelem, tehát hogy megtanítja az embernek azt, hogy ugyanazokat a hibákat ne kövessen. És hát van bennem még egy dolog, ugye elöljáróban, hogy azért 2000 év történelme során az egyház soha nem volt egységes. Mindig sokszínű volt ez az egyház, amiről majd most beszélni fogunk. Már a kezdetekben is, hogyha azt beszéljük, hogy egy jeruzsálemi gyülekezetet veszünk alapul, hogy az volt az ős gyülekezet, akkor utána mégis csak azt látjuk, hogy azért nem sablonszerűen alakulnak ki majd a különféle gyülekezetek. Teljesen más volt egy szmirnai gyülekezet, a filippi gyülekezet egész más volt, mint egy római gyülekezet. Tehát a Krisztusnak a hite kötötte őket össze, de különböztek énekeikben, a predikációs hangsúlyaikban, a gyülekezeti életüket a helyi dolgok szerint szervezték meg, tehát sajátos közösség volt. És a sokszínűség, ez megmarad az évszázadokon keresztül, minden egységesítő törekvés ellenére is. Tehát a nagy baj az, hogy elfelejtjük nagyon sokszor, amikor az egyházról beszélünk, hogy minden korban sokszínű maradt az egyház, és úgy beszélünk róla, mintha ez ilyen szobor lenne, ilyen válandó, változhatatlan, és számon kérünk rajta évszázadok után is olyan dolgokat, ami már kontextusa szerint nem releváns. És még akkor hozzátehetjük azt is, hogy azért ez az egyház változott olyan szempontból is, hogy mindig volt valami, amire reagálnia kellett. És ezeket a reakciókat látjuk egyháztörténeti pontokként, de megint csak bonyolódik a helyzet, mert egészen máshogy reagált Kelet, és egészen máshogy reagált Nyugat, máshogy reagált egy falu, és máshogy egy város, és hogyha egy hatalmi központban lévő városi keresztény megint máshogy reagált, mint egy távoli provinciában lévő keresztény, hiába volt városi, de megint csak azt mondom, hogy mi felszoktuk osztani az egyház történetet is olyan dolgokra, hogy nagyjából értsük, de más volt egy vértanú egyház például, vagy Nagy Konstantin után megint csak nagyon más a közeg, ami alapján értelmezni kell az egyház történelmét, nagyon más volt a középkori pápaság, de ahogy mondom, egy falusi plébános egészen máshogy élte az életét, mint egy szerzetes, és akkor megint itt vagyunk, hogy keleti szerzetes, vagy nyugati szerzetes, akkor mire tették a hangsúlyt, jó? Tehát, és aztán megint más egy reformátor, tehát azt akarom csak mondani, hogy 2000 éves történetet nem lehet egyetlen erkölcsi ítélettel lezárni, most, amikor majd így visszatekintünk az egyház történetére.
2: Hát igen, látszik, hogy véleménye mindenkinek van, de amikor a történelmet kutatjuk és feltárjuk, akkor azért ahhoz sokkal több háttértudásra és másfajta gondolkodásra van szükség. Ha azt mondjuk, hogy ne ölj, akkor rögtön, akik a hitben nem jártasak, rögtön ezzel vágnak vissza, hogy no de, ott volt az inkvizíció, miközben azt mondta az egyház, hogy ne ölj, halomra ölte az embereket. Az inkvizíció egy intézménnyé vált, ugye, de az a legfontosabb számunkra, hogy hogyan viszonyuljunk az inkvizícióhoz, és hogyan működnek majd azok a szűrők, amelyekről az imént szó volt.
3: Igen, inkvizíció, én azt gondolom, hogy az inkvizícióval kapcsolatosan is ugyanaz a helyzet, ami az egész egyházzal, hogy nem lehet egy kalap alá venni az egészet, hogy egészen más volt a középkori vagy pápai inkvizíció mondjuk a 16. században, meg egészen más volt a spanyol inkvizíció ugye az 1400 mondjuk 70-es években, és hát megint más volt a római inkvizíció az 1500-as években. Tehát, hogy maga az inkvizíciót, hogyha utána nézünk, hogy több mint 600 éven keresztül működik, több mint 6 évszázadon keresztül működik, és hát nagyon nagy eltérések vannak az egyes korszakokon belül. Tehát így kimondani, hogy az inkvizíció rossz, meg az inkvizíció ilyen, tehát ez nem lehet, tehát történetietlen. Amit viszont rögtön tisztázni kell, hogy az inkvizíció az nem a gonosz egyház agyszüleménye volt, nem azért hozták létre, hogy az egyház gyötörje meg nyúzza az embereket, vagy hogy kiélje a különféle papság a kegyetlenségét. Ezt azért mondom, mert az elmúlt rendszerben nagyon ez volt az irányadó, tehát ezt kellett tanítani, és hát ez egy rettenetes dolog, hanem egy adott történelmi probléma kezelésére jött létre ez az intézményrendszer, hogy beállta fogalmazott, aminek a működését tényleg a mai szemmel lehet jogosan bírálni, de magát az inkvizíciót csak is a korabeli események összefüggésében érthetjük meg. Tehát a 12. és 13. században azt kell látnunk, hogy egyre jobban felerősödnek a különféle eretnek mozgalmak, amik elkezdték a maguk, hát én most így mondom, hogy konkolyát szórni, a maguk konkoly misszióját végezni, és hogyha értjük, hogy a középkor embere számára, hogy az előbb is mondtam, hogy a vallás és a társadalmi rend, ma így mondanánk, hogy az állam és az egyház szorosan összefonódott, összekapcsolódott, mondjam ugye, hogy keresztény állami politikát folytatott, akkor értjük azt, hogy az eretnekség az valami egészen félelmetes dolog volt az akkori ember számára. Ugye ma, mai napjainkban az iszlám ilyen, hogy nem tesz különbséget politika és vallás között, hanem egy a kettő. Így kell értelmeznünk a középkori európai államokat is. Ugye a társadalmi rend egységének a felbontóit látják, az ellenséget látják. Az állam ellenségét látták az eretnekekben, tehát hogy ez nem csak egy házi kérdés volt, az eretnek kérdés, hanem állami kérdés is volt, és nem mellesleg nagyon sok biblia ellenes dolgot is hajtottak azért ezek az eretnekek, hát nincs időnk arra, hogy itt most sorba vegyük a valdenseket, meg a katarokat és a társait, de ilyenek voltak, például tiltották a házasságot egyesek, akkor mit tudom én, nem köteleződtek el az államvédelme felé, ami azért egy nagyon ijesztő dolog, ugye nem veszik fel a fegyvert akkor, amikor megtámadják az államot, tehát nem hajlandóak katonáskodni, nem esküdtek fel a királyra, tehát magyarul nem lehetett rájuk számítani, nem ismerték el az uralkodót maguk felett, tehát hogy nagyon durva államellenes dolgaik is voltak ezeknek az eretnekeknek, tehát innentől kezdve még egyszer mondom, nem csak egyházi kérdés volt az eretnek kérdés, de nagyon-nagyon sokféle volt. És szóval az eretnekség az nem egy ilyen más vélemény volt. Ezt kell nagyon megértenünk, mert ez az alapja az egészünknek. És hát nagyon kevésbé tudják az emberek, én tanítom azért középiskolában, amikor erről szó van, hogy ezekkel az eretnekekkel nagyon csúnyán bántak a helyiek. A helyi lakosok, egy falunak a lakosság, egy városnak a lakosság, gyakran nagyon brutális lincselések történtek, bíróság nélküli kivégzések történtek, akasztások történtek, csonkítások történtek a legbrutálisabb módon, és mindig az adott földesúrnak, vagy a despotának a döntésétől függött ez az egész, hogy ő hogy gondolta. Na most az egyház az részben ezzel a barbár eljárás ellen lépett fel, és ezt a barbár eljárást akarta visszaszorítani, hiszen rengeteg olyan embert vádoltak meg, akik nem is voltak eretnekek, de meglincselték őket. Tehát, hogy ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy ismerni is akarta az adott eretnekséget az egyház, hogy a hitvédő, így mondjuk apologéták, azok felkészülten mehessenek a nép közé, és hát ahogy Pál apostol is írja a leveleit, hogy azt hallom, hogy ez van köztetek, de nem is ez az igazság, hanem ez az igazság. Tehát tulajdonképpen az egyház nagyon biblikusan igyekezett fellépni az eretnekekkel szemben. Tehát úgy kell ezt elképzelni, mintha valaki a gyülekezetben elkezdene hazugságokat terjeszteni egy presbiterről, és mondana a fűt fát bokrot, és úgy ilyen suttogó propaganda szerűen menne ez az egész, és kezdene a gyülekezet felháborodni egy presbiter ellen, és már ilyen lincs hangulat alakulnék, hogy az ilyen a presbiter. Na most a lelkésznek, mint lelkivezetőnek, meg a presbitériumnak kutya kötelessége megismerni járni a részleteket, és hogyha alaptalan, akkor lépéseket kell tenni a hazugságot terjesztővel szemben. El kell kezdeni hirdetni, hogy a másik oldalon meg az igazságot a presbiter érdekében, meg az egyház gyülekezet közössége érdekében, hogy ne essen szét, hogy ne ilyen acsarkodás legyen a gyülekezet élet. Tehát nem engedhetjük meg, hogy egy áskálódó ember, mondjam így abban a korban mondjuk az eretnekek, szétszedjék a közösséget. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk akkor, amikor az inkvizíciót elkezdjük boncolgatni.
2: Ebből a nézőpontból akkor az inkvizíció inkább védekezés, mint megfélemlítés, de még mindig ott van a másik kérdés, hogy a mégiscsak nagyon brutális gyilkosságok, mészárlások történtek ennek a keretében. Erről is beszélnünk kell.
3: Jó, maximálisan egyetértek, igen, hát pontosan a fenti dolgok miatt, ugye, amit az eddig is elmondtam, ugye 9. Gergely pápa az, aki 1231-ben megszervezi az inkvizíciót, mert egyre jobban látta, hogy ezzel a püspökök nagyon más, hogy eltérően járnak el. A világi hatóságok indokolatlan, brutálisan járnak el bizonyos emberekkel kapcsolatosan. 9. Gergely azt mondta, hogy ez szükséges lenne az egész ökumenében, az egész egyházban egy olyan egységes rendszer, hogy minden, akár hol történik eretnekség, minden ugyanúgy járjanak el. Na, ez a rendelet, ez védte azért az ártatlanokat, akik nem voltak vétkesek, mert ez itt kiderült innentől kezdve, és fékezte a hatalmukban visszaélőket, mondja, nem lehetett akármit csinálni egy vádlottal. Tehát maga az inkvizíció, latinul inquerere, ugye ez a belekérdezni szóból ered, ami az eljárásra utal, hogy ugye a vádlottat számos kérdéssel bombázták, és hát sokféleképpen feltették neki ugyanazt a kérdést, mint a mai pszichológiai tesztek, és hogyha valahol eltérő választ adott, vagy ilyen bizonytalan dolgot adott, akkor aha, itt kell belekérdezni, itt kell belemenni, itt van valami, ami nem stimmel, és akkor abba belekérdeztek, és hát így az inkvizíció szó maga ezt a procedúrát, ezt a vizsgálatot, ezt a kivizsgálást jelenti, és hát amit töri tanárként megint mondok, hogy ez egy nagyon érdekes jogfejlődés volt ebben a korban, mert innentől kezdve már a bíró kérdezte ki a vádlottat, és nem mindenféle ember, meg csőcselék, meg felbérelt valakik. Tehát ami az miatt az inkvizíció azért nagyon negatívvá vált, hogy az idő előre haladtával a kikérdezéshez különféle kényszerítő eszközök meg kínzó procedúra társult, de ezzel kapcsolatban is nagyon fontos látni, hogy a kínvallatást az nem az inkvizíciónak a találmánya. Tehát a kínvallatás nem az egyház találmánya. Egész Európa büntető joga alkalmazta a kínvallatást. Az egyházi bíróságok majd csak a 13. században, 4. Ince pápa engedélyével, mondjam így, hogy emelik be, vagy alkalmazzák, de a pápa feltételeket szabott. Tehát nagyon fontos, hogy papíron az volt, hogy életveszélyt nem okozhatnak. Maradandó sérülést nem okozhatnak. És egyszer lehetett alkalmazni. A 4. Ince pápa nagyon figyelt erre. Tehát a gyakorlat azért természetesen nagyon sokszor más volt, és idővel ez is változott, ahogyan hogy az állam befolyása az egyházra egyre nagyobbá vált. Amikor a középiskolásokat tanítom, akkor hát mindig beszélünk a vas szűzről, ugye, ami egy ilyen szöges láda volt, amiben beleállították az embert, és olyan különféle karok segítségével, ha nem válaszoltak kérdésekre, akkor a szög csapódott a kezébe, a lábába, a fülébe, vagy éppen a szemét nyomták ki. Beszélünk mindig a bokasúlyokról, hogy mit jelent az, hogy kintpadra vontak valakit, vagy amikor trágyalével itatták, és akkor addig, ameddig szét nem durrant már, meg a koponyazúzóról tudunk beszélni, vagy milyenek voltak a körömletépések, amiket azért csak úgy halkan mondok, hogy a terrorházában azért az 50-es években előszeretettel alkalmaztak mindvégig, nem egyházi személyek. Talán a legjellemzőbb, amit vidékeken szoktak alkalmazni, az az istenítélet volt, amikor valakit boszorkánysággal vádoltak meg, és hát akkor így összeláncolták, összekötözték, köveket tettek rá, és egy ilyen lidikóka-szerű dologra tették rá, egy ilyen pallóra, és beledobták a vízbe, vagy belemerítették a vízbe, és hát hogyha az illető nem mutatta meg a varázs erejét, és nem jött fel, a megkötözött ember megszabadultan a vízből, akkor nem volt bűnös, de belefulladt a vízbe. Ha meg feljött a vízből valami csoda folytán, akkor kimondták rá, hogy boszorkány, úgyhogy akkor meg megégették. Tehát vagy így, vagy úgy, de mindenképpen meghalt. Most az inkvizíció főleg a spanyol változatában vált a leghírhettebbé, erről a brutalitásáról, és hát azt is elmondhatjuk, hogy tényleg akik a karmai közé kerültek, azok nem jöttek onnit ki. A kínzások során tényleg előszedték már ezeket, hogy összeégették az embereket, csonkítottak mindenféle ilyen érzéstelenítés nélkül, és az emberek már a halálukat kívánták már, hogy inkább ne bántsák őket, inkább bevallottak olyat is, amit el se követtek, csak már végezzék ki őket, és ne legyen több fájdalom. Na, elég a horrorból, de hogy az biztos, hogy nagyon fontos, hogy a kínzásokat, és ezt nem szokták elmondani, a kínzásokat nem az egyház végezte, hanem az állam. Nem papok kínozták az embereket, nem szerzetesek csonkították az embereket, hanem az állam. Sőt, egyházi bíróság nem hajthatott végre halálos ítéletet sem. Tehát, ha valaki eretnekségnek vágyával, mondjam így, hogy elítéltek, akkor azt átadták a világi bíróságnak. Tehát a kivégzéseket, azokat mindig az állam hajtotta végre. Az egyháznak erre nem volt hatalma. Na most, természetesen ez azért nem menti fel az egyházat erkölcsileg, hiszen tudta, hogy mi fog történni, hogy ki fogják végezni, de jogilag egy nagyon fontos különbség és fontos részlet, jó, hogy az állam és az egyház annyira egyben volt, hogy az egyház az kérdezett, az állam meg kínzott, és az állam kivégezte az illetőt, hogyha így volt. Tehát Jézus esetében is ugye így van, hogy viszik ott, mondják Pilátusnak, hogy nekünk senkit nincs jogunk keresztre feszíteni. Tehát ezt kell látni az inkvizícióban is. Bűnös az egyház természetesen, igen, voltak túlkapásai az egyháznak is ebben a részben. Pénzért azért sok mindent meg lehetett csinálni.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk rövidesen folytatódik.
0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, most folytatjuk a hatodik parancsolat értelmezését Dezső Attila református lelkipásztorral. A riporter továbbra is Jászter Beáta.
2: Tehát akkor ott tartunk, hogy az állam és az egyház közösen felelős ezért. Hány áldozatról beszélhetünk, mekkora az áldozatok száma körülbelül?
3: Itt azért nagyon óvatosan kell fogalmazni, ugye a régebbi történeti írások, ugye a 19.-20. századi egyház ellenes irodalom, azok mindig ilyen milliós számokról beszélt, ugye felnagyítva az egészet le kell járatni az egyházat, de a modern történettudomány azért ezek többségét nem fogadja el. Tehát a fennmaradt levéltári anyagok alapján a középkori, mondjam, egy pápai inkvizíció halálos ítéleteinek a száma az nagyságrendileg olyan néhány ezer lehetett több évszázad alatt, tehát néhány ezer több évszázad alatt, de a pontos szám mindig vitatott, és régiónként nagyon eltérő volt, ahogyan ezt már mondtam. A spanyol inkvizíció az véresebb volt, az több százezres becslés van, a legtöbb mai kutató azért ezt is inkább lefele korrigálja. Tehát sokkal jobban felkapták ezt az egészet, mint ami a valóság volt. Tehát egy ilyen túl hype-olt, ma így mondják a fiatalok, dologról van szó. A dokumentáció az néhány ezer kivégzésről beszél, több mint három évszázad alatt, de miután nem maradt ránk minden papír, ezért nem tudunk pontos adatot mondani. És amikor a Beata azt kérdezi, hogy az áldozatok hányan voltak, akkor nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy csak a kivégzetteket, meg a megcsonkítottakat vesszük sorra, a családjaik is áldozattá lettek. Sok családot megnyomorított így az inkvizíció, ellehetetlenítettek, kiközösítettek, nagyon sok mindent el kellett hordozzanak, megbélyegezték őket. Ebből is látszik, hogy illetéktelen kezekben mivé lesz egy eredetileg, mondhatom így, hogy védelemből létrehozott intézmény. A jóból mi lesz illetéktelen kezekben? Tehát az áldozatok számai az máig a hatalommal visszaélő vezetők bűneire világítanak rá, tehát hogy nem tűrhetjük pontosan emiatt, legyen az egyházi vezető, legyen világi vezető, hogy a hatalmával visszaélve áldozattá tegyen embereket vagy családokat. Tehát nem tudom a pontos választ, tehát pár ezer vagy pár tízezer, de semmiképpen nem milliós számokról beszélünk, amit a egyházellenes propaganda szokott mondani.
2: Mostanáig a történelem tanárt faggattam, most a teológust kérdezem. Teológusként erre mit lehet mondani?
3: Hát szerintem itt is érdemes világosan fogalmazni, hogy ahogyan az előbb is mondom, hogy azért az inkvizíció létrejöttének történelmi okai azért érthetőek, hogy a társadalmi egységnek a védelme, meg a vallási rend fenntartása, az önbíráskodásnak a korlátozása, meg az egységes jogi elbírálás, de ettől még tényleg jogos a kérdés a Beátának, hogy összevethető-e ez Krisztus evangéliumával, hogy kikényszerítünk valami hitet. Az egyértelmű válasz az, hogy nem. Nem. Jézus soha nem kényszerítette a követőit, soha nem kényszerítette az embereket. Felszólította őket, hogy higgyetek be, én bennem higgyetek az evangéliumban, de nem kényszerítette, nem bántotta őket. Tehát az evangélium az meggyőzéssel, tanúságtétellel, a Szentlélek munkája által terjed. Tehát amikor az egyház a hitnek a védelmét, mondjam így, hogy fizikai kényszerrel kapcsolja össze, akkor ott el lehet mondani, hogy egy olyan útra lépett, amelyet ma nagyon sok keresztény már saját korában is jobban, mondjam, hogy joggal bírál. Az inkvizíció történetét két véglet torzítja el. Teológusként is azt lehet mondani, hogy az egyik szerint hát ez volt a világtörténelem egyik legvéresebb intézménye 605 éven keresztül. A másik meg azt mondja, hát ebben semmi probléma nem volt, hát ez abban a korban ez egy ilyen általános dolog volt. Na most az utókor feladata nem az, hogy egyiket vagy másikat tovább vigyen, tehát meg kell értenünk, miért jött létre, milyen jogi újításokat hozott, miben korlátozta a korábbi önkény, de azt is el kell mondanunk, hogy amikor a hitvédelmét erőszakkal kapcsolták össze, akkor az egyház túllépett azon a lelkületen, amit Jézus Krisztus tanított, amit Jézus rábízott, és ezzel követte el a bűnt, hogy kényszeríteni akarta a hitre.
2: Jön a következő nehéz téma, az inkvizíció után a keresztes hadjáratok, hiszen ez a második ilyen kapura lövés, Ugye, amikor azt mondják a keresztényeknek, hogy jó, akkor az inkvizíciót azt nagyjából rendbe tettük, akkor jönnek a keresztes háborúk. Látnunk kell azt, hogy miért indították ezeket a keresztes hadjáratokat, anélkül nem tudjuk megítélni.
3: Hát igen, a keresztes hadjáratok valóban tényleg megint egy olyan téma, ami a közgondolkodásban nagyon sok leegyszerűsítéssel él. Én azt gondolom, hogy itt is ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint az inkvizíciónál. Ugye a keresztes hadjáratok nem a semmiből jönnek. Ugye a 7. századtól kezdve az iszlám olyan hódításba kezdett, ami megváltoztatta a geopolitikát ugye az akkori korban. Néhány évszázad alatt a keresztény világ nagy része elveszett, oda lett Szíria, Palesztina, vagy menjünk ott Észak-Afrikában, Egyiptom, aztán ugye a Gebel al-Tarikkal ugye 711 környékén ugye átjönnek, és akkor elvész Hispánia jelentős része ugye egy jó időjére, ugye 1492-ig. Ezek közül több korábban évszázadokon keresztül hatalmas nagy keresztény központok voltak. Hát gondoljunk bele, a nagy kappadóciai atyák és társai, ezek mind ott vannak ebben a korban, és már iszlám fennhatóság alá kerülnek. Aztán, ami nagyon nagy ütés volt szerintem, nem biztos, hogy jól mondom az évszámot, talán 638, amikor muszlim uralom alá kerül Jeruzsálem, és a legdurvább talán, amikor a szeldzsukok, ami egy török csapat volt, előre törnek, hihetetlen durva helyzetet hozva létre a Közel-Keleten, és közben a kereszténység azért csak nem fér meg egymással, 1054-ben ott van a szkizma, az egyházszakadás, nem értenek egy csomó mindenben egyet, tehát belharcok, külharcok, hát itt csak veszíteni lehet, amikor ilyen dolgok vannak, és 1071-ben a manzikerti csatában bizánci birodalom rettelte súlyos vereséget szenved. Ennek következtében mondhatom így is, hogy Kis-Ázsia jó része elveszett, és most jön a képbe a lényeg, hogy első Alexios Komnénos bizánci császár volt az, aki félretette a gőgjét, és félretette a nagy keletiségét, és azt mondta, hogy egyedül kevés vagyok. Ez a kereszténységnek csak a fele, ami a teljes iszlámmal harcol, nem bírjuk felvenni a harcot, és segítséget kér a nyugati keresztényektől. De ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem úgy történt ez, hogy Nyugat-Európa egyszer csak kitalálta, vagy a pápa egyszer csak kitalálta, hogy na hát akkor meg kezdjünk egy nagy háborút az iszlámmal szemben, meg induljunk el, foglaljuk el Közel-Keletet, hanem egy keresztény birodalom katonai segítséget kért a keresztény Európa keresztényeitől. Mert a fél kereszténység harcolt a teljes iszlámmal szemben. És hát így jutunk el odáig, hogy 1095-ben második Orbán pápa a Clermont zsinaton meghirdette az első keresztes hadjáratot, és a több indoka volt erre, a Bizáncnak a megsegítése, vagy megtámadták az zarándokokat, megölték az zarándokokat az iszlám hívők, lerombolták a keresztény zarándok helyeket, tehát hogy a zarándok utaknak a biztosítása, a zarándokok védelme és a szent helyeknek a felkereshetőségének a biztosítása is benne volt azért ezekben a dolgokban, és hát természetesen a keresztény egységnek a védelme, mert azért rájöttek, hogy jól van, lehet, hogy mi nyugatiak vagyunk, ti meg keletiek, de ez így nem jó. Aztán nem volt egységes azért a keresztes hadjáratokban résztvevőknek az indoka sem, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy volt, aki vallási meggyőződésből ment el, ugye, volt, aki bűnbánatból ment el, mert azt mondta, hogy ha, mit tudom én, harcolok, akkor búcsú van, akkor megbocsáttatnak a vétkeim. Volt, akit a lovagi eszménye vezetett, ugye hát ismerjük akár Oroszlán Szívű Richárd és társai, akik elindulnak, és hát persze voltak politikai érdekek, voltak gazdasági érdekek, meg rengeteg kalandvágyó is ilyenkor el szokott indulni. Voltak, akik mondjuk, társadalmi felemelkedést vártak, tehát hogy nem lehet egységesen tekinteni a keresztes hadjáratokra, mindenkinek más volt az indítéka, és máshogy is visel ezekben a hadjáratokban, tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyház. Jó, az egyház segítséget akart nyújtani, ahogy nyújtott, meg ahogy tette a keresztény Magyarország ugye 1456-ban, ugye a Nándorfehérvári diadalnál is Kapisztrán János seregeivel, és hát mindenki megpróbált összefogni az iszlámmal, tehát itt is ez van, csak pár évszázad korábban.
2: Ez volt a kiinduló helyzet, most már tudjuk. De mivel lehet magyarázni az öldöklésnek a jogosságát? És ezt azért kérdezem, mert az újságíró nem csak azt kérdezi, a keresztény újságíró pláne nem csak azt kérdezi, amit ő szeretne kérdezni, hanem azt is, amit mások kérdeznének.
3: Hát igen, talán említettem korábban, hogy az igazságos háború, ez az úgynevezett bellum justum, ez már Marcus Aureliustól, hát mondjam, hogy ismert volt, és azt mondja ki ez a bellum justum, hogy hát ha jogos a hatalom, és igazságos az ok, amiért indul, és helyes a szándék, ami miatt háborút indítanak, akkor fegyveres összecsapásokra kerülhet sor, akkor erkölcsileg védhető. Na most a középkori keresztények jelentős része így értelmezte, tehát ez volt a háború értelmezésük abban az időszakban, a keresztes hadjáratok idején, tehát nem hódító háborúnak indította az egyház ezt, bár még egyszer mondom, voltak, akik hódítani indultak, hanem a keresztény közösség, a szent helyek védelmét akarták, és persze különféle érdekek csapódtak ehhez. Hol vannak a problémák? Már az első keresztes hadjárat során is történtek zsidó ellenes pogromok, ugye főleg a Rajna mentén, ezeket ismerjük, tanuljuk. Hatalmas fosztogatások mentek, amerre indultak, azok fosztogattak, nem a papok. Jó, és nem a szerzetesek. Jó, tömegmészárlások történtek. Amikor 1099-ben elfoglalják Jeruzsálemet, akkor egy olyan vérengzés volt Jeruzsálembe, ami beíródott úgy a történelembe, hogy a kortárs keresztények, források is egyik fele azt mondta, hogy jaj, milyen jól csinálták ezt az egészet, míg a másik pedig megundorodott ettől a fajta magatartástól, és nem nevezte keresztényinek. Tehát megint csak azt mutatja, hogy már akkor sem volt egységes erkölcsi megítélése a keresztés hadjáratoknak, és nem volt egységesen hívő, azaz elkövezelezett keresztény az, aki megindult ezekbe a hadjáratokba. Aztán nem volt minden hadjárat egyforma sem, tehát ezt se lehet azt mondani, hogy mer a keresztes hadjáratok. Egy első hadjáratot nem lehet egy kalap alá venni a negyedikkel például, ugye? Vagy a gyermek keresztes hadjárattal, ugye ez is volt, vagy a későbbi politikai vállalkozásokkal. Ugye a negyedik keresztes hadjárat, láttam be, hogy összehúzta a szemét, ugye ez csak annyira, hogy 1204-ben egy hihetetlen törést eredményezett, elfoglalták a keresztesek Konstantinápolyt, vagyis egy keresztény várost. És ez éppen annak mondott ellene, amiért eredetileg útnak indultak. Tehát nem lehet összehasonlítani, nem lehet azt mondani, hogy ez a kereszt. Szóval hol lépte át az egyház itt a Krisztusnak a tanítását, amikor bosszúvá alakult, vagy amikor fosztogatássá lett, vagy amikor a civilek lemészárlásába került ez a hadjárat, vagy politikai haszonszerzés csatlakozott ehhez az egészséges segítő szándékhoz, vagy amikor már keresztény a keresztény támadta, testvér a testvért, templom a templomot, mondjam így, akkor a keresztes hadjáratok résztvevői maguk is megsértették ezt a neői parancsolatot, akkor azt az erkölcsi rendet, amire védelemre hivatkoztak, bűnössé tették tulajdonképpen. A keresztes hadjáratok megítélésénél tehát érdemes különbséget tenni, megint csak itt járunk, a háború erkölcsi igazolhatóság, amire Beáta rákérdezett, a bellum justum, és a háborúban elkövetett bűnök között. A kettő nem ugyanaz. A Szentírás ugyan, mondjam így, hogy következetesen elítéli azért az ártatlan vérnek az ontását, a kegyetlenséget is, meg a bosszút is. Ezért megérthetjük, hogy miért indult a keresztes hadjárat, de nem érthetjük meg ezeket a dolgokat, ezeket meg el kell ítélnünk. Igenis bűnös volt ez a rész, igenis vétett a neői parancsolat ellen.
2: Kettősség alakul ki az emberben, hallva ezeket a gondolatokat, hogy állam és egyház. Melyik volt az, aki elkövette a bűnöket, melyik támogatta akár csöndben, akár tevőlegesen, akár szemet hunyva az egész fölött, és ilyenkor azért felmerül a kérdés az állam és az egyház összefonódásáról, hogy meddig egészséges ez.
3: Hát igen, talán az a nagy kérdés, hogy akkor a kölcsönös kiszolgálói, vagy kölcsönös, mint tudom, játékszerei egymásnak, ugye évszázadokon keresztül az egyház és az állam. Újra mondom, hogy valahogy azt kell látnunk, hogy mint a mai iszlám világ, olyan volt a középkori Európa is, csak keresztény változatban. Van valami, azt gondolom, ebben, ami megbújik. Egy nagyon egyszerű példát hozok. A nagy földrajzi felfedezések ideje után, ugye 1492 után, amikor 1532-ben Francisco Pizarro eljut az Inka birodalomig, mert ugye ott hatalmas nagy aranykészlet van, eljut a birodalom határára, Atahualpa Inkának, mondjam így, hogy a táborához. Egy domonkos szerzetes, Vincente el Valvedere, talán azt hiszem, így hívták az illetőt, az uralkodó elé lépett, a hatalmas keresztet tartottak elé, és akkor elkezdtek ilyen tolmácson keresztül beszélgetni, hogy egy hatalmas nagy király küldött engem hozzád. Mondja az uralkodó, hát Atahualpát, én is hatalmas király vagyok, de mondja neki, hogy de a mi királyunknak egy hatalmas istene van, és akkor mondja, hogy hát nekünk is hatalmas isteneink vannak. De igen ám, de a mi istenünk, a mi hatalmas istenünk, az beszél is hozzánk. Kérdezi Atahualpát, hogyan? És akkor ott lebegtetik előtte a Bibliát, oda kéri Atahualpa a Bibliát, és akkor hát a füléhez teszi, hallgatja, ugye hát nem szól semmit, és fogja, egyes mondjam így, hogy források azt mondják, hogy oldalra tette, mások azt mondják, hogy a földre vágta, vagy ledobta maga elé a Bibliát, és azt mondta, hogy ez a könyv nem beszél. Na most ez volt az a fajta ideológiai alap, ami miatt egy keresztény állam, egy nem keresztény államot megtámadhatott, mert hogy a Bibliát a földre vágta, megalázta a Krisztus, stb. Miközben ez már egy prekoncepciós dolog volt, hát azért mentek oda, hogy hódítsanak. Ugye Pizarrónak arany kellett, a domonkosoknak meg hát terület kellett, ahol az emberek lelki dolgai fölött disponálhattak, vagy nem is tudom, és természetesen hirdethették az evangéliumot, tehát ne tételezzünk fel rosszakat senkiről, de hogy kéz kezet most alapon, tényleg ezt tudjuk mondani, hogy ez történt. Nagyon nagy veszély van tehát abban, hogyha az egyház javakért használni akarja az államot, meg az állam hadseregét, meg az állam erejét, és hogyha az állam a céljai elérései érdekében használni akarja az egyház, mondjam így, hogy lelki hatalmát, emberek lelkire gyakorolt karizmáját, tehát a neői parancsolat így elkenhető mindig a másikra mutogatással, hogy az egyház volt a hibás, az állam volt a hibás, ugye eznek a kettőségét nem tudjuk külön választani, amikor az inkvizíciót nézzük, amikor a keresztes hadjáratokat nézzük, vagy akár itt ezt a Inka birodalom megtámadását nézzük. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mindig be lehet tudni a propagandának, meg be lehet tudni az egyháznak, meg még sok mindennek. Tehát az a baj, hogy ebben mindenki benne van.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, nem fejezzük be, mert 2 hét múlva társadalmi kérdések mentén fogjuk megvizsgálni a 6. parancsolatot.
3: Jó, hát nyitott vagyok rá, hogyha az Úristen éltet bennünket, akkor legyenek etikai kérdései ennek a következőnek. Hát addig is gondoljuk végig a történelmet, meg a történelmünket, a saját életünknek a történelmét is, mert akkor, amikor hibáztatunk valakit, vagy amikor azt mondjuk, hogy ez az volt, meg így kellett volna, meg úgy kellett volna, akkor a magunk életéből tudjuk, hogy ha ő lett volna az én helyembe, vagy én lettem volna az ő helyébe, lehet, hogy ugyanúgy cselekszem. Hát addig is Isten áldjon mindenkit, áldás békesség.
1: Kedves hallgatóink, a 6. parancsolatot értelmeztük az iménti 2 részes interjú segítségével Dezső Attila református lelkipásztorral, történelem szakos tanárral, a parancsolat egyház történeti, történelmi vonatkozásait tártuk fel, a riporter Jászter Beáta volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállom felszaporodott, nehezítve a páralgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre

0: lehessen a tájba juttatni. A MAHAL a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turistaút nyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós 4-es és Móroc Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Elsőként a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával, Pap Ferenccel beszélgetünk a pótfelvételi eljárás apropóján.
2: A tekintetben, hogy mindegyik képzési helyen, mindegyik képzési formában meg tudjuk hirdetni, ami a korábbi években gyakorlat volt, ez az idén nincs. Tavaly is már azt lehetett látni, hogy szűkölnek a lehetőségek, azért, mert hogy fel tudtuk tölteni a kapacitásukat, és ez azért örvendetes, mert a pedagógus utánpótlásnak a jövője jobban biztosítva látszik, ezen dolgozzunk, hogy azok, akik beiratkozzanak, ők 3-4 év után el is végezzék ezeket a képzéseket.
1: Aztán megismerhetnek egy erdélyi szépségkirálynőt, Lőrinc Orsolyát.
3: Nagyon sok szép lány van, tehát mind a 12 lány, vagy rajtam kívül 11 lány, tehát gyönyörű, tehetségesek, ez semmi kérdés, és ilyenkor mindig azt kell nézni, vagyis amit néztem, hogy miben lehetek jobb, de nem másoknál, hanem minden egyes nap magamnál jobb. Tehát minden nap valamit többet akartam fejlődni, többet akartam beletenni, azért, hogy a végén meglegyen úgymond az eredménye, és megkaphassam a koronát.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Európa Rádió. A tiszáninneni és a tiszántúli református egyházkerület rádiója.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Református hittanoktató, református közösségszervező, kántor vagy tanító szakra is jelentkezhetnek még az érdeklődők a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karára pótfelvételi eljárással. A szeptemberben induló képzésekre felvételt nyerő hallgatók kollégiumi helyet is kaphatnak, jelentkezni augusztus 7-éig lehet. Pap Ferenc dékán azt mondja, az örvendetes változás, hogy vannak képzéseik, például a fővárosban futó tanítói, amelyre már nem tudnak meghirdetni pótfelvételt, mert már a rendes felvételi eljárás során valamennyi helyet betöltöttek a jelentkezők. Mindez nem is kizárólag az intézmény, hanem a pedagógus szakma jövője miatt is fontos változás. A részletekről tehát Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával beszélgetünk. A közelmúltban kihirdették a felvételi ponthatárokat. Hogyan érintették a jelentkezések és a felvett hallgatókról, arányokról, számokról meséljen nekünk a Károli pedagógiai kara tekintetében?
2: Mind az egész egyetemet, de különösen is a pedagógiai kart nagy érdeklődés övezte az általános felvételi eljárásban. Ez egy több hónapig tartó időszak, eljárás, amikor a hallgatók kiválasztják az intézményt, jelentkeznek, sorrendet módosítanak, és olyan érdekesség jött ki a végén, hogy a pontszámok, a bekerülési pontszámok jelentősen megnőttek. Ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődtek, jó pontszámokkal, jó eredményekkel, szakmai tapasztalatokkal, pluszpontokkal a kar iránt és a képzéseink iránt, és ebből következik, hogy az ágazatirányító minisztérium döntése értelmében csak néhány helyen tudtuk megnyitni a pótfelvételi lehetőségét.
1: És egyébként ez a felvételi, ez meglepte ön? Tehát az előző évek tekintetében?
2: Bizonyos szempontból igen. Az elmúlt években fokozatosan jellemző volt az, hogy szinte minden szakunkon nő az érdeklődés és a fölvehető hallgatói létszám, ez nagyon nagy örömet jelent. Azonban ebben az esztendőben különösen feltűnt az, hogy a pontszámok országosan is, de nálunk is nőttek. Tehát jól felkészült fiatalokkal, vagy éppen olyanokkal állunk szemben, akik az életüknek egy bizonyos pontján, például levelező képzést választva pályát módosítanak, a pedagógus képzési vagy hitéleti pályák és szakmák iránt érdeklődnek.
1: És arra van megfejtés, hogy mi lehet egyébként a pontszámok mögött?
2: Azt gondolom, hogy nagyon sokat számít a pedagógiai hivatásnak a fizetésbeli kitüntető megkülönböztetése, hogyha szabad ezt mondani. Tehát, hogy lehet érezni annak a hatását, annak a pozitív hatását, hogy akik óvodapedagógusnak, csecsemő és kisgyermeknevelőnek, tanítónak szeretnének tanulni, vagy éppen hittanoktatónak, mindegyik szférában a megbecsülés, a fizetések emelésével is kézzelfoghatóvá vált. Van egyfajta olyan kampány is, pozitív kampány, hogy ezekre a hivatásokra hívjuk fel a figyelmet, hiszen szükség van óvodapedagógusokra, szükség van tanítókra, hittanoktatókra, nagy generáció megy nyugdíjba, ezt az intézmények is folytatják, tehát fölhívják a figyelmet, hogy szép pálya, jó pálya, jöjjenek, elköteleződve jöjjenek, és hát mellette pedig természetesen az sem mindegy, hogy aki elvégzi ezeket a szakokat, milyen életkilátással rendelkezhetnek utána.
1: Köszönöm, és akkor forduljunk rá a pótfelvételére. Akkor milyen szakokon van egyáltalán lehetőség bekerülni még a szeptemberben induló képzéseikre?
2: A budapesti képzési helyünkön egyáltalán nincs lehetőség, hiszen feltöltöttük a kapacitásokat. A vidéki képzési helyeken, a nagykörösi székhelyen és a kecskeméti képzési helyen meghirdettük az ott működő összes szakunkat nappali munkarenden. Ez azt jelenti, hogy tanító alapképzési szakra nagykörösön, nappali munkarendre, állami finanszírozásos helyekre és önköltséges helyekre, Kecskeméten óvodapedagógus és csecsemő és kisgyermeknevelő alapképzési szakokra szintén csak nappali munkarenden van lehetőség, a neveléstudomány mesterképzési szak nagykörösön működik, ez levelező formában indul és indulhat oda, önköltséges formában lehet jelentkezni, valamint a hitéleti szakokra, azaz a református hittanoktató, református kántor és református közösségszervező szakokra nappali és levelező munkarendre mind a két finanszírozási formában van lehetőség jelentkezni.
1: Az ön által is említett nevelés, tudomány, mesterképzés, az mit jelent? Szerintem ez kevésbé ismert, mondani egy pár szót erről a képzésükről?
2: A nevelés, tudomány, mesterképzési szak egy viszonylag új szakunk. A magyarországi református felsőoktatásban az egyetlen olyan képzőhely vagyunk, ahol ezt a mesterképzési szakot kínáljuk. Itt tulajdonképpen az alapképzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemő szakokra építve elsősorban a szakmai továbbképzésnek a lehetőségét teremtjük meg, tehát egy magasabb fokozatot, egy mesterdiplomát ad, ez a bölcsészettudomány területhez tartozik ez a képzés, de hogyha valaki tanítani szeretne például felsőoktatásban alkalmas rá, vagy úgy gondoljuk mi magunk is, vagy éppen valamelyik egyetemen doktorálni szeretne, akkor ennek a szaknak az elvégzése nélkülözhetetlen. Tehát a magyarországi református felsőoktatásban, ugye Debrecenben van még pedagógus képzés, nálunk van erre csak lehetőség, keresztény szemléletű, értékrendű, és főleg kisgyermekkori nevelésre specializálódó mesterképzési szak, amit az ez iránt érdeklődő akár református intézményekben dolgozóknak, vagy bárkinek ajánlunk.
1: Részletkérdések, főleg a nagykörösi helyekkel kapcsolatban, kollégiumi elhelyezés lehetséges a most jelentkezőknek?
2: Igen, a nagykörösi és a kecskeméti képzési helyünkre jelentkezőknek a nagykörösi saját működtetés és tulajdonú kollégiumot javasoljuk, szeretettel várjuk a hallgatókat, hiszen a kollégiumi elhelyezések azáltal, hogy az országban mindenütt nő a felsőoktatásba bekerülők létszáma, a kollégiumi helyeknek a kapacitásai csökkennek, nagykörösön van rá lehetőség, tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik így akarják elvégezni a tanulmányaikat.
1: Ösztöndíjak, és itt most kiemelten is gondolok arra, hogy beszámoltunk itt az Európa Rádióban is arról, hogy a nagykörösi önkormányzattal indítottak egy közös ösztöndíjat. Ez érintheti azokat, akik nem a hagyományos, hanem a pótfelvételi eljáráson keresztül nyernek majd felvételt az intézményükbe?
2: Igen, ők is megkaphatják, pályázati úton lesz majd az ösztöndíj odaítélve, ez Nagykörösváros önkormányzata és a Kári Gáspár Református Egyetem közös ösztöndíj konstrukciója, amelyben az pedagógus utánpótlást, a saját egyetemünk hallgatói létszámát szeretnénk növelni. Ez is egyébként látjuk a hatását, hogy több hallgató jelentkezett azokra a képzési formákra, ahol korábban ennél azért 4-5-6 fővel kevesebbet tudtunk fölvenni.
1: Mi a határidő, amit most szem előtt kell tartani a jelentkezőknek, nem az ösztöndíj tekintetében, hanem önmagában a pótfelvételi tekintetében?
2: A pótfelvételi eljárás egy kivételes eljárás, és rendkívül rövid eljárás, elindult már a jelentkezés. Augusztus 7-ig lehet a pedagógus képzési szakokra, tehát tanító, óvodapedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő, valami neveléstudomány, mesterképzési szakra augusztus 7-ig lehet a felvi.hu-n jelentkezni. Fölhívva a figyelmet arra, hogy alkalmassági vizsgát is, akire ez vonatkozik, tehát aki ebben az esztendőben másik intézményben vagy nálunk nem teljesítette a bemenethez szükséges alkalmassági vizsgát vagy elbeszélgetést, azoknak lesz egy viszonylag gyorsan, várhatóan augusztus 17-én egy alkalmassági vizsga, tehát ez a felvi.hu állami rendszerben kell jelentkezni. A hitéleti képzésekre, tehát hittanoktató, kántor, közösségszervező alapképzési szakokra viszont nem a felvi.hu rendszerben, ahogy ez az elmúlt években is volt, hanem az intézményhez közvetlenül kell fordulni, van a honlapon ezzel kapcsolatban megfelelő információ, online regisztrációs fölött, és a kollégák föl fogják venni a kapcsolatot, és az összes dokumentumot, mellékletet, mindent a karnak kell közvetlenül megküldeni.
1: Itt az alkalmassági vizsga tekintetében jól értettem, hogy azt mondja, hogy ha valaki már más intézményben ebben az eljárásban, felvételi eljárásban volt alkalmasságin, akkor azzal is tud jelentkezni önökhöz?
2: Igen, tehát hogyha valaki úgy járt, hogy beadta a jelentkezését, és nem vették föl létszám, pontszám problémák miatt, de 2026-ban az általános felvételi eljárás keretében ezt a pedagógus képzéshez szükséges alkalmassági vizsgát teljesítette, akkor az ő esetében lehetőség van arra, hogy ezt elfogadjuk, viszont itt mindenképpen majd a tanulmányi osztállyal kell kapcsolódni, és ott el fogják mondani, hogy ez hogyan működik. Tehát a felvételi alkalmassági eljárás a pedagógus képzésben az adott felvételi évben érvényes, jövőre már nem lesz érvényes.
1: És ez nem problematikus az önök intézménye szempontjából? Tehát egy felvételi vizsgán nem saját szempontokat is érvényesít egy felvételi bizottság, vagy ez egy ugyanazt kell nézni minden intézmény bizottságában?
2: Van egy exakt leírás, és mindegyik intézményt ugyanazt nézi. Ez egy gyakorlatilag hát több mint 3 évtizedes szakmai konszenzus az intézmények között, hogy ezt az alkalmassági vizsgát tegyük föl mondjuk tanítószakon, ez van egy mozgás, testnevelés alkalmassági, beszéd alkalmassági, énekzene alkalmassági, ugyanazokat a feltételeket kell teljesíteni, és hogyha valaki 4-5 akárhány intézménybe jelentkezik egy eljárásban, ami nem lehet, ugye nem a pótfelvétel, hanem a sima eljárás, ott is csak egyszer kell elmenni, és mindegyik intézményre érvényes. És föl van a figyelmet arra, hogy a pótfelvételi eljárásnál csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelentkezni, tehát nem olyan, mint az általános eljárás. Az viszont lehetőség, hogy lehet állami, ösztöndíjas és önköltséges képzésre is jelentkezni, de csak ugyanazon szakon szak esetében, tehát tanító szakon a finanszírozási forma kétféle lehet, de nem tud egy intézménybe vagy több intézménybe jelentkezni a jelentkező.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. Most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napi renden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawattal csökkentették villamosenergia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamosenergia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamosenergia termeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel, hívta fel a figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben az egész országban. Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a hőhullám még legalább augusztus 15-éig eltart. A Dél-Puglia tartományban egy 71 és egy 81 éves férfi a meleg miatt rosszul lett és meghalt. A tárca legutolsó adatai szerint a nyár eleje óta országosan 3%-kal több 65 év felett feletti halt meg hőség miatt tavalyhoz képest. Az egyik olasz természetvédelmi szervezet rekordnak tartja, hogy egymást követő 48 napja trópusi hőmérsékletet mérnek éjszaka, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá. Az utcákban az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a Liguriai Imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, a hírek után már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést a pótfelvételiről Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával. A rendes felvételi eljárásról azt mondja a dékán, hogy örvendetes változás az, hogy van olyan képzésük, például a fővárosban futó tanítói, ahova már nem tudnak pótfelvételt meghirdetni, mert minden hely betelt, de például református hittanoktató, református közösségszervező és kántorszakokra még várják a jelentkezőket, és aki tanító szeretne lenni, az is tanulhat, csak nem Budapesten. A részletekről beszélgetünk tehát Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánjával.
2: És egyébként mi a tapasztalata, hogy akik pótfelvételin próbálnak bejutni önökhöz, azok olyanok, akik későn ébredtek, vagy olyanok, akik más intézményben más szakra nem kerültek, benne nagyon szeretnének elkezdeni valamit tanulni?
3: Mind a kettő jellemző, nem nagy létszám szokott általában jelentkezni, de azok, akik jönnek bármi indoknál fogva, tehát van, aki nem jól kalkulálta be lehetőségét. A jelenlegi felvételi rendszer azért érdekes, idézőjelben, mert kevésbé lehet az elmúlt évnek a tapasztalataira építeni. Bizonyos szakoknál, ahol nagyon nagy az érdeklődés, ott talán valamennyit lehet kalkulálni előre, de lehet látni, hogy a pontszámok itt is mozogtak. Tehát az, hogy az idén ennyi pont volt, jövőre annyi volt, nagyon sok feltétel teljesülése kell hozzá, és az idén nagyon jó eséllyel feltöltötték az intézmények a helyeket, így hogyha valaki például kevés helyre, vagy nagyon frekventált intézménybe jelentkezett, akkor nem jutott be. Tehát a mi intézményünknél is azt lehet látni, hogy vannak olyan képzési formák, főleg a levelezőről, sehova nem tudunk hirdetni pótfelvételit, mert feltöltöttük az általános eljárásban a helyeket. És akkor, ha valaki valami másra számított, akkor az sajnos nem jutott be. Nálunk is van olyan, aki most jelentkezett, hogy szerette volna azt, hogy hát bekerüljön, de éppen, hogy lemaradt, mert sokan jelentkeztek nagy pontszámokkal. Ilyenkor tudjuk azt mondani, hogy próbálja meg esetleg más csíkképzési helyünkön ugyanazt a szakot megjelölni.
2: Akkor ebből, amit mond, az következik, hogy most a pótfelvételi, lehet, hogy ezt erős így kimondani, de kérdésbe én fölteszem, kevésbé olyan hangsúlyos, mint korábbi években?
3: Erre csak a pótfelvételi után fogok tudni exakt módon válaszolni. Azért azt gondolom, hogy jelentős, mert ahol meg van hirdetve a pótfelvételi lehetősége, azért az mégiscsak esélyt jelent, de a tekintetben, hogy mindegyik képzési helyen, mindegyik képzési formában meg tudjuk hirdetni, ami a korábbi években gyakorlat volt, ez az idén nincs. Tavaly is már azt lehetett látni, hogy szűkülnek a lehetőségek, azért, mert hogy fel tudtuk tölteni a kapacitásukat, és ez azért örvendetes, mert a pedagógus utánpótlásnak a jövője jobban biztosítva látszik, ezen dolgozzunk, hogy azok, akik beiratkozzanak, ők 3-4 év után el is végezzék ezeket a képzéseket.
2: Mert egyébként van olyan statisztikailag kimutatható különbség a pótfelvételiben fölvett és az általános felvételiben fölvett hallgató között, hogy a pótfelvételisek mondjuk kisebb arányban fejezik be a szakjaikat?
3: Nem, ez általában jellemző, hogy valaki beiratkozik, és az első nehézségek, vagy nem erre számított, tehát az első egy év kritikus a felsőoktatásban, ezt hívjuk lemorzsolódásnak, és ahogy haladunk előre, egyre kevésbé jellemző, bár ott is előfordul, tehát az, hogy valaki pótfelvételi, vagy sima, tehát általános eljárásban került be, a lemorzsolódás szempontjából nincs jelentősége. Nyilván, hogy aki család, munka mellett jön be a képzésbe, neki számos olyan problémát, olyan életszerű gondot kell kezelni, amit mondjuk egy nappali munkarendőnek nem. Tehát a lemorzsolódás ellen küzdenek a felsőoktatási intézmények. Ez egy általános országos jelenség most. Mi is benne vagyunk, tehát próbálunk a hallgatóknak személyre szabott segítséget, mentorálást, támogatást, tanácsadást biztosítani, és hogyha valaki akadozik például bizonyos tárgyaknál, ott is a megfelelő segítséget, tanácsot vagy időben való útmutatást adjuk meg ezeknek a hallgatóknak.
2: És akkor egy utolsó kérdés, aki most felvételt nyer majd önökhöz, ugye augusztus 7 a határidő, hogy ők beadják a felvételi kérelmüket, ők mikor tudják meg, hogy kezdhetnek szeptemberben?
3: Augusztus 20-a utáni napokban várható a nagyon gyors eredményhirdetés, és ezeknek a hallgatóknak, leendő hallgatóknak, akik megkapják először is az értesítést az oktatási hivataltól, aki a világi képzésekre jár, utána kapnak majd egy besorolási döntéslevelet, amit a kar vezetője ír alá. Ott nagyon sűrű határidők lesznek, hiszen a gyakorlatilag a fél évet, a tanévet el kell indítanunk jogilag szeptember első napjaiban, tehát nagyon oda kell majd figyelni arra, aki bekerül hozzánk is, hogy a megfelelő határidőben minden olyan adminisztratív kötelességnek tegyen eleget, amely a jogviszony létesítés és egyéb kapcsolódó ügyek kapcsán a fél év és a tanév elején szükséges teendő.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Papp Ferencet, a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Erdélyből indult, meghódította Magyarországot, majd Ausztriába vette az irányt. A szépség királynő, aki nagy álmokkal indult, és fiatal kora ellenére is beváltotta azokat. Hogy élte meg a kalandokat, a nehézségeket és a vándor életet? Erről beszélgetett Lőrinc Orsolya szépség királynővel az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikációs szakos egyetemista.
1: Székely udvarhelyről indultál, Erdélyből, és azóta egy abszolút eseménydús életet tudsz magad mögött, illetve még majd tudhatsz magad előtt is. De hogy indult ez az egész egy kicsit, hogyha a gyerekkorodról így tudnál mesélni, hogy honnan jött ez a hatalmas kalandvágy és élésimádat, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg.
2: Amúgy ezt jól látod, amúgy szeretem az életet, szeretem az életem. Székelyudvarhelyen születtem, de Szentegyházán nőttem fel, tehát nekem Szentegyháza amúgy a szülővárosom, és ebből a kisvárosból igazából nagy álmokkal indultam, és ehhez volt kicsi a szülővárosom.
1: Milyen álmokkal indultál el azon az úton, amin most is jársz?
2: Azóta egy kicsit amúgy változott, mert a legnagyobb motivációm, amiért nagyvárost is kerestem, hogy hát mindenképp így a médiában, vagy műsorvezetőként helyezkedjek el. Mert kicsiként néztem a tévét, és akkor mindig így láttam, hogy úgy, atya, gatya, devagány, Budapest, tényleg élet, nagyon sok lehetőség, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék a részese lenni, és amint említettem, nekem ehhez kicsi volt a város. És hát nagy álmokhoz nagy város kell, így jött nekem Budapest, és akkor ugye felvételiztem a Budapesti Gazdasági Egyetemre, hál' Istennek fel is vettek, és akkor így kezdődött igazából nekem az álmom megvalósítása, hogy a kommunikáció és média szakon kezdtem el tanulni.
1: Egyik nagyváltás után jött a másik, Pest után, illetve a diploma után egy új fejezet nyílt az életedben, elmentél nyugatra egy kicsit, egy újabb országba kötötték ki, Ausztriába és azon is belül Linzbe. Oda milyen célokkal indultál el? Mi volt az ok, ami miatt úgy gondoltad, hogy ez a váltás neked most szükséges lenne?
2: Az anyukám már kb. 10 éve amúgy, hogy Ausztriában él. A családom másik fele meg ugye Erdélyben, és hát én egyedül voltam Budapesten, ahogy említettem is, és akkor már akkor megfogalmazódott bennem, hogy tényleg mindent fel kellett tenni így a karrierért, vagy pedig lehet ezt valahogy egy kicsit közelebb hozni a családhoz. Akkor arra gondoltam, hogy például Ausztria is egy nagyon jó lehetőség lenne, mert ott biztos, hogy csak fejlődök, és ugyanúgy még fiatal vagyok, meg tudom tanulni a nyelvet, még ugyanúgy ezt a karriert fel tudom építeni, vagy akár még egy jobbat is. Jött a Covid időszak, akkor döntöttem úgy, hogy igazából ebből a nagy csendből most szerintem érdemes kilépni, ami ugye volt ez az időszak alatt. Tehát, hogy most az idő annak, hogy akkor akár elkezdjem az osztrák életem, megtanuljam a nyelvet, és ugyanúgy nulláról akkor felépítsem a karrierem még egyszer egy másik országban.
1: Indult el a 2020-21-es Miss Queen Hungary szépségversenyen. Esetleg így el tudnád mondani, hogy mi járt így a fejedben, amikor arra a döntésre jutottál, hogy te már pedig erre jelentkezni fogsz?
2: Igen, amúgy azért is említettem, mert amúgy az életemnek nyilván egy jelentős puzzle darabja, ami hát ilyen okokozat, és azért, hogy logikusan fel tudjam így építeni a mit, miértet, így említenem kellett. Az oka pedig, én voltam kislányként a szüleim egyke hercegnője, tehát ez nekem egy kiskori álmom volt, hogy megmutassam a szüleimnek, és nyilván magamnak is bizonyítsam, hogy ezt az elnevezést valóra lehet váltani, és koronát nyerni. A folyamat viszont ennél bonyolultabb, és talán ezért is motivált még jobban. Ez rengeteg fejlődéssel, és akár lemondással is jár, nem elég szépnek lenni, tehát ezt a kártyát már eljátsszuk az első körben a castingon, hogy oké, szépek vagyunk. Tovább jutottál a második körre, de innen kezdve már erős a mezőny, és bizonyítani kell.
1: És akkor áttérnék egy ilyen bizonyos sztereotípiára, vagy egy ilyen prekoncepcióra az emberek fejében, miszerint elég gyakran jön az a feltételezés, hogy a szépség királynők, amikor versenyeznek, más se hallunk tőlük, csak az, hogy világbéke, stb. És emiatt így néhányan meg is kérdőjelezik így az intelligenciájukat, de ezt te is meg tudnád erősíteni, illetve rácáfolni ezekre a mondjuk azt kételkedőkre.
2: Az intelligencia nem zárja ki a szépséget. Inkább az a kérdés, miért feltételezzük, hogy a kettő nem fér meg egymás mellett. Illetve, hogy honnan jönnek ezek a sztereotípiák, az is sokat megválaszol szerintem.
1: Visszatérve így a versenyre, úgy magára, már a casting után, hogy ott például milyen feladatokat kellett ellátni,
2: A különböző szponzorokkal, partnerekkel dolgoztunk együtt, és már akkor is nézték, hogy kinek milyen a munkához való állása, mennyire találja fel magát, vagy mennyire tud a munkákban helytállni, illetve a koreókban mennyire változik, vagy fejlődik a mozgástechnika, a kommunikációs készség, ki mennyire tudja magát kifejezni a kamerák előtt, vagy megmutatni. Hát meg különböző kisebb-nagyobb tételek, amit így nem feltétlen direkt, inkább ilyen tudat alatti. Tehát, hogy nem feltétlen tudsz róla, de vannak. Kb. Ilyesmi, így kell elképzelni ezeket a felkészüléseket.
1: És hát akkor térjünk rá a lényegre, hogy ezt meg is nyerted, ezt a versenyt. Így visszatekintve érezted magadba, hogy ezt te meg is fogod nyerni?
2: Persze. Ez nem, se nem lenézés, se nem ego, hanem csupán én úgy voltam vele, hogy nekem hinnem kell magamba ahhoz, hogy ez az álom valóra váljon. Tehát ugye nekem kétségeim vannak, vagy félelmeim, akkor én magamat eltolom attól, hogy ez megvalósuljon. És én láttam, tehát hogy nagyon sok szép lány van. Tehát mind a 12 lány, vagy rajtam kívül 11 lány, tehát gyönyörű, tehetségesek, ez semmi kérdés. És ilyenkor mindig azt kell nézni, vagyis amit néztem, hogy miben lehetek jobb, de nem másoknál, hanem minden egyes nap magamnál jobb. Tehát minden nap valamit többet akartam fejlődni, többet akartam beletenni azért, hogy a végén meglegyen úgymond az eredménye, és megkaphassam a koronát. Láttam, az volt egy lány, aki nagyon jól táncolt, hogy hogyan mozog, és otthon próbáltam a tükör előtt, hogy én ezeket a mozdulatokat, tehát hogy én nem vagyok táncos, mint például ő, de mégis hogyan tudnám úgy felfejleszteni, vagy kigyakorolni, hogy ez nekem ne legyen úgymond nehézség. És akkor otthon gyakoroltam, ugyanígy a szereplésben, vagy a pózokban, a koreográfiában, tehát én tényleg energiát tettem bele abba, hogy amit aznap csináltunk, én felvetettem például telefonon, videón, este megnéztem, és újra játszottam. Tehát, hogy nem bíztam úgymond a véletlenre, én erre céltudatosan készültem.
1: Ha visszamehetnél így a múltba, akkor mit mondanál annak az erdélyi kislánynak, aki teli álmokkal tervezgette, hogy majd esetleg valami hasonszőrű életet fusson be, igaz, még rettentő fiatal vagy, de mit mondanál neki?
2: Ez egy nagyon szép kérdés. Én azt mondanám amúgy, hogy minden rendben van, és hogy én hiszem azt amúgy, hogy minden eljön amúgy a megfelelő idejében, az, ami hozzánk tartozik, és aminek el kell jönnie. És ami nem úgy történik, hanem másként, az pedig el kell fogadnunk, mert én eléggé optimista vagyok, és én hiszek abban, hogy mindig amúgy a dolgoknak a legjobb verziója történik velem, úgyhogy így könnyebb az elengedés is, hogyha például esetleg van olyan, hogy miért nem úgy alakult, mert tudom azt, hogy nekem ez volt a legjobb.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Erdélyből származó Lőrinc Orsolya szépségkirálynőt hallották.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Négy óra. Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül egy-másfél órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamosenergia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamosenergia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamosenergia termeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító MAVIR

0: figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben az egész országban. Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a hőhullám még legalább augusztus 15-éig eltart. A Dél-Puglia tartományban egy 71 és egy 81 éves férfi a meleg miatt rosszul lett és meghalt. A tárca legutolsó adatai szerint a nyár eleje óta országosan 3%-kal több 65 év feletti halt meg hőség miatt tavalyhoz képest. Az egyik olasz természetvédelmi szervezet rekordnak tartja, hogy egymást követő 48 napja trópusi hőmérsékletet mérnek éjszaka, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem csökken 20 Celsius fok alá. Az utcákban az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a liguriai imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Po folyómedre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigén.
1: A Bogyós Gyümölcskert és Szent Péter Esernyőjén. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
2: A Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esetén.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A második választás történetét Székhelyi József előadásában hallják.
6: Epilóg. Mit mondjak még olyat, amit maguktól ki nem találnak? Nekem fáj legjobban elhagyni a derék körtvélyest, sok jó ismerőseinket, és hiszem, hogy az olvasó is úgy van vele. De mit keressünk itt tovább? A választási taktika véget ért, 3 nap múlva megválasztják Katángit, és a kisvároska csöndes lesz, belezökkenve hétköznapi életébe, melyet csak a lakodalmak, disznótorok, napfényre került apró szerelmi viszonyok és cselszövények tarkítanak. A körtvélyesi Machiavelli írnokait fogja mustrálni, a borait lefejteni, s koronként egy-egy sürgető levelet ír Katánginak, hogy ebben vagy abban az ügyben beszéljen a miniszterrel, Munci új sertéseket fog hízlalni, a Pengő Laci és a Palina sebei begyógyulnak, s újra elkezdik a stenkerkedést a szekhűnél. Flöki úr adóságokat fog csinálni, s egy napon valószínűleg oltárhoz vezeti Röszkei Ilonát. Majd kimesterkedi azt valahogy az öreg. Tessék elhinni, minden így lesz. Ezért tehát nem érdemes már ott időzni, amíg keveset tudok, még azt röviden elmondhatom. Katángi megjött másnap délelőtt, és nagy néptömeg fogadta szívélyesen, ám bár a csizmadiákat és pékeket a maga részére hódította Kovinyi, Blandék ugyanis rájöttek az értekezlet után, hogy megcsalták őket, hogy az egész konferencia, a polgármester fölléptetése egyszerű csíny volt, melyet még Pesten főztek ki a főispánnal, és tervszerűleg végrehajtottak. Blandi méregbe jött, és megnyitotta tárcáját, pincéjét Kovinyi mellett, hogy legalább zavart és bosszúságot csináljon a gyűlölt ellenfélnek. A csizmadiák és a pékek egész éjjel ittak a Blandi kastélyban, és a fogadtatásnál egy pár apcúg is hangzott, ami megijesztette a főispánt, aki szintén kiment a jelölt elé. Megvannak-e a zászlók, kérdé, amint Katángit a kocsiára ültette. Természetesen. Hát az egyebek? Az egyebek is, felelte Katángi vígan. No, az derék, mert a csizmadiák és a pékek elpártoltak az éjjel. Majd visszapártolnak. Nem jó nagyon vérmestek lenni. Nyomban meg kellett tartani a programbeszédet, úgy volt határozva, s mondhatom, nagyon aggodalmasan indult, Blandiék jobban dolgoztak az iparosok közt, mint hinni lehetett volna. Katángi szólni kezdett a múlt országgyűlés tevékenységéről, nagy zaj és félbeszakítások, úgyhogy teljesen elvesztek a szavai. Gondolta magában, talán a kvóta érdekli őket, és áttért a kvótára. Még nagyobb zaj. Közbeszólások egész förgetege szabadult föl. Halljuk, halljuk, halljuk. Nem tartozom hallgatni, mi a csíte kopasz. Kikérem magamnak, nekem hiába beszél, menjen ki, abcúk. Nem tud-e semmit. Takarodjék ki, ha nem akar hallgatni. Urak, csönd, parancsoljon az öreg apjának. Gyerünk haza, komám, tanuljanak tisztességet, mit szól ehhez az új úrhoz. Puttonyba vele, nem pozsonyba! Így hangzott zagyván, össze-vissza, látszott, hogy vegyesen vannak hívek és ellenfelek. Katángi maga is megijedt, s megint átugrott új témára, körtvélyes érdekeiről kezdett beszélni. Svindli! Ugyan-ugyan! Bolondság! Legyen magukban tisztesség, üres ígéretek! Hát illik ez! A jóérzelműek sziszegtek a zavarókra, de hasztalan minden vonalon megindul a diskurzus, még a párthívek között is, az a bizonytalan, kivehetetlen zümmögés, morgás ez, amit úgy hívnak műnyelven, morog a tenger, s ha a tenger morog, lőttek a mandátumnak. Katángi végkétségbe esésében az esze utolsó fiókjához nyúl. Ott még van egy téma. Az a bizonyos, az a csalhatatlan. S elhagyva a helyi érdekeket, valahol a mondat közepén mennydörgő hangon csapált új mezőre. Mikor én a száműzetés keserű kegyerét tettem, erre csönd lesz. Mindenki ránéz és bámul. Nagyon fiatal ez arra. Igenis, uraim, én a száműzetésben születtem. Jó, hogy nincs itt most az országgyűlési almanak az életrajzokkal. Édesatyámat, a vitéz honvédet, kiűzte a zsarnok, idegen világokban bújdosott. Szegény öreg, jegyzé meg Szlanocs, a legvadabb csizmadia, és most ő is figyelni kezdett. Ott jöttem a világra, s ott nőttem föl, mint gyermek, idegenek közt, nem szaladgálván hazám rétjein, virágot szedve és pillangókat kergetve, mint a többi gyermekek. Egyszer, midőn már 8 éves voltam, eljött a házunkhoz, Párizsba egy rokonunk, egy nénénk, Kossuth Lajos, dicső hazánk fiának egy rokona. A néni Magyarországból jön, mondá anyánk, csókoljatok neki kezet, gyerekek, mert testvéreim is voltak. Mi kezet csókoltunk, mire a néni kinyitotta a bajtliát, hogy abból valami cukorkát keressen. Hát ebből a bajtliból kigorult egy fél kifli. Száraz, kemény, mint a kő, de az otthoni földben termett búzából való. Egy fél kifli, egy magyar kifli. A néni nem talál cukrot, sopánkodott. Istenem, mit adjak nektek, gyerekek? Hát adja nekünk a kiflit. És hiszik-e, uraim, hogy soha még én olyan jót, édeset nem ettem, mint ez a kemény kifli volt. Katángi szétnézett a figyelő gyülekezeten, az összes körtvélyesi pékek könnyeztek. Másnap reggel, folytatta Katángi, midőn fölkeltünk, mert csak egy szobánk volt a száműzetésben, láttuk, hogy szegény jó nénink még alszik az út fáradalmai után. Cipői ellenben ott állanak az ágya mellett. Oda rohantunk mi gyermekek e drága cipőkhöz. Fölkaptuk, és lecsókoltuk talpaikról a haza szent porát. Katángi újra szétnézett. A csizmadiák sírtak minnyájan, mint a záporeső. Most már uralkodott a kedélyeken. A játszma meg volt nyerve. Egy merész fordulattal átsiklott a kvótára és minden egyébre. Hallgatták már rokon szemvel, lelkesedéssel, megéljenezték közbe-közbe, és egyhangulag megválasztották harmadnapra. De még aznap elsimult minden forrongás, fészkelődés, és este a tiszteletére rendezett banketten még Blanti is összeütötte vele a poharát. Servus Flaké! Legyünk ezentúl per tu! Függelék. Katángi bejut a pénzügyi bizottságba. 1897. Bátor voltam pár hét előtt nagyságos Katángi Mennyhért képviselőtársamnak másodszori megválasztását megírni, és ennek kapcsában szellőztetni a körtfélyesi viszonyokat, ahol egyhangulag megválasztatott. Meggyőződésem szerint a mintegy 6-7 ívre terjedő rajz így egész és kerekded, ahogy van, de az olvasók ragaszkodnak a címhez, mely így szólt: Nagyságos Katángi Mennyhért úr további viszontagságai, a körtvélyesi csíny, s végül a pénzügyi bizottságba való megválasztása. Az olvasók nem törődvén azzal, hogy a körtvélyesi csín leírásával természetszerűleg bevégződött a mandátumért való küzdelemrajza, rám törnek, hogy a pénzügyi bizottságba való megválasztása hol marad. Számtalan levél és levelezőlap érkezik naponta az ország minden részéből a szerkesztőségbe. Kérjük a Katángi befejezését. Körtvélyesről hasonlóképpen több levél érkezett, Báró Blanditól, pláne egy érthetetlen távirat. A Flaké nem teljes hé! De itthon, a Szabad Elvű Klubban is folytonos a zaklatás a gólyák részéről, legkiváltképp Kapucán Gergely sürgeti. Mondd el már, hogy jutott a Mennyus a pénzügyi bizottságba, hogy magam is megtanuljam a fortéját? És én el is mondtam volna már szívesen azóta, mert nem szeretek a közönséggel tréfálni, ha a közbejött politikai események óvatossá nem tesznek. Ugyanis én a Katángi pénzügyi bizottságba való megválasztásáról semmi egyéb különöset nem tudok, mint más pénzügyi bizottsági tagokról, akik a konferencián kijelöltettek és a ház plénumában megválasztottak. Némelyikről azt is tudom, hogy miért választották meg, viszont némelyekről még az sem. Amire az ominózus cím megírásakor alapítottam munkám tervezetét, az egy magánlevél, melyet Katángi a feleségének írt, s melyben részletesen szól pénzügyi bizottsági tagságáról, egyéb pozitív adataim nincsenek. Ugyan, de egy levelet közzétenni, bár annak a tartalma kétségtelenül politikai, a történtek után nem mertem a tisztességgel megegyezőnek tartani. Hát ha a Nemzeti Kaszinó megbélyegez. Magam ugyan nem lévén tagja, ki nem zárhat, de a műveimet, mint becsteleneket kilökheti a könyvtárából. Ezért haboztam a kérdéses Katángi történet kiegészítésével, de a sok sürgetésnek és kísértésnek végre is nem állhatok ellent. Hiszen én is csak ember vagyok, akinek a könyökét is kifúrja, ha valamit tud. Azon felül, tekintettel arra, hogy Katángi úr ezen nejéhez intézett levelét a ma igen tisztelt munkatársunk, ki nekem átadta, egyenesen Katángi képviselő úr zsebéből lopta, tehát még mielőtt postára adatott és elküldetett volna, sőt, még a levél márka se volt ráragasztva, ennél fogva nem is tekinthető még levélnek, hanem egyszerű följegyzésnek. Mert mi a levél? Egy egyénnek bizonyos mondani valója, amit egy másik egyénnel közöl. Tehát a közlés sine qua non. Mi tehát a tény? A tény az, hogy Katángi följegyzé, miképp jutott be a pénzügyi bizottságba, de még eddig nem közölte senkivel. Eszerint ez nem levél. És én egész nyugodt lelkiismerettel közzétehetem, maradván ezentúl is gentlemannek. Íme itt következik a levél. Budapest, november 28-a, 1896. Kedves feleségem, Klára. Haragszol, hogy nem jöttem haza a megnyitás előtt, Körtvélyesre kellett mennem, ahol násznagy voltam. Emlékszel a kis Brandt Károlyra a Brixi fürdőből? Ugyan, hogy ne emlékeznél, hiszen neked is udvarolt, csak hogy akkor még tacskó volt. Nos, ennek voltam a násznagya. Elvette a választókerületem legfőbb emberének, Röszkeinek a leányát. Minka, a menyasszony, szakasztott hasonmásod, bárcsak a lelke is olyan finom lenne, de az szinte lehetetlen. Brand bécsi gyáros, és igen elszorult a szívem, mikor ott láttam azt a gyönyörű magyar leányt az oltár előtt, ahol a pap, főtisztelendő Bernolák Nepomuki János úr rájuk adta az áldást németül, s eszembe jutott, hogy ez most már osztrák alattvalókat fog szülni. Ach, Klári, nem képzeled, hogy milyen erős bennem a hazafiúi érzés. Az esküvő után nagy lakoma volt, egy pár különös ételről receptet kértem számodra Röszkeinétől. A lakomán téged is felköszöntött Kosehuba, takarékpénztári igazgató. Különben is sokat kellett csuklanod édeseme napon, mert a főispánné folyton végzált, hogy nem tudok egyébről beszélni, mint rólad. De hát én ilyen vagyok. Másnapra fáklyás zenét terveztek választóim részemre, de már el kellett mennem az országgyűlés megnyitására. Mit írjak neked a megnyitásról, hiszen körülbelül mindent olvastál a lapokban. Szörnyű a többség, szörnyű, szörnyű. Se hossza, se vége a padokban. Bánfi pompásan csinálta. A tömérdek újakon felül majd minden párt hívét visszahozta. Már pedig a politikában a legfőbb axióma, szeresd barátaidat, hogy hosszú életű légy a földön. Meglásd, hogy Bánfitól meg nem szabadulunk vagy 15 esztendeig. Nagyon kemény legény az. Egyéb iránt hidd meg, Klárcsi, az egész választás az apparátustól függ, a főispánoktól, szolgabíróktól, jegyzőktől, falusi bíróktól. Ha az apparátus jó, akkor olyan biztosan működik, mint az automata gépek. Ha az egyik nyíláson sok pénzt dobsz be, a másik nyíláson sok mameluk jön ki. Hiszen láttál már olyan gépet, amibe egy hatost kell bedobni, mire alul egy csokoládé doboz ugrik ki. Mondják, hogy a parlament rosszul fest, s hogy tehetetlen a sok névtelen, ismeretlen gólyák miatt, s kivált, mert nevezetes emberek maradtak ki, mint Vekerle, Ernust, Ugron, Horváth Lajos, Barta, stb. Ostobaság, hiszen rosszul fest, az igaz. De emlékszel a Kristófunkra, amikor a Szent Mihályi búcsún kiverték az ápfogait, hogy meghökkentünk. Eleinte rá se akartál ösmerni, úgy megváltozott, de végre láttuk, hogy a megmaradt fogaival csak éppen úgy tudott harapni, rágni, és éppen annyit evett, mint azelőtt. Ne félts te, fiam, az országgyűlést, se Bánfit. Hanem nagyobb baj az, hogy a lakást, melyet azon esetre szándékoztam kivenni, ha a képviselővé választanak, hogy végre szívem vágyát betöltsem, tudnilik, hogy fölhozhassalak. Kivették az orrom előtt. Meg se álmodnád, hogy kik. Hát bizony, Kapucán Gergelyék. Hej, Klára, Klára! Nem a gondviselés bosszulja most magát rajtad. Nem akarlak szemrehányásokkal illetni, de lehetetlen eltitkolnom, mert szívem nyitott könyv előtted. Hogy szinte megvoltam dermedve, mikor oda megyek, hogy még egyszer megnézzem a szobákat, és Kapucánékat találom ott, mármint lakókat. Anyastul, feleségestül jött fel a kis örmény. Az öreg örmény asszony, Gergely mamája, éppen szolgálót fogadott a Zubringerájból, s igen mulatságos volt, amint eléje festette nagy ravassággal munkakörét, s jövendő élet sorát sebes hadarással. Reggel 3 órakor fölkelsz, fiacskám, aztán nyakszol, aztán tüzet csinálsz, galambocskám, aztán nyakszol, aztán vizet hozol, szívem, aztán nyakszol, aztán elmégy a piacra, lelkem, aztán nyakszol. A szegény leány, mintha gyanút fogott volna a sok nyugszolra. Fizetést kapsz 1 hónapra 7 forintot, ebédre rizskás a levest, ha lesz, húst, ha marad, s aztán a kenyér a kasztemben, s a kócs a zsebemben. Nálam regula a regula, s ami egyszer regula, az regula. Hát így lesz. Kapucánék egyéb iránt azt mondják, hogy a lakás nagyon nedves, s hogy a Gergely lakcipői megpenészettek. Amiből megtanultam azt is, hogy Gergelyt nemigen hívogatják ebédekre, estélyekre. Hát még talán jól jártunk, hogy a lakással megelőztek. Még ott beszélgettem az asszonyokkal, megjött valahonnan Gergely, s mesélte, hogy tegnap este a klubban a miniszterelnök tudakozódott utánam. Lehetetlen. 10 éve vagyok képviselő, és még soha se tudakozódott utánam a klubban senki. És most egyenesen a miniszterelnök tudakozódott volna. Nem csalsz meg, Gergut. Becsületemre mondom, keresett! Nosza, több se kellett, rohantam el rögtön, felülve egy fiákerbe, s meg sem álltam csak fönt a palotában Bánfi előtt. Hallom, hogy kerestél tegnap, kegyelmes uram. Vagy igen, mondta a miniszterelnök, foglalj helyet és gyújts rá. Egy originális tervem van veled. Szívem hangosan kezdett dobogni. Éreztem, hogy az idők méhe nem közönséges eseménnyel terhes. Parancsolj! A párt nagy, kezdte a miniszterelnök. Nagyon nagy, tette hozzá mosolyogva. És sok benne a Streber, tette ismét hozzá szomorúan. És én téged szeretnélek beadni orvosságnak a stréberség ellen. Elpirultam, és azt hiszem, igen ostobául néztem ki zavarommal. Engem a stréberség ellen nem értem. A miniszterelnök szokása szerint nagy lélegzetet vett az orrán keresztül. Hát majd elmagyarázom. Itt van ez a pénzügyi bizottság. Képzeld, mennyire meg vagyok akadva, mindenki ebbe akarja magát megválasztatni. lévén a legelőkelőbb bizottság hírében. Ostromolnak per maps, és direkt indrigálnak, diplomatizálnak, fenyegetnek és cirógatnak, szóval mind ide akarnak jönni. De hát hiszen ez lehetetlen. Voltak idők a Deák párt uralma alatt, hogy valóságosan ez a bizottság kormányzott, és nem a kormány, innen a nagy nimbusza. És most ebbe a nimbuszba találunk belepusztulni, mert a mameluk hátából szíjat lehet hasítani, barátom, és még csak meg se jajdul, méltóztas nekem elhinni, mert én ismerlek benneteket, de ha egyszer megérkezik az ideje, mint a kecskének a kapaszkodási ösztön, a bacskánál a vándorlási vágy, ha egyszer elkezd a delegációba vagy a pénzügyi bizottságba kívánkozni, akkor vagy be kell oda mennie, vagy renitens lesz. Nem így van? Így van, kegyelmes uram, de mit segíthetek én ezen? El akarom oltani azt a vágyukat, hogy a pénzügyi bizottságba kívánkozzanak. Hogyne, be kell menned a pénzügyi bizottságba. Csodálkozva néztem rá. De hiszen éppen az a baj, hogy hely nincs, és te mégis engem a... A miniszterelnök fölénnyel mosolygott. Jaj, Klára! Nagy ravasság lakozik ebben a bánfiban. Vállalod vagy nem? Vágott közbe Kurtán. Dehogy nem, kegyelmes uram, siettem beleegyezni. A te kedvedért hogy ne vállalnám? Örömömben zsibbanás fogta el a lábaimat, kezemet. Csak az intencióddal nem vagyok tisztában. Hát, megmondom, miben kísérletezek, ha meg nem haragszol. Egy nyájas mosolyom volt a felelet. Megharagudni ilyenért aktuális miniszterre, hogy képzelhet felőlem olyat? Emlékszel-e, szólt, hogy pár év előtt senki se akart bemenni a napló bíráló bizottságba, mert azt mondták, hogy jelentéseddel, meg a leveleiddel lejárattad a bizottságot. Mindenki lemondott, mindenki visszahúzódott, inzultusnak tekintette, akit kijelöltünk, végre nem maradt más hátra, mint hogy a legkiválóbb embereket kellett felszólítani, például Podmanickit, hogy menjen be a naplóbírálóba, és reparálja meg, amit rontottál. Hát, ez igaz, mondám elkomorodva, észrevettem már, hova céloz. No látod, én bizton hiszem, hogy ha te leszel jelölve a pénzügyi bizottságba, hát egyszerre beszűnik, és lelohad a nagy vágyoda bejutni. Sőt, akadnak majd, akik kilépnek. Hát, vállalod, ugye? Kegyelmes uram, szóltam fölállva, s hangomon átrezgett a megsértődés érzete. Ez inkább megszégyenítő rám nézve, mint... Bolond vagy te, mennyus! Mi megszégyenítő van abban, az, hogy valaki jelentőségre emel egy állást, szép és derék dolog. Ha szükség van ezen jelentőségre, de ha teszem azt, arra van szükség, hogy valamely állás minél jelentéktelenebbé váljék, ott a te jelentéktelenítő tulajdonságod az az erő, amihez az igazi politikus hozzányúl. A soványító fluidum csak éppen olyan értékes a patikában, mint a kövérítő, ej, menyus, okosabb embernek tartottalak. Hiszen van valami igazat, kegyelmes uram, beösmerem, de mégis kérek 3 napi gondolkozási időt. Megkaptam a 3 napi gondolkozási időt, és éppen azért ismét nem mehettem haza, hogy öleljelek, mert éjjel-nappal mindig gondolkoztam, az engedélyezett időt fel akarván használni. hogy mire határoztam magamat? Hát, fiam, megvallom, egy darabig föl voltam háborodva Bánfi ellen, de a végén beláttam, hogy nincs igazam. Sőt, megbizonyosodtam róla, hogy egy nagy karrier küszöbén állok, mert ha elhíresztelődik rólam, hogy senki se devalválja nálamnál jobban a nagy pozíciókat, különösen, ha Bécsben is megtudják, én leszek a legkapósabb ember az osztrák-magyar monarchiában. Fölmentem Bánfihoz harmadnapra, elfogadtam a pénzügyi bizottsági tagságot, és most már azt mondom, Klári, hogy mint excellenciás asszony fogsz meghalni. Lett is mindjárt sikere a hírnek, hogy bemegyek a bizottságba. Szél Kálmán, Berzevici, Láng Lajos kijelentették, hogy nem kívánnak többé ott lenni, és egyéb törekvések is megszűntek. Ezt a levelemet nem utasd kérlek senkinek. Szerető férjed, Katángi Menyhért. Utóirat. A malakást, amiről te írtál leveletben, megnéztem az Erzsébet körúton, de az indiai pest is miatt, amelyről dr. Farkas azt mondja, hogy semmi esetre ki nem kerül bennünket, nem vettem ki. Mert a halál torkába nem vettem.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényéből, a második választás történetéből hallottak részletet Székhelyi József előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: Abigén.
3: A bogyós gyümölcskertész. Édesanyja. Szent Péteres erdőjén. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólyakalifa.
2: Foszti fiú esetek.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb keresletnövekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentráltabban jelenik meg azokban a városokban és kerületekben, ahol nagyobb egyetem van és kevesebb megfelelő áru albérletet kínálnak. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 000, Győrött és Székesfehérváron 200-200 000, Pécsett 180 000 forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb 130 000 forintnál húzódott a középérték. A bankok is kiveszik a részüket az önkéntes fogyasztás csökkentésből, a hazai bankszektor működése ugyanakkor az energiakorlátozás idején is zavartalan, közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 000 egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 000-en élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők

0: A jelentkezési határidő augusztus 10-e. Eloltották a tüzet a Borsod-Abói-Zemplén vármegyei Dédestapolcsánynál, ahol 100 hektáron égett szárazfű, bozótos és az erdő lombkoronája szerdán, közölte a katasztrófavédelem. A közleményben felidézték, hogy szerdán a déli órákban keletkezett a tűz Dédestapolcsány külterületén, az oltásban hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a honvédség két helikoptere is részt vett. A légi járművek összesen 26 fordulót tettek a tűzeset helyszíne és a lázbérci tározó között, ahonnan alkalmanként 2 köbméternyi vizet merítettek. A lángokat 9 órányi munkával szerdán késő estére sikerült eloltani. Az esetleges izzó parázsló részek kezelésére erdészeti dolgozók és kazincbarcikai tűzoltók maradtak a területen.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus munkatársaival Budapesten, a Hunren Evolúciótudományi Intézetben dr. Boros Gábor Zoltán tudományos főmunkatárs. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan kell ezt a kutatási folyamatot elképzelni?
2: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek

0: hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan az oroszlánok az évmilliók során egyre erősebbek lesznek, vagy egy növényfaj egyre szárazságtűrőbbé válik. Később, ha egy tumort gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, amelyben hasonlóan a baktériumokban kialakuló antibiotikum rezisztenciához, a rákos sejteket csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Munkájuk végső célja, hogy ezeknek az evolúciós folyamatoknak a jobb megértése által a daganatos megbetegedéseket hatékonyabban tudják kezelni. A riporter Takács Ádám.
0: A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év százmilliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
3: Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
0: Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon, vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
3: Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
0: Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
3: Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
0: Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor az gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, vagy ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazásakor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot, és a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat, és ugyanez történhet meg, illetve történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy baktériális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. De ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk maradjunk a bakteriális fertőzéseknél. Gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokarióta szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi. Máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik, Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szert találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákenni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejtté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejtté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve, ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben, nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
3: Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
0: Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág, az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtozatosan hasznos, és rengeteg egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni. Emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolásra, az egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldalon, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserébe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal. Ez tipikusan ugye a kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petricsészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár petricsészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot, kialakító rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára. A technológia, amit itt használunk, az gyakorlatilag kettős. Két célunk van. Az első cél az az, hogy ezeket a mutációkat létrehozzuk. Ebben egy hatalmas áttörés volt a sokak által, ha nem is részleteiben, de mint név sokak által ismerősnek hangzott a CRISPR technológia. Ez egy Nobel-díjat is adtak, nem olyan régen. A lényeg ennek az, hogy a korábbinál sokkal, de sokkal hatékonyabban lehet specifikusan géneket kikapcsolni. És a rákot okozó mutációknak egy nagy része az így történik, hogy olyan gének kapcsolódnak ki a tumorban. Ezeknek a feladata a korlátlan osztódásnak a megállítása. Ugye a korlátlan osztódás az egy gyakorlatilag egy evolúciós örökségünk. Minden ma élő élőlény az egy közös őstől származik. Ez a közös ős, ez kezdetben egysejtű volt, mint mondjuk egy baktérium vagy egy élesztő kolóniát, hogyha elképzelünk, és minden egyes sejt úgymond magáért küzd, és a leggyorsabban próbál osztódni, ahogy csak tud. Ez a fajta gyors osztódási potenciál, ez benne van nekünk is minden sejtünkben, csak erre kiépült egy rendszer, hogy a több sejtű élőlényekben, amilyenek mi is vagyunk, mondjuk a tüdő epitéliumomban lévő sejtek, azok ne osztódjanak korlátlanul. Sok gén vesz részt ebben a rendszerben, akiknek mondjuk az a feladata, hogyha egy sejt úgy viselkedne, ahogy neki nem szabad, akkor például öngyilkosságra kényszeríti ezt a sejtet. Na most, hogyha ezt a gént mi kikapcsoljuk a laboratóriumban, akkor ez elő fogja segíteni azt, hogy az adott sejt, amiben ezt a gént kikapcsoljuk, az egy tumorrá növekedjen. Ez megtörténik a valóságban és a természetben, hogy különböző mutációk által ez a gén kikapcsolódik egy betegben, egy tumorban, és ezáltal a tumor mondjuk gyorsabban tud nőni, nagyobbra tud nőni, jobban tud áttétet képezni. Erre használjuk ezt a CRISPR technológiát, hogy ilyen géneket ki tudjunk kapcsolni, nem csak egyet, hanem akár több százat is.
3: De ugye, ahogy említetted, ez magát a tumor kialakulását és további fejlődését eredményezi. Arra nincsen mondjuk valami megoldás, hogy akár a környező szövetek, amiből táplálkozna ez a rákos sejthalmaz, hogy mondjuk azoknál ezt a gént felerősíteni, vagy akár bebiztosítani, hogy legyen egy gát, és mondjuk ne nagyon tudjon tovább szaporodni, vagy azokból tud táplálkozni is?
0: Igen, ez egy érdekes gondolat. A tumornak a mikrokörnyezete az egy erősen kutatott téma. Tehát gyakorlatilag egy tumor környékén, illetve magában a tumorban sem csak rákos sejtek vannak, és a sejtek azok nem egyedül nőnek, hanem interakcióban vannak. Az, hogy konkrétan a környező sejtekben, tehát a génterápiával küzdeni ezzel, ez sok szempontból nehéz feladat. Ilyen szempontból talán jelenleg szerintem megoldás nincsen, viszont az, hogy a növekedő tumort azt ne csak a rákos sejtekre fókuszálva vegyük figyelembe, hanem a környezetét is figyelembe vegyük. Ez egy nagyon valóságos, egy nagyon fontos kérdés. A laborban ez problémákba tud ütközni. Egy sejtenyészetben tipikusan egyfajta sejteket vizsgálunk. Például a közeljövőben tervezünk kialakítani egy olyan technológiát, meghonosítani a laboratóriumban, ahol már nagyobb kevert sejtpopulációkat tudunk három dimenzióban vizsgálni, és itt már lehetőség van különböző sejttípusoknak könnyebben össze tudjuk keverni, a természeteshez hasonlóbb környezetet tudunk létrehozni. Amikor élő állatokon, tipikusan egereken vizsgáljuk ezt, ahol ugye ezek mind megvannak. A mi kutatásaink konkrétan ezekben a kérdésekben még nem mennek bele, de alapvetően igen, tehát alapvetően ez befolyásolja, a tumor környezet az befolyásolja gyakorlatilag minden oldalát a rák progressziónak. Egy egyszerűsített világnézetben viszont azt tudjuk vizsgálni, hogy az adott sejtekben mutációk jönnek létre, a mutációk rákos növekedést okoznak, és már ez önmagában egy olyan nehéz kérdés, hogy néhány mutációnak az összedolgozása végül milyen növekedést fog okozni, hogy még hogyha nem is megyünk bele azokba az ötletekbe, amiket te felvetettél, még akkor is egy meglepően komplex, és egy problémával állunk szembe, és olyan kérdésekkel, amikre még mindig nincsenek tökéletes válaszaink.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunneren Evolúció Tudományi Intézetének tudományos munkatársával a rák kutatásról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
2: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
4: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a páralgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Képeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térkép portáján és az mts.org turista útnyilvántartásában. A felvidéki füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abban az alkalomban állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móroc Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a Várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás török íjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
2: Az időjárásról.
4: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
2: Európa Rádió híreit hallották.

elfelejtem, hogy milyen, amiben vár.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúciótudományi Intézetének tudományos munkatársával, a rák betegségek evolúciós vonatkozásairól. A riporter továbbra is Takács Ádám.
2: Alapvetően nagyrészt véletlenszerű folyamatok a mutációk. A rák kialakulásának két oldala van ilyen szempontból. Az egyik oldal az, hogy maguk a rákot okozó mutációk létrejönnek-e, milyen rátával jönnek létre. A mi kísérleteinkben, amikor ezzel a CRISPR genomérnöki technológiával bevisszük a mutációt, akkor gyakorlatilag ezen átlépünk, hiszen mi hozzuk létre. A mutációt adott sejtben tudjuk, hogy milyen mutációt hozunk létre. Ugye a természetben viszont a rák kialakulásának a gyakorisága, illetve akár egy adott mutációnak a létrejöttének a valószínűsége, azt nagyon befolyásolja az, hogy a mutációs ráta mekkora. Ugye, ilyen szempontból sok olyan életmódbeli tanács, például a dohányzásról való leszokás, és ebben tud segíteni, hogy gyakorlatilag a mutációnak a létrejöttének a valószínűségét csökkentjük azzal, hogy effektíve a mutációs rátát csökkentjük. Ha már létrejött a mutáció, vagy mutációk, akkor annak a megértése, hogy ezek viszont milyen hatással járnak, az a második kérdés. És mi gyakorlatilag ezen dolgozunk, létrehozzuk a mutációkat, és utána egy úgynevezett DNS vonalkó technológiával ezeknek a sejteknek az életútját tudjuk követni. Létrehozunk mutációkat, lenti vírussal bevisszük azt az általunk megszerkesztett DNS anyagot, ami két dolgot fog csinálni a sejtben. Egyrészt mutációt hoz létre, olyan specifikus rákot okozó mutációt, ami tumorképződéshez vezet. Másrészt az adott sejtnek a genomjába beilleszt egy úgynevezett DNS vonalkódot, ami igazából egy magasztos név arra, hogy egy viszonylag rövid, véletlenszerű szekvencia. Tehát az ATGC bázisokból áll a DNS, ami talán sokaknak még ismerős a gimnáziumból. Ezek általában egy jól meghatározott sorrendben alkotják a genomot. Amit mi beviszünk DNS-t, annak van egy olyan darabja, ahol ezek véletlenszerűen vannak. Azáltal, hogy véletlenszerűen vannak, azt érjük el, hogy a mi általunk használt mondjuk 10 000 vírusban mindegyikben ezek egészen egyéni szekvenciát fognak alkotni. És a kísérlet végén igazából egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy fogjuk a sejtjeinket, ezt mondjuk akár egy egér tüdőből, akár a petri csészéből vesszük őket, ledaráljuk őket, a DNS-üket kivonjuk, és az egész genomjukból csak ezt a pici DNS darabot fogjuk és megszekvenáljuk. Nyilván itt vannak különböző technikai lépések, de a lényeg az, hogy csak ezt a rövid darabot, hogyha megszekvenáljuk, akkor abból egyrészt megtudjuk, hogy az adott sejtben milyen mutáció volt, azt is megtudjuk a DNS vonalkód segítségével, pontosan melyik tumorból jött az adott sejt, és a sejtek számát is tudjuk, tehát azt is meg tudjuk mondani, hogy mekkora volt a tumor. Mondjuk egy egyszerű kísérletet, ha most meg akarunk tervezni, akkor azt lehet mondani, hogy vegyük 10 olyan gént, ami az emberekben, az emberi tumorokban a leggyakrabban kapcsolódik ki rákos tumorokban. Ezeket egyesével üssük ki különböző sejtekben, ezeket hagyjuk nőni, majd ezeket a sejteket kezeljük meg a 10 leggyakrabban használt rákellenes terápiával, és utána ezekből vegyük az adatokat, és látni fogjuk azt egy adott terápiánál, melyek azok a mutációk, amire az adott terápia a legjobban, vagy a legkevésbé működött. Nyilván ez egy nagyon nagy egyszerűsítés, és még nincsen benne az, hogy az adott terápia az hogyan fog hatni az egyéb egészséges sejtekre, a rezisztencia folyamata nincsen benne, tehát hogy ne képzeljesen ki, hogy ebből egy lépésben rögtön olyan eredmény lesz, amit a klinikumban lehet használni, de ez talán érzékelteti azt, hogy ezekkel a technológiákkal viszonylag egyszerűen és viszonylag gyorsan tudunk olyan nagy léptékű méréseket létrehozni, tehát olyan méréseket, amiből sok adatunk lesz, amiből meg tudjuk vizsgálni azt, hogy különböző genotípusú sejtek, tehát olyan sejtek, amiből különböző mutációkat hoztunk létre, hogyan viselkednek akár például egy élő egérnek a tüdejében, vagy hasnyálmirigyében, vagy valamilyen szervében. Ez egy nagyon hasznos módszer, egy nagyon hasznos szerszám arra, hogy korábban elképzelhetetlen lefedettséggel ilyen térképeknek szoktuk hívni, térképeket rajzoljunk arról, hogy a különböző mutációk, illetve akár különböző mutációknak a kombinációja, és az érződik, hogy azért itt már, ahogy itt a dimenziókban egyre feljebb megyünk, ez a tér, amit le kell fedni, egyre nagyobb, És ezért fontos az, hogy olyan módszertanáink legyenek, ahol nem 10, nem 100, hanem akár 1000 vagy sok ezer tumort, sok ezer ilyen sejtpopulációt tudunk lemérni.
3: Hol tart most a kutatás? Vannak konkrét eredmények?
2: Alapvetően ebben az irányban vannak eredményeink, hogy a különböző mutációknak az együttes hatásai, azok nagyon nehezen megjósolhatóak. Ugye ez nem egy egyértelmű probléma, bár evolúcióbiológiában ez régóta ismert. Ezt úgy hívják, hogy genetikai interakció. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy én kikapcsolom A-gént, és megnézem, hogy A-gén kikapcsolása miatt mennyivel nagyobbra nő mondjuk egy tumor. Nézhetnénk akármilyen más hatást is, hogy mondjuk milyen színű lesz a hajam, vagy milyen színezetű lesz a macska. Hogyha A-génnek a hatását megnézzük, A-mutációnak a hatását, és aztán megnézzük B-mutációnak a hatását is külön, tehát az egyik populációban A-gént kapcsoljuk ki, a másikban B-gént, annak is van egy hatása. Ebből a kettőből lehetne egy sejtésünk arra, hogyha egyszerre kapcsoljuk ki A és B-gént, akkor mit fogunk látni? Tehát mondjuk A-génnek a hatása az volt, hogy 10%-kal nagyobb tumorokat látunk azokban a populációkban, ahol az A-gént kikapcsoltuk. B-gént kikapcsoljuk, ott is 10%-kal nagyobb tumorokat látunk. Mit gondolnál, mi történik, hogyha A-gént és B-gént is kikapcsoljuk egy harmadik populációban?
3: Na hát jó kérdés, gondolom, hogy extrán nagyobb tumorokat fogunk kapni. Gondolom így laikusként.
2: Igen, én is ezt gondolnám, ezt hívjuk úgy egyébként, hogy egy null modell, egy kezdeti modell, ami megpróbálja megjósolni azt, hogy mit fogunk látni. Tehát hát az egyik 10%, másik 10%, akkor mondjuk azt, hogy 20%, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, egy multiplikatív modell, akkor 21%-nál nagyobb növekedést fogunk kapni. És akkor ehhez képest, amit látunk, az valamennyire meglepő lehet. Nyilván, ha pontosan 20%-ot vagy 21-et kapunk, akkor ez egy kicsit sem meglepő. Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy nincsen genetikai interakció. Hogyha ennél nem nagyság rendekkel, csak egy picivel nagyobb vagy kisebbet találunk, az már egy interakció, csak még nem annyira érdekes. A nagyon érdekes akkor lesz, amikor egészen megfordul ennek az irányát. Tehát, hogyha azt találnánk, hogy A és B gént együtt kikapcsolva rosszabbul növekszik a tumor, az egy nagy meglepődést okozna. Ezeknek az ilyen genetikai interakciós térképeknek a feltérképezése, ugye az ezekről való gondolkodás az már nagyon régóta folyik. A kísérletes feltérképezése az néhány évtizede folyik, a rákban való feltérképezése az pedig most történik meg, és nekünk ezzel kapcsolatban vannak eredményeink, és igazából azt találtuk, ami sajnos nem túl bíztató, hogy viszonylag ritkák az ilyen esetek, ahol egészen megfordul ez az irány. Ugye el lehet képzelni, hogyha azt találnánk, hogy van egy mutáció, ami segít a rák kialakulásában, nagyobb tumorokhoz vezet, és van egy másik, ami pedig ezt a hatást megfordítja, akkor az akár egy gyógyszer terápiának a célpontja is lehetne. Ugye ezeket ilyenkor mi a laborban kiütjük ezeket a géneket, kikapcsoljuk genetikailag. Egy nagyon sok gyógyszernek a hatásmechanizmusa az, hogy az adott génből létrejövő fehérjének az aktivitását csökkenti, ami gyakorlatilag egy nagyon hasonló hatást okoz. Ezeket úgy is hívják, hogy előjele pisztázis, mert a hatás előjele változik meg, tehát pozitívból negatívba, vagy negatívból pozitívba. Ezeket más evolúciós rendszerekben nagyon gyakran látni. A mi eredményeink azt mutatják, eddig, nyilván ezt bizonyos ráktípusokon néztük meg, hogy itt nagyon ritka. Ezeknek valamennyire érteni véljük az okát, mert a rák az egy nagyon specifikus evolúciós rendszer. Ettől függetlenül ezek új eredmények, és ugye nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy az ennek való megértése, illetve ezeknek a kölcsönhatásoknak a feltérképezése, az fontos lehet abban is, hogy meg tudjuk előre jósolni, hogy a rák progresszió az milyen mutációs útvonalakon tud haladni. Tehát mely mutációk fognak egymás után megtörténni, és milyen sorrendben. Ezt nagyon jó lenne megérteni, és ez bizonyos szempontból az evolúcióbiológiának a szent grálja, hogy az evolúciót, az adaptációt előre tudjuk jelezni. Ebben rákon kívül is ez egy nem véletlenül szent grál, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és igazából nagyon nagy pozitív eredmények nincsenek. De a rákbiológiában meg még fontosabb, hiszen itt egy adott az betegségnek a progressziójának a megértése és az előrejelezhetősége az nagyon-nagyon sokat segítene.
3: Egyáltalán a rák, meg ez a fajta sejtosztódás miért különleges, vagy miért érdekes kifejezetten evolúciós szempontból? Hol van ennek a témának az eszenciája? Ami miatt te azt mondtad, hogy márpedig te a rákos sejtekkel szeretnél foglalkozni. Egy olyan környezetben, ahol akármerre fordulsz, evolúciót látsz, fantasztikusabbnál fantasztikusabb növények vannak, úsznak a tengerben, gyönyörű, különleges állatok, az eget is meghódították, különleges fajok, de téged mégis a rákos sejtek foglalkoztatnak. Miért? Mit látsz ebben, ami szerinted, ami téged hajt, ami neked ennyire fontos?
2: Igen, ez egy jó kérdés, és kicsit olyan szempontból nehéz is róla beszélni, hogy ugye egyrészt ez egy szomorú téma, nyilván egy betegségről beszélünk, másrészt meg egy nagyon érdekes téma, aminek a fő motivációja egyébként ez nálam a ráknak az evolúciós aspektusa, egy nagyon érdekes evolúciós modell. Emellett nyilván nem mennék el amellett sem, és nyilván egy plusz motiváció, hogy a rák kutatás az nyilván segíthet embereken, még hogyha több lépésen keresztül is, nem közvetlenül is, de az emberi gyógyászatban fontos tud lenni. De emellett számomra egy nagy motiváció az is, hogy mint egy evolúciós rendszer nagyon különleges. Van ennek több olyan aspektusa is, ami miatt szerintem egészen különleges. Az egyik az, hogy gyakorlatilag a legtöbb evolúciós adaptáció az úgy történik, hogy az adott faj a környezetéhez alkalmazkodik, és mindig az új adaptív lépések, azok egy már viszonylag jól alkalmazkodott háttér egyed, de történik valamilyen változás, amitől még egy kicsit alkalmasabb lesz a túlélésre, a szaporodásra. A rák az ilyen szempontból egy nagyon fura rendszer, mert gyakorlatilag a többsejtűség kialakulásakor, akkor ott kialakul egy olyan munkamegosztás, hogy a testünk sejtjeinek döntő többsége, annak nem feladata a szaporodás, hanem ugyanúgy, mint egy hangyabolyban a dolgozók, saját szaporodásukat, saját osztódásukat háttérbe szorítják a köz érdekében. A köz az nálunk a testünket jelenti, az összes sejtünket, a hangyakolóniában pedig a bojt. Így alakulhat ki a többsejtűség, hogy sejtjeink csak nagyon kis része, tehát a herékben, a petesejtekben lévő néhány sejt az, akinek megengedett, mint a hangya királynőnek, hogy tovább szaporodjon és osztódjon. Igen, tehát tovább vigye saját magát. És ez a fajta többsejtűségi szerződésnek történik meg a megszegése a rák esetén. Egyébként amennyire én tudom, hangyabolyban is történnek lázadások, ahol a dolgozók elkezdenek osztódni, erről nem tudok sokat, de a rák kialakulásakor gyakorlatilag ez történik, hogy a dolgozó sejtjeink, akinek nem lenne dolga osztódni, ahogy csak bír, azok mégiscsak elkezdenek osztódni, ahogy csak bírnak. Ez azért érdekes, mert tehát amiből kiindul ez az evolúció, az adaptáció, az egy olyan sejt, ami egyáltalán, tehát ha a rák szempontjából nézzük, és abból a szempontból nézzük, hogy a korlátlan osztódás a cél, ugye mondjuk egy egysejtű baktériumnál például ez a cél, az a legsikeresebb evolúciósan, akinek a legtöbb utódja lesz. Nyilván embereknél is, csak embereknél ugye ezt egyet szinten nézzük, de ha sejt szinten nézzük, akkor az erre való optimalizáció eddig nem volt jelen, sőt, hát a fordítottjára való optimalizáció történik, egy adott testi sejt arra van optimalizálva, hogy ne osztódjon, mert nagyon rossz dolgok történnek, ha osztódna. Amikor kialakul a rákbetegség, akkor gyakorlatilag ez fordul meg, és egy ilyen egyáltalán nem jól adaptálódott állapotból elkezdődik egy adaptáció abba az irányba, hogy ez a sejt tudjon osztódni. És gyakorlatilag ebből lesz a tumor. És ez egy evolúciósan nagyon izgalmas, és egyébként nagyon fura felállás. Szempontból is különleges a rák, hogy egy teljesen aszexuális rendszer, ami azt jelenti, hogy a populáció növekedésekor nem történik különböző egyedek között genetikai anyagnak a kicserélése, nem történik rekombináció, ugye a legtöbb fajnál, még azoknál a fajoknál is, akik aszexuálisan tudnak osztódni, azért néha vannak szexuális osztódási lépések, a rákban ilyenek nincsenek. Ez olyan szempontból vannak ennek fontos vonatkozásai, hogy a káros negatív mutációkat nagyon nehéz az adott tumorból levetkőzni. És éppen ezért azt is találják az emberek, hogy ezekben a tumorokban nagyon komoly a káros mutációknak a tumorra viszonyított negatív hatása. Én korábban ilyen negatív káros mutációkkal foglalkoztam, még nem a rákbetegségen belül, és ez szerintem egy másik nagyon érdekes kérdés, hogy ezeket a káros mutációk a tumorokban hogyan alakulnak ki, hogyan maradnak fenn, mekkora negatív hatásuk van, hogy esetleg ezeket a negatív hatásokat fel lehetne klinikumban használni, tehát terápiás célból meg lehetne őket specifikusan támadni. Jelen pillanatban ilyen irányba nem kutatunk egyébként, de szerintem ez egy nagyon izgalmas új irány lehetne a csoportnak.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Boros Gábor Zoltánt, a Hunren Evolúciótudományi Intézet tudományos főmunkatársát ismerhették meg, aki a rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus társaival.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Köröcsika.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawattal csökkentették villamosenergia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamosenergia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamosenergia termeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen érni, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, az idei friss adatok alapján ketté szakadt az albérletpiac. Országosan visszafogottabb a szezon kezdett, ám több nagy egyetemvárosban a tavainál, sőt bizonyos helyeken a 2024-esnél is erősebb kereslet növekedés látható. Ez azt jelzi, hogy a hallgatói kereslet nem tűnt el, hanem jóval koncentrált.

0: Talán közölte a Magyar Bankszövetség a távirati irodával. A szövetség tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. A pénzügyi infrastruktúra, az informatikai rendszerek és a bankbiztonság működtetése továbbra is elsőbséget élvez, tették hozzá. A Magyar Bankszövetség arra ösztönzi a banki ügyfeleket, hogy lehetőség szerint tudatosan tervezzék meg banki ügyeik intézését, és vegyék igénybe a digitális csatornákat, ami kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé. Az internet és mobilbanki szolgáltatások, valamint a bankkártyás fizetések biztosítására a bankok továbbra is felkészültek, hangsúlyozták a közleményben. Nyáron gyakran tapasztalt jelenség, hogy a megszokott hétköznapokat hátrahagyva a véradási kedv alább hagy, pedig nyáron ugyanakkora szükség van a véradásra, mint az év bármely szakaszában. Hetente 1600-1800 önkéntes véradó adományával tartható fenn a stabil ellátás. A nyári időszakban akár irányított véradással is segíthetik a vérellátó szolgálatot. A részletekről Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója számol be rádiónknak.
1: Az irányított véradás rendszer régóta működik az OVS-nél, de körülbelül 3 éve történt egy újítás. Jelen pillanatban, ha valakinek van olyan ismerőse, aki tervezett műtét kapcsán vérkészítmény igényt jelentő műtétre készül, vagy műtétre készítik elő, akkor mindösszesen annyi a tendője a véradás szándékozó donor jelöltnek, hogy amikor megérkezik, akkor ennek a betegnek a nevét és a tajszámát kell bediktálni az adatrögzítés kapcsán. Ez az információ az ő neve mellett, tehát a donor neve mellett rögzítésre kerül a számítógépes rendszerünkben, és amikor vérkészítmény biztosítást végez az OVS ennek a betegnek a részére, akkor ebben a számítógépes rendszerben látszani fog, hogy az ő irányába irányított véradás történt, és ezzel hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen bónuszpontot, egy ilyen kis smiley-t kap, ez a ugye idegen szó a recipiens, aki majd meg fogja kapni a vérkészítményeket. Tehát ő egy ilyen, hát a készítmény allokációnál, a készítmény besorolásnál egy pici előnyt fog élvezni a rendszerünkben. Ami könnyítés 3 éve bevezetésre került, az az, hogy ennek semmilyen területi kötöttsége nincsen, tehát egy Miskolcon élő rokon, akár egy zalaegerszegi beteg részére is adhat irányított vérmintát, tehát történhet irányított donáció egy távol levő beteg részére is, és a vércsoportnak sem kell azonosnak lenni, mert amikor a készítményeket odasoroljuk, akkor figyelembe tudjuk venni általánosságban a vérkészlet javító jellegét ennek a donációnak.
0: A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállom felszaporodott, nehezítve a páralgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben.
2: Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. augusztus 7-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat több felé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. És akkor a tartalomból, földünkön nagyjából 2 millió különféle gomba él, de ezek közül a tudomány, a mikológia is legfeljebb csak 150 ezeret ismer, a körömgombától a vargányáig vagy a szarvasgombáig. A Szegedi Gombász Egyesület célja épp ezért a természetvédelem, különösen a nagy gombák védelmének elősegítése. Céljukat ismeretterjesztéssel, oktatással, kutatással, valamint természetvédelmi szervezetek munkájának támogatásával érik el. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Tőkés Zoltán református lelkész vagyok Csengerből. Igét a zsidókhoz írt levél második fejezetének első 4 verséből olvasom. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyet akarata szerint osztott szét. Kedves testvérek! Sokféle dologért aggódunk, és hasonlóan sok minden van, ami a törődésünket igényli. Legyen szó emberekről, családunk tagjairól, barátainkról, vagy esetleg munkatársainkról. Vagy legyen szó tárgyakról, ránk bízott értékekről, melyeket örököltünk, vagy életünk során megvettünk, szereztünk. Gyakori kép, hogy egy-egy jól felújított épületről, vagy értékét megőrzött, restaurált tárgyról büszkén fényképeket osztunk meg. Íme ilyen volt, ilyen lett. Képek arról, milyen volt a felújítás előtt, és milyen lett a felújítás után. Megbecsült értékek, melyeken látszik a gondos tulajdonos, vagy a gazda ráfordított ideje, odaszánt energiája. De lehet ilyen egy gondozott kert, vagy egy kiállításra méltó jószág házi kedvenc is. A zsidókhoz írt levél arra hívja fel az akkori olvasók figyelmét, hogy vigyázzanak és ne feledkezzenek meg az üdvösségről. Így szól, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Aki nem törődik Isten igéjével, az olyan, mint az a hajó, amely a kikötő biztonsága helyett a szirteknek, a szikláknak ütközik, és menthetetlenül elpusztul. A nem törődő magatartás igazi csapda, mert az utolsó percig lehet minden más tagadni. Amikor pedig a veszély egészen közelbe ér, és nyilvánvalóvá válik, hogy komoly a baj, sajnos a legtöbb esetben ilyenkor már túl késő. Túl késő visszafordulni, túl késő újat kezdeni, túl késő megbánni, vagy esetleg megbocsátani. Mindezekben sokak sorsát és szomorú tragédiáját látjuk, akár a Szentírás lapjain is. Az ószövetségi nép életében hányszor és hányszor próbálta az Úr felébreszteni népe lelkiismeretét a megtérésre és az újjászületésre. Jézus is az új szövetségben milyen döbbenetes módon sírt a Szent Város Jeruzsálem felett. Lukács evangélium a 13. fejezetében, a 34. versében ezt olvassuk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnya alá, de nem akartátok. Szomorú ez a kép, és Jézus látta, mint legfő prófétánk, a város pusztulását, és látta lelki szemei előtt annak romjait is. Figyelmeztet az ige, vegyük komolyan Isten szavát e világhoz, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus. Így szól ez, még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mert Isten nem hagyott minket sem hűséges, hiteles bizonyságtévők nélkül. Mennyire fontos volt a hű bizonyságtevők sokasága, például Lukácsnak, a szerzőnek, aki evangéliumának első fejezetét így kezdte. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Szemtanúk és egyben szolgák. Nem néma tanúk, nem semleges szemlélők. Boldogok lehetünk mi is, A bizonyságtételünket felhasználja a mindenható Isten, a Szentlélek ereje által arra, hogy másokat hitükben megerősítsenek. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, segíts meg bennünket, hogy hűséges, hiteles bizonyságtevői lehessünk. Segíts, hogy ott is hitelesek maradjunk, ahol ismernek bennünket, családunk, barátaink körében, vagy ott, ahol élünk. Így áld meg egyházunk munkáját és a keresztények szolgálatát a világban. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok, szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győrött és Székesfehérváron 200-200 000, Pécsett 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, földünkön nagyjából 2 millió különféle gomba él, de ezek közül a tudomány, a mikológia is legfeljebb csak 150 ezret ismer, a körömgombától a vargányáig vagy a szarvasgombáig. A Szegedi Gombász Egyesület célja épp ezért a természetvédelem, különösen a nagy gombák védelmének elősegítése. Céljukat ismeretterjesztéssel, oktatással, kutatással, valamint természetvédelmi szervezetek munkájának támogatásával érik el. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélget Balázs Alexandra.
2: A legfontosabb eszközünk a tudás átadás, amiben ugye a szemléletformálás, ismeretterjesztést is beleértjük. És elég sok mindent teszünk ezen a területen. Igyekszünk mikológusokat felvonultatni, van például egy Mikológia Tanszék című sorozatunk, ez egy online ismeretterjesztő tudományos előadás sorozat, amivel havonta egyszer jelentkezünk, és ahol hát a legkülönbözőbb szakterületével a mikológiának lehet megismerkedni. Ebben például genetikai, evolúciós, gyógyszerészeti és a legkülönbözőbb vonatkozások megtalálhatók, és ilyen ismeretterjesztő előadásokat igyekszünk végezni. Szinte minden felkérésnek eleget teszünk, ami kapacitásunkból futja. Szeretek iskolákban gombákról beszélni, mert a fiatalok nagyon hálás közönség. Érdeklődőek, befogadóak. Azt sajnos én is alá kell, hogy húzzam, hogy hát a mikológia az eléggé elhanyagolt, hogy mondjam, a teljes vertikumban, és itt az általános oktatástól egészen a felső oktatásig bezárólag. De igyekszünk minden területen helytállni, nem csak általános és középiskolásokkal találkozunk, hanem azért, hogy az egyetemeken is elérhető legyen ez a tudás. Ott a Szegedi Tudományegyetemen elindítottuk a terepi gombász kurzust, egyetemi hallgatók részére, hogy a nagy gombákról, azoknak az ökológiájáról hát egyáltalán fogalma legyen egy biológusnak, egy gyógyszerésznek. Ez egy egyéves program, amelyben a legkülönbözőbb aspektusait vizsgáljuk meg a terepi gombászatnak, tehát legyen az mérgező gombák, vagy gyógyhatású gombák, élőhelyismeret és a mikológiának a alapvető tudnivalói, és talán az megérdemel némi magyarázatot, hogy mi is az, hogy nagy gomba. A nagy gomba alatt azokat a gombafajokat értjük, amelyek látható méretű termőtestet hoznak létre. A gombák világa az nagyon kiterjedt, a gombák több mint 2 millióan vannak, a legszerényebb becslés szerint is, mások szerint akár 5 millió gombafaj is létezhet. És ezekből nagyon-nagyon sajnálatos módon mindössze 150 ezret ismer a tudomány. Azt kell mondjam, hogy meglehetősen lomha tempóban nő ez a szám, olyan évi körülbelül 2000 új gombafajt írnak le a kutatók. Megint csak meg kell, hogy említsem, hogy a mikológia tudománya mennyire sanyarú, rossz helyzetben van. És ha már számokról van szó, akkor még egy számot, vagy még további számokat mondanék, ha szabad. Az IUCN, a Természetvédelmi Világszervezet fenntart egy úgynevezett vörös listát. Ezen a vörös listán azok a növény, állat és gombafajok szerepelnek, amelyeket természetvédelmi szempontból felmértek. Tehát felmérték azokat a kockázatokat, amely ezeket a fajokat fenyegeti. Ez alapján besorolták őket veszélyeztetett és kevésbé veszélyeztetett kategóriákba, és ezt a munkát elvégezték 61 néhány ezer növényfaj esetén, és ezt a munkát elvégezték mindössze 600 gombafaj esetén. Ha másból nem, akkor ebből is látszik, hogy rengeteg teendő van még a nagy gombavédelem területén.
3: Mi az, amiért ilyen mostoha helyzetben vannak a nagy gombák, hogyha annyira nagyon nagy a jelentőségük, mint ahogy ön is mondja, és ahogy a szakirodalom is leírja?
2: Talán onnan érdemes kiindulni, hogy most már beszélünk a gombák országáról, azon belül ugye a nagy gombák egy speciális csoportja a gombáknak, de nem volt ez mindig így. Tulajdonképpen amikor én gimnazista voltam, akkor én még úgy tanultam, hogy a gombák azok egyfajta telepes növények.
3: Igen.
2: És ez annak ellenére így tanultam, hogy már 1969-ben egy Robert Whittaker nevű amerikai kutató előállt az öt ország elmélettel, amelyben az állatok és a növények mellett indokoltnak látta a gombákat külön országba elhelyezni, és tulajdonképpen a 70-es évek elején ezt a kutatók tudományos társadalom széles körben el is fogadta. És hát a mai nap, hogyha körülnézünk, és mondjuk Magyarországon keressük azokat a kutatókat, azokat a mikológusokat, akik tényleg tudományos szinten, főállásban foglalkoznak gombákkal, hát őket különböző növénytani tanszékeken találhatjuk. Nincs önálló tanszéke a mikológiának Magyarországon. Ugye Magyarországon egyetlen egy mikológia tanszék létezik, hát az ismeretterjesztő tudományos előadás sorozat, amit mi így neveztünk el. Fricska képpen ennek a helyzetnek a kifigurázására, vagy erre való figyelemfelhívásként. Szóval minden esetre nem volt önálló disziplina, nincs meg a helye az akadémiai szférában, vagy nem méltó helyén kezelik ezt még. Kevés azon kutatóknak a száma, akik ezzel foglalkoznak. És hát persze vannak ennél objektívebb tényezői is, hogy a gombák rejtőzködnek, tehát a gombákat nem látjuk folyamatosan. A gomba, amely termőtestet hoz a fán, az tulajdonképpen egy hatalmas élőlény, amely benne él a fában, és folyamatosan, és csak egy rövid időre hoz létre egy egészen múlékony termőtestet a fa oldalában, és csak abban az időszakban van lehetőségünk megfigyelni. Tehát ugye a gombáknak van egy ilyen speciális tulajdonsága, hogy a termőtestek azok csak rövid időre jelennek meg. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gombák ilyen rejtélyesek, és ilyen keveset tudunk róluk. És hát én azt gondolom, hogy ez teszi azért egyedivé a mi oktatási rendszerünket, mégpedig az, hogy élőhely központú. Vannak egyéb oktatási rendszerek, amelyekben a gomba a kereskedelmi célú szakellenőrzésére oktatják a hallgatókat. Ott nincsenek akkora jelentősége, hogy az a gomba hol termett, és mikor termett, és milyen körülmények között termett, és milyen módon kapcsolódott ahhoz az életközösséghez, amelyben termett. Mi viszont ezekre a kérdésekre helyezzük a hangsúlyt, és én azt gondolom, hogy egy terepi gombásznak igazán ezekre van szüksége. Ezek teszik értékessé számára azt a tudást, amit mi nyújtunk.
3: Mennyire érdeklődnek az emberek egyébként a gombászat iránt, hogy milyen gombák vannak Magyarországon, melyik ehető, melyik mérgező, melyik mire használható?
2: Igen, van egyfajta hagyománya természetesen szerencsére Magyarországon a gombászatnak, de úgy tűnik számomra legalábbis, mintha valami fajta új jelenség kezdene kibontakozni. Én ezt körülbelül úgy látom, hogy az emberek a természet felé fordulnak, mert valami feltűnően hiányzik az életükből. És a gombászat könnyen választod erre a kérdésre, illetve bepótolja ezt a hiányt. Ugyanis azt tud hatékonyan gombászni, aki tényleg odafigyel a természetre. Ugye sokan kimennek a természetbe sportolni, futni, kerékpározni, és akkor a természetet csak mint egyfajta ilyen zöld hátteret használják. A gombász egy kicsit ennél tovább megy, mert neki muszáj a természetre figyelnie, hogy a jeleket tudja olvasni, és így aztán a gombát megtalálni. Mi ezen az úton még tovább visszük az embereket, és nem csak tudást adunk át, hanem talán segítünk egy kicsit visszatalálni a természetben.
3: De ez fontos is, nem, hogy az emberek ne csak úgy neki induljanak a természetnek, és össze-vissza szengjenek mindent, mert gondolom egyrészt nincsenek tisztában nagyon sokan azzal, hogy melyik gomba ehető, melyik mérgező, kettő meg lehet, hogy több kárt tesznek, mint hasznot, és nem mindenhol lehet gombászni.
2: Igen, ez sok-sok szempont. A mi szempontunk az a következő, hogy ha az emberek tájékozottak a természet dolgait illetően, akkor őket könnyen meg lehet arról győzni, hogy ez olyan érték, amit érdemes megvédeni. Azok a szempontok, amelyeket ön említett, hát például, hogy hol lehet, hol szabad gombászni, természetesen van ennek egy jogi háttere, ezeket a jogszabályokat mi összegyűjtöttük, ezeket mi oktatjuk, igyekszünk segíteni abban, hogy hogyan tájékozódjon az ember azt illetően, hogy hol szabad gombásznia, és mennyit szabad gombásznia. Tananyagot állítottunk össze például egyfajta ilyen térinformatikai ismeret csomagot, amelyből megtudhatja az ember, hogy az interneten elérhető eszközökkel hogyan tájékozódhat mondjuk az erdőkről, hogy ott hol vannak a védett területek, melyek az állami erdők, ott milyen faállomány van, és a többi. Tehát mindezekre a területekre igyekszünk odafigyelni, mindezekről igyekszünk információt nyújtani. De mondom, a mi önző szempontunk, ha lehet így mondani, az, hogy a természet védelmének megnyerjük a gombászokat.
3: És ez nagyon jó, mert ugye a terepi gombászképzésükön kívül ugye azért bepillantást nyerhetnek évi 2 alkalommal a nyílt napjaikon. Az emberek önökkel tarthatnak a környéken szervezett nyílt gomba ismereti túráikon.
2: Így van, hát 2 nagyon fontos mozzanatot emelt ki. Az egyik az, hogy hát igyekszünk bepillantást engedni. Hát az egyik alkalommal a gyilkos galócát ismertetjük meg az érdeklődőkkel, ami nagyon fontos gomba. Egyébként egy nagyon szép gomba, nagyon izgalmas, nagyon érdekes gomba, de természetesen aki gombát gyűjt, annak ismernie kell a gyilkos galócát. A másik, amennyire izgalmas, a gyógyhatású gombák, amit dr. Ványolós Attila tart nálunk. Hát ő tulajdonképpen a magyarországi nagy gomba hatóanyag kutatásnak az úttörője. Azt hiszem, hogy nála hitelesebb előadó ezen a szakterületen nem lehet. Használjuk az iNaturalist nevű nyílt biodiverzitás dokumentáló rendszert, és azon keresztül bárki számára, bármely kutató számára elérhető adatokat szolgáltatunk a gombadiverzitásról, illetve hát én igyekszem megfelelni annak a kihívásnak, hogy a természetvédelemről, illetve a gombavédelemről beszéljek.
3: A Délalföldre milyen gombák a jellemzők, milyen gombákat lehet itt találni, főleg mondjuk ehetőkre gondolok, mert szerintem az emberek többsége megakadt ott, hogy csiperke, barna csiperke, laska gomba, talán még ismerik a vargányát, meg a rókagombát, meg a fülőkét, de szerintem nagyon sok gombát nem ismernek az emberek, ami itt terem Magyarországon.
2: Igen, de nincs ezekkel semmi probléma, azokkal a fajokkal sem, amelyeket felsorolt. Ugye ezek egy része vagy nagy része termesztett. De természetesen csiperkékből például mondjuk, ami az Alföldre jellemző, itt vannak szikes területek, a sziki csiperke, az egy kompakt, vastag húsú zömök képviselője a csiperkéknek, vagy a szekszárdi csiperke, más néven nyomott tönkű csiperke, szintén az Alföldre jellemző faj. De hát lehet nyugodtan, hogyha már a réteket, legelőket említjük, gyűjtögetni a mezei szegfű gombát, aztán, hogyha az Alföldre jellemző élőhelyeket nézzük, akkor hát például itt sok-sok akácosunk van, amiért nem feltétlenül szerencsés, de azoknak, akik mondjuk a nagyőzláb gombát gyűjtik, azoknak jól jön. Az idén még nem találkoztam vele, de hát szerintem június közepén már igazán számíthatunk rá. Aztán sok-sok fenyves ültetvény van, itt ilyen úgynevezett kéttűs fenyők, ami fekete és erdei fenyő ültetvényeket jelent, ami hát szintén természetvédő szemmel nem éppen ideális itt az Alföldön, de ha már itt van, akkor benézünk és megkeressük a szemcsés nyelű fenyőtinórut például, és hát sorolhatnám még, hát rengeteg faj jön szóba.
3: Önnek melyik a kedvenc gombája?
2: Az én kedvenc gombám az az ízletes rizike, az itt az Alföldön is megterem a fenyvesekben, és hát abból például nem készítünk pörköltet. Azt egészen máshogy kell elkészíteni, az tejelő gombákhoz hasonlóan azt legjobb grillezni, grillezve sütni, és hát ha így teszünk, hogy grillezve sütjük, akkor már csak egy kis fokhagymás tejföllel kell meglocsolnunk a végén, és akkor ez egy igazán ízletes eledel. Ami így az alföldi fajokat illeti, hát talán még esetleg érdemes kiemelni a sárga gilva gombát, ami a mi ártereinken igen gyakori, nagy mennyiségben terem. Könnyű is megtalálni, mert hát jövünk, megyünk az ártéren, és ott hát messziről világító hatalmas telepeket látunk a fákon. Angolul chicken of the woods, csirkegombának is nevezik, csirkehúsra emlékeztető az állaga és az íze a gombahúsának. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenkit arra bíztatok, hogy gombásszon, mert hogyha gombászik, akkor felfedezi a természet értékeit is közben, és talán van alkalma azon elgondolkodni, hogy a természet táplál minket. Ezért hát érdemes védenünk.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben a gombákról hallhattak. Sándor Attilával, a Szegedi Gombász Egyesület titkárával beszélgetett Balázs Alexandra.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. A Magyar Vegyipari Szövetség tagvállalatai csaknem 200 megawatttal csökkentették villamos energia felhasználásukat és jelentősen visszafogták vízfelhasználásukat is a tagoktól beérkezett információk alapján. Ez a felhasználás csökkentés az országosan elért eredmények mintegy 25%-át teszi ki. A tájékoztatás szerint a szövetség tagvállalatainak vállalásai alapján látható, hogy a vegyipar komoly intézkedéseket hozott a kialakult kritikus villamos energia és vízellátási válság kezelésére. A legnagyobb termelő tagvállalatoktól kezdve, mint például a Borsodkem ZRT, a MOL Petrolkémia ZRT, vagy a Nitrogénművek ZRT, tucatnyi kisebb termelő, kereskedő és szolgáltató tagvállalat számolt be gyors és jelentős intézkedésekről. Mivel több vegyipari vállalat saját villamos energiatermeléssel is rendelkezik, többen felajánlották a rendszerirányító Mavirnak áramtermelésük egy részének országos hálózatra való bocsátását. Ahhoz, hogy a megtakarításokat el lehessen ér, a tagvállalatok csökkentették termelésüket, gyártósorokat állítottak le, vagy korlátozták a kihasznált kapacitásokat. Az intézkedéseket a vállalatok addig tartják fenn, amíg a kritikus helyzet fennáll, és a termelés újraindításáról, növeléséről előzetesen egyeztetnek a rendszerirányító Mavirral. Magyarország továbbra is vezető szerepet tölt be az európai csemege kukorica termesztésben, ugyanakkor ennek a pozíciónak a megőrzése egyre komolyabb alkalmazkodást igényel, hívta fel a figyelmet az egyik vegyipari és biotechnológiai cég az MTI-nek elküldött összefoglalójában. Az ágazatnak egyszerre kell alkalmazkodnia a szélsőségesebb időjáráshoz, az emelkedő költségekhez és a nyomott értékesítési árakhoz. A tájékoztatás szerint a magyarországi termőterület az elmúlt években mintegy 35 ezer hektárról 25 ezer hektárra csökkent, az öntözött területek aránya ugyanakkor nőtt. A cég szakértői szerint öntözött körülmények között a növény továbbra is stabil és viszonylag kiszámítható bevételi forrást jelenthet a gazdálkodóknak. Az ágazatban egyszerre csökken a termelők és a feldolgozók nyeresége, miközben nő a termesztéshez szükséges befektetés és a vállalt kockázat. Az öntözés például egyre kevésbé tekinthető választható technológiai elemnek, sokkal inkább a biztonságos termesztés egyik alapfeltételévé válik, hangsúlyozták. További 10 napig tarthat a hőhullám Olaszországban, ahol az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 Celsius fokot mértek. Vörös kód van érvényben.

0: Az aszfalt hőmérséklet átlaga átlépte a 62 fokot, és kiemelkedőnek számít, hogy a Liguriai Imperiában elérte a 90%-ot a levegő páratartalma. Az északnyugati Torinóban a Po folyómedre majdnem teljesen kiszáradt, a maradék kevés víz elalgásodott. A legnagyobb olasz folyóvíz szintje több mint 8 métert süllyedt.
1: Az időjárásról.
0: Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. augusztus 7-e péntek reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Nyíri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgetünk majd, az önkormányzat kezdeményezéseiről hallhatnak részletesen.
2: Igen, hát a gyermekvédelemnek nagyon sok területe

0: nyilván az étkeztetés az egyik kiemelt terület. Szorgalmi időszakban is, tehát az iskolai időszakban is milyen ételt kapnak és esznek a fiatalok, és hát azon kívül is hozzáteszem az is, hogy mondjuk milyen programokat kínálnak az intézmények, vagy például a város a nyári szünetben milyen táborok vannak, hogy hasznosan töltsék el a szabadidejüket azok a gyerekek, akik esetleg csellengenének, aludnának, mert mondjuk szülők dolgoznak, vagy nincsen jó szabadidő eltöltési lehetőségük. Ez az ingyenes gyermekétkeztetés a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére. A családok erre tudtak jelentkezni, időben a hirdetményt közöltük. Voltak is jelentkezők szép számmal, és akkor ők meghatározott időpontban tudnak ingyenes étkezést kapni. Élnek ezzel sokan, ez nem jó, mert azt jelenti, hogy sokan rászorulók, de hát ezt a lehetőséget feltétlenül biztosítanunk kell. Ezt mindig megtesszük egyébként, és minden hosszabb szünetben is van erre lehetőség.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Augusztus 7-e van, az Ibolyák és az Albertek ünneplik ma a névnapjukat. Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Az Albert férfi név a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése nemes és fényes, híres. Az Albert női párja az Alberta, az Albertin és az Albertina. Most pedig nézzük, kedves hallgatóink, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz augusztus 7-éhez. 1714-ben a nagy északi háború során az orosz haditengerészet első fontos győzelmét aratja a Gagunti csatában. 1944-ben a Harvard Egyetemen elkészítik a Harvard Mark I néven ismerté vált IBM Automatic Sequence Controlled Calculator elektromechanikus programvezérelt számítógépet. 1961-ben a Vostok 2 sikeresen földet ért. 1974-ben Philippe Petit francia kötéltáncos acélkábelen átsétált az épülő világkereskedelmi központ ikertornyai között. Augusztus 7-én született 1825-ben Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, az MTA tagja. 1912-ben született Csenki Imre, Kossuth-díjas magyar karnagy, zeneszerző. 1934-ben Simó Sándor, Balázs Béla díjas magyar filmrendező. 1966-ban született Jimmy Jimbo Wells, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója. Augusztus 7-én hunyt el 1834-ben Joseph Marie Jacquard, a róla elnevezett szövőgép feltalálója. 1887-ben Gerendai Antal kőfaragó szobrász, aki a Kölcsey Ferenc és Vörös Marti Mihály síremlékét készítette. 1957-ben meghalt Oliver Hardy, amerikai komikus, a Stan és Pan burlesque sorozat párosának nagyobbik fele. 2009-ben meghalt Cseh Tamás énekes, színész, zeneszerző és előadó művész. 2021-ben Víg Melinda, magyar paramászó. Kedves hallgatóink, az augusztus 7-i kalendáriumot hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Origó. Egy csendes tavaszi délutánon, családom egyik tagjával kávézás közben egy újságcikkről beszélgettünk. A nagyobb ívű beszélgetésben az említett írott anyag kapcsán az került a boncasztalra, milyen érdekesen emlékszik valaki a saját szemszögéből egy adott korszakra, időszakra. Persze, mindenki úgy emlékszik eseményekre és emberekre, ahogy azt az ő szájíze diktálja. Azonban egy dolgot mégsem tehetünk meg. Nem mehetünk szembe a tényekkel. A tények apró, néha elhanyagolhatónak tűnő adalékok, amelyeknek egyetlen markáns feladatuk van. Elválasztják egymástól az igazat a hamisságtól, a valóst a valótlantól. Nem akarom az objektív valóságot egy mérlegre tenni a szubjektív megéléssel, de van különbség máshogy látni dolgokat és elhitetni önmagammal a valóság ellenkezőjét. Mármint lehet, de annak megvannak a maga veszélyei. Például az, ahogy szép lassan hozzászokunk ahhoz, hogy nem azt mondjuk, ami igaz, hanem azt, amit annak akarunk hinni. S ha elégszer elmondtuk másnak, miközben magunk is halljuk újra meg újra, idővel megtörténik a csoda, és a valótlant már mi magunk is elhisszük. Így lesz a hazugságból idővel igazság, így lesz árulóból a mártír, elkövetőből áldozat, vagy a gyávából a bátor. A sok ismételgetéstől, mikor mi magunk is elhittük, az lesz a mi új origónk, a mi saját új kiinduló pontunk, az új szög, ahonnan látjuk a világot. A többi embert, eseményt, pillanatot. S könnyedén már észre sem véve leszünk képesek kis hazugsággal elfedni egy sokkal nagyobbat. Persze az igazság útján járni nehéz és bizonytalan, míg a hazugságé csak idővel lesz egyre nehezebb. Ez a világ tele van hazugsággal, emberivel és embertelennel egyaránt. Vannak, amelyeket mások védelmére, míg másokat a sajátunkra fabrikálunk. Lehet azért, mert úgy kevésbé fáj, lehet azért, mert úgy megmarad a békesség, és sorolhatnám. Az igazságot kimondani, elfogadni, vagy felelősséget vállalni érte sokkal nehezebb, s csak az Úr tudja, hová is vezet, vagy hogyan fogadják mások. Én a bizonytalanság és nehézség ellenére azért választanám mégis ezt az utat, mert a hazugságokról pontosan tudjuk, hová vezetnek.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok, szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 ezer, Győrött és Székesfehérváron 200-200 000, Pécsett 180 ezer forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 ezer forintnál húzódott a középérték. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, s közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Nyíri Péterrel, Sátoraljaújhely alpolgármesterével beszélgetünk. Az önkormányzat kezdeményezéseiről hallhatnak, kedves hallgatóink, a riporter Bódis Attila.
2: Az önkormányzat a honlapján létrehozott egy úgynevezett állampolgári kisokos fület vagy részt. Ezzel mi volt a céljuk, és mit lehet ezen keresztül elérni?
3: Egész egyszerűen a ügyintézés hatékonyságát akartuk növelni. Jó néhány éve volt már egy ilyen kis kiadvány, akkor ezt kinyomtattuk, papír alapon jelent meg, bedobtuk a postaládába. Azt nem állítom, hogy használták is az állampolgárok. Nem, itt az a helyzet, hogy nagyon sok olyan üggyel keresik meg az önkormányzatot, polgármesteri titkárságot vagy a polgármesteri hivatalt, amely ügynek az elintézése nem a polgármesteri hivatal feladata. És ez nem felelősség áthárítás, nem a munka lerázása a magunkról, hanem egész egyszerűen hatékonyabb, hogyha közvetlenül az illetékes szervhez fordul az állampolgár, mert egész egyszerűen időt veszít. És nagyon sok ilyen ügy van, a polgármesteri hivatal osztályvezetői a munkatársaikkal megpróbáltuk gyakorlatilag mindent összeírni. Hogyha valaki darásfészket talál, hogyha van egy letörött ág, hogyha megrongálódott az autó, rossz helyen parkolnak, bármilyen egészségügyi probléma, nagyon mozog, veszélyes az aknafedél, van egy kátyú, tehát lehető legaprólékosabban összegyűjtötték azt, hogy az ember életében milyen probléma van, elment az áram. Nagyon gyakran telefonálnak polgármesteri hivatalba, hogy keresik polgármester urat, elment az áram, arra azt tudjam mondani, hát vagy akár kicsit tréfásan is, hogy ezt ő is tapasztalta, még nem indult el javítani, tehát nyilván annak megvan az illetékes szerve, amikor a vízműhöz kell fordulni, lehet persze tájékozódni a polgármesteri hivatalnál, meg is adjuk a tájékoztatást, csak hát akkor telik az idő, néha közvetlenebb a hangkapcsolat, úgyhogy ezért akarunk segíteni az állampolgárnak, továbbra is lehet fordulni a hivatalhoz, az önkormányzathoz, de valamikor gyorsabb az ügyintézés, és valóban nem minket illet, mert mi is csak azt tudjuk megmondani, hogy kérem szépen, van egy ilyen telefonszám, vagy egy személy, őt kell keresni, vagy éppen segítünk. De volt egyszer egy tréfás eset önmagában, az egészségügyi probléma nagyon fájdalmas, de telefonáltak a polgármesteri titkárságra, hogy nekik nem sikerült bejelentkezniük valamilyen szakrendelésre, és akkor segítsünk már, hát mondok, hogy segítünk, de hát csak telefonszámot tudunk adni, nem tudunk helyettük be jelentkezni. Ez nyilván egy szélsőséges példa, de nem annyira, tehát, hogy egyszerűen jó, hogyha tudatosítjuk a hatékonyság miatt. Ez egy több oldalas dokumentum, nagyon részletes, szerintem kiváló munkát végeztek a kollégák, tehát, hogyha valakinek felmerül valamilyen problémája, olyan is, amire most hirtelen nem gondolunk, akkor én azt hiszem, hogy mondhatom, hogy meg fogja találni a választ, azt, hogy hová kell fordulnia. És van még egy fejlesztés a honlapon, ez egy kis eseménynaptár, amelynek a sikere persze azon múlik, hogy az intézmények a városban függetlenül a fenntartótól, hogy tudnak együttműködni. Az eseménynaptár lényege, hogy a kulturális programokat, sportrendezvényeket, általában a rendezvényeket ott feltüntetjük, és tud tájékozódni a újhelyi lakos arról, hogy milyen programok lesznek, de mondom, ez azért arra is ösztönzi az intézményeket, hogy együttműködjenek. Hiszen az intézmények tudják, hogy milyen programok vannak, ők küldik el nekünk ezeket a programokat, amelyeket feltöltünk, és hogyha ebben van hiány, akkor nem tud teljes lenni ez a munka, de eddig jól megy, úgyhogy lehet nyugodtan tájékozódni. Nagyon sok program van, de ez abban is segít, hogy az intézmények rendszeresen együttműködjenek, és ezért az időpont ütközéseket elkerüljék, tehát tudják a másikról is, hogy milyen rendezvényeket szervez, és nyilván van olyan rendezvény, amelyből akár mondjuk kettőt is elbír egy azonos idősávban a város, de van, amelyemből egyáltalán nem. Mert mondjuk egy időben két könyvbemutatót nem jó tartani, de vannak esetleg olyan rendezvények, amelyekből van egy adott időpontban, és ugyanakkor egy másik, mert tudjuk, hogy más a célközönség. A lényeg tehát az állampolgár tájékoztatása és az intézmények együttműködésének ösztönzése.
2: Köztudomás, hogy a térségben nagyon sok hátrányos helyzetű ember él. Ez alól Sátoraljaújhely sem kivétel, és hát ugye amikor van az iskolai időszak, akkor nem csak az oktatást, a szakszerű felügyeletet kapják meg ezek a hátrányos helyzetű gyerekek, hanem ingyenes étkezést is. Nos, ugye jön a nyári szünet, már gyakorlatilag, amikor beszélgetünk, szegről végről el is kezdődött. Ilyenkor folytatódik-e az, hogy ezek a gyerekek továbbra is megkapják azokat, főleg az étkezést ingyenesen, amit megszokhatnak egyébként a tanév közben?
3: Igen, hát a gyermekvédelemnek nagyon sok területe van, az étkeztetés az egyik kiemelt terület. Szorgalmi időszakban is, tehát az iskolai időszakban is, milyen ételt kapnak és esznek a fiatalok, és hát azon kívül is hozzáteszem az is, hogy mondjuk milyen programokat kínálnak az intézmények, vagy például a város a nyári szünetben milyen táborok vannak, hogy hasznosan töltsék el a szabad idejüket azok a gyerekek, akik esetleg csellengenének, kalódnának, mert mondjuk szülők dolgoznak, vagy nincsen jó szabadidő eltöltési lehetőségük. Ez az ingyenes gyermekétkeztetés a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére. A családok erre tudtak jelentkezni, időben a hirdetményt közöltük. Voltak is jelentkezők szép számmal, és akkor ők meghatározott időpontban tudnak ingyenes étkezést kapni. Élnek ezzel sokan, ez nem jó, mert azt jelenti, hogy sokan rászorulók, de hát ezt a lehetőséget feltétlenül biztosítanunk kell. Ezt mindig megtesszük egyébként, és minden hosszabb szünetben is van erre lehetőség. Tehát ugye most már tavaszi szünet van, őszi szünet, téli szünet. Nyilván a nyári szünet a leghosszabb, de erre nyilván kötelességünk mindig figyelni, úgyhogy ezt a lehetőséget biztosítjuk. Mindenkit biztatunk arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Megvannak a feltételek, nyilvánvalóan nem veheti ezt mindenki igénybe. Itt a rászorultság mértékét azért megállapítja a polgármesteri hivatal, és akkor az alapján tudnak ingyenes étkezést kapni. Úgyhogy figyelünk a gyerekekre, éppen az elmúlt testületi ülésen számolt be a tevékenységéről az Egyesített Szociális Intézmény, és nagyon sok oldalon szóltak a gyermekvédelemről, ugye a gyermek-családvédelmi jóléti szolgálat is működik, és nagyon sok területen növekedtek egyébként a számok védelemben, vagy gyermekek száma, stb. Érdekes az, hogy miután nagy számokat tudtak mondani, abban persze az is benne van, hogy nagyon sok problémát felfedeztek. De hát volt egy olyan passzus, hogy mondjuk a közoktatásból kaptak jelzéseket, ennek a száma is növekedett, de írták, hogy ez még korán sem a valós szám. Tehát az a jó mégiscsak, hogyha mindent felderítünk, és ez egy hálózat, minden jelzőrendszernek együtt kell működnie, ebbe beletartozik a gyermekétkeztetés is, de mondom az is, hogy egyébként figyeljünk a gyerekekre a mindennapokban. És ez vonatkozik az állampolgárokra is, erről már beszéltünk itt a rádióban is, hogy megy az állampolgár, az új helyi lakos is, hogyha mondjuk nyári szünetben olyan gyereket lát, aki esetleg egyedül mozog, vagy csapatban, nem tudom, bandában mennek, akkor nyugodtan lehet figyelni őket, vagy ha valami problémát lát, akkor az illetékes szerveknek lehet szólni. Nem beszélve a közlekedésről, ez egy másik téma, de hát azért talán továbbra is érdemes megfigyelni a jogszabályokat, megkövetni, hogy mondjuk 14 éven aluliak sisak nélkül kerékpározhatnak-e a városban. Azt nyilvánvalóan a szülő felelőssége, mondhatja valaki, hogy hát de nem tudok mindig ott lenni vele és kísérni, akkor esetleg ne induljon útnak, mert hogy aztán valamilyen baleset történik, akkor az nagyon fájdalmas vagy tragikus is lehet az érintett családnak is, vagy annak, aki esetleg véletlenül autóval közlekedőként beleszalad egy ilyen balesetbe, úgyhogy nagyon sok terület van, de a gyermekétkeztetést mi a lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk.
2: Sátoraljaújhelynek építészeti szempontból kiváló adottságai vannak, amit még szebbé lehet tenni azzal, hogy a közterületek, erkélyek, balkonok szépen virágba borulnak, és hát ugye, mint a legtöbb településen itt is működik a Virágos Város program. Itt azért valami különlegesebb, mert ha jól tudom, akkor több szerete is van ennek, tehát több virágos kategória is létezik a versenyben, amit meghirdett az önkormányzat. Idén is meghirdették ezt, mi a cél ezzel?
3: Ez a Virágos Város program, Sátoraljaújhely, tiszta Sátoraljaújhelyért program. A kettő olyan mértékben vagy módon nem teljesen azonos, hogy itt a köztársasági feladatok mindenkit illetnek, erről is beszéltünk már, tehát az állampolgár, ha lát valamit az utcán, nem nagyon koszos, nem tudom, akkor éppen vegye fel, és akkor dobja bele a kukába. A Virágos Város programnak az a célja, hogy bemutassuk, milyen szép virágos kertek, ablakok, erkélyek, tornácok vannak, vagy előkertek a városban, és a példamutatás is, tehát ösztönözzünk mindenkit arra, hogy lám milyen szépen rendben lehet tartani a saját lakókörnyezetét az embernek, mert a mozaikszerűen mégiscsak így épül fel a város, mindig elmondjuk, a városellátó szervezet végzi a feladatát, van hulladékszállítás, de hát akkor lesz igazán szép a város, hogyha a saját lakókörnyezetét mindenki rendben tartja, amely egyébként kötelessége is. Több kategóriánk van, van a legszebb ablak, legszebb tornác, előkert, erkély, és a város legszebb legszebb kertje címet is odaadjuk egy győztesnek, és még a legszebb utca díjat is megkapja. Egy utca, amely aztán jókora kedvezményt kap a hulladékszállítási díjból az adott esztendőben. Hát most van a szezonja a szépségnek, ugye most virágba borulnak a kertek, meg az ablakok kirakják a virágokat, és egyrészt a közterületfelügyelet járja a várost, és fényképeket készítenek, de arra is lehetőséget adunk, hogy az állampolgár maga nyújtson be pályamunkát, vagy éppen a szomszéd azt mondja, hogy hát most neki milyen szép a kertje, és akkor elküld egy fotót, ezt majd egy szakmai zsűri értékeli, és aztán decemberben mindig van egy közmeghallgatásunk, akkor adjuk át ezeket a díjakat, tehát ez időben elválik érdekes, de hát szeptember 30-áig lehet benyújtani a pályázatot, mert most van ennek a szezonja, aztán az értékelés megtörténik, és akkor majd megkapják a díjakat. Maga a díjátadás is egy szép ünnepi alkalom egyébként, mert vannak a szakmai zsűri által kiosztott díjak, és aztán minden választókerületben a megválasztott önkormányzati képviselő pedig saját külön díjakat szokott átadni. Úgyhogy ez egy szép gesztus. Évről évre sokan jelentkeznek. Mindig vannak, akik azt mondják, hogy hú, hát ők miért nem kerültek be a legjobbak között, akkor jövőre is indulnak, vagy éppen felismerik, hogy ez milyen jó kis lehetőség a bemutatkozásra, és akkor elindulnak, tehát mindig szép számú pályamunka érkezik, de mondom, az is nagyon fontos, hogy ösztönözzünk másokat, hogy bemutassuk, hogy lám, milyen szépen lehet gondoskodni a kertekről. Társasházak is jelentkezhetnek, mert mindig vannak olyan idős hölgyek, vagy éppen úri emberek, akik mondjuk egy lakótömbön melletti kertet gondoznak. A lakók örömére azt mindig valaki magára vállalja, tavaly is kaptak ilyen kis kertészek pályadíjakat, úgyhogy biztatunk mindenkit arra, hogy vagy maga pályázzon, vagy pedig ha lát egy szép kertet, akkor nyugodtan felhívhatja akár a polgármesteri hivatal figyelmét is rá. A lényeg, hogy készüljön egy fénykép, és azt küldjék be a pályázati kiírásban megadott címre.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Nyíri Péterrel, Sátoraljóújhely alpolgármesterével beszélgetett kollégám Bódis Attila.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az energiafogyasztás mérséklése és a villamosenergiarendszer terhelésének csökkentése érdekében az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület gyakorlati ajánláscsomagot dolgozott ki az irodaházak, ipari és logisztikai ingatlanok működtetésének támogatására. Az ajánlások között szerepel az irodaházakban a hűtési, szellőzési és világítási rendszerek működésének felülvizsgálata, a nem használt területek fogyasztásának csökkentése. Példaként említették még az épület komfortját biztosító rendszerek üzemidejének optimalizálását a kritikus időszakokban, valamint az elektromos autótöltések átütemezését a 17 és 22 óra közötti kiemelt terhelési időszakon kívülre. Az ajánlások között szerepel a homlokzati világítások, reklámfelületek, dekorációs fények és nem szükséges digitális kijelzők idéglenes lekapcsolása is. Az ipari és logisztikai ingatlanokban az üres járatban működő gépek, szállítópályák, motorok és egyéb segédberendezések leállítását, valamint ahol a technológia és a biztonság ezt lehetővé teszi, a nagy energiaigényű gyártási, logisztikai és üzemeltetési folyamatok átütemezését javasolták. A magyarországi szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. Az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámíthatóságát. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egységes madár- és denevérfelmérési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges, még hiányzó téradatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és szélenergia fejlesztésekre szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A fenntartható bővítés feltétele, hogy a szélerőművek telepítési helyeit tudományos alapokon az ökológiai szempontok hangsúlyos figyelembevételével jelöljék ki, írták. A szervezetek a javaslatcsomagot benyújtották a gazdasági és energetikai, valamint az élő környezetért felelős minisztériumnak. Vízhiányra figyelmeztetnek a társasházkezelők. A házaknak a vízhiányra nem csak ivóvíz, hanem higiéniai és működési szempontból is fel kell készülniük, figyelmeztet Szilber Szilvia, társasházkezelő, a Magyarországi Ingatlan Tulajdonosok és Társasházak Országos Egyesületének elnökségi tagja. Az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, már egy 6-8 órás vízkimaradás is ellehetetlenítheti a WC-k használatát és közegészségügyi kockázatot okozhat. A szakértő szerint a társasházak előregedett belső vezetékrendszere, valamint a csőtörések és felújítások miatti leállások is indokolják a vízhelyzeti tervek kidolgozását. Javasolja a háztartások felkészítését higiéniai eszközökkel, és legalább 72 órára elegendő ivóvíz, élelmiszer, valamint alapvető vízhelyzeti felszerelés tárolását. Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását, hangoztatta 14. Leó pápa a ferences ifjúsági találkozó záró miséjén Assisiben. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték. A 18 és 33 év közöttiekhez szóló 4 napos rendezvény záró miséjét 14. Leó az Angyalos Szűz Mária Bazilikában mutatta be. Azért vagyunk itt, hogy megértsük, merre tart a történelem és merre megyünk mi, mondta a pápa. Szent Ferencet és Szent Klárát említve példaként kijelentette, a világ elismerést és szolgálatot igényel, nem kizsákmányolást és uralkodást. A világot nem védeni, hanem átölelni kell, tette hozzá 14. Leó.
0: Az időjárásról.
1: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, elszórtan némi frissítő zápor, zivatar kialakulhat. A zivatarokat néhol erős viharos széllökések kísérhetik. Némileg csökken a hőmérséklet, enyhül a kánikula, általában 30 és 35 fok között várható a legmagasabb nappali hőmérséklet, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Igei tanács a szexualitással kapcsolatban. Szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. 1. Korintusi levél 6. fejezet 20-as vers. Ann Landers rovatíró így ír. A lányoknak épp annyira kell tiltott szexuális kapcsolattal bizonyítaniuk a szerelmüket, mint amennyire egy jávorszarvasnak szüksége van kalaptartóra. Ha már bizonyítani akarsz, miért nem játszol inkább ugróiskolát a strádán? Körülbelül ugyanannyira biztonságos a kettő. Ideje felébredned. Ha egy fickó arra kér, hogy bizonyítsd a szerelmed, arra hajt, hogy te légy a valaha élt legnagyobb, legnaívabb balek a világon. Az, hogy a szerelmet bizonyítani kellene, a legmegáltalkodottabb hazugságok egyike. Aki szeret, azt akarja, ami a legjobb neked. Ő meg arra kér, hogy kövessel erkölcstelenséget, add fel az ártatlanságodat, dobd el az önértékelésedet, kockáztasd a jó híred elvesztését, és vállald be a teherbeesés, a fertőzések, vagy a bajba kerülés veszélyét. Ébredj fel! Ő azt akarja, ami neki a legjobb, a saját örömét keresi a te károdra. Még hogy szerelem, jó vicc, egy fiú, aki szeret egy lányt, hamarabb vágná le a jobb karját, mint hogy ártson neki. Ez az önző alak valójában csak azt bizonyította, hogy egyáltalán nem szeret téged. A folytatás jól kiszámítható. Don Juan ráun erre a játékra, aztán dob téged, odébb áll, és máshol veti ki a hálóját, hát ha sikerül fognia egy hasonlóan ostoba halacskát. Ha szeret téged, bizonyítsa ő a szerelmét az oltárnál. Ha megbízható igei tanácsot keresel a szexualitással kapcsolatban, íme, vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron védtettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Korintusiakhoz írt 1. levél 6. fejezet 19-es verstől a 20-as versig. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. augusztus 7-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg. És akkor a tartalomból. Lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúj egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000 regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
2: Nagyon kevés a fiatal, nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mit tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket

0: termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abaújvár él és élni akar.
1: És hallhatnak arról is, hogy nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat. Ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallják majd.
2: Ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni, mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk meleg vizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a meleg vizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy meleg vizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk meleg vizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúji egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
2: Na hát itt vagyunk Abaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
3: Ez a 7. családi napunk itt Abaújváron, így július elején.
2: Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
3: Már 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoport, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpátalján egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Esperes asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják el az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz ide, az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
2: 1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
3: Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és körülbelül 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy valójában mennyien is voltunk.
2: Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekről?
3: A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtt az országos szintet, és vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaújzemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan két gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is az az egyház kerületből, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide.
2: Mi lesz a mai nap programja? Több helyszínen mennek a programok.
3: Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonságtételek, zenés dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni, és akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelki gondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két ígéretés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész istentisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szóltak itt maradni, és Szanyi György Hajdus Ámsoni lelkipásztor fogja tartani.
2: Ugye amikor elkezdték, akkor biztos volt egy bizonyos cél, hogy miért. Azóta változott-e a cél, és egyáltalán mi manapság ez?
3: Tehát a cél Isten országának az építése, minél nagyobb missziót csinálni, illetve van egy olyan célunk is, nem mondom őszintén belsőleg, hogy tehát mi egy nagyon kis gyülekezet vagyunk. Az abóivári gyülekezet egyházfenntartó járulékot fizető létszáma az 50 fő. Templomba 15-en járunk, és van bennünk egy olyan, hogy szeretnénk megmutatni, úgymond a magyar reformátusságnak, hogy egy ilyen kis gyülekezet tud egy ilyen hatalmas rendezvényt megcsinálni, mert mi élni akarunk, és Isten dicsőségére akarunk szolgálni. Tehát a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
2: Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát, hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
3: Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abaújvár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovákiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz, majd az ő öccse az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az 2 vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8 vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés. Hiszen el lehet gondolkodni, hogyha 2 gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal. Nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mit tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgáltunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abaújvár él és élni akar.
2: Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
3: Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, bőjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, bőjti időszakra pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó neve, a nevéből adadó, a másiknak bőjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerek imádságok vannak kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünk, és van hova fejlődni természetesen.
2: Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
3: Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
1: Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
2: Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gazd nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
3: Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügyem. És akkor be van osztva, hogy még néz kinek a szívügy, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügy, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, kinek mi a feladata. Nekem is a feladatom az enyém a locsolás, körméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testőrjük ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen három nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
2: A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
3: Ebből lecsó, a paprika paradicsomból általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek. Régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka saláta adományt.
2: Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól.
3: Igen, egy egyhektáros területünk van, ami valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
2: Nagy tisztelet úr, említette, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
3: Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kék pólós, tehát kék pólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kék pólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is körülbelül 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
2: Szabó Pászikszúi lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
4: A gyülekezetbe jöttünk egy kis csapattal, tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is, jó volt, feltöltődve érkeztünk azon, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ide is jövünk.
2: Mire készülnek az idei programon?
4: Mi részfevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak, ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
2: Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön? Nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek.
4: Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó, nekünk most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mind abból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért a imádságnak a megtartása az érződik.
2: Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
4: Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
2: Ugye a központi téma az anyaság.
4: Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy mindig téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk, vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.

0: a nyitóáhítatót a Tiszánéneni Református Egyház kerület püspöke, főtiszteletű Barna Sándor tartotta.
1: Lehet Istennel építeni házat, hazát, lehet vele őrizni értékeinket, örökségünket, lehet ráhagyatkozva tervezni jövőnket, családunkat, nemzetünket, egyházunk jövőjét. És miért fontos ez ma, amikor az anyaság a téma, a szülőség? Azért, mert nincs talán olyan életterület, ami jobban megmutatná azt, hogy milyen felelősséget ró reánk az Isten, amikor bevon az életadást csodájába, és aztán felelősséget bíz reánk, ajándékot bíz, de egyen felelősséggel, és egy anya tudja, hogy mit jelent korán kell, amiről Zsoltáros szól, mert a kicsi éhes, tudja, hogy mit jelent késő feküdni, mert talán lázas, mert még kamasz, és még nem jött haza, és így várjuk, folyamatos éberség, hogy kikkel van, mit eszik, eszik, mit néz a képernyőn. És az a gondoskodás könnyen keltheti bennünk azt az érzést, hogy rajta múlik minden. És ezt a terhet akarja levenni. Szeliden ez a Zsoltár. Odalép, hogy lehet tudod ezt Istennel is csinálni.
0: A nyitó áhítat fő gondolata ugye az anyaság volt, és célra tartás, elengedés. Ez volt a három főpontból kettő.
2: Igen, az anyai hivatás. Az anyai hivatás. Az első a formálás, ugye ebből ez a Zsoltár szólított meg minket ma, és mindig hálás a szívem, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a csodája tud érvényesülni az életemben, hogy van egy téma, amire föl kell készülnöm, és kalauz szerint kinyitom Isten igéjét, és akkor nem kell a textus választásban örlődni, hanem Isten adja azt a mondani valót. Nyilván azt a mondani valót tudja ő majd megáldani, mert nem csak az ifjak, hanem a szó is olyan, mint egy nyílvessző, amit kilövünk, és az Istenre bízzuk, hogy mit végez el az emberi szívekben. Hát valahogy ilyesmit mond el a Zsoltáros a gyermekről, hogy tudjuk azt, hogy bele lehet építeni hazát, családot, nemzetet, és ajándékul ránk bízza, hogy ezt a két szót használja, örökség és ajándék, jutalom, és ez azt jelenti, hogy nem tudom csak azt mondani, hogy az én gyermekem, hanem nem birtok, hanem örökség. És igen, említette ezt a hármas szülői feladatot, ami az első a formálás, mert a nyílvesszőt meg kell formálni, ez a mi nevelésünk, ebben van nagy feladatunk, ehhez kapcsolódik a célra tartás is, egyfajta kezdedő lendületet és célt adni, sokféle cél lehet az ember életében, mi a legmagasabb reméljük a gyerekeink tekintetét, hogyha a leginkább életpéldánkkal azt mutatjuk, hogy van fontosabb a karriertől, a külső megjelenéstől, hogy van valaki, akinek nem csak erre a föld életre van gondja, hanem a mi örök életünkre is. Mert hát végül is ő adta Krisztust is, aki sok mindenre megtanít. És itt az elengedés kapcsán, ami a harmadik szülői feladatkör, ami tulajdonképpen végigkíséri a gyermek életet. Akkor, amikor vállaljuk, amikor elfogadjuk Istentől, és lemondunk a magunk kényelméről, és elengedjük, elengedjük azt a tökéletesség illúzióját, amit talán előtte tápláltunk, hogy minden otthon mindennek ragyognia kell, megtanulunk foltokat eltakarítani, megtanulunk megbocsátani és elengedni. Azt, hogy mi tökéletes szülők vagyunk, annak a képét is szép lassan elengedheti velünk, az Úristen alázatra tanít ez minket is. És végül a legnagyobb persze, amikor a felnőtt élet útjára kell őket bocsájtani, és akkor is kiderül, hogy ott, ahol mi már nem tudjuk őrizni, ott az Isten meg tudja őrizni, hiszen a legnagyobb építőmester, a legnagyobb őriző az az Úristen.
0: Életünk egyik legnagyobb kihívása mindez egyébként?
2: Hát, nyilván, én legalábbis így tapasztaltam meg, hogy egészen megváltoztatta az életemet. Sőt, még a házas kapcsolatunk életét is megváltoztatja, az addig irányét, a gyermek áldás, igen.
0: És akkor jól látom, hogy egy kicsit elérzékenyült a téma kapcsán?
2: Na, természetesen, főleg ott, ahol a hibáról és mulasztásról van szó, mert nyilván én is érzem, hogy nem tudtam mindig tökéletes szülő lenni, és abban csak reménykedhetem, hogy Isten mindennek ellenére, aki rajt nála van a növekedés, tőle van, és ő meg tudja mutatni, hogy talán mégiscsak, amikor olyan visszajelzések vannak a gyerekeinkről, hogy mégsem volt hiába való, mégiscsak valami jóra tudtuk őket nevelni, igen.
0: Itt vagyunk a Bahui Egyházmegyének az egyik legnagyobb rendezvénye, lehet ezt mondani. Hogyan értékeljük ezt, hogyha eljön ide valaki messziről?
2: Úgy tűnik, hogy ma már nem csak a kerületnek ez egy ilyen gyűjtőpontja, ilyenkor július első szombatján, hanem most is érkeztek határon túl is, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb fesztivál jellegű ünnepsége, vagy együttléte a kerületnek, amit elkezdtek előttünk már itt a Bahuiváron, és ez sikerült az egyházkerületnek is bekapcsolódnia, és együtt munkálkodni, és reménykedni abban, hogy minden ilyen együtt létet az Isten meg tud áldani azzal, hogy egy magasabb szintre emeli ez a 127. Zsoltár, a grádicsok éneke is. Persze, ahol nem csak azt üzeni, hogy fölfelé tartanak, hanem aki a templom felé megy, azt az Isten fölemeli magához. És kívánom, hogy ezt éljük meg itt is.
3: A 7. lelkesítő családi napon jártunk a Bahuiváron.
4: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talaj nedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon, egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik. Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség, ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Egyébként a vármegyei települések 80%-a lehetővé teszi a kerti zöld hulladék égetést. Nézzük meg mindenképp a rendeletet. Én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől, várjuk meg azt az időpontot, amikor nem lesz ekkora hőség, nem lesz ilyen meleg, inkább akkor égessük el, ha mindenképpen égetéssel akarunk megszabadulni a kerti zöld hulladéktól. Hogyha az önkormányzatnak nincsen kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelet, akkor egyértelműen tilos. Akkor a zöld hulladékot lehet komposztálni, elszállítatni, bármilyen más megoldással élhetünk, de az elégetéssel nem. Kérek mindenkit, hogy ezeket a minimális tűzvédelmi szabályokat tartsák be, mert naponta hatalmas szabadtéri tüzek keletkeznek tűzoltóknak. 40 fokos nyári hőségben a 100-150 fokos tűz környezetében állni, több hektáros, több 10 hektáros szabadtéri tüzeket oldani, az rendkívül megterhelő munka, és nagyon komoly negatív hatása van a gazdaságra is, úgyhogy vigyázzunk, mert egy-egy apró szikrából, pici kis tűzből lesz mindig a nagy tűz.
3: És ha már a kerti égetésnél tartunk, akkor még maradnék a családi házak, vagy bármilyen kertes övezet területén belül. Ugye ilyenkor nyáron előszeretettel bográcsozunk, szalonnát sütünk. Miskolciaknak mit tud tanácsolni ez esetben, hogyha kimegyünk grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni? Ilyenkor hogyan készüljünk fel, mire figyeljünk oda?
2: Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Tehát, hogyha sűrű, lekaszálatlan, magas száraz növényzet van körülötte, akkor számíthatunk rá, hogyha éppen bedurrantunk a bogrács alá, akkor ez el fog terjedni, és égni fog a félkert, átterjed a garázsra, a házra, bármire, tehát tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét. Legyen mindig a kezünk ügyében valamilyen szerszám, lapát, gerebje, amivel a tüzet kordában tudjuk tartani. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében egy-két vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk, folytatjuk a kerti bográcsozást, sütögetést, főzőcskézést. Egy percre se hagyjuk magára a tüzet, tehát oké, hogy megy a meccs, nézzük a VB meccset közben, de ha éppen gól van, akkor se hagyjuk ott a grillt és szaladjunk be. Mert volt egy eset, nem is olyan régen, hogy valaki a kerti kiülőben begyújtotta a kerti grillt, és bement egy sörért a házba. Na most ez alatt a 30 másodperc alatt, amíg bement a hűtőhöz, kiment újra a kertbe, kigyulladt a fakerti kiülő, a tűz átterjedt a házra, a háznak égett a szigetelése, 10 milliós kár keletkezett azért, mert 30 másodperce valaki magára hagyta a parázsló grillt. Tehát tényleg figyeljünk oda erre, ha közben sörözni szeretnénk, vigyük ki előre, tüzet ne hagyjuk magára, valaki mindig legyen a tűz közelében, mindig akkor van probléma, hogyha magára hagyjuk a tüzet. Hogyha valaki társasház erkélyén szeretne grillezni, az sem megoldhatatlan, viszont nem mindegy, hogy milyen módszerrel teszi ezt meg. Például gázpalackon működő grillt az társasház erkélyén tilos működtetni. Szintén nem lehet fával, szénnel, brikettel grillezni társasháznak az erkélyén. Hogyha nincs más lehetőségünk, csak társasházi erkélyen grillezni, akkor elektromos grillt válasszunk, de előtte nézzük meg a társasháznak a szabályzatát, hogy nem tiltja-e az erkélyen főzőcskézést, mert ha igen, akkor ezt értelmszerűen nem szabad megtenni, de tűzvédelmi szempontból nem tilos elektromos grillt használni az erkélyen.
3: Hadva a mezőgazdasági tüzeknél, csak hogy értsük az elővigyázatosságot, a katasztrófa védelemnek ez mekkora munkát ad, hiszen itt gondolom nagy táblákról beszélünk, ha ne adj Isten, gond történik, ilyenkor a katasztrófa védelem mikkel készül, mekkora gépjármű állománnyal, emberállománnyal, gondolom ilyenkor sok mindenkit kell riasztani.
2: Minden nagy tűz kis tűzként kezdi a pályafutását. Nyilván a legjobb, ha ki sem alakul. Ha kialakult, akkor igyekezünk minél hamarabb megfékezni, megakadályozni, ami eszközzel ez lehetséges. Hívjuk azonnal a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon. Pontosan mondjuk meg, hogy hol történt, milyen számon lehet bennünket utolérni. Néhány lelketlen statisztikai adat, tavalyi évben 11 pótkocsi, 15 traktor, 40 bálázó és 38 kombájn gyulladt ki. Tehát több mint 100 mezőgazdasági munkagép égett. Holott évente átlagosan ez a szám, ez ilyen 60-70 körül szokott mozogni, tavaly pedig a 100-at is meghaladta. Egy kis odafigyeléssel meg tudjuk előzni, hogy ilyen rossz statisztikai adatok legyenek idén, mint tavaly. Tűzoltóknak nagyon nagy és nehéz feladatot ad a szabadtéri tüzeknek az oltása, mert amíg városi környezetben kiépített tűzivíz hálózat van, addig természetes környezetben, a gabonatábla közepén, az erdőben nincsenek tűzcsapok. A tűzoltóknak magukkal kell odavinni a vizet. Nyilván minden tűzoltójárműben van valamennyi mennyiségű víz. Ez lehet 1000 liter, 2000 liter. Ez arra elég, hogy a tűzoltók megkezdjék az oltást, azonban a tűzoltójárművek táplálását, a folyamatos vízellátását azt meg kell oldani szabad területen is. Ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani, amelyek aztán ingáznak a víznyerő hely és a beavatkozás helyszíne között.
3: Hogyan látja a mostani nagy hőség, ugye hőkupolákról beszélünk, ez mekkora plusz munkát ad esetleg a katasztrófa védelemnek, milyen plusz munkákat adhat az, hogy akár 42 fokos hőség is kialakul Magyarországon, ne adj Isten, itt Borsodabuj-Zemplén vármegye Miskolc környékén is.
2: Sajnos ilyen száraz időben nagyon könnyen terjed a tűz, így az apró kis szikrából, apró pici tűzből óriási tüzek alakulhatnak ki. De nem csak a tüzek adnak plusz munkát a hőségben a tűzoltóknak, nagyon sokszor riasztják a tűzoltókat egyedül élő idős emberekhez, akik már napok óta nem adtak magukról életjelet. Mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, és figyeljünk jobban egymásra. Lehet, hogy egyetlen hogy vagy telefonhívással is életet lehet menteni. Idős, egyedül élő rokonainkat, ismerőseinket, hozzátartozóinkat hívjuk föl naponta többször. Csöngessük be a szomszédasszonyhoz, hogy jól van-e, szüksége van-e valamire. Mert lehet, hogy elesett, nem tud fölkelni, amire a rokona fölhívná, már késő. Tényleg egyetlen egy rövid félperces szomszéd látogatással is életet lehet menteni, úgyhogy ha ilyen extrém időjárási körülmények vannak, akkor mindenképpen figyeljünk egy kicsit jobban egymásra. Másik riasztás, ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni, mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk meleg vizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a meleg vizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy meleg vizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk meleg vizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül, mert ezt a beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót a füstgáz nem tudja kilökni, hanem visszaáramlik. Na most, hogyha a nyílt égésterű vízmelegítőben nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék, akkor van tökéletlen égés, akkor keletkezik szénmonoxid. Amíg egy átlagos téli napon, naponta országszerte 3-4 alkalommal hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, addig a nyári melegben ez naponta 10-15 alkalom. Úgyhogy ha valahol nyáron rendszeresen megszólal a szénmonoxid érzékelő, mondanom se kell, tehát hogy minden nyílt égésterű vízmelegítő mellé szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő a nyári melegben rendszeresen megszólal, akkor hívjunk kéményseprőt, mert lehet, hogy a kéményt kívülről le kell szigetelni, vagy lehet, hogy egy húzatfokozót kell rátenni. Nyilván ezt mindig a helyszíne válogatja, nincsen két egyforma kémény, hívjunk egy kéményseprőt, pontosan meg fogja mondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy nyáron szénmonoxid mérgezés áldozatai legyünk, csak azért, mert meleg van, és légdugó alakult ki a kéményünkben.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodabói Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat. Ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele 6. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, mert amit vet az ember, azt fogja harapni is. A látszat ellenére sem vagyok nagy Facebookos. Igaz, minden nap igyekszem kitenni egy Isten igéjével kapcsolatos lelki tartalmú üzenetet az oldalamra, már ha el nem felejtem, de mások posztjait nem igazán nézegetem. Ettől függetlenül olykor belefutok kiírásokba, posztolásokba. Bár ne tenném, gondolkodom el időnként. Az a spirituális katyvasz, én csak így hívom, ami van emberi szívekben, teljesen megdöbbent. A közelmúltban egyik ismerősöm a pünkösd és valami keleti valláshoz kötődő gyakorlat párhuzamáról írt pár sort. Elgondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy nem is katyvasz ez, sokkal több. Téveigés. Annak meg nem szokott jó vége lenni. Amit vetünk, azt fogjuk aratni is, minden tekintetben, lelkileg is. Isten igéjével kell törődnünk, annak mélységét kutatni, megérteni, tanulmányozni. Minden benne van, ami elég számunkra. Ne forduljunk sem a keleti, sem más vallások felé. Még ha mutatnak is hasonlóságot a Biblia üzeneteivel, mint ég és föld között, akkora különbség van közöttük. Olvasd, hidd, éld az Isten igéjét. Ne tévedjek. A mai ige magyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béna lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolnavár megyei Paks, Dunakömlődön és a Borsodabói Zempénvár megyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, Borsodabói Zempén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokú akkora csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm-t emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása miatt rendkívül hiányzik a talajból, emiatt forrósodik föl ennyire a levegő napközben, és emiatt száradnak el a szántókon a kapás növények. A forróság pénteken ugyan mérséklődik, de csapadék csak kevés érkezik, a jövő hét pedig ismét száraz időt ígér, közölte a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, múlt hét közepétől csak vasárnap és hétfőn fordultak elő néha záporok, zivatarok Magyarország. 5-10 mm-t meghaladó csapadék azonban csak kevés helyen esett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az Alföld nagyobb részén még az 5 mm-t sem ért el, így az átlaghoz képest hatalmas a hiány. A május óta lehullott mennyiségben pedig Magyarország túlnyomó részén 70-140 mm közötti az elmaradás a sok éves átlaghoz képest. A talajban már alig van nedvesség, az ország döntő részén kritikusan száraz a föld, amelyben a 25%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom. Jelezték, hogy a napraforgó kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, itt is megkezdődött a kényszerérés, többfelé a növényszáradás. Miskolc térségében teljes érésben vannak az állományok, ezen a területen vannak még zöld táblák és szép csövek, bár a talaj itt is csontszáraz. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van, amely az elmúlt 10 napban tovább romlott. Mivel számottevő csapadékra az előttünk álló 8-10 napban sincs kilátás, az aszály tovább fokozódik majd, hangsúlyozták. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, vagyis a most következő szombatot a honvédség számára. Ruszin Szendi Romulus utasítása szerint 2026. augusztus 8-a a honvédelmi szervezet számára, ideértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is, szolgálatmentes nap, illetve pihenő nap. Ezt úgy kell megszervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre bedolgozni az országban.
0: Az időjárásról.
1: Egy hidegfront hatására némileg enyhül a forróság, a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők, többfelé várható zápor, zivatar, néhol a jégeső sem kizárt. A szél sokfelé megélénkül megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-35 fok körül alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük témáinkat. Elsőként arról hallhatnak, hogy jégeső és vihar csapott le Kárpátaljára, templomok és parókiák is megsérültek. Katona Viktóriával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Az MRS ugyanis gyűjtést indított a viharkárok enyhítéséért.
2: A Nagydobronyi templomnak a tornyán a csillag leesett a viharkárban, a szélben. Jobban mondva, teljesen nem tudott leesni, azonban a csillagnak a belsejéből előkerült egy időkapszula az 1900-as évek elejéről, amelyben az akkori lelkipásztor, az akkori presbiterek egy üzenetet hagytak hátra, és leírták, hogy Isten dicsőségére, hogy tudták befejezni a templomnak a felújítását, és hogy a kietlen földről gazdag földre juttatja be az Úr az övéit, és ezzel valahogy ez futótűzként terjedt, ez a nagydobronyi csillagnak az időkapszulójának a híre, és ez mindenkinek adott egy kis fellélegzést és azt a fajta reménységet, hogy az Úr ebben a nehéz helyzetben sem hagyja el az övéit.
1: Aztán egy furcsa trendet ismerhetnek meg. Az interneten egyre népszerűbbek a különböző hangokkal, zörejekkel, suttogással készült nyugtató videók. Az egyik legnépszerűbb hazai tartalomgyártó Lamira lesz a vendégünk.
3: Leinte nagyon szkeptikusan álltam hozzá, és nagyon nem tetszett nekem sem, mert nagyon furcsa volt, hogy miért suttog valaki egy mikrofonba.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.

0: Jégesővel kísért vihar tépázta meg a közelmúltban Kárpátalját. A nagydobronyi református templom tornyának csillaga lebillent a helyéről, és kiesett belőle egy időkapszula is. Több parókia teteje és lakóházak is megsérültek Kárpátalján. A Magyar Református Szeretetszolgálat gyűjtést hirdetett, hogy segíteni tudjanak a határon túliaknak. A részletekről Katona Viktóriával, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Most az elmúlt napok magyarországi történései nyomán talán kevésbé figyeltünk Kárpátaljára, de milyen jó, hogy a Református Szeretetszolgálat figyel. Milyen viharkárok történtek Kárpátalján, amiben próbáltuk segítséget nyújtani?
1: Július 27-én hétfőn a késő délutáni órákban egy rendkívül erejű vihar sofört végig Kárpátaljának több településén. Orkán erejű széllökések, heves zivatar és nagyon sok helyen diónyi tyúktojási nagyságú jégeső esett. A vihar jelentős károkat okozott, legfőképpen a Beregszászi, a Zongvári Munkács és a Huszti járásokban, és ezekben a térségekben lakóházak, középületeknek a tetőszerkezetei rongálódtak meg, fák dőltek ki, villanyoszlopok sérültek, elektromos vezetékek szakadtak le, fóliasátrak és mezőgazdasági területek semmisültek meg, és nagyon sok helyen az utak is átmenetileg járhatatlanná váltak, és egyházi vonatkozásban is parókiák és templomtetők is sérültek.
0: Utóbbiakról tudsz konkrétumot mondani, hogy mely gyülekezeteket érintette így a vihar?
1: A vihar nagy részt ugye a leginkább érintett települések Makos János és Sárosoroszi, Tiszakeresztúl, Bene, Beregszász, de például a mezővári templomnak a tetejét is megbontotta a szélvihar.
0: És akkor ti miben is hogyan tudtok és próbáltok segíteni?
1: Igyekszünk az egyházkerületnek az elnökségével együttműködve segítséget nyújtani azokon a területeken, ahol ilyen súlyos viharkárokkal kellett szembenézni a kárpátaljai testvéreknek. A szeretetszolgálat ugye, mivel hosszú évek óta folyamatosan kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar közösségekkel, ezért azt gondoltuk, hogy ebben a viharkárban is jó lenne, hogy a szeretetszolgálat oda tudna állni támogatók által, hiszen a mostani viharkárok egy újabb súlyos terhet jelentenek egy olyan térség számára, amelyet az elmúlt években már a háború gazdasági és társadalmi következményei is jelentősen megviseltek. Ezért is gondoltuk, hogy gyűjtést szervezünk, amely gyűjtés végeredményét pedig átadjuk azoknak az érintett területeknek, ahol a legsúlyosabbak voltak a viharkárok.
0: Mindjárt beszélünk a konkrét gyűjtésről, de amit te is elkezdtél pedzegetni, hogy hát az elmúlt évek azok amúgy is megtépázták a kárpátaljai embereket. Te most beszélve akár a egyházkerület elnökségével, akár másokkal, hát rengeteg ismerősöd van Kárpátalján. Hogy vannak így lelkileg az emberek? Szóval egy kárpátaljai szív az annyira edzett, hogy egy viharkár az már meg sem érinti a lelkét, csak egy újabb feladat, amin túl kell lenni, vagy van, aki most már úgy érzi, hogy most már elég lesz a megpróbáltatásokból?
1: Hát most már elég volt a megpróbáltatásokból. Azért ez a viharkár, ez fel nem tűnt volna abból a szempontból, hogyha a háború előtt történik, mert hogy akkor otthon vannak azok a férfiak, akik segítenek a tetőszerkezeteket helyreigazítani, akik eljárnak a faluban abban annak az okából, hogy esetlegesen megnézik azoknak az időseknek, akik egyedül élnek, az ingatlanjaikat, hogy hol lehet segíteni. A fóliasátrak, amelyekből most megpróbálják kitermelni önmaguk számára az élelmet, amelyel úgymond kikönnyítik a vásárlás, hogy ne kelljen annyit vásárolniuk, és hogy az infláció miatt megemelkedett árak vannak, ezért a termésekre helyezték legfőképpen a fókusz, sőt ugye eladás szempontjából is, megélhetés szempontjából is a fóliasátrak és a mezőgazdasági területek elsődlegesek a Kárpátalján élő magyar közösségek számára is, és most volt ez a pillanat, amikor volt egy község, ahonnan sírva hívtak fel, és mondták, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, mert nincsen férfi a faluban, vagy ha van, és akkor ugye nem tud kimenni, és nem tud hatékonyan segítségül lenni. Ezért nagyon sok helyen az asszonyoknak, nőknek kellett helyt állniuk, és felmászni a tetőre, és ráhúzni a fóliát a beszakadt tetőszerkezetre. Azt gondolom, hogy és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy most már ez egy ilyen kifáradás és egy óriási nehézség az ő számukra, mind fizikális megoldásban, mind pedig anyagi megoldások terén, de azért az, hogy az Úr mennyire is tud gondoskodni az ő népéről, egyrészt sokan is megmozdultak, és igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani, másrészt pedig csak egy ilyen történetet mondanék el, hogy a Nagydobronyi templomnak a tornyán a csillag leesett a viharkárban, a szélben. Jobban mondva, teljesen nem tudott leesni, azonban a csillagnak a belsejéből előkerült egy időkapszula az 1900-as évek elejéről, amelyben az akkori lelkipásztor, az akkori presbiterek egy üzenetet hagytak hátra, és leírták, hogy Isten dicsőségére, hogy tudták befejezni a templomnak a felújítását, és hogy a kietlen földről gazdag földre juttatja be az Úr az övéit, és ezzel valahogy ez futótűzként terjedt, ez a nagy dobronyi csillagnak az időkapszulójának a híre, és ez mindenkinek adott egy kis fellélegzést, és azt a fajta reménységet, hogy az Úr ebben a nehéz helyzetben sem hagyja el az övéit.
0: Milyen szép szimbolikus történet. Köszönöm, hogy elmesélted. És akkor a gyakorlati része, hogyan tudtok segíteni, tehát a gyűjtést mondd el, légy szíves, hogy akkor a hallgatóink hogyan tudnak segíteni, és van-e valamilyen célkitűzésetek, hogy mekkora összeget próbáltok most összegyűjteni?
1: A Magyar Református Szeretetszolgálat ugye elindította az adománygyűjtését, segítséget akarunk nyújtani a viharkárosult családoknak a legsürgetőbb helyreállítási munkákhoz, az alapvető szükségleteknek a biztosításához. A beérkező támogatásokat majd a helyi partnerekkel együttműködve a tényleges szükségletek alapján akarjuk felhasználni. Segíteni úgy lehet, hogy egyrészt a számlaszámunkon, ahol a közleményben a kárpátaljai viharkár kell, hogy szerepeljen, és másrészt pedig az adomány.jobbadni.hu gyűjtő oldalunkon a viharkára lehetséges támogatást adni. Reménységünk van felőle, hogy összegyűlik egy olyan összeg, amelyet tényleg hatékonyan tudunk segítséget nyújtani. Most jelenleg az első, amit kitűztünk magunk elé, hogy ez egy 1 000 000 forint, de reménységünk van a felőle, hogy ettől több is össze tud gyűlni, hogy minél hatékonyabban tudjunk segíteni.
0: És az anyagiakon túl mennyire van lehetőségetek segíteni? Most visszautalva arra, amit te mondtál itt a férfi erő hiányára, ilyen lehetőségetek van-e, hogy valamilyen csapat indul Kárpátaljára és fizikailag segít?
1: Jelenleg csapatot nem indítottunk, ezt így egyeztettük, hanem abban próbáltunk segítséget nyújtani inkább, hogy azok a területek, ahol ilyen jellegű káresetek történtek, ott a helyileg, hogyha voltak esetlegesen olyan vállalkozók vagy olyan egyének, akik ezeket a feladatokat el tudták látni, hogy az ő számukra nyújtottuk azt az anyagi támogatást, amellyel el tudták végezni feladatot.
0: Ennyit a viharkárról. És a másik programotokról beszéljünk még, ami éppen futógyűjtés. Ugye egy hónap múlva már Magyarország becsöngetnek a diákok számára, és szeretnétek úgy elindítani azokat a gyerekeket iskolába, akiknek most még lehet, hogy nincs tanszerük, és ha ti nem segítetek, nem is lenne, hogy legyen. Hogy áll ez a gyűjtésetek?
1: Igen, elindítottuk. Most a szeretetszolgálatnak a tanszergyűjtése éppen a fél időhöz ért, úgyhogy a következő hetekben még nagyobb szükség van az összefogásra. Az energiaválság az minden magyar háztartást a fogyasztás visszafogására ösztönöz, azonban tudjuk azt, hogy a mély szegénységben élő családoknak nem csak a kánikula és az osztály miatt kell spórolniuk a következő hetekben. Habár ugye a hónap végén több százezrekhez megérkezik a tanévkezdés segítő állami támogatásnak az első részlete, amelyet mi magunk is nagyon üdvözlünk, hogy ez megtörténhet, mégis sokak számára a beiskolázásra járó kiadások még így is megoldhatatlan helyzetet okoznak. Ezért is hirdettük meg ezen az éven ennek ellenére is a Radírozzuk ki a különbségeket című kampányunkat. Azért, hogy az anyagi nehézségekből fakadó különbségeket megpróbáljuk eltüntetni a gyerekek között, és igyekszünk őket ezáltal is motiválni a tanulásra és a kitartásra, mert hogy mindamellett, hogy érkezik egy állami iskola kezdési támogatás, továbbra is sokan szorulnak kiegészítő támogatásra. Olyan családok, akiknek az anyagi helyzete miatt még ez a támogatás sem elegendő ahhoz, hogy az iskola kezdés költségeit tudják fedezni, és kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni ezeknek a családoknak, akiknek az életében többféle krízis is jelen van. Ilyen krízis lehet esetleg egy munkahelynek az elvesztése, egy válás, egy lakhatási válság. Mindezek indokolttá tudják tenni azt, hogy ezt a gyűjtést, ezt tényleg folyamatában mi magunk is hozzájáruljunk a gyerekeknek az iskola kezdéséhez, és hogy számukra a tanszeradományaink nagy segítséget tudnak nyújtani, és akkor így a támogatást is tudják használni, amit kapnak esetlegesen olyan egyéb szükségletekre, mint egy új cipő, vagy egy új kabát, vagy egy új nadrág, amivel el tudnak indulni, és nem lesznek különbözőek azok a gyermekek, akik ilyen mély szegénységben és nehézségben élnek. és hogy évközben nálunk több mint 60 településen működő tanulás segítő foglalkozásainkon folyamatosan támogatják és mentorálják tanulmányaikban a diákokat, és a kiemelkedő teljesítményújtó diákoknak, ugye pedig fiataloknak ösztöndíjakkal igyekszünk segíteni őket, hogy a céljaikat elérjék. Ezért most abban változott, hogy a szeretetszolgálatnak ez a gyűjtése, hogy azon mentoráltjainkat is szeretnénk támogatni, akik folyamatosan küzdenek azért, hogy még jobbak lehessenek, és elérhessék a céljaikat, és hogy azokon a településeken, ahol a foglalkozásaink jelen vannak, ott pedig étközben is, hogyha elfogy az a füzet, akkor legyen mivel pótolni, mert hogy amikor a támogatást adják nekünk, a támogatóink, az adományozóink, akkor abból a mennyiségből ugye el lehet kezdeni egy iskolát, vagy ebből a támogatásban, amit most kapnak a cserélők, el lehet kezdeni, de évközben ezek a füzetek betelnek, ezek az íróeszközök elkopnak, és annyira jó, hogyha a telephelyeinken van egy készenléti szükséglet, amelyből bizony tudják támogatni azokat a családokat és azokat a gyermekeket, akik évközben is ugyanúgy, ugyanott maradnak, és ugyanabban a mély szegénységben élnek.
0: Te is szóba hoztad a magyar kormány iskolakezdési támogatását, és hogy ennek ellenére is úgy látjátok, hogy szükség van, most soroltál itt példákat a ti segítségetekre. De hogy látod, hogy a támogatók azok mennyire érzik úgy, hogy nem kell már adni ilyen tanszergyűjtésre, mert hogy az állam úgy is ad. Tehát ez szembe jön ez az én hipotézisem veletek, vagy úgy látod, hogy a támogatók értik, hogy ennek ellenére szükség van a segítségetekre?
1: Akik évek vagy évtizedek óta támogatják ezt a jellegű kezdeményezésünket, ők tényleg folyamatosan ott vannak és jelen vannak, és természetesen a te hipotézised az teljes mértékben megállja a helyét, mert bizony vannak olyan támogatók, akik jelezték, de hát ugye érkezik ez a támogatás, vagy áruházi gyűjtéseknél is szembe jött velünk ez a gondolat, ami teljesen valid és igaz, mégis mi kiállunk emellett a programtervünk és kampányunk mellett, mégpedig azért, mert mi napi kapcsolatban is vagyunk az ügyfeleinkkel, és látjuk azokat az egyéb élethelyzeteket, amelyek bizony meg tudják nehezíteni továbbra is a gyermekeknek az iskolába járását, és ezért is szeretnénk, hogy érezzék meg a támogatók, az adományadáson gondolkodó honfitársaink azt, hogy bizony az a pénz, amit kapnak, az nagyon jó és szükségszerű, és fontos is, de ezen kívül azért a mindennapi nehézségekben kiemelkedő segítséget tud nyújtani. Az ő füzetük, az ő általuk adott iskolatáska, vagy bármilyen más jellegű tanszer.
0: Van-e valami olyan speciális tanszer, ami egyébként szükséges lenne, és az vagy most, vagy általában kevesebb érkezik? Tudsz ilyet megnevezni? Körző, nem tudom, szögmérő, számológép? Nem tudom.
1: Természetesen minden, ami az iskolához szükséges, a körzőtől kezdődően, a füzeteken át, a radíron, a füzetírattartó papucson, a lefestőn, a tollon, a HB-s ceruzán, a rajzlapon, a színes lapon, a ragasztón, túl, szóval minden olyan, amelyekkel a gyermekek az iskolába, amikor bemennek, akkor nem érzik magukat megkülönböztetve, és amikor majd az osztályfőnök megkérdezi, hogy minden van-e, akkor arra azt tudják mondani, hogy igen, nekik is van 40 lapos füzetük, nekik is van slégvonalas füzetük, minden megvan ahhoz, hogy ők is az iskolában biztonságosan tudják magukat érezni, és elkezdhessék a tanulmányaikat.
0: Tanszergyűjtésnél is mondd el kérlek, hogy lehet támogatni a hallgatóinknak, ha nem az áruházi gyűjtést választják majd, amikor találkoznak veletek, akkor anyagilag hogy lehet támogatni?
1: Lehet támogatni a programunk a 1358-as adományvonalnak a hívásával. Augusztus 10-ig új vagy jó állapotú tárgyi adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtőpontjain, online az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy pedig banki átutalással a honlapunkon található bankszámlával, amelynek a közleménye pedig a tanszer.
0: És akkor zárásként összekötöm a két témánkat, ha nem is a viharkárral, de Kárpátaljával. Szóval, hogy azt megtartjátok, mint korábban, hogy határon túlra is próbáltok juttatni az adományokból, és így Kárpátaljára is, akár máshova is.
1: Így van, Kárpátaljára is, igen. Igen. Augusztus végén szándékunkban áll Kárpátalján is támogatni a kárpátaljai diákokat szokásunkhoz híven teljesen felszerelt iskolatáskával.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatóját hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolnavár megyei Paks Dunakömlődön és a borsodabói Zempénvár megyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, borsodabói Zempén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokúra csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, vagyis a most következő szombatot a honvédség számára. Ruszin Szendi Romulus utasítása szerint 2026. augusztus 8-a a honvédelmi szervezet számára, ideértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is, szolgálatmentes nap, illetve pihenőnap. Ezt úgy kell megszervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre bedolgozni az országban. Minden eddiginél több, 164 versenyfilmmel indul a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle, amelyet augusztus 26-a és 30-a között rendeznek meg a budapesti Csokonai rendezvényházban. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő szemle évről évre bemutatkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence fiatal filmeseinek már általános iskoláskortól. Az idei versenyprogramban a közönség különféle műfajú animációkat és élőszereplős rövidfilmeket, valamint dokumentumfilmeket egyaránt láthat. A filmek az összegzés szerint érzékenyen reagálnak a fiatalokat foglalkoztató kérdésekre. Megjelenik bennük az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, a környezetvédelem és más társadalmi kérdések is.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, igazán nem szoktam véleményezni az elhangzó beszélgetéseket, mert hiszek abban, hogy a hallgató majd eldönti, tetszik-e neki, amit hall, vagy egyenesen tiltakozik a téma ellen. De most nem bírom megállni, hogy nem mondjam el előzetesen, hogy a most következő beszélgetés témájától én magam erősen idegenkedtem már akkor, amikor az azt készítő tanítványom felvetette az ötletet. Aztán meggyőzött. Ha hiszik, ha nem, több százezres nézettsége van azoknak a videóknak, amelyekről most szó lesz, az úgynevezett ASMR videókról. A cél megnyugtatni a hallgatót, a nézőt úgy, hogy például különböző zajokat, zörejeket hallanak, sokszor úgy, hogy suttogva beszél hozzájuk a videó készítője, és olyan is van, hogy egy-egy elképzelt szituációt hallgatnak végig a hallgatók, mondjuk egy orvosi vizsgálatot. Hogy ez miért jó nekik, arra majd a videó készítője próbál meg válaszolni. A műfaj legismertebb és legnépszerűbb hazai képviselője a mai vendégünk, Lamira, vele beszélgetett Rádai László, szegedi kommunikációszakos egyetemista.
3: Azoknak, akik nem ismerik ezt a világot, be tudnád mutatni, illetve össze tudnád foglalni, hogy mi is az az ASMR?
4: Ugye az ASMR egy angol nyelvű rövidítés ennek a műfajnak, pontosan az Autonomous Sensory Meridian Response kifejezésnek a rövidítése. Magyarul ezt eléggé nehéz megfogalmazni. Ha szó szerint fordítjuk, akkor egy ilyen önkéntelen idegi érzéki válasz, de itthon csak ASMR-nek vagy ASMR-nek rövidítjük és így hívjuk. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen idegi válasz, amit az agyunk ad különböző nyugtató hangokra. És eredetileg egy ilyen fejbőrtől induló bizsergő érzést jelent, egy ilyen eufória-szerű, kellemes, relaxált állapot, de természetesen az nem mindenkinek jön elő, vagy nem mindenki számára érezhető, hanem az ilyen jellegű videók vagy hangok, szimplán relaxációjából hallgatják ezeket a videókat az emberek, úgyhogy egy ilyen kellemes, relaxáló, érzést keltő hangoknak az összetétele jelezhet ezt mondjuk a suttogást, vagy lágybeszédet, vagy különböző hangoknak kiváltását, például különböző tárgyaknak a tapogatását, simogatását is nagyon szerteágazó a műfaj, és különböző például roleplayek is megjelennek benne, úgyhogy nagyjából így mondanám.
3: És te hogy találkoztál ezzel a műfajjal, illetve mikor találkoztál vele?
4: Én körülbelül olyan 8-10 évvel ezelőtt, igazából a párom lévén, ő hallgatott ilyen ASMR videókat, én egyáltalán nem is ismertem ezt a műfajt, és ő mutatta meg nekem, mert volt egy eléggé stresszes időszakom, amikor mondtam a párom, hogy próbáljam ki, hogy ilyen videókat hallgatok, és hát eleinte nagyon szkeptikusan álltam hozzá, és nagyon nem tetszett nekem sem, mert nagyon furcsa volt, hogy miért csuktak valaki egy mikrofonba, és akkor mondta a párom, hogy de hát nézek meg több videót, ne csak egyet, ne csak azt, amit ő, mert tényleg olyan változatos videók vannak, hogy igazából meg kell találni azt, ami az ember számára megfelelő, és akkor így kezdtem keresgélni különböző angol nyelvű videókat, és találtam egy lányt, aki tényleg elérte azt a hatást, hogy simán elaludtam a videóira, úgyhogy így ismerkedtem meg magával a műfajjal.
3: És akkor hogy jött az az indítatás, hogy te is ki akarod magad próbálni, mint tartalomgyártó ebben a műfajban?
4: Ugye említettem, hogy én angol nyelvű videókat néztem, és igazából rákerestem a magyar nyelvű videókra is, de láttam, hogy nem annyira sok ASMR készítő vagy tartalomgyártó van így Magyarországon. Illetve nekem, amik legjobban bejöttek és nyugtatók voltak, ezek a roleplayek, tehát az úgynevezett szerepjátékok, és ebből egyáltalán nem találtam magyar nyelven elérhető tartalmat. És akkor azt úgy gondoltam, hogyha nekem segítettek ezek a videók, akkor mi lenne, hogyha én is tudnék segíteni másoknak azzal, hogy készítek ilyen tartalmakat magyar nyelven. És végül is így jött az, hogy akkor elkezdtem én is magyar nyelvű roleplayeket készíteni.
3: És éber említetted, hogy a kedvenc jellegű videóid a szerepjátékos roleplayes videó, és hogy ezek dominálnak a csatornádon?
4: Nekem valahogy személy szerint ezek állnak hozzám a legközelebb. Tehát én amikor elkezdtem saját magamnak éjszem már videókat keresgélni, amikkel én meg tudok nyugodni, vagy el tud lazítani, vagy el tudok rajta aludni, akkor nekem leginkább tulajdonképpen csak ezek az úgynevezett szerepjátékok váltották ki ezt a hatást, tehát néztem másfajta videókat is, amikben különböző tárgyakat tapogatnak, vagy a mikrofont pirizgálják, de egyszerűen azok nálam nem váltották ki ezt a nyugtató hatást, hanem a roleplayek. Mert tényleg változatosak, én ebben tudok úgymond kiteljesedni, tehát kreatívkodni kell benne és szöveget írni, tehát a vicces, flagma stílusú roleplayeket is csinálok. Nyilván ezeken nem feltétlenül alszik el valaki, hanem csupán kikapcsolódás céljából, szórakoztatás céljából nézi ezeket a videókat, és tényleg ezeket azért szeretem csinálni, mert teljesen ki tudok benne teljesedni, mint kreativitás szempontjából is.
3: Én mindig is gondolkoztam az ilyen videóknál, hogy ebből mennyi az, ami teljes mértékben igaz, tehát ahogy így megvan írva a szakkönyvekbe is, és mennyi ezekből a humbug. Gondolom a többi ilyen roleplayekre is, ha nem is ennyit, de azért hasonló módon kutatsz és felkészülsz belőle.
4: Így van, tehát ilyenkor általában valamilyen szakmát játszom el, tehát legyen az orvos, fodrász, sminkes, amikhez ugye abszolút nem értek.
0: Én doktor Lamira vagyok, és én fogom elvégezni most ezt a vizsgálatot.
4: Tehát ilyenkor mindig ezeket a szkriptírásokat, meg a roleplayeket megelőzi egy kutató munka, ami nyilván egy orvosi roleplaynél sokkal hosszabb, pont azért, hogy valósághű legyen, és tényleg olyan élmény legyen, mintha valaki elmegy az orvoshoz.
3: Közel 500 videó után még mindig vannak új ötleteid, amik nem teszik repetitívvé a videóid sorát?
4: Van, én is mondom, hogy már 500 videónál tartok. Igen, nyilván az embernek vannak hullámvölgyei, amikor úgynevezett alkotói válságba került, tehát nekem is van ilyen, amikor itt ülök a számítógép felett, hogy most ki kéne találni valamit, meg kéne írni hozzá a szöveget, és egyszerűen nem megy. Tehát volt nekem is, hogy hetekig nem tudtam semmit írni, és egyszer csak van olyan, amikor így minden jön, általában esténként szokott ez lenni, amikor jönnek az ötletek, és akkor egyszerűen 3-4-5 videó ötlet is az eszembe jut, és utána megírni ezeket már igazából szerintem sokkal könnyebb, mint magát az ötletet, tehát a témát kitalálni, hogy ne legyen az repetitív, hogy mondjuk a 20. szemészeti vizsgálat legyen ugyanazokkal az eszközökkel, ilyenkor próbálok másfajta eszközöket is bevonni, például a orvosi videóhoz, hogy ne legyen mindig ugyanaz, de próbálok még mindig így 5 év után is kreatívkodni, új dolgokat, új videókat kitalálni. Nyilván egy idő után az egyre nehezebb, de én még érzem magamban ezt a pluszt. Egyelőre nincs ezzel probléma, mondom, vannak úgynevezett alkotói válságok 1-2 hét, de frissen, felfrissülten megjönnek az ötletek, és akkor gyorsan megírok több roleplayt is egyszerre.
3: Te vagy a legtöbb feliratkozóval rendelkező magyar ASMR-os. Ahhoz képest, hogy abszolút random volt, ahogy ez így előjött a te életedbe, ahhoz képest nem is egy rossz teljesítmény ez. Milyen érzés ez a cím?
4: Igen, amikor elkezdtem 5 évvel ezelőtt, nem gondoltam volna, hogy ez így kinövi magát, meg hogy ennek úgymond ilyen népszerűsége lesz. Emlékszem még az első feliratkozómra, az első 5000-es nézettségem elérésére, tehát ezek még mind itt vannak előttem, és tényleg olyan, mint nagyjából tegnap lett volna, úgy emlékszem rájuk. Nyilván ez azzal jár, hogy az utcán vagy bárhol felismernek és megismernek, de től én még ugyanaz vagyok, aki nem tudom, az ASMR tartalomgyártás előtt voltam, tehát hogy azt így elkönyveltem, és ezt így elraktam egy polcra, tehát hogy ez nekem így nem jelent semmi olyan érzést, hogy én most akkor vagyok valaki, mert szerintem ez, tehát ez nem ettől függ, hanem tehát nem attól, hogy hány feliratkozód van, meg hányan nézték meg a videóidat. Tényleg nekem az számít, hogy így indultam el, hogyha már egy embernek tudok segíteni, elaludni, pihenni, megnyugodni, akkor már megérte, hogyha valakinek tudok segíteni, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, tehát tényleg nagyon megható üzeneteket is, hogy valaki a kórházban van, és most kemoterápiára jár, és ez segít neki, vagy éppen a kisbabáját altatja a videóimra, tehát hogy nagyon megható visszajelzéseket kapok, és nekem ez számít, és ez visz előre, hogy csináljam tovább még ezeket a videókat, nem azt, hogy most hány feliratkozom van.
3: Ugye most említetted ezt a közösséget, amit így alkottál. Milyen arányban vannak úgy a pozitív visszajelzések így a negatívakhoz képest, már ha van?
4: Mindig vannak negatív kommentek és visszajelzések, de ők általában tipikus trollok, akik igazából nincsenek tisztában a műfajjal, nem nagyon nézik a videóimat, csak véletlenül feldobta nekik a YouTube vagy a TikTok. Ilyenek mindig is vannak, szerintem ezekkel így nem kell foglalkozni. A pozitív visszajelzések meg tényleg rengeteg. Tehát, hogy naponta több száz kommentet kapok, igyekszem mindegyikre válaszolni, tehát többségük tényleg azt mondanám, hogy 90%-uk csak pozitív. Nyilván az elején, amikor így elkezdtem videózni, és megjelentem a különböző platformokon, akkor ugye több volt, mert húha, mi ez a műfaj, tehát nem ismerték ezt a műfajt, és ahogy egyre több tartalmat tettem közzé, így egyre csökkent a negatív kommenteknek a száma, úgyhogy most már tényleg szerintem 95%-ban csak pozitív kommentet kapok.
3: Ugyebár az ASMR az a nagyvilágban is egy eléggé megosztó stílus. Nyilván vannak emberek, akik, hát nem azt mondom, hogy elítélik, de kicsit furcsán néznek rá, illetve vannak azok, akik pedig értékelik, hogy létezik ilyen, amivel ki tudják kapcsolni kicsit az agyukat. Mégis szerinted, hogy lehetne több embert valahogy így kellemesen berángatni ebbe a világba, hogy valahogy egy kicsit jobban megértsék azokat, akik ezt például évek óta hallgatják és értékelik?
4: Igen, tehát nagyon megosztó műfajról van szó. Én teljesen megértem azokat, akiknek ez elsőre furcsa, és negatíven állnak hozzá, mert tényleg, amikor nekem is bemutatták ezt a műfajt, akkor én is abszolút, hát eléggé kritikus voltam, és nekem sem tetszett. Éppen az a videó, vagy ez a videó típus, vagy az ASMR típus, amit láttam. Viszont szerintem az embereknek nyitottabbaknak kellene lenniük, úgymond a műfaj iránt. Ha valakinek nem jön be, hogyha valaki suttog, akkor nézzem meg egy lágybeszédes videót. Tehát tényleg nagyon szerteágazó a műfaj. Szerintem mindenki meg tudja találni azt a stílust, ami neki kedvező, hogyha nyitott erre a műfajra. Hogyha nem, akkor tényleg lehet ez a legjobb, hogyha tovább lapoz, és nem tudom máshogy próbálja kikapcsolni az agyát, de általában akik így a meditációra nyitottak, szerintem ők sokkal inkább nyitottabbak az ASMR tartalmakra is, aki meg nem nyitotta a meditációra, az meg az ASMR-ra se lesz nyitott.
2: Kedves hallgatóink, az Álmod percekben Lamirát, az egyik legnépszerűbb és legismertebb hazai ASMR videóst hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Rádai László, szegedi kommunikáció szakos egyetemista készítette.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az energiafogyasztás mérséklése és a villamosenergiarendszer terhelésének csökkentése érdekében az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület gyakorlati ajánláscsomagot dolgozott ki az irodaházak, ipari és logisztikai ingatlanok működtetésének támogatására. Az ajánlások között szerepel az irodaházakban a hűtési, szellőzési és világítási rendszerek működésének felülvizsgálata, a nem használt területek fogyasztásának csökkentése. Példaként említették még az épület komfortját biztosító rendszerek üzemidejének optimalizálását a kritikus időszakokban, valamint az elektromos autótöltések átütemezését a 17 és 22 óra közötti kiemelt terhelési időszakon kívülre. Az ajánlások között szerepel a homlokzati világítások, reklámfelületek, dekorációs fények és nem szükséges digitális kijelzők idéglenes lekapcsolása is. Az ipari és logisztikai ingatlanokban az üres járatban működő gépek, szállítópályák, motorok és egyéb segédberendezések leállítását, valamint ahol a technológia és a biztonság ezt lehetővé teszi, a nagy energiaigényű gyártási, logisztikai és üzemeltetési folyamatok átütemezését javasolták. A magyarországi szélerőmű fejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. Az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámíthatóságát. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egységes madár és denevér felmérési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges, még hiányzó téradatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és szélenergia fejlesztésekre szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A fenntartható bővítés feltétele, hogy a szélerőművek telepítési helyeit tudományos alapokon az ökológiai szempontok hangsúlyos figyelembevételével jelöljék ki, írták. A szervezetek a javaslatcsomagot benyújtották a gazdasági és energetikai, valamint az élő környezetért felelős minisztériumnak. Vízhiányra figyelmeztetnek a társasházkezelők. A házaknak a vízhiányra nem csak ivóvíz, hanem higiéniai és működési szempontból is fel kell készülniük, figyelmeztet Szilber Szilvia, társasházkezelő, a Magyarországi Ingatlan Tulajdonosok és Társasházak Országos Egyesületének elnökségi tagja. Az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, már egy 6-8 órás vízkimaradás is ellehetetlenítheti a WC-k használatát és közegészségügyi kockázatot okozhat. A szakértő szerint a társasházak előregedett belső vezetékrendszere, valamint a csőtörések és felújítások miatti leállások is indokolják a vízhelyzeti tervek kidolgozását. Javasolja a háztartások felkészítését higiéniai eszközökkel, és legalább 72 órára elegendő ivóvíz, élelmiszer, valamint alapvető vízhelyzeti felszerelés tárolását. Az elhatárolódás az erőszakosság kultúrájától, valamint az embereket elválasztó falak ledöntése soha nem jelenti a család, a város, a hagyomány elárulását, hangoztatta 14. Leó pápa a Ferences ifjúsági találkozó zárómiséjén Assisiben. Az egyházfő úgy vélekedett, ma Európa és az egész világ a fiatalokban remél találni új szenteket. A pápa szavait több mint 2500 fiatal hallgatta. Az eseményt Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmazta. Rendezték. A 18 és 33 év közöttiekhez szóló négynapos rendezvény zárómiséjét 14. Leó az Angyalos Szűz Mária Bazilikában mutatta be. Azért vagyunk itt, hogy megértsük, merre tart a történelem és merre megyünk mi, mondta a pápa. Szent Ferencet és Szent Klárát említve példaként kijelentette, a világ elismerést és szolgálatot igényel, nem kizsákmányolást és uralkodást. A világot nem védeni, hanem átölelni kell, tette hozzá 14. Leó.
1: Az időjárásról.
2: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, elszórtan némi frissítő zápor, zivatar kialakulhat. A zivatarokat néhol erős viharos széllökések kísérhetik. Némileg csökken a hőmérséklet, enyhül a kánikula, általában 30 és 35 fok között várható a legmagasabb nappali hőmérséklet, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinmann Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
2: A feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el. Aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, úgyhogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a nem is tudom, összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jernei Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés ez az apa képe.
3: Ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a

0: családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez, vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a pontközpont működtetését a 3Q Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus volt, most azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. És utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük.
1: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reimann Zoltán civil referens, az Apa Képezgető Klub tagja, és Jernei Péter ötletgazda szervező.

0: Beat.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinmann Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
3: A feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el. Aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, úgyhogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jernei Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés az apa képez. Az lett a neve, de nem így indult, de hát ezt majd Peti elmondja, hogy is volt ez tulajdonképpen.
2: Hogyan indult tulajdonképpen az apa képezgető?
4: Hát köszönöm a meghívást. Fura, hogy erről az apaklubról beszélgetünk. Én nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán ennyi év után ez fent fog maradni, meg egyáltalán ennek ez működőképes lesz. Ez az apaklub, úgyhogy ilyen megtiszteltetés, hogy ennek kapcsán tudunk itt beszélgetni. Hát ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez, vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Kő Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus voltam, és azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. Azt pontosan tudtam, hogy hétvégére ezt nem lehet szervezni, mert mindenki a családdal van, hétköznap is nehéz, és azt mondtuk, hogy jó, legyen családbarát ez a férfi klub, és egy hétköz minden hónap utolsó szerdája általában egy 5-től 8-ig terjedő időszakban, tehát egy 3 órás időintervallumot kell elképzelni, még munka után, még a családi rutin előtt, még mindenki haza tud érni gond nélkül. Ezt a időpontot jelöltük ki, és meghirdettük az első alkalmat. Azt tudtuk, hogy olyan alkalmakat szeretnénk, ahol a férfiak, az apák vannak megszólítva, egészen csak a témakör róluk szól. És a legelső ilyen alkalommal apák az irodalomban. És 3 olyan könyvet mutatott be a meghívott előadónk, ami férfi szerepről, férfiasságról, férfi értékekről szólt, és akkor az nagy sikere volt annak a beszélgetésnek, és a következő 2 alkalom is sikeres volt, sokan eljöttek, és utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük, meghirdettük a nyilvánosság felé, és fent van a pontközpont oldalán, Facebookon, tehát mindenhol meghirdetjük, és szépen elkezdtek járni rá édesapák, apukák, férfiak, akik még ugye nincs is családjuk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez alatt az 5-6 év alatt nagyon sok apuka lett menet közben. Tehát még úgy csatlakozott be, hogy lendő apuka, aztán apuka, de mondom az, hogy valaki apa, az nem az számít. Tehát apa képezgető, de nem csak apának, tehát tulajdonképpen ez egy férfi klub. És ahogy mondta Zoli, nagyon-nagyon vegyes a témakör, tehát egy picit könnyedebbek, kicsit komolyabbak, kicsit mélyebb szántóbbak, kicsit hát nem nyugisabb, hanem kicsit ilyen felszínesebb alkalmak is vannak, de mindig egy nagyon jó beszélgetés alakul ki a végén.
2: Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban, hogyan zajlik egy-egy ilyen találkozó, milyen gyakran, kik találkoznak, és mi a menete tulajdonképpen?
4: Havi 1 alkalommal van, tehát ez még egy olyan gyakoriság, ami én azt gondolom, hogy mindenkinek ebben az elfoglalt világban, rohanó világban, de tudom, sablon szöveg, de ez akkor is így van a valóságban, még ez talán mindenkinek belefér. És már jó erőre meghirdetjük, hogy mi a témakör, és a meghívott előadónk, vagy témavezető, mert nem előadás, jó, ez fontos, ez nem előadás, ez beszélgetés, ez nagyon-nagyon fontos. És nem is vagyunk sokan, 10-12-en, 13-an, bárki jöhet, de azért valahol lekorlátozzuk, ennyien vagyunk. Ez még egy olyan kezelhető létszám, ami egy valódi beszélgetés eszmecserét jelenthet, és a témavezető elmondja azt a témát, aminek ő a tudója. Mondok egy ilyen fura dolgot, mondjuk volt a növényekről, a gyógynövényekről beszéltünk, és mikor felkértem az előadót, akkor mondtam, hogy hát alapvetően egy apa klub, és mi a fenét fog kitalálni, hogy hozza össze a gyógynövényeket az apassággal, és gyakorlatilag férfi bajokra szolgáló gyógynövényeket mutatott be, és olyan sikeres volt, hogy még a második 3 órás a program, a második gyógynövényt se sikerült neki bemutatni, mert egy olyan jó ízű beszélgetés zajlott, hogy jött neki az, aki a témavezető, hogy a gyógynövényekkel foglalkozzon, hogy éli meg ezt, milyen sikerei, milyen tapasztalatai voltak, és mindenről beszéltünk. Tehát ő még csak a második gyógynövényt se tudta, és egy ilyen jó társaságot kell elképzelni. Mondom úgy, hogy igazából sokan akkor találkoztunk először, de mégis nagyon jó a dinamikája, tehát nem változott meg a dinamikája, még akkor sem, hogyha egy új szereplő jött be. De hát persze vannak kicsit komolyabb témák is, amikor mondjuk transgenerációs traumákról beszéltünk, amikor generációkon átívelő traumákat hordozunk, sokszor úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mik ezek a traumák. És jó volt erről beszélgetni egy témavezetővel, és nyilván ott kijöttek mély gondolatok. De hát van persze olyan ember, aki nem is szól hozzá, aki élvezi, hogy ott van, és egy beszélgetésnek a tanúja, egyszerűen nem akar hozzászólni, vagy nagyon ritkán, de ő is jól érzi magát, mert azt mondja, hogy jó úgy elmenni, hogy ventiláltam. Jó úgy látni, hogy úgy elmenni, hogy más is hasonló gondolatisággal, problémákkal, gondolatokkal küzd, vagy foglalkozik, és szinte minden alkalommal úgy megyünk haza, hogy az aznapi beszélgetés még egy-két nap múlva is, sőt egy hét múlva is dolgozik bennünk. És folyamatosan ott van, és folyamatosan ott lebeg előttünk. Sokszor olyan helyzetben pedig előjön, amikor mondjuk egy aktuális téma a hétköznapi életben mondjuk valósággá válik.
2: Zoltán, te milyen személyes tapasztalatokról tudsz beszámolni?
3: Hát nagyon pozitív tapasztalatokról. Tényleg én is, hogy Peti mondta, hogy tényleg úgy van, hogy teljesen mindegy, amin én voltam, teljesen mindegy, mi volt a téma, de olyan jó kis beszélgetés indul el, és tényleg van, aki hozzászól, van, aki jobban, van, aki kevésbé, és olyan úgy megnyílik mindenki, megnyílik az témavezető is, tehát ő is kicsit ez ő is beszáll a beszélgető partnerek közé, vagy inkább a beszélgető partnerek is gyakorlatilag beszállnak a témavezető mellé, mert ilyen nagyon kellemes hangulatú beszélgetés van, és tényleg úgy elrepül az a 2-3 óra, hogy az ember részese vesz, és tényleg nagyon pozitív. Ugye vannak a pontközpontban sokszor, de vannak kihelyezett ilyen rendezvények, megnéztük együtt a Diósgyőri várat, voltunk énekelni az egyik pincészetbe, tehát vannak ilyen külső helyszínek is, de mindig nagyon jól sikerült, ahányszor én voltam.
2: Mik a tapasztalatok? Említettétek mindketten, hogy van, aki könnyebben megnyílik, van, aki nehezebben. Könnyű bevonni az apákat ebbe a beszélgetésbe?
4: Hát nem. Abszolút nem, főleg eleinte nem. Ezért is gondoltuk azt, bármilyen furán hangzik, hogy ezt kössük össze egy borkóstolóval, egy picit oldottabb a hangulat, de nem az alkohol a lényeg, abszolút nem. Most már nyilván ez a borkóstolás része, ez egy picit háttérbe szorult, tehát tényleg mindig viszünk egy-két palackbor, de nem, tehát ez teljesen lényegtelen. Így van, nehezen nyílnak meg az emberek, vagy a férfiak, mégiscsak azt kell mondanom, bármilyen paradoxon, egyik mondatomban azt mondom, másik mondatomban pedig az, hogy de közben meg könnyen. Már csak azért is, aki már ott volt többször és érzi a dinamikáját, ő már jobban megnyílik, és a többiek is felbátorodnak, hogy megosztják a gondolataikat. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiak is érző lények. Hát ugye nehezen beszélnek a férfiak magukról, egyáltalán a probléma, hogy a férfiaknak sosincs problémájuk, hát most mi a problémájuk, hogy mit tudom én, mik a sablonszövegek, hogy éppen milyen csalit akarnak venni a horgászathoz, vagy éppen milyen beülőt a sziklamászásukhoz, vagy hány köpcent is hát nem. Hát nyilván ennél, csak valahogy ez így beivódott a társadalomban, fene tudja, hogy honnan jön. És nem, hát ugyanannyi problémával, hát nem, ez a probléma, ez olyan, mint hogy probléma fókuszú lenne, tehát inkább ugyanolyan élethelyzetekkel küzdenek, vagy gondolatiságban, talán ez a legjobb kifejezés, de ez meg a magyartalan, vannak, mint a nők is, csak a nők úgy látszik, hogy egymás közt is, hát két férfi beszélni a saját hétköznapi problémájukról, otthon, családról, világról, hát az elképzelhetetlen még baráti társaságban sem. De abszolút van rá igény, főleg úgy, amikor valakit személyesen megérint az a gondolat, vagy az a téma. Volt egy előadó, vagy egy témavezető, aki párkapcsolati tanácsadással foglalkozott, és nem tudhatjuk, még aki eljön sem, hogy ő esetleg milyen párkapcsolati krízisben, kérdésekben, élethelyzetben, életciklusban van. És lehet, hogy ott döbben rá, hogy ami eddig valami fura volt otthon, vagy a hétköznapi életben, hát az azért mert, és ott kap választ. Vagy egyáltalán felvillan neki valami, amivel kezdeni kéne valamit. Szóval nehezen is nyílnak meg a férfiak, de közben meg könnyen. És tényleg olyan jól esik, mikor utána kapok egy-egy telefonhívást, sok-sok telefonhívást, mert a következő alkalommal is, hogy csináljuk, hoznak témákat, hívjunk előadó, de De mondom, a legváltozatosabb, tehát amikor eljött egy autóversenyző és beszélt az életéről, főleg amikor egy súlyos baleset után hónapokig kómában volt, hogy érte meg a családját, vagy egy színész, miskolci híres színész, és ő is színészet, férfiak a színészetben, a művészetben nagyon egy olyan stand-upot nyomatta nekünk a Fagyi, hát ez egy fantasztikusan jó beszélgetés volt, és ezt sorolhatnám, és nem, előre nem is lehet nagyon tudni, hogy kiből mit hoz ki egyébként.
2: Az hogyan dől el, hogy mikor mi a téma? Könnyű vagy nehéz témát találni?
4: Nagyon könnyű, mert annyi minden téma van ebben a nagyvilágban, az idő kevés. Tehát most már a jövő őszi témakörök is megvannak. Milyen fura, hogy ugye ebbe az évben már csak 3 lesz. Ugye nyáron nem tudunk, mert mindenki a családjával van, tehát szeptember, október, november, és vége az évnek, tehát decemberben nyilván a család a lényeg, vagy a legfontosabb, akkor nem rakunk. Tehát témát könnyű találni, témavezetőt is hozzá, sokszor. Viszont a témában jártas, és azt mondjuk, hogy hiteles témavezető talán már picit nehezebb, de olyan embereket szeretnénk elhívni, aki tényleg hitelesek, meg az adott témának a kutatói, szakértői, meg valamikor az egyik témából jön a másik. Tehát azt mondtuk, hogy ezt folytatni kell, és ezt nyissuk ki. Tehát én nem is tudom, volt olyan alkalom, amikor úgy tudtunk elmenni, hogy lezártunk egy beszélgetést, mindig egy újabb és újabb kapu nyílt ki. De hát a legutolsó, amit zártunk, az például egy énektanulás volt. Tehát ki az a férfi, aki elmegy vadidegen férfiakkal énekelni, és nem a kocsmába, és nem úgy, hogy alkoholt iszik. Hát ki? Hát senki. És eljöttek, és rengetegen jöttek el egy olyan tünemény népdal énekes hölgyöttel, aki aztán a népzene, a népdaloknak a világába is bele kalauzolt. Tehát, és persze hagyományőrzés, és megtanított olyan népdalokat, ami ott is a férfiak voltak, a férfi szerepek voltak a népdaloknak a fő fókuszában. Tehát nagyon, nagyon, nagyon színes és nagyon vegyes a kép.
2: Erről az éneklős estről már beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában, erre hogyan emlékszel vissza, Zoltán?
3: Igen, a hölgy volt itt, és elmesélte azt, hogy neki tulajdonképpen mi a munkája, mivel foglalkozik, és az is egy nagyon jó kis beszélgetés volt szerintem. Tényleg az est is nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon furcsa volt, hogy együtt énekeltünk az avas oldalában népdalokat, tehát, és tényleg nem csak maga a népdalok, hanem tényleg gyakorlatilag mindenre kiterjedt ott is a beszélgetés. Mindenki felvette a fonalat, és tényleg nagyszerű volt. A hölgy is nagyon szimpatikus volt, nagyon nyitott volt, és mindenről mesélt nekünk, úgyhogy tényleg egy szuper este volt az is.
2: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pontközpontban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az Apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.
2: Az egyik téma az a, ugye sokszor előkerül ezen a beszélgetésen az értékrendek. Tehát én nem ismerem senkinek a hívő, nem hívő, vallásos, nem vallásos, mi a világnézet, politika, ilyen abszolút nem beszélünk semmi ilyesmiről, mindenkinek a magánügye, teljesen. Elvált, nem vált el, gyerekei vannak, nincs gyerek, nyilván ezt nagyjából látjuk, mert a beszélgetésekből kiderül, ha valaki megosztja velünk. Igen, ha nem, nem. Ettől függetlenül az alapértékek, ez mindig előkerül. Bármilyen téma van, alapértékek előkerülnek. Tehát amiket most felsoroltam, egymástól teljesen eltérő témák, mégis ugyanaz a fókusza. Aki kómában volt, lehet, hogy az az autóversenyző, volt egy olyan élménye, ami utána megváltoztatta az életét. Hát a népdalok, meg az alapértékek, hogy a népdalaink, akár ezer éves népdal alapok, hát azok is egy alapértéket jelent. Ugye a családon belüli szerepek, különböző, vagy amit mondtam, akár párkapcsolati megoldások, meg egyáltalán családhoz való hozzás, ez egy alapértéket jelent, és van egy ilyen furcsa felvetésünk, hogy ugye kereszténység, honfoglalás, kereszténység, Szent István, és az az ősi kultúra, amiket a népdalunkban is benne van, ez az ősi sámánok időszaka, gyógyítás, hogy jött át a kereszténységbe, mi az, amit átvettünk, mi az, ami be része lett a keresztény hitünknek, erről fog beszélni egy sámánkutató, az is egy nagyon érdekes téma. Vagy olyan előadó, aki már nagyon régóta el akarom hívni, aki pedig az online tér, mobiltelefonok használata egy komplett generációra milyen hatással van, milyen addiktív hatása van, és nem csak a gyerekekre, felnőttekre, én magam is látom magamon, és ennek a biológiai, pszichológiai, pszichére hatott, és egyáltalán a hétköznapi életre, társas kapcsolatra való hatása milyen, tehát erről fog beszélni, ez is egy izgalmas téma, szóval lesz bőven alkalom. Nagyon jó volt, amikor egyszer például megint egy teljesen más típusú, elhívtuk Vaszlavik gazember Lászlót, ki gondolta volna, egy ilyen alkalom lejön. Azt hittük, mert ő csontvári kutató most éppen, és azt hittük, hogy na majd beszélgetünk egy kicsit amikor zenélt arról az időszakáról, de nem, tehát ő abszolút csontváriról beszélt, és csontvári művészetéről, tehát az is egy olyan fantasztikus program volt, úgyhogy nyilván ilyen embereket is meg fogunk szólítani. Még ami nagyon-nagyon érdekes téma, ez a generációk harca. Még oda keresünk egy jó előadót, úgyhogy a rádió hallgatók hallgatnak minket, akkor várunk szeretettel témát, témavezetőket is, és résztvevőket is szintén a kis apaklubunkban.
1: És akkor nem csak miskolciak a témavezetők?
2: Nem, egyáltalán nem. Mindenhonnan hívunk. Nyilván nehéz megszólítani egy távol élő valakit, de amikor meghallják, hogy, hogy miről is van szó, számukra is egy izgalmas dolog. Tehát én pontosan tudom, hogy akik mondjuk jöttek egyetemi előadó kutatók, a civil életben valahol dolgozó emberek, és azt a beszélgetést azt magukkal viszik, és ezt utána felhasználják. Nem a témát, hiszen az, ami ott elhangzik, az ott marad. Hanem azt a tapasztalatot, amit ott nálunk felszedett. Tehát ez mindenkinek a javára szolgál egy ilyen beszélgetés.
1: Vannak állandó klubtagok, vagy cserélődnek a tagok? Vannak-e újak?
2: Vannak állandóak, igen, akik szinte mindig ott vannak, de hát nyilván nem lehet mindenki mindenhol ott, nyilván változik a helyzet, de vannak igen ilyen fix tagok, és kinek a, vagy a témakör érdekli, vagy tényleg akár 2-3 alkalommal nem tud eljönni, és 4. alkalommal eljön. Vannak állandóak, és valamikor folyamatosan cserélődik. Van egy ilyen nagyon-nagyon elfoglalt üzletember, nagyon sokszor az utolsó egy órában jön el valami tárgyalásról, és mondta, hogy elnézés, hogy mindig ilyen késik, és tényleg szanaszét van az élete, de ilyenkor olyan jó beülni, és egy ilyen intellektuális közösségbe egyszerűen csak ott lenni, és teljesen kikapcsolni, és egy olyan fókuszra átállni, amire sosincs idő. Soha nincs idő.
1: Zoltán, hogyan buzdítanád az édesapákat, lendő édesapákat, férfiakat? Miért érdemes, miért jó tulajdonképpen ehhez a klubhoz tartozni?
3: Minden férfinak szüksége van erre, vagy szükség lenne erre, csak lehet, hogy még ő maga sem tudja. Vagy tényleg, hogy Peti mondta, hogy igazából a férfiak, ők nem nyílnak meg ilyen szempontból, meg nem olyanok, akik ilyen klubokba járnak. De ide tényleg érdemes, tehát tényleg mindenféle témák, nagyon érdekes témákkal várják a férfiakat, és hát itt mindegy végül is, hogy valaki apuka, nem apuka. Ha nem apuka, akkor még lehet, hogy több ide is van, talán, vagy éppen azért nincs ideje, nem tudni. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag 18-tól 99 évig mindenkinek ajánlott ez a férfi klub, hiszen tényleg olyan dolgokról beszélgetünk, amiről máskor nem, vagy nagyon ritkán beszélünk, sőt olyan érdekes dolgokról is, amikről talán soha. Tehát meg a közösség is. Tényleg úgy bele lehet csöppenni ebbe a közösségbe, hogy gyakorlatilag nem ismersz senkit, de mégis fel tudod venni velük a közös hangot, és nem is akarod, hogy vége legyen ennek a beszélgetésnek. Egyébként az a legjobb benne.
1: Ha valaki szeretne, hogyan csatlakozhat?
2: Én nem is mondok különösebb e-mail címet, meg semmi, keresse meg a pontközpont, szerintem ez a legegyszerűbb, a pontközpont Facebookot, és ott rendszeresen fent van ez az apa képezgető. És most jutott az eszembe egy nagyon fontos, vagy hát kötelezettségemnek hagy tegyek eleget, hogy korrekt legyen ez a beszélgetés, hogy honnan is indult ennek az egésznek, elmondtam, hogy honnan indult az egész gondolatisága, de mégiscsak azt a ahonnan kibattant, az mégiscsak Cikora Áginak az Áttér nevezetű rendezvénye, ezt talán ez az első alkalom, hogy mondom, egy erről a klubról tudjak beszélni, akkor ültem egy, meghívott rá Ági, és ültem egy ilyen Áttéren, azt mondtam, hogy na ez egy jó minta arra, hogy nyilván nem olyan szélesebb körben, meg nem ilyen reprezentatív helyen, bár mondjuk a pontközpont is egy szuper hely, ezt férfi klubbá alakítsuk át, és eleinte ő ezt pátyolgatta is, tehát jött és tök jó felvételeket készített, tehát ezt na, végre el tudtam mondani, hogy köszönjük Cikor Ági és Áttér ezt az ötletet, és mondom, ha bárki szeretne jönni, nagy szeretettel várjuk, teljesen mindegy, milyen élethelyzetben van, teljesen mindegy, hogy ismere bárkit, pontközpont, ezt jegyezze meg, keressen rá, pontközpont Miskolc, és várja a következő alkalmat.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a pontközpontban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a pontközpont elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Reinmann Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
1: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolna vármegyei Paks Dunakömlődön és a Borsodabói Zempén vármegyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, Borsodabói Zempén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokúra csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása miatt rendkívül hiányzik a talajból, emiatt forrósodik föl ennyire a levegő napközben, és emiatt száradnak el a szántókon a kapás növények. A forróság pénteken ugyan mérséklődik, de csapadék csak kevés érkezik, a jövő hét pedig ismét száraz időt ígér, közölte a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, múlt hét közepétől csak vasárnap és hétfőn fordultak elő néha záporok, zivatarok Magyarország. 5-10 mm-t meghaladó csapadék azonban csak kevés helyen esett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az Alföld nagyobb részén még az 5 mm-t sem ért el, így az átlaghoz képest hatalmas a hiány. A május óta lehullott mennyiségben pedig Magyarország túlnyomó részén 70-140 mm közötti az elmaradás a sok éves átlaghoz képest. A talajban már alig van nedvesség, az ország döntő részén kritikusan száraz a föld, amelyben a 25%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom. Jelezték, hogy a napraforgó kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, itt is megkezdődött a kényszerérés, többfelé a növényszáradás. Miskolc térségében teljes érésben vannak az állományok, ezen a területen vannak még zöld táblák és szép csövek, bár a talaj itt is csontszáraz. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van, amely az elmúlt 10 napban tovább romlott. Mivel számottevő csapadékra az előttünk álló 8-10 napban sincs kilátás, az aszály tovább fokozódik majd, hangsúlyozták. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága csütörtöki ülésén támogatta azt a javaslatot, hogy az egyéni országgyűlési képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, illetve az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők se viselhessenek tisztséget a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarában. Ezzel az indítvány összeférhetetlenséget szabályozó részét egészítették ki, ami eredetileg arról rendelkezett, hogy az agrárkamarai tisztviselők nem szerepelhetnek országgyűlési képviselő választáskor országos listán, európai parlamenti választáson pártlistán, nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban, továbbá nem lehetnek kormányzati politikai felsővezetők vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselők. Az utóbbi tisztséget a módosító javaslat alkotói törölték a szövegből, és az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselőre cserélték. A honvédelmi miniszter szolgálatmentes nappá nyilvánította augusztus 8-át, vagyis a most következő szombatot a honvédség számára. Ruszin Szendi Romulus utasítása szerint 2026. augusztus 8-a a honvédelmi szervezet számára, ideértve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatot is, szolgálatmentes nap, illetve pihenőnap. Ezt úgy kell megszervezni, hogy rendelkezésre álljon a minimálisan szükséges létszám a feladatellátáshoz, az ügyeleti és készenléti rendszer fenntartásához. Ezen a szombaton az augusztus 20-ai, az idén csütörtökre eső nemzeti ünnep utáni pénteki munkanapot kell előre bedolgozni az országban.
1: Az időjárásról.
2: Egy hidegfront hatására némileg enyhül a forróság, a napos időszakokat gyakrabban zavarják gomoly felhők, többfelé várható zápor, zivatar, néhol a jégeső sem kizárt. A szél sokfelé megélénkül megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-35 fok körül alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisneveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban Béres Tímeával, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárával, sportolóval, csoportos órákat tartó edzővel beszélgetünk.
2: Felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Béres Tímeát, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárát, sportolót, csoportos órákat tartó edzőt köszöntöm műsorunkban. Köszöntelek műsorunkban, ugye itt az imintiekben megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni. Köszöntelek stúdiumban.
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sporttal kapcsolatban, ha kezdjük most a beszélgetést, akkor ugye a te életedben is nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kapott a korábbiakban és fiatalkorodban is. Mielőtt arról szólnánk, hogy itt milyen körülmények között tudod támogatni a sportolni vágyókat, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban a te sport múltadról szólj nekünk, hogy milyen sportágak, hogyan, mikor jöttek az életedbe.
2: A sport, azt gondolom, hogy már nagyon korán beköszöntött az életemben, általános iskolás voltam, és egy hosszú történet lenne igazándiból az eleje, mert én aszmás gyerekként fel voltam mentve. Testnevelésből is, meg mindenféle sport alól, tehát az orvosok nem javasolták, és aztán, amikor gondolom, a gyerekek is serdülnek, ott történt egy ilyen csodálatos változás, hogy felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik

0: szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni, és aztán, hogy elkezdtem tanítani, még annak idején a mezőtúri középiskolába, általános iskolába is, mind a két helyen voltam, akkor jöttem rá, hogy megint hiányzik az életemből a sport, hogy ott mit kellene csinálni, és akkor végeztem el az első edzőit, ami akkor így az országban már egy jó névnek örvendő, külföldről behozott trend alapján alakították össze az edzés programjukat.
1: Köszönöm, hogy röviden összefoglaltad a mai napig vezető szakmai utad, ebben még azért sok verseny is volt, amiről most nem szóltunk, és talán a későbbiekben kitérhetünk erre is. Arra megkérhetlek, vagy visszatudsz arra az életszakaszodra gondolni, ami még a felső tagozat előtti időt jelenti, ahogy mondtad, hogy azért az orvosok javaslatára nem igazán sportoltál, de azért, ha belegondolunk egy kisgyermek életébe, azért a gyerekek általában mindig szaladnak. Hogy emlékszel vissza mégis az életednek, akár itt az asztmával való küzdelmedre, hogyha használhatjuk ezt a szót, illetve hogy azért a mozgás, a sport mennyire volt jelen kisgyermekként, vagy mennyire tudtad megállni, hogy ne sportolj?
0: Falun nőttem fel, illetve vidéken, kisvárosban, most már úgy is lehet nevezni, és hát nagymamámhoz is mindig gyalog jártunk, tehát akkor még ez nem volt divatban, hogy a szülők hozzák, viszik a gyerekeiket, hanem ezt magunktól meg kellett oldani, hogy a nyári szünetbe reggelenként hogy megyünk le, és nagyon sokszor ugye hogy futva tettük meg ezt az utat. Tehát én nem éreztem egyébként azt valószínűleg, hogy fulladtam, ezt biztos, hiszen a hosszú távú futásoknál érzem, hogy nekem nem megy olyan könnyen a lélegzetvétel, még
1: ezt
0: most
1: a mai napig?
0: Mai napig
1: valamilyen
0: azt,
1: szinten?
0: Valamilyen szinten, hogy hátrányban vagyok emiatt, de igazándiból az, hogy sprinternek nem volt szüksége, most nagyon csúnyán mondom, és idézőjelbe téve tüdőre, ugye, mert az nagyon gyorsan és gyorsan lett tudtuk pár lélegzet alatt, tehát ott nem jött ki, sőt szerintem a sport volt az, ami igazándiból kisegített ebből. És akkor így futkároztunk, fogócskáztunk ugyanúgy, tehát én nem éreztem határozottan azt a megvonását a sportnak, pont azért, mert falusi gyerek voltam, és nagyon aktív, lehet, hogy ma azt mondanák, hogy hiperaktív, de nekem nagyon nagy szükségem volt akkor is a mozgásra, a munkára, tehát szüleim vittek földekre is, dolgoztunk, tehát én nem éreztem ezt, hogy nekem a sportot meg kellene vonni magamtól. És 10 éves koromban pedig már határozottan jött az, hogy ez jó. Ez a futás. Igaz, hogy tényleg csak rövid távok voltak, mert a 400 métert is még annak vehetjük, meg a 800 méter akkor még, ami úgy 600 méter így, amíg voltak, azok már kicsit hosszabbak, na ott viszont éreztem, hogy azt nem bírom annyira végig. De annak idején soha nem gondoltam volna, hogy én utána majd 5000 métereket, tehát 5 kilométereket, meg 10 kilométereket fogok futni versenyszerűen.
1: Szólhatunk most akkor erről az útról, hiszen ugye 2026 tavasszán is részt vettél egy ilyen megmérettetésen, és nem ez volt az első, ha jól tudom.
0: Nem, hanem ugye edzőként dolgoztam már 15 éve körülbelül folyamatosan, 2 gyereket szültem, és a második gyereknek, a fiamnak a megszületése után tértem vissza egyáltalán a futásra. És akkor nagyon röviden kezdtem, tehát először csak pár kilométert futottam. Az is emlékszem az első ilyen futásomra, amikor lementem futni, hogy 15 perc volt. Annyit bírtam körülbelül, és akkor ez így egyre hosszabb és hosszabb lett, viszont ott a 15 perc után én éreztem azt, hogy hú, az egész tüdőmet éreztem tulajdonképpen még órák múlva is, viszont azt is éreztem, hogy az egész vérkeringésem átpezsdül, mint hogyha újjászülettem volna. És ugyanez az érzés a mai napig megvan, ez az újjászülető érzés, azért sem hagytam abba, és körülbelül 13 évvel ezelőtt szántam rá magam arra az első 5 kilométeres versenyre. Láttam, hogy a barátságmaraton volt akkor még itt, bent rendezték, még akkor nem volt olyan népszerűsége, illetve nem is voltak olyan sokan, mint ahogy ma, azóta már azt hiszem duplájára, háromszorosára nőtt, de akkor is nagyon sokan voltak. Viszont akkor csak a nagyon jó futók vettek részt ezen, most pedig szerencsére már többen érzik úgy, hogy egy önmaguknak szóló megmérettetésként is lehet egy ilyen barátságmaraton. És akkor ott az elsőn, amin elindultam, azt megnyertem. Én is meglepődtem.
1: Melyik évben volt?
0: Ez, még a bőven a Covid előtt, vagy 5-6 évvel, tehát már régen, nem tudom pontosan, 2010-11-12, valahogy így. És aztán így ez minden évben motivált, hogy lesz ez a barátságmaraton, és akkor az 5000 ez mindig menjen, és akkor utána, de dobogón sikerült lennem. Tehát volt, amikor más nyerte, utána megint én, és akkor így cserélgettük egymást. Közben megismerkedtem a biciklizéssel is, igazándiból nem gyerekkorom óta tudok biciklizni, de azzal is, mint versenysport, hogy fel a Bükkbe éreztem, hogy ez is nagyon jó, jól megy, és akkor így a kettőt párhuzamosan csináltam, vagy volt, amikor egyik héten még futóversenye volt, két hét múlva meg már kerékpáros verseny. És akkor így kapcsolódtunk, hogy egyre hosszabbak lettek a távok. Még mai napig az 5000 méter az, amit szeretek, meg amire fel tudok készülni igazán, de a 10 kilométer, hogyha annyi a táv, akkor annyit. Most a Miskolc-Kassa maraton, ami volt, ugye ez volt a kérdés, ott 12,5 kilométer volt az, ami így rám esett, és akkor erre készültünk, egy 10 fős mix váltó, férfi, női tagok is vannak benne, és akkor így készülünk, volt olyan év, én 4 vagy 5 éve kapcsolódtam ebbe a már meglévő csapatba, ők már 2-3 éve együtt futottak, csak a tagok mindig cserélődnek, ugye sérülés sajnos van, valakinek már az idejében nem fért bele, nem készült fel, vagy úgy érezte, hogy neki ez most egyáltalán nem fér bele az életébe, és akkor így mai napig is cserélődnek a tagok, de vagyunk körülbelül 5-en, akik fix. És akkor ezekhez jönnek mindig újak, szerencsére.
1: Akkor az eddigiekben ez volt a leghosszabb táv, amit egy húzamban versenyszinten lefutottál?
0: Volt hosszabb, még volt, amikor egyszer részt vettünk az Ultra Balatonon, ott 16 kilométer volt, meg a Baradla trélen is 16 kilométer volt a táv. Sőt, igen, versenyszerűen ennyit, de a télen elhagytam a kulcsomat futás közben, és mikor már leértem, akkor vettem észre, hogy nincs nálam az autókulcs, és visszafutottam, tehát tulajdonképpen az is 17 kilométer lett a 10 helyet, mert azt a távot meg kellett tenni, akkor jöttem rá, hogy megy itt a félmaraton is, de azt nem szeretném versenyszinten.
1: Egy ilyen megmérettetésre azért testileg, lelkileg is fel kell készülni, úgy gondolom. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben kiemelnél a készülésben?
0: A folyamatosság, tehát a rendszeresség. Ezt nem szabad abba hagyni. És nem is biztos, hogy a futás mindig, mert ugye a futás is sokaknak időszakos. Hogyha bejön egy hidegebb idő, akkor nem mennek futni, megfáznak, torok, tehát mindenféle betegség előkerülhet. Én egész télen futok, ősszel is, tavasszal, mindegy, mert úgy gondolom, hogy így a megfelelő öltözködéssel, illetve a gyors átöltözéssel minden betegség megelőzhető, és alkalmazkodni kell a klímához. Tehát, ha hideg van, akkor nem futunk gyorsan. Az jó alapozó edzésnek, és azért érdemes megtartani, de akik tényleg nem, akkor az a teremben csoportos edzésekkel, cross edzésekkel, ugyanígy. Tehát a folyamatosság az nagyon fontos, illetve hát verseny előtt van a speciális felkészülés, akkor visszafogok táplálkozásból is, nem sokat, nem nagyon szeretek fogyókúrázni, nem is szoktam, de annyit visszafogok, hogy azt a súlyt, amivel tudom, hogy könnyű vagyok, vagy könnyebb vagyok, és gyorsabb, itt igazándiból 1,5-2 kilóról van szó az esetemben, de van, akinek több. Tehát van, aki tudja, hogy neki most 5 kilót is le kell adnia ahhoz, hogy jó legyen, annak picit korábban el kell kezdenie ezt az alapozást. Hát fontos a táplálkozás, a folyadékbevitel, és amire kevesen figyelnek, a regenerálódás és a pihenés. Tehát nagyon sok alvás. Sokan túlviszik, megsérülnek, és aztán már nem is tudják se azt az eredményt hozni, ami úgy lelkileg is megterheli a versenyzőt, a sportolót, vagy akár a hobbi sportolót is, mert most magamról is így beszélhetek csak. Tehát megterhel azért lelkileg, hogy ott sérültem le, vagy előtte felkészültem hetekig mondjuk, és akkor egy sérülés meg mondjuk tönkreteszi azt, amit hetekig felépítettem.
1: És a célba érkezés érzését hogy idéznéd most fel?
0: Hú, az is érdekesen alakult. A futók szerintem ezt érzik, hogy a fejben mindig játszódik valami a versenyen, és nekem is, mint ahogy beszélgettem más futókkal is, nagyon sokáig az volt, hogy mit keresek itt, miért jöttem, nem jobb lenne otthon, hogy pihenni egy kicsit, vagy bármit, meg minek ez a verseny, inkább futnék csak úgy, hogy jól essen. És akkor utána viszont van egy ilyen átlendülés, ami így mondja, hogy na gyerünk, akkor már csak ennyi, már csak ennyi, ameddig megcsináltad, akkor már kibírod, ugye folyamatos belső motiváció megy, és akkor van olyan a célba érkezés után, vagy régebben volt olyan, hogy na soha többet, és aztán, hogy nem, ez az utolsó, és most már hál' Istennek elértem azt, hogy beérkezünk, és fú, de jó volt. Hogy valahol lehet, hogy más is átesik ezen, és nem azt érzem, hogy na soha többet, hanem azt, hogy mikor lesz a következő. Persze ezen családtagjaim is nevetnek, hogy minden évben megmondom, mert a felkészülés nehéz. Az sok lemondással jár, sok megvonással, speciális edzésekkel, és mindig azt mondom, hogy már nem akarom, ez már az utolsó, és akkor így a célba érkezés, amikor egyéni, ugye akkor még nem tudom, hogy csak az órámat látom, hogy milyen időt futottam, de még az eredményt azt majd utána, tehát ilyen nagy izgalommal várjuk azt, hogy mikor lesz kiírva, vagy a köridő például az megmondja, hogy ott rögtön felrakják az eredményeket, de van olyan, ahol egy kicsit várni kell, hogy most már az interneten meg lehet elég gyorsan nézni, nem kell órákig várni, de volt olyan, hogy fél órát vártunk, hogy egyáltalán várjunk, vagy ne várjunk. Tehát hanyadikok lettünk. De az érzés, az biztos, hogy nagyon jó. Akkor is, ha dobogón állunk, de akkor is, hogyha nem, mert mondjuk nincs korcsoport, hanem együtt futunk a 18-20-30-as években járókkal, akkor inkább az, hogy na most egy olyat futottam, amit szerettem volna.
1: És ha nem is csak a versenyekre való készülésről, hanem a sport mindennapi jelenlétéről az életedben szólunk, olyan tekintetben is, hogy ugye gimnáziumi tanárként, két gyermekes édesanyaként, azért sok helyen helytállva az időbeosztás tekintetében. Mi a te titkod, vagy az a gondolatod, amely ilyen tekintetben esetleg segítséget adhat itt a hallgatóinknak is?
0: Ezt már sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan fér bele az időmbe ennyi minden. Az elhatározás. Ki kell készíteni a cuccot, amit fel kell venni. De van egy rutinszerűség, ami, hát hogyha eleinte nehezen megy, akkor bizony ki kell rakni a futócipőt, be kell rakni, vagy a sportcipőt, vagy a csoportos edzés, vagy teljesen mindegy, hogy ki mit sportol, elő kell készíteni, magunkkal kell vinni aznap, vagy amikor hazaérek, akkor semmi máshoz ne kezdjek, hanem tudom, hogy én megyek tovább. De ugye az a legjobb, ha nem megyünk haza, hanem onnan rögtön megyünk is edzeni. Ez nagy motiváció lehet, megmondom őszintén, nekem már inkább az van, hogy ilyen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem sportolok, és inkább az, hogy vissza kell fogni magam, hogy jó, kell egy pihenő nap is, meg legyen akkor most egy kicsit könnyebb, de motivációban célokat is érdemes kitűzni magunk elé. Tehát, hogy akár egy, tehát attól függ, hogy ki milyen sportot választ, de ha most a legegyszerűbbnél, a futásnál maradunk, akkor tényleg, én is kezdtem, hogy mondtam, 15 perc volt, aztán 18, aztán már 20 perc, és így mindig egy picit növelni. Aztán, amikor már elértünk azt, hogy már ennyi kilométert sikerült lefutni, vagy annyit, akkor esetleg érdemes felkészülni egy versenyre, ott megnézni, hogy mennyivel tudok többet. De a sport, én hát már a koromat megmondhatom, hogy 51 éves vagyok, de úgy kelek fel, hogy nem fáj semmim. És ezt én szerintem a sportnak köszönhetem. De azt is ésszel. Tehát nem minden nap futni, nem minden nap ugyanazt csinálni, hanem a hétre beosztva, hogy akár 3-szor mondjuk futni, az még egy egészséges. Tehát minden, ami e fölött van, mindennapivá válik, unalmas lesz, nem lesz benne az az öröm. Tehát, hogyha lemegyünk futni, az legyen öröm. Én zenével szeretek futni, és akkor ez már ilyen kettős élvezetet nyújt, hogy plusz ad egy ritmust. Mert a zene az ugye a lelket is érinti, és akkor így egy olyan jó zenére, ha csak kikapcsolódni akarok, tehát lassú futás a terv, egy laza átmozgató, mert ezt is érdemes variálni, akkor egy olyan stílusú zenét teszek be, de fontos, hogy az a kedvenceink közül legyen, vagy hogy ellazítson. Ha meg gyorsabbat akarok versenyre, van versenyzeném is, igen. A családi élettel hogyan lehet összehangolni? Először, amikor gyerekek még kicsik voltak, akkor a férjemmel felváltva mentünk el, hogy egyikünk otthon maradt a gyerekkel, akkor a másik sportot hazajött, addig te maradj otthon. Tehát ezt meg tudtuk, hála jó Istennek, oldani így, a gyerekek viszont ebben nőttek fel. Tehát látták, hogy nekünk ez fontos, hogy tényleg a mindennapunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök 3 féle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már már a gyerekek nagyok, de ők is mihen tudtak, mert azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni, voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket, mindenféle képességet fejlesztettek, én úgy tudom, hogy ez már nem létezik, viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
1: És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
0: Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi, az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem magam, ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alap, alapedzői, amit megcsináltam, és azután a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazkodni kell mindig a vendégi elvárásokhoz, és akkor így ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
1: A gyerekeknek nagyon jól megy például.
0: A gyerekeknek igen, meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöttek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom, hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, hogy a spinningre, a biciklis tréningre arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve athletic powernek hívják az egyiket, abba mindenféle van, tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig, az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen uralmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, önök is, ha tehetik.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
2: Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Tehát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Hát a kettő más. Vagy éppen atletik póvára, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerekszülés után még jobban, akkor arra érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. Ugye mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin, meg spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb. Csak ugye vannak, akik ezt a kettőt így külön választják, szerintem ebből is az a legjobb, ha a kettőt ötvözzük, mert mind a kettőnek megvan a jó tulajdonsága, és ez pont egy olyan edzés, amire szintén bejöhet a nagyon fiatal, ott is volt a gimnazista, fiúk, lányok is az órámon, de ugyanúgy megtalálható szintén a 60-70-50 éves korosztály is, mert mindenki a saját intenzitásában és saját terhelhetőségében tud tekerni közösen. Ugye van egy feladat, de ha azt nem tudja, akkor ül tovább. Viszont biztos, hogy megcsinálja azt az egy órás mozgást, amit lehet, hogy otthon azt mondja, hogy jó, itthon is tudok tornázni, akkor ebben nem vagyok annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán, de ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz. Az biztos.
1: Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
2: Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom a az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezd, vagy a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Itt egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit tényleg oda kell az elszántság is az időjárástól függően.
1: És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak, itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
2: Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerincedzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát, helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy mik az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem ugye az egész törzsnek, meg az egész testizomzat, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgás formát ötvöz, amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
1: Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
2: Például ugye, ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt. Itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizom erősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, gugolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit gugoló helyzetben, de egyenes, előre döntött tartásban, egyenes háttal is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor ilyen softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra, de aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. De a fitball is egy tökéletes eszköz erre. De hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body art, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Hát a gerinc tréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
1: Kapcsoljuk be a beszélgetésbe ugye azt a területet, amellyel a mindennapokban a fiatalokkal találkozol, még akár itt a mozgás mellett is, ugye a művészet. Ugye itt a rajz, a festészet, a művészet történet, ami itt a te szakterületedet jelenti, hogyan hoznád összhangba, vagy hogyan látod esetleg az egymásra hatását a művészetnek és a mozgásnak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert az egyetemen a szakdolgozatomat pont abból írtam, ezt nem is beszéltük meg előre ráadásul, ami ezzel kapcsolatos, és volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhattam, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak sílecet, amit egy külföldi finn barátuktól, az Askeri Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel jártak. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár, végzettségűn ismerő, sőn barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön, tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Tehát az maradjon ilyen egyszerű búra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
1: Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt, ha nem is a mindennap, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjedő időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
2: Szerintem főleg itt, hogy a bükkben lakunk, a váltó öltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltó öltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg, ha egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte. A csomagot, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs mindenféleképpen legyen nálunk. valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukós isak nélkül főleg ne.
1: Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
2: Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Tehát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést, tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul az Andor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
1: Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked?
2: Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végigkísér akár a sportban is, utána is, ugye hála jó Istennek, hogy ezt így kimondjuk sokszor, hogy meg köszönöm Istenem, hogy mondjuk sikerült ezt a távot lefutnom versenyen, így sikerült, úgy sikerült, tehát hogy ezek így fontos, hogy benne legyenek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben az órában is beszélgethettünk mindezekről a területekről, és hasznos gondolatokat osztottál meg velünk itt a sporttal kapcsolatban is, és a személyes életedbe is bepillantást engedtél. Köszönöm, Tímea.
2: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Műsorunk vendége Béres Tímea edző volt, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén augusztus 14-e és 23-a között rendezik meg a 35. Zempléni Fesztivált. A programokról hallják Hollerung Gábor fesztiváligazgatót.
2: A fesztivált most már jó ideje gyakorlatilag egyfajta műfai sokszínűség mentén igyekszünk létrehozni. Az a tapasztalatunk, hogy leginkább az a vonzó a közönség számára, meg egyébként a helyiek számára is, hogyha a legkülönbözőbb stílusok, legkülönbözőbb műfajok, legkülönbözőbb típusú rendezvények vannak jelen a fesztiválon, és mindenki kedve számára kiválasztja azt, ami leginkább érdekli. A nagyon lelkes törzs közönségünknek, amely hála Istennek igen szép, van, aki két-három műsort is egy nap megnéz, vagy két-három különböző helyszínre elmegy, amit esetleg még nem ismert. Úgyhogy gyakorlatilag azért a mellőzmusunk egyértelműen egy nagyon széles választék, ami egyaránt jelent műfai, adott esetben bármilyen korosztály megszólítását igyekszik ezekkel a programokkal a közönséget szolgálni. Idén egy görsfin zongoraverseny lesz a nyitó hangversenyen, ami Szűcsapor játszik, és utána pedig hozzák Újvilág szimfónia. Ezzel a hangversenyen igyekszünk az amerikai függetlenségi nyilatkozat előtt tisztelegni. Ugyan halkan mondom, hogy a Dvořák szimfóniának semmi köze nincs azért az Újvilághoz, de ez teljesen mindegy, lényeg az, hogy a közönség jól szórakozik. Sajnos erre a koncertre már nem nagyon van jegy, de ha jó idő lesz, akkor még néhányat fel tudunk majd szabadítani azért az utolsó napon, vagy legkésőbb a hangverseny megelőző napon már, akkor tudjuk, hogy milyen idő lesz. Sátor új helyen egy Mozart opera est lesz, Miklós Erika növendékeinek előadásában. Ha végigvesszük ugye a városokat, Tokajban egy rendkívül izgalmas új produkció, illetve az Aranyos Rendezvényközpont ezzel a hangversennyel nyílik, amivel a debreceni Kodály Kórus kedveskedik, csak ugye egy jazz trióval kiegészítve, és egy fantasztikus hangulatú, klasszikus zenét egészen új megvilágításban tevő produkcióval. Szerencsén pedig egy fúziós koncert lesz, ami hát egy újdonság a mi részünkről, ami hát ugye azt jelenti, hogy a könnyű zene és a komoly zene és stílusok kavalkádja, megjelennek híres komoly zenei részletek, aztán ezek hirtelen átalakulnak, tehát ez is egy játék, amely hát ma már nagyon divatos, ugye a mindenfajta fusion zene, bizonyos szempontból a debreceni énekarnak a koncertjére is ugyanezt lehet mondani. Ott ennyit magam felé hajolva, hogy a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal a rendezvény vége felé, 21-én pedig egy Rossini kis misét adunk elő, ami egy fantasztikus, leginkább opera jellegű darab, de nagyon hatásos, és a Munkás Szent József templom pedig egy remek helyszín. Nagy a kínálata a kisebb rendezvényekből is. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, összesen 50 ilyen rendezvényünk van, amelynek azért jó a fele, csupa ilyen kis településeken zajlik, és ezeken a településeken igyekeztünk mindig olyan programot csinálni, amely mondjuk a templomhoz, vagy a közösségházához, vagy akár bármilyen szabadtéri rendezvény helyszínhez alkalmazkodik. Ezeket nagyon szereti a közönség, annál is inkább, mert hát egyfajta misszióként mi ugye ezeket a rendezvényeket ingyenesen bocsátjuk a közönség számára, éppen azért, hogy minél több ember eljöhessen, olyanok is, akik számára adott esetben 3-4-5 ezer forintos költség is sok lenne. Itt kimondottan az a célunk, hogy a régió településeiben, olyan helyeken is, ahol adott esetben nincs kulturális intézmény is, hát azért ilyen sok van, azért a kisebb települések között, hogy ezeken a helyszíneken egy élvezetes hangverseny legyen, és egyébként ez nagyon népszerű, hála Istennek, az ide látogató közösség részéről is, mert szeretnek helyszíneket megismerni, és egyébként hát az a szeretet, amivel fogadják nem csak a közreműködőket, hanem a vendégeket is, a település lakói, ez igazán egy különleges értéke és élménye mindenki számára.
1: A fesztivál ideje alatt ezúttal is jazzzenével várja a közönséget a Sárospataki Borterasz.
2: Mivel én sem vagyok azért a jazznek a legnagyobb szakembere, ezért vendéget hívunk, aki igazán ért ehhez a dologhoz, és ő segít nekünk benne. De hát itt ugye mindig vannak ajánlkozók is értelemszerűen. Van olyan, hogy a Mipás jazz produkciókból kiválasztott legjobbakból hívunk meg, de hát a legkülönbözőbb stílus van jelen, minden este valamilyen jazz vagy jazzhez közel álló produkciót hallunk, hát eközben az emberek igen jól érzik magukat, azt gondolom, hogy a borteraszon a tokai borok élvezetével. A zárókoncert hagyományosan a Liszt Ferenc Kamarazenekarhoz kapcsolódik, és nagyon örülünk, hogy ők ezt az időpontot minden esetben szabadon tartják, sőt, ők nem csak egy hangversenyt adnak nekünk, csinálnak egy gyerekprogramot is, amit nagyon nagy izgalommal várunk, és nagyon örülünk, hogy egy ilyen programnak is helyet tudunk adni sok más gyermekprogram mellett, és hát megint saját magam felé fordulva, hadd ajánljam a közönség számára a minden évben gyakorlatilag a fesztivál végi megszokott, megérthető zenét, ami ezúttal éppen technikai okok miatt, meg a Liszték délelőtti programja miatt egy nappal korábban, tehát nem 23-án, 22-én lesz a megérthető zene, ami szintén nagyon sok ember várja, és pláne, hogy Beethoven 5. szimfóniát játsszuk, várjuk szeretettel a közönséget erre a produkcióra is. Bárki kedvet kapott, ne féljen, bátran jöjjön, és persze nyugodtan nézze meg a zemplénfesztivál.hu honlapot, ahol minden programot megtalál.
1: Idén augusztus 14-e és 23-a között rendezik meg a 35. Zempléni Fesztivált. A programokról hallották Hollerung Gábor fesztiváligazgatót.
0: Reklámot hallottak. 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
3: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. Újabb melegrekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Jelezték azt is, hogy Kékestetőn még soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtök délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A kormány gyors jelentésében közölte, hogy a Tolnavár megyei Paks Dunakömlődön és a Borsodabói Zempénvár megyei Emődön több ezer embert érintő csőtörések történtek. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság arról számolt be, hogy a hőség okozta szárazság miatt számos helyen tarló, erdő és bozott tüzekkel küzdöttek a tűzoltók Bács-Kiskun, Borsodabói Zemplén, Fejér és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Enyhül majd a hőség, szombaton már másodfokúra csökken a hőségriasztás szintje. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Duna vízszintje már 11 cm emelkedett vasárnap óta Pakson, az osztrák vízgyűjtő területeken pedig jelenleg is esik az eső, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő, ráadásul jövő héttől újra száraz és forró időjárás jön. A kormányfő megismételte, a nagyfogyasztóktól továbbra is elvárják az önkéntes fogyasztás csökkentés betartását, a lakosságnak pedig megköszönte, hogy 17 és 22 óra között mellőzi vagy átütemezi az áramfogyasztását. A magyarországi szélerőműfejlesztések felelős és átlátható megvalósításához fogalmazott meg ajánlásokat a WWF Magyarország koordinálásával 20 szakmai szervezet. Az átfogó szakpolitikai javaslatcsomag célja, hogy a szélenergia kapacitás tervezett gyors növelése mellett minimalizálja a természetre és a helyi közösségekre gyakorolt kockázatokat, biztosítsa a beruházások társadalmi elfogadottságát, az engedélyezés és telepítés szabályainak hosszú távú kiszámítását. A javaslatok között szerepel a természetvédelmi védőtávolságok meghatározása, egységes madár és denevér felmérési protokollok kidolgozása, a megalapozott döntéshez szükséges még hiányzó feladatok és kutatási eredmények pótlása, a helyi szereplők tőkebevonása és szélenergiafejlesztésekre szabott energiaközösségek létrehozásának ösztönzése. A fenntartható bővítés feltétele, hogy a szélerőművek telepítési helyeit tudományos alapokon az ökológiai szempontok hangsúlyos figyelembevételével jelöljék ki, írták. A szervezetek a javaslat csomagot benyújtották a gazdasági és energetikai, valamint az élő környezetért felelős minisztériumnak. A víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása miatt rendkívül hiányzik a talajból, emiatt forrósodik föl ennyire a levegő napközben, és emiatt száradnak el a szántókon a kapás növények. A forróság pénteken ugyan mérséklődik, de csapadék csak kevés érkezik, a jövő hét pedig ismét száraz időt ígér, közölte a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, múlt hét közepétől csak vasárnap és hétfőn fordultak elő néha záporok, zivatarok Magyarországon, Magyarországon, 5-10 mm-t meghaladó csapadék azonban csak kevés helyen esett. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az Alföld nagyobb részén még az 5 mm-t sem ért el, így az átlaghoz képest hatalmas a hiány. A május óta lehullott mennyiségben pedig Magyarország túlnyomó részén 70-140 mm közötti az elmaradás a sok éves átlaghoz képest. A talajban már alig van nedvesség, az ország döntő részén kritikusan száraz a föld, amelyben a 25%-ot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom. Jelezték, hogy a napraforgó kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, itt is megkezdődött a kényszerérés, többfelé a növényszáradás. Miskolc térségében teljes érésben vannak az állományok, ezen a területen vannak még zöld táblák és szép csövek, bár a talaj itt is csontszáraz. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági asztály van, amely az elmúlt 10 napban tovább romlott. Mivel számottevő csapadékra az előttünk álló 8-10 napban sincs kilátás, az asztály tovább fokozódik majd, hangsúlyozták. Az aszály és a hőség miatt takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek. A Debreceni Egyetem 6-8 ezer fajtőrző botanikus kertjében is kihívást jelent a növények gondozása, de Takács Attila igazgató szerint ez nem új keletű probléma. A hosszú ideje tapasztalható szárazság már a mélyen gyökerező öregfákat is veszélyezteti. A kertben egyébként mindig fenntartható módon gondoskodnak a növények locsolásáról, csak kisebb területen, például vízigényes védett állománynál pótolják a hiányzó nedvességet. Takács Attilát hallják.
4: Mi is érezzük ennek a negatív hatásait, de ez krónikus, tehát nem csak ezekben a napokban kell a problémával foglalkoznunk, hanem távlatosan kell gondolkodni. Igyekszünk a Debrecen Egyetem botanikus kertjét úgy fönntartani, hogy mérsékelt vízfelhasználást végezzünk. A kertnek a kiterjedéséhez és a gyűjtemény méretéhez képest aránylag visszafogott a vízhasználásunk. A kertnek nagyjából az egyharmada, ami egy esőztető öntözőrendszerrel ki van építve. Ezt a legszárazabb, legmelegebb időszakokban heti egy alkalommal szoktuk csak bekapcsolni. Ezt is leginkább csak azért, hogy a légköri aszályt valamennyire tompítsuk, vagy a fásszárú növényeknek a lombvesztését, lombszáradását megelőzzük. A mostani korlátozásokkal még ezt a gyakorlatot is felfüggesztjük a legkritikusabb időszakban. Ezen kívül évelő ágyásokban van víztakarékos csepegtető öntözőrendszer, aztán a védett növények gyűjteménye, aminek a fenntartására hatósági kötelezettségünk van, tehát annak a vízigényét mindenképpen kell, hogy biztosítsuk. És a pálmaház, ahol trópusi esőerdei növényeket tartunk, ha nem kapná meg a vízadagját, akkor ott nagyon rövid időn belül pótolhatatlan veszteségekkel néznénk szembe. Nagyon változatosak ökológiai szempontból a növények, amiket fenntartunk, akiket ezek közül kifejezetten kritikusan érintenek, ezek a száraz meleg periódusok, a nyitva termőknek egy része, tehát lucfenyőtől, ezüstfenyőtől és társaitól, sőt a kocsányos tölgy, lassan sajnos el kell búcsúznunk.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

www.radiohallgrim.com. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Vas Albert Hagyaték. Egyszerű bevezetés egy különös könyvhöz. Cserkész gyerekkoromban 1921 nyarán megmart a kurta kígyó. Háromszor is velém fecskendezte a mérgét, mert nem tudtam kikecmerekni a tüskés kökénybokorból, ahová ügyetlenül aláfittyentem a meredek vízmosás pereméről. Mikor a fiúk végül is kihúztak onnan, úgy fájt már a lábam, hogy azt hittem vége a világnak. Kékült is gyorsan. Stána felett táboroztunk a lügetes szélén, Galataszeg csücskében. Mire nagy kínlódással fölvittek a fiúk a meredek hegyoldalból a tisztásra, ahol a sátraink állottak ügyes félkörben, a kövekkel megjelölt tábortűzhelye körül, már emlékezetem is elmaradt valahol, mert csak arra emlékszem vissza, hogy tűz égette a lábamat, torkomat félelem szorította, és nagy messzeségben feltűnt cserkészvezetőnk megdöbbent arca. Hogy mi történt ezután, azt csak másoktól tudtam meg rendre. Először is elvittek hevenyészet hordágyon Sztánára Kós Károlyhoz, aki a házán dolgozott volt éppen akkor. Orvoshoz kell vigyük, de gyorsan, mondta a cserkészvezetőnk, de Kós Károly rám nézett, s megrázta a fejét. Arra már nincs idő, mondotta, s oda kiáltott a szolgalegényéhez. Nyerdgeld meg a hollót, de gyorsan ám. Aztán felkötöztek engem a kis hegyi lóra, és már vittek is kantáram vezet valovat, nem le a völgybe, ahogy illett volna, hanem neki a hegynek. Fekete hegynek nevezik a sztánaiak a hegyet, ahová vittek. Alig, hanem azért, mert szénégetők lakoztak odafönt. Egy Boltizsár nevezetű vénemberhez vittek, aki csodálatos

0: odatevőnek nevezett volt a nép. Hosszúra etett az út odaföl, de nincs emlékezésem erről. Mindössze arra emlékszem, de az is lehet, hogy úgy tűnik, mintha emlékeznék erre, mert annyiszor hallottam mások szájából, hogy egy öreg ember fölém hajolt és megkérdezte: mit tudsz Istenről, gyerek? Én meg kinyögtem nehezen mozduló nyelvvel: ő teremti a világot. Színigazat mondtál, s ezt az magad, felelte az ismeretlen szakállas vénember, és megtoldotta egy második kérdéssel: ha Istennel lennél, teremtenél-e mérget? Azt mondják, akik ott voltak, hogy erre csak megráztam a fejemet, mert beszélni már nem tudtam többé. Kék voltam, mint az érett szilva, és a szemem is lezárult. De úgy rémlik még ma is, mintha roppant messzeségből hallottam volna az öregember hangját, ahogy mondta: az Úr se teremtett ilyesmit, de az emberek buták, és nem hiszik el, amikor mondom. Na, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma felötted, aztán Isten gyermeke vagy. Teszünk egy kis ciberét a marások helyére, hadd menjen ki belőlük a hőség, és rendben leszel, mielőtt hármat szól a fürj. Hogy szólott-e hármat vagy sem, azt nem tudhatom, de amikor fölnyitottam a szememet, ott feküdtem egy csergepokrócon bükkerdő mélyén, szénégetők félfedele alatt, s a bükkök lombja közül úgy csillogott alá az égbolt friss kékje, mintha angyalok sikálták volna fényesre. Így valahogy történt. Egy ideig még beszéltünk erről odahaza is, a kolozsvári református kollégium diákszobáiban is, aztán rendre megfeledkeztünk róla, én is, mások is. Annyi minden történt körülöttünk akkoriban. Telt az idő, eljött az érettségi ideje, és első próbálkozásomkor bizony elbuktatott a román vizsgabiztos, akit a magyar iskolák felé állított a románok kormánya, mert arra a kérdésre, hogy kik az idegenek az országban, mindent felsoroltam, még az arabokat is, csak a magyarokat nem. Amikor a vizsgabiztos rám mordult: hát a magyarok? Azt feleltem, hogy még az én dédapám dédapjának a dédapja is ott született Erdélyben, s bizony még az ő dédapja dédapjának a dédapja is. Így aztán elbuktatott földrajzból és történelemből. 45-ünk közül mindössze 4 ment át. Egy évre rá, 1926-ban 2 hízott disznó segítségével mégiscsak leérettségiztem. A hízókat szekéren szállítatta be apám Kolozsvárra a vizsgabiztos házához, és amikor végre kezemben volt a román bakkalaureátus becsétes írása, és indulottam haza, illendőségből felkerestem még a Monostori út egyik szép régi házában lakozó nagynénémet, Bornemissza Elemérnét, hogy elmondjam neki győzelmemet a románok fölött. Mikor beléptem az ebédlőn keresztül a nappaliba, ott találtam nála Kunc Aladárt, Reményik Sándort és Kós Károlyt. A két előbbit ismertem már, hiszen ők faragtak írót belőlem, de Kós Károlyra nem emlékeztem vissza. Amikor nagynéném bemutatott neki, Károly bácsi rám emelte nagy csontos mutatóját: hát te vagy a sze, akit az a vén csodatevő ott fenn a hegyen kigyógyított a kígyómarázsból? Olvastam verseidet az Ellenzékben is, meg a Pásztortűzben is, nem rosszak. Aztán nagy hangon, ízesen kiszínezve, Kós Károlyosan elmondta a többieknek is mindazt, amiről én magam is csak ködösen tudtam valamit, hogy miképpen vittek fel annak idején a holló hátára kötözve félholtan csodatévi Boldizsár konyhójához. Mikor aztán a történet végén Kunc Aladár maga szelíd józanságával érdekes babonának nevezte a csodatévő emberekről szóló regéket, Kós Károly bátyák, neki mérgelődve szökött talpra, s föl alájárva a perzsa szőnyegeken, mindkét kezével hadonászva, kioktatta az emberi lét nagy valóságairól elszakadt szerencsétlen városiakat, Kuncaladárt és a szegény szótalan Reményik Sándort, kiknek lelke hozzánőtt már az aszfalthoz, és emiatt nem voltak képesek fölfogni többé azokat az Isten és ember közösségéből fakadó titkos erőforrásokat, amelyek ma már csak a hegyi emberek hagyatéka odafönt a ködös gerinceken. Úgy neki melegedtek a vitának, hogy róla meg is feledkeztek, és észre sem vették, amikor nagynénémtől elbúcsúzva kiosontam az ajtón, hogy még idejében elkapjam a Szamosújvárnak induló vonatot, ahol kocsi várt rám, hogy hazavigyen. Ennek a vitának az emléke azonban mélyen megmaradt bennem, akárcsak a kovasz szőrében a bojtorján. Még annak a nyárnak a vége felé, mielőtt nekiindultam volna az egyetemi életnek, hátizsákkal a hátamon fölkerestem a kalotaszegi hegyeket. Források mellett erdők tisztásain töltöttem az éjszakákat könnyű ponyva alatt. Birkapásztorok, fadöntők, szénégetők tüzénél üldögélve hallgattam a hegyi emberek lassú beszédét, míg végül is megleltem öreg Boldizsárt, a csodatevőt, szénégető kemencé mellett. Megmondtam, hogy ki vagyok, de nem emlékezett rám. A cserkészekre sem emlékezett, de Kós Károlyra igen. Derék ember, ő kelme, mondta bólogatva, derék ember. Mikor aztán előjöttem azzal, hogy azért vagyok itt, mert ő mentette meg az életemet, csak rám bámult kis kék szemeivel a bozontos szemöldökök alól. Én, úrfi, magamtól nem vagyok jó semmire. Vén iskolázatlan szénégető vagyok, semmi egyéb. Mindössze eszköz az úr kezében, mint enyémben az a balta, ott vagy ez a fakanál. Én nem mentettem meg soha senkit semmitől, az úr végezte azt. Ő tartotta meg magát is, ha igaz, amit mond. Én csak egyike vagyok azoknak, akik őrzik még mindig a szent hagyatékot, amit őseink hagytak volt ránk, sok száz esztendeje annak régi időkből, amikor még az úr nemzete voltunk. Őrizzük, egyre csak őrizzük az úr védelméhez visszavezető kicsinyke ösvény titkát, amely olyan ma már ebben a nagy megbojdult világban, mint elmohásodott vadcsapás havas erdő sűrűjében, amit már csak a lélek láthat meg, nem a szem. Mert egyszer, még elébb vagy utóbb, de minden bizonnyal eljön az az idő, amikor fölébred a völgyek magyarjaiban a lélek, és keresni fogják az igaz utat, mely pusztulásból győzelembe, nyomorúságból az úr gazdag dicsőségébe vezet vissza, ahonnan valamikor nagyon régen, magunk gyarlósága folytán hibás útra tértünk. Ültünk a hanvadó tűz mellett a sötét bükördő mély csöndjében, s az öreg beszélt halk dörmögő hangon azokról, akik a hegyekben élnek, itt meg amott, s őrzik a nyomot, mely Istenhez vezet, s amely nyom egyszer majd még úttán szélesedve kivezeti a magára is Istenére lelt magyar nemzetet a sötétség nyomorúságából a feltámadás fényességébe. Nem is tudom, mikor aludtam el, elheverve ott a hanvadó tűz mellett. Hűvös reggel volt már, mikor felébredtem. Fehérköd ült a kemencék tisztásán, s a bükkök koronája is elveszett fölöttem a ködben. Magamban voltam. A tűzhelyén szürke, hideg hamu. Kesernyi szaga megtöltötte a levegőt. Délig ott lézengtem a kemencék körül, remélve, hogy előbb-utóbb visszatér az öreg, s előbúvik valahonnan a fák közül. De nem jött elő, pedig olykor, mintha a hátamban éreztem volna a szemét. Dél eltertével aztán nem vártam tovább. Mennem kellett vissza az emberek közé. Mielőtt beléptem volna a fák közé, a tisztás végéből még visszanéztem. Semmi sem mozdult. Pedig éreztem újra, hogy valakinek rajtam volt a szeme. Öreg boldizsár szeme lett volna valahonnan a sötét fák közül. Vagy Isten szeme. Mentem, mert mennem kellett, de ahogy mentem, valamit vittem magammal. Valamit, ami rátelepedett a lelkemre azon az éjszakán ott a bükkerdő közepén, a kicsi tűz mellett, ahogy öreg boldizsár reszelősvén hangját hallgattam a csönd búrája alatt. Lelkemre telepedett mindaz, amit az a hang mondott, és nem tudtam többé szabadulni tőle. Attól kezdve barangolással töltöttem minden nyaramat. Jártam a hegyeket, erdészerte, üldögéltem éjszakákon keresztül pásztorok tüze mellett, szénigetők kunyhója előtt, hegygerincek legelőjén, bozontos, sötét sziklakatlanok mélyén, szívtam magamba magányos hegyi emberek lassú, gonddal ejtett szavát. Régi magyar városok poros könyvtáraiban kutattam, foszladozó, nehezen olvasható följegyzések között, és gyűjtögettem a magyar lélek Isten tudatának ritka mézét. Nem mint szorgalmas méhecske, ki ellepi a kertek virágait, hanem mint konok, szívós, erdei dongó, ki nagy utat tesz meg egyik rejtett katlan ritka virágától a másikig, és amit így gyűjtöget, nem édességet keresők gyors örömét szolgálja, hanem egy távoli jövendő, rég várt reménységét. Így gyűlt össze ennek a könyvnek az anyaga a hosszú esztendők során. Lázba szedtem időrend szerint, és amikor a jelenbe érve megszakadt a lánc, bujdosáson messzi földjéről is tartottam a titkos kapcsolatokat, és gyűjtöttem tovább a nagy sötétség mélyéből a kicsike lángok fényét, ahogy lehetett. Mert tudva lévő, hogy szenvedés csiszolja fényesre a lelket, és az Úrhoz vezető utat tövis szegélyezi. Biztos vagyok abban, hogy az Erdély jelenkor sokkal gazdagabb az isteni csodákban, mint amit nekem ezekből összegyűjtenem sikerült a távolságon át. És biztos vagyok abban is, hogy az öreg boldizsár által annak idején elmohásodott vagy csapásnak nevezett nyom, ma már ösvényé szélesedett ott az erdélyi hegyek között, melyen egyre több és több magyar halad fölfelé, egy megtalált jövendő felé. Akit annyira megmételyezett ez a világ, hogy tudni se akar már Istenről, az ne is vegye kezébe ezt a könyvet. De akiben még pislákol egy kicsike reménység, egy csipetnyi vágyózás valami jobb és szebb után, valami, amiben hinni lehet még. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy a gyűlölet mindennél hatalmasabb ezen a földön, és a magyar nemzet jövendőit immár elnyelte véglegesen a gonoszság özönvize. Akinek a lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembeforduljon ezzel az özönvízzel, és oda kiáltsa az árnak, megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél. Ezt a földet, s ennek a földnek a népét az Úr ereje őrzi. Az jöjjön velem, és ismerje meg az igaz valóságot, ami szabaddá teszi azokat, akik élnek vele, s kimenti őket a poklok mélységéből is. Első fejezet. Felsőmaros mentén, magosan Gödemester háza fölött a hegyekben, van egy kiugró sziklakő, amit a reke szerint villám védelmez a betolakodóktól. Legyen az kíváncsi hegymászó vadász, eltévedt juhászbojtár, vagy szökött rabot, bújdosó székelyt kereső idegen katonaféle. Nyári melegben, télfagyában, csillagos tavaszi éjszakán, vagy sűvítő őszi szélviharban villám csattan a sziklán, szemet vakít, s rettegésen tölti meg a levegőt, valahányszor idegen kerül a közelébe. Olyan villám ez, ami nem az időjáráson múlik. Valamikor nagyon régen, amikor a király páncélos idegen lovagjai üldözőbe vették a nép sámányait, titoktudóit, gyógyító véneit, a legtitkosabb titoktudójának egyikét, Bogát Táltost elfogták volt a zsoldos katonák a mezőség mocsarai között, és kimondták rá a mágia halált. Elhív azonban az új isten papjainak kívánságára, véresre kellett ostorozzák a katonák, hogy kiverjék belőle az ördögöket. Nos, két idegenbeszédű királyi fegyveres elővezette öreg Bogátot a pörbíró udvarára. Ott állt a két idegen között, szikáran, magasan fölemelt fővel, és szembenézett a király bírójával. Válig omló hosszú fehér haján, fehér szakállán megcsillant a lenyugvó napfénye. A pörbíró fent állt a tornácon, mellén összefont karokkal, és szigorúan nézett alá az öreg isten papjára. Tisztelem a korodat, öreg, mondta ki a szót, s ha megvallod bűnödet, és áttérsz az igaz hitre, kegyelemmel lehetnék irántad. Keményen nézett szembe vele az öreg. Légy kegyelemmel magad lelke iránt király embere, mondta mély zengő hangon. Magyar vér folyik eredben, magyar anya szült a világra, s idegen urakat szolgálsz, mégis nemzetet kárára. Ki vagy te, hogy kegyelmet adj nekem az úr táltosának? A királyi pörbíró homloka ráncba szökött, arca elsötétedett, szája széle megrándult. Ostorozzátok meg, mordult a zsoldosokra, tanuljon tisztességet halál előtt. És azzal sarkon fordult, s döngő, haragos léptekkel bément a palotás házba. A két fegyveres emelte már a kezét, hogy letépje a vénemberről a hosszú fehér táltosi köntöst, s a két hóhérsegéd is elfoglalta két oldalt a maga helyét, hosszú marha terelő korbáccsal a kezükben, amikor valami különös és érthetetlen dolog történt. A vénember fölemelte két kezét az ég felé némán, és a következő pillanatban fehér köddé látszott foszlani ott, a szemük előtt. Valami hirtelen szélroham csapott alá az udvarra, megkavarta a port, fölkapta a fehér ködöt, és már ott se volt. Katonák, korbácsosok szájtátva bámultak egymásra. Elvitte az ördög, hebegte az egyik, s ilyettében keresztet vetett magára. A pörbíró káromkodott csúnyán, amikor a fegyveresek tisztje jelentette neki, hogy mi történt. Túljárt az eszeteken a vén varázsló? Ordította meg szeppen zsoldosokra. Elbolondított, mi? Erédjetek utána, s hozzátok vissza a föld alól is, takarodjatok. De hiába volt minden keresés. Az öreg táltos eltűnt, mintha föld vagy ég nyelte volna el. Krónikás papok szerint a zsoldosok tisztje nem ismerészelt visszatérni a pörbíró elé, hanem embereivel együtt tova vonult a Maros folyása mentén lefelé, és hetek teltével jelentkezett csak szolgálattételre a csanádi ispánnal. A szóvezét szerint pontosan ugyanabban az időben, amikor az öreg Bogát köddé változva tova tűnt egy szélroham hátán a pörbíró udvaráról, jó három napi lófutásnyira onnan, a felső Maros zúgóvize mentén a nagyhegyek lábánál Gödemester, az ősi magyar rovásírás tudója, ott ült ház előtt a patkán, s vésőkéssel a kezében rótta bele egy tisztára gyarult tölgyoszlap fájába, Rabombán parancsára, a székelyszállások rendjét. Egyszer csak forgószél támadt az udvarán, s ahogy oda nézett, Ha csak ott állt hosszú fehér köntösében öreg bogát, a táltos ember. Na csak, hökken meg gödemester, sölkent a patkáról illedelmesen, nem hallám kegyelmed érkezését. Tisztelje meg házamot, ha itt van. Az öreg ember közelebb jött hozzá, fáradtnak látszott. Baj vagyok, fiam, mondta mély, szomorú hangon. Idegen acél hasít a magyar fába, metszi a rostját, aprózza erejét, magyart magyarral állít szembe idegen hasznára, békességről beszél, s háborúságot csinál, alázatot hirdet, s gőgös erőszak jár a nyomában. Sóhajtott, s folytatta lassú szóval. Mondd át valamikor, hogy jól ismered itt a hegyeket. Mutass át nekem egy helyet, ahonnan messzire elláthat a szem, ahol barlang is akad, miben megszállhatok, víz, amit ihatok, erdei gyümölcs, kószáló vad, amin elérhetek, míg megérik az idő, és nem emel többé fegyvert magyar a magyarra. Gödemester eltűnődött néhány pillanatra, aztán földerült az arca. Tudok ám egy olyan helyet, hogy ne tudnék. Együtt van minden, amit kegyelmet kíván, s még több is egyel. Idegen ott meg nem lel is soha, ha ezer évig is keresi a nyomát. Azzal ne legyen gondod, mosolyodott el az öreg táltas, a szakálla megett. Megvéd engem azoktól az úra maga módján. Bent aztán a kemencés szobában falatozás közben kiöntötte öreg bogát a szívét. Nehéz idők jönnek, öre fiam, mondta komoran. Bizony nehéz idők. Nem az új Isten miatt, hogy tük mondjátok, mert hiszen csak egy Isten van, mindegy, hogy hányféle néven nevezik. Ott rejlik a baj, hogy akik kard élének, s faltörőkosnak használják Isten nevét, azok nem Isten igazságát keresik, hanem a maguk galád önzését szolgálva megbújnak a neve mögé, hogy elrabolhassák azt, ami a másé, és legyilkolhassák a védekezőket, mint Isten ellenségeit. Meddig tart ez így? Kérdezte göde. Az öreg Isten embere vagy, tudnod kell ezt? Az úr nem ösmer időt, felelte a táltos csöndesen. Ő neki 100 esztendő vagy 1000 esztendő, mindössze egy pillanat. De annyit mondhatok neked, fiam, hogy mindaddig nem lesz békesség többé, amíg meg nem tisztul lelkében a magyar, mint gyémántkő a tűzben. És amíg ez még nem következik, addig meg kell őrizzük számukra a nagy titok tudását, mit őseink hoztak volt magukkal messzi földről, napkelet felől, úrvárosából. Ez a mi feladatunk, öde fiam. Se több, se kevesebb. A rege szerint gödemester vendégül látta a táltost hosszú ideig, míg csak lovaslegény hírül nem hozta, hogy királyi lándzsásokat láttak a népek disznajónál, páncélos lovagok parancs alatt, s fölfelé haladtak a Maros vize mentén. Ekkor gödemester fanyergettett föl 4 kis hegyilóra, megrakta azokat mindenféle szükséges dolgokkal, s fölvitte vendégét a hegyekbe. 4 nap múltával tér csak vissza, 4 lovával, üres nyergekkel egymagában. Hogy hol rejtett el volt az öreg tártost, nem mondta meg senkinek, még a lovak uraknak se, akik ott vártak Mária a házánál, amikor lejött a hegyekből. Pedig megkínozták erősen napokon keresztül, mert valaki beárulta nekik, hogy ott rejtőzködött nála bogát a király ellensége. Végül is fejét vették, és karó tetejére szúrták fel a kapu elé, hogy mindenki lássa. A lovag urak pedig 200 fegyveressel fölmentek a hegyekbe, hogy megleljék a táltost. Senki attól a naptól kezdve nem látta többé egyiküket sem. Elnyelték őket a hegyek. Esztendőkkel később egy pásztorlegény talált valahol a sziklák között egy páncélsisakot. Lehajolt, hogy fölvegye, de abban a szempillantásban nagyot dörrent fölötte az égbolt, pedig sütött a nap, felül se volt sehol, és fényes villám csapott a sisakba, porrá égetve azt pillanat alatt. Legalábbis így mesélt el a képéből kikelt verejtékes lihegő legény odalent a völgyben az embereknek, s még mindig reszkedett egész testében, amikor elmondta, hogy mi történt vele odafönt. A szikla, ahol ez még esett, ott emelkedik hátul a hegyekben egy kis falucska fölött, amit ma Gödemesterházának neveznek. Nagy, magos szikla ég felé meredő. Lábánál kicsi tisztás, jó vízű forrással, s a tisztás körül sűrű-sűrű erdő, amíg ellát a szem. A szóbeszéd szerint csapás vezet föl a kicsike tisztácsról, föl a sziklák közé és odafönt valahol barlangot is rejt a boróka. De ember még nem akadt rá, mert aki arra veszi az útját, azt már a sűrű erdőben úgy körülveszi a fél homály, hogy elveszti benne az irányt. Ha mégis feljut valamiképpen a kicsi tisztásig, egyszer csak morajlani kezd felette az égbolt, akár van felleg rajta, akár nincs, s villám kezdi hasogatni körülötte a fákat. Akinek esze van, az futásnak ered, s akinek nincs, az bizony emberfia nem látja többé se élve, se holtan. Éjszakánként havasi pásztortüzek mellett lassú beszédű székelyek szót ejtenek néha egymás között az öreg táltosról, aki ott él valahol a villámkő barlangjában immár több mint 800 esztendeje, és őrzi régi nagy titkok tudását, melyek előzik a rontást, meggyógyítják a testet meg a lelket minden nyavajától, távol tartanak veszedelmet, pusztulást, és az igazságot győzelemre viszik. A régi nagy titkok tudása ott van ma is, mondják, a villámkő barlangjában valahol, és csak arra vár, hogy megérjen az idő, és visszatérjen urához, Istenéhez a magyar. Kőbe vésve, fába vésve, és a szent könyve megírva, ott van ma is a törvény. A nemzet, mely önmagával meghasonlik, elvész, és a ház, mely maga ellen támad, nem marad meg. Testvérgyilkos átkozott az Úr előtt. Honnan tudják mindezt az emberek ott fenn a hegyekben? Onnan, hogy minden hetedik esztendőben van egy éjszaka nyár derekán, amikor leghosszabbak a nappalok és legrövidebbek az éjszakák, s amikor pontosan azon az éjszakán ott áll a teli hold a nagy szikla felett. És aki azon az éjszakán föllopódzik a szikla alatti kicsi tisztáshoz, arra nem csap alá a villám. Az csöndben leülhet a kis forrás mellé, s ha csöndben ül ott, kis ujját se mozdítja. Pontosan éjfélkor megláthatja a teli hold alatt az öreg táltost, amint alá ereszkedik korsójával a vízre. Szót is válthat vele. Kérdezhet tőle ezt, vagy amaszt, amire igaz választ kapnia fontosnak tűnik, és bármiféle betegség gyötörné, azt egyetlen szóval, egyetlen érintéssel meggyógyítja a titoktudó öreg. De csak akkor, ha az, aki ott áll előtte, az lelkében, szívében, tettében és minden szándékában valóban magyar. A titoktudó látó ember ott Gödemesterháza fölött a hegyben ezt felismeri nyomban. És jaj annak, aki csalás szándékával megy fel oda. Egyetlen villámcsapás csalánná változtatja az ilyent.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Krebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Ma továbbra is marad a többnyire napos idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Vízhiány és energiaválság sújtja Magyarországot a rendkívüli forróság miatt a

0: másfél napja hajnalban, és azóta innen visszább ment a vízállás 10 cm-rel, tehát most jelenleg mínusz 130 cm a Paksi vízmércén a vízállás. Ez a vízszint ez bőven elegendő ahhoz, hogy a Paksi atomerőmű a jelenlegi egy darab turbinájával működni tudjon, és adott esetben, hát látom, hogy még jöhet vízállás növekedés, úgyhogy még akár az is lehet, hogy majd idővel további turbinák vissza tudnak majd kapcsolódni az üzembe. De mindesetre az nagyon lényeges, hogy megállt a vízszint csökkenés, és hogy van egyfajta relaxáció.
1: Ezt a hetet tehát ebből a szempontból megússzuk, de mi lesz jövő héten, amikor ugyan az előrejelzések szerint nem lesz 42 fok, de 36 igen, az sem kevés.
0: Ugye itt nem csak azt kell nézni, hogy nálunk milyen a hőmérséklet, és hogy mennyi a pároloptatás, hanem az is, hogy azt is nézni kell, hogy a vízgyűjtő területen mikor mennyi csapadék hullik. Ebben is van nagy mértékben bizonytalanság. Én azt látom, hogy különböző forgatókönyvek szerint vagy stagnálás, vagy esetleg egy kicsi vízszint emelkedés is lehet. Úgyhogy lehet, hogy nem csak erre a hétre, hanem egy kicsit hosszabb időszakra is sikerült a problémán túllépni, de egyáltalán nem mondom azt, hogy a helyzet megnyugtató. Tekintettel arra, hogy 2018-ban, amikor a most érvényes legkisebb vízállás bekövetkezett, akkor volt egy nagyon komoly szárazság augusztusban, és aztán utána valójában a legkisebb vízszintet azt október 27-én értük el. Ezért van az, hogy én most az elmúlt hetekben arról beszéltem, hogy Ez a helyzet, ez akár 3 hónapig is fennállhat. Nagyon remélem, hogy nem így lesz, de a 2018-as példát, hogyha követi a természet, akkor minden további nélkül, akár október végén is lehet még nagyon alacsony víz.
1: Miért kerültünk ebbe a helyzetbe, Pakson?
0: Nem Pakson kerültünk csak ebbe a helyzetbe, hanem az egész ország ebbe a helyzetbe került, és őszintén szólva én azt gondolom, hogy egy igazi természeti katasztrófa közepén vagyunk, az egész ország. Még akkor is, hogyha nem zúgnak folyamatosan a szirénák, és nem pakol senki homokzsákot, vagy nem tesz más nagyon-nagyon furcsa rendkívüli intézkedést. Ez a vízállás csökkenés, az egy elképesztően durva dolog, és arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy tulajdonképpen ez hát majdnem egy évvel ezelőtt kezdődött. Tehát az Alpokból hiányzott a hó már a télen. Az, hogy a hó nem volt ott a hegyeken, az azt jelenti, hogy tavasszal nem tudott lenni egy ilyen lassú olvadás, ami tartósan nagy mennyiségű vizet hozott volna a Duna vízgyűjtő területére és a Dunába. És aztán utána nagyon kevés volt a csapadék is. Tehát különböző számok vannak, de itt jelentős, akár több száz milliméternyi csapadék is hiányozhat a vízgyűjtő területről nézetméterenként, és ez látszik a Duna vízállásában. Ez komoly kihívás a hajóközlekedés szempontjából, komoly kihívás nyilván az erőművek szempontjából, de látjuk, hogy a mezőgazdaság is nagyon szenvedett a helyzettől, és hát az egyik ilyen kicsúcsosodási pont, az egyik ilyen nehézséget okozó helyzet az a Paksi atomerőműben van, tekintettel arra, hogy soha ilyen alacsonyan nem állt a vízszint. Hogyha még egy picit a múltba visszatekinthetek, egyrészt azt szeretném kiemelni, hogy 2018-ban ott majdnem 30 cm-rel dőlt meg a legkisebb vízállás, és most ehhez képest a tegnap éjszakai minimummal 43 cm-rel ment még lejjebb a legkisebb vízszint. Tehát ez azt jelenti, hogy itt 8 év alatt tulajdonképpen 70 cm-rel dőlt meg összességében a korábban regisztrál legkisebb vízszint. És ez egyrésztről táplálkozik abból, hogy a klímaváltozásokkal durvább hatással van ebben a régióban. Másrésztről pedig abból, hogy van egy medermélyülés, ami nagyjából ilyen 1,5 cm per éves sebességgel viszi lejjebb a Dunában a vízszintet. De hangsúlyoznom kell, hogy a mostani helyzet kialakulásában az alapvető, legfontosabb szempont az a meteorológia, mert egyszerűen olyan kevés víz jön most a Dunában, ami szintén példanélküli. Tehát amikor a minimum vízszintet mérték Paksnál, akkor 700 köbméter per másodperc környékén volt a vízhozam, miközben a korábbi minimumok valahol 800 köbméter per másodperc környékén voltak. Tehát tényleg egy rendkívüli helyzet van.

0: van, és a másik dolog, amivel kapcsolatban szeretnék még visszanyúlni a múltba, hogy a paksi blokkok 82 és 87 között léptek üzembe. Előtte nyilván kb. 10 évvel fejeződött be a tervük elkészítése, tehát a 70-es évek elejéről beszélünk. A 70-es évek elején dőlt el az, hogy hova teszik a szivattyúkat, hogy az egész telephelyet milyen szintre helyezik el, és hogy hogyan épül meg az erőmű. Ehhez képest most több mint 50 évvel később vagyunk. Az atomerőmű eredetileg 30 éves üzemidőre volt tervezve. 2012 és 2017 között kellett volna leállni a blokkoknak. Nagyon szerencsénk volt szerintem azzal, hogy műszakilag lehetséges volt az üzemidő hosszabbításuk. De ebben a több mint 50 évben láthatóan olyan jelentős környezeti változások történtek, amik hatással, nagyon jelentős hatással vannak a létesítményre. Tehát tulajdonképpen én nem mondhatom azt, nem kárhoztathatjuk az 50 évvel ezelőtt dolgozó tervezőt, hogy miért ilyen terveket készített, hiszen ő akkor nyilvánvalóan az akkori információs bázisán hozta meg ezeket a döntéseket.
1: Sőt, ha jól tudom, már akkor is egy akkor 100 éves minimum szintet vettek figyelembe.
0: Természetesen egy akkori 100 éves minimumból indultak ki a normális üzemi rendszerek tervezése során, és hát most ehhez a tervezési szinthez képest több mint 100 cm-rel alacsonyabb vízszintnél alakult ki a minimum. Úgyhogy ez egy ténylegesen egy nagyon komplex műszaki helyzet, amit muszáj kezelni. Muszáj kezelni most, ebben a pillanatban, nyilvánvalóan azért, mert hogy szükség van a paksi termelésre, tehát a villamosenergia rendszerünk képességének a megtartása érdekében lényeges az, hogy a létesítmény minél hamarabb vissza tudjon menni a normál üzemállapotba, de lényeges abból a szempontból is, hogy a biztonságát minden körülmények között biztosítani kell. Azt szükséges hangsúlyoznom, hogy azok a vízállások, amik eddig kialakultak, ezek a biztonsági funkció ellátását nem érintették, tehát nem azért állították le az atomerőművet, vagy az atomerőmű blokkjait, mert az nem lett volna biztonságos, hanem egyszerűen azért, mert a normál üzemi működéshez, a normál termeléshez szükséges vízmennyiséget nem tudták kiemelni. A biztonsági rendszerek működtetéséhez szükséges vízmennyiséget zavartalanul kiemelték eddig is, és most is ki tudják emelni.
1: Hogyha akkor, amikor én születtem, akkor lakták le a paksi atomerőműnek az alapkövét, nem is gondolhattak erre, de azóta valamikor, és ezt most nagyon egyszerűen fogom kérdezni, pedig tudom, hogy műszakilag mennyire komplex a helyzet, valamikor nem kellett volna lejjebb vinni azokat a szivattyúkat?
0: A szivattyúk lejjebb vitele az nem ilyen egyszerű dolog, mert hogy egyrésztről ne úgy képzeljük el ezeket a szivattyúkat, amiket egy barkács üzletben látunk. Vagy ne úgy képzeljük el ezeket a szivattyúkat, mint a barkács üzletben látható szivattyú tízszerese. Ezek hatalmas nagy szivattyúk, megavattos nagyságrendű villanymotorral. Ezek a szivattyútelepek, ezek 10 méteres vízállás különbséget át kell, hogy tudjanak hidalni, mert a Dunában a minimum és a maximum vízállás között nagyjából 10 méter különbség van.
1: Ahhoz kell a cukra.
0: És folyamatosan kell működniük. Ezek a szivattyúk összességében, normál esetben ugye 8 ilyen kondenzátor hűtővíz szivattyú működik, ezek összességében 100 köbméter per másodperces vízforgalmat biztosítanak, tehát egy szivattyú 12-13 köbméter per másodpercnyi vízforgalmat pumpál be a létesítménybe ahhoz, hogy a kondenzátorokat el lehessen látni hűtővízzel. Az, hogy ahhoz, hogy ezt lejjebb lehessen vinni, nagyon jelentős átalakításokra van szükség, és ez egy limitált mozgástér, hiszen tehát nem arról van szó, hogy van egy szivattyú, amiből kijön egy szívócsonk, és az a szívócsonkot meg kell hosszabbítani lefelé. Uh-huh. Hanem arról van szó, hogy ahhoz, hogy ezek a szivattyúk működni tudjanak ebben a szélsőséges vízállási helyzetben, ahhoz tulajdonképpen magukat a járókerekeket kell lejjebb vinni, de képzeljük el, hogy van egy hatalmas nagy betonépület, amiben el vannak helyezve ezek a szivattyúk. A betonépületnek természetszerűleg van egy alja, azt nem lehet kiütni és lejjebb tenni az alját. Tehát, hogyha jelentősen lejjebb kell vinni a vízszintet, jelentősen lejjebb kellene vinni a szivattyúknak a járókerekeit, ahhoz valójában egy teljesen új létesítményre lenne szükség. Lehet ilyen döntést hozni, de ezt a döntést akkor tudja meghozni egy felelős irányító testület, az igazgatóság, vagy a vezérigazgató, vagy ők együtt, hogyha látja a létesítménynek a jövőképét. Márpedig a létesítmény jövőképe az energiastratégiában úgy volt rögzítve, hogy a PAS 2 kapacitás fenntartási projekt, tehát a PAS 2 azért épül, hogy kiváltsa a jelenlegi blokkokat. Ez 3 évvel ezelőtt dőlt el, hogy a PAS 2 mellé szükséges a PAS 1-nek a további üzemidő hosszabbítása, és akkor elkezdtek dolgozni a szakemberek azon, hogy ha nem 2032-37 között állnak le ezek a blokkok, hanem 20 évvel később, akkor milyen teendők vannak. Ezeknek a teendőknek a listáján ott vannak a szivattyúk lejjebb helyezésével, vagy hát a járókerekek lejjebb helyezésével kapcsolatos feladatok. Tehát ez a munka, amit kérdez, ez tulajdonképpen elindult, de kétség kívül erre a pillanatra nem készült el. Nagyon lényeges említenem, hogy valójában a kondenzátor hűtővíz szivattyúkról beszéltünk, vagy az akkörüli problémákról beszéltünk eddig. Az erőműhöz szükséges a biztonsági hűtővízrendszernek a működtetése is, hiszen vannak olyan hűtendő berendezések, amelyeket ezzel a biztonsági hűtővízzel hűtik. A biztonsági hűtővíz rendszer egyrésztről 3-as redundanciával bír, tehát 3 egymástól független ugyanazt a funkciót ellátó rendszer van. A 3-ból, ha csak az egyik működik, akkor az már el tudja látni az adott blokknak minden hűtési feladatát leállított állapotban. És ezeknek a szivattyúknak a tervezési minimális vízszintje lejjebb van, mint a normál üzemeltetéshez szükséges szivattyúké, és ezeknek a szivattyúknak a lentebb helyezése egyébként eldöntésre került, és meg is bíztak egy céget, aki elkezdte ezt beszerezni. Ez a munka tehát elindul, de ez is nyilvánvalóan időt igényel, mint minden dolog. Ha arról kell beszélni, hogy oké, akkor most ebben a helyzetben vagyunk, és akkor mi a teendő? Nem tudok végleges választ mondani, hiszen ez a munka csak most indult el, hogy ez a válsághelyzet így kialakult. Én úgy látom, hogy nagyon intenzív munka folyik, és különböző opciókat vizsgálnak a szakemberek. Meglátjuk, hogy a végén milyen eredmény születik. Itt be lehet avatkozni a Duna oldalán, tehát lehet bizonyos olyan medermódosításokat végrehajtani, ami valamennyivel megemeli a vízszintet, és lehet mondjuk a másik szélsőség, hogy egy teljesen új szivattyútelepet tervezni és építeni, ami jelentősen mélyebbre van helyezve, annak érdekében, hogy sokkal nagyobb biztonsággal lehessen ezt a hűtési funkciót ellátni.
1: De az hosszú távú megoldás, gondolom,
0: de ez sok évig tart. Megjegyzem, hogy ez az egész mederügy, a meder mélyülésnek a kérdése és a minimális vízhozamnak a kérdése, az egyébként annyira kint van az asztalon, és annyira feszítő kérdés, hogy a PAKS 2 tekintetében a minimális vízállás az jelentősen kisebb tud lenni. Eleve a PAKS 2 projekt keretében terve volt véve az, hogy a hidegvíz csatornának az alját 2 méterrel lentebb viszik, tehát mélyítik a csatornát, szélesítik a csatornát, és a PAS 2-nek a szivattyú telepe az tulajdonképpen 2 méterrel alacsonyabb vízállásra, vagy 2 méterrel mélyebbre van rakva, mondjuk így, mint a PAS 1-nek a szivattyú telepe, éppen azért, mert készültek a PAS 2 vonatkozásában arra, hogy a vízhozam is csökkenhet adott esetben, illetve hogy a mértékadó vízállások csökkenhetnek a medermélyülésnek a következtében.
1: Ha tehát a jelenlegi helyzetben most PAKS 1, PAKS 2 lenne, akkor nem lenne semmi bajunk, és az erőmű teljes kapacitással működhetne?
0: Úgy mondanám, hogy ha a jelenlegi helyzetben működne a PAKS 2-nek a 2 blokkja, tehát az 5-ös, 6-os blokk működne, vagy tehát meg lenne építve, és működőképes lenne, akkor ez a 2 blokk most minden zavar nélkül tudna működni, azzal, hogy mellette a PAKS 1 természetesen ugyanúgy le lenne állítva 8 turbinájából 7 darab, mint ahogy most le van.
1: A Dunában nem csak kevés a víz, hanem egyre melegebb is. Az is baj, hogyha atomerőművet kell vele hűteni?
0: Igen. A Dunának a ugye mindig szoktam mondani, hogy három paraméter van, amivel foglalkozni kell a hűtés szempontjából. Az, hogy mennyi víz jön a Dunán, tehát hogy mekkora a vízhozam, milyen a hőmérséklete a víznek, ami érkezik, és hogy milyen vízállás mellett, hiszen ez befolyásolja azt, hogy a szivattyúk ki tudják emelni. Na most a hőmérséklet tekintetében az a helyzet, hogy ezek a nagyon meleg napok, ezek komoly kihívás elé állították a létesítményt hőmérséklet szempontból is, csak azáltal, hogy kisebb a teljesítmény, azáltal nem ütköztünk bele ebbe a korlátba, de itt az elmúlt napokban 27, 28, 29 fokos dunai hőmérsékletek is kialakultak. Mind a mellett, hogy a hőmérséklet korlát az úgy szól, hogy a visszabocsátási ponttól számított, ha 50 méter, 500, na, tehát újra kezdem a mondatot, a visszabocsátási ponttól számított 500 méteres szelvényben a hőmérséklet nem lehet 30 foknál magasabb. Ennek a tartása ebben a helyzetben, a négy blokkos üzemben nem lenne nyilvánvalóan lehetséges, mert ennél kevesebb hőt tud be, a szükségesnél kevesebb hőt tudna befogadni a víz, hogyha menne mind a négy blokk. Erre vonatkozóan a hosszú távú terv az üzemidő hosszabbítási projektben az a döntés született, hogy meg kell vizsgálni, hogy lehet-e valamilyen addicionális hűtést megvalósítani. Nekem arra hívja fel a figyelmemet az elmúlt két hét, vagy hát igazándiból már az első hőkupulát is lehetne ehhez sorolni, hogy a Dunának a hő befogadó képessége az jelentősen korlátozottabb, mint azt korábban a számítások mutatták. Tehát mindenképpen szükséges annak biztosítása, hogy bizonyos helyzetekben a Duna mellett, vagy nagy mértékben a Duna helyett a levegőbe lehessen elvezetni ezt a hőt. Ez olyan hűtőrendszert igényel, ami tehát a levegő felé dobja ki azt a hőt, ami egyszerűen termodinamikai okokból ennek a hőkörfolyamatnak a működtetéséhez szükséges. Ilyen hűtőrendszert lehet építeni, erre többféle megoldás létezik, de ez is nyilván tervezést és beruházást igényel, ami megint visszakanyarodik az eredeti kérdéshez, hogy egy erőműnek nyilván ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozást végrehajtson, szüksége van időre, hiszen meg kell tervezni, meg kell valósítani. Másrészt, hogy szüksége van pénzre, tehát a tulajdonosának biztosítania kell azokat a feltételeket, amelyek mentén a beruházást meg tudja valósítani, meg tudja finanszírozni, mert anélkül egy ilyen nagy munkát nyilvánvalóan nem lehet elvégezni. Tehát itt az MVM, Paksi Atomerőmű viszonylatában a hosszú távú működtetés feltételeinek biztosításához szükséges finanszírozás, a további izőmidő hosszabbítás projekt finanszírozásának a kérdése egy abszolút kulcskérdés, amivel mind az MVM-nek, mind a Paksi Atomerőműnek, mind pedig a kormánynak nyilvánvalóan majd foglalkoznia kell.
1: Amit előbb említett, ez az alternatív megoldás, az a hűtőtorony, amit mind közönségesen így nevezünk, ilyet már láttam egyébként Németországban, ha jól emlékszem, élőben is, de képen sokat, tehát amikor úgy oldják meg az atomerőmű hűtését.
0: Az alternatív hűtésre több lehetőség van, csak nagyon röviden összefoglalva, a mostani hűtést úgy hívjuk, hogy friss vízhűtés, tehát vagy direkt hűtés, kivesszük a vizet a folyóból, átpumpáljuk a kondenzátoron, nagyjából 10 fokkal megmelegítjük, és ezt a vizet visszavezetjük az élő vízbe.
1: Gondolom ez a legegyszerűbb, mert ezt még én is értem.
0: Ez egy egyszerű megoldás, de korlátozott az a hőmennyiség, amennyit fel tud venni ez a víz, mert hogyha csak 10 fokos a hőmérséklet változás, akkor az, hát most nem akarok a nagyon fizikai számításokba belevenni, de durván 42 kilózsúlnyi hőt tud felvenni 1 kilogramnyi víz. Hogyha a vizet nem átpumpáljuk a kondenzátoron, hanem elgőzölögtetjük egy megfelelő felületen ezt a vizet, akkor mivel a víznek a párolgás hője nagyjából 50-szer nagyobb, mint az előbb elmondott hő, amit fel tud venni 10 fokos hőmérséklet változásnál a víz, az 50-szer kevesebb vizet igényel. Most persze ott vannak veszteségek, úgyhogy nem a végeredmény nem az elméleti 50 lesz, hanem mondjuk 40, de körülbelül 40-szer kevesebb vízre van szükség másodpercenként, hogyha víz elgőzölögtetésével visszük el a környezetbe a hőt. Erre különböző technológiák szolgálnak. Két dolgot említenék. Az egyik az úgynevezett nedves hűtőtorony. Uh-huh. A nedves hűtőtorony az egy nagy beton szerkezet, egy hát különböző méretekben érhető ez el, durván 100-150 vagy akár 180 méter magas nagy tornyot kell elképzelni, aminek az aljában van egy hatalmas nagy olyan felület, amin lecsorog az a víz, amit a kondenzátorból kiveszünk, amit a kondenzátorból kipumpálunk, és miközben az a víz lecsorog egy hatalmas nagy felületen, közben találkozik azzal a levegővel, amit a hűtőtoronynak a természetes húzata beszippant ebbe a toronyba, és ebben a folyamatban a víz egy része elgőzölög, ez a gőz, tehát a pára, az bemegy ebbe a levegőbe, ami a hűtőtoronynak a tetején kimegy a környezetbe, és ezzel szállítjuk el a hőt. Ez azért lenne egyébként ebben a helyzetben nagyon előnyös, mert most ebben a hőkupolában rendkívül száraz egyébként a levegő. Tehát most az elmúlt napokban ugye 40 fokos hőmérsékletek voltak, napközben éjszaka is 25 fok környékén volt a minimum hőmérséklet. Ez annak köszönhető, hogy egy hatalmas nagy szaharai légtömeg jött be a Kárpát-medencébe és foglalta el ezt az egész régiót. Ez egy nagyon száraz állapot, itt nagyon jól lehetne ilyen nedves módon hűteni. Ennek a hűtőtorony megoldásnak ugyanakkor vannak hátrányai, tehát kisebb a hatásfoka az energiatermelésnek, hogyha ilyen hűtőtornyot alkalmazunk. Nyilván ez egy hatalmas nagy építmény, ami messziről látszik, kibocsát párát, tehát nagyon sok esetben egy felhő száll ki tulajdonképpen a hűtőtoronyból, és hát ennek is van egy beruházási költsége, tehát egyáltalán nem biztos, hogyha az atomerőmű mostani blokkjainak a maradék plusz 20 éves üzemidejét nézem, hogy akkor 20 év alatt ez a beruházás megtérül úgy, hogy egyébként nyilván a téli hónapokban nincsen erre, vagy a téli, őszi, tavaszi hónapokban nincsen erre szükség, hanem csak tipikusan a nyári időszakban mondjuk júliustól októberig, vagy szeptemberig van erre szükség. Úgyhogy szóba kerül egy harmadik fajta hűtési megoldás, amit hűtőcellának hívnak. Ezt a hűtőcellát ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen a hűtési elvnek a fizikája ugyanolyan, mint ezért a hűtőtoronyé, tehát elgőzölögtetünk vizet, bele párologtatunk vizet a levegőbe, de ezt a levegőt, ezt nem egy természetes húzat emeli fel a magasba, hanem mondjuk durván képzeljünk el egy 20x20x20 méteres kockát. Ebben a kockában vannak az oldalfelületen ezek a lecsorgó felületek, amin kialakul az a levegő-víz találkozás, és a kockának a tetején van egy hatalmas nagy ventilátor, amit villanymotor hajt, és gyakorlatilag ez a ventilátor szívja át azt a levegőmennyiséget, ami szükséges ahhoz, hogy a szükséges húzat kialakuljon ebben a rendszerben. Ezt lehet modulárisan építeni, tehát nyilván egyetlen egy ilyen 20x20x20-as kocka nem látja el azt a hűtési igényt, amire itt szükség van, de ebből 40-50-60 darabot egymás mellé rakva, annak a hőnek a zömét, amire itt szükség van, azt el lehet szállítani. Tehát igazániból itt szerintem az a feladat áll a mérnökök előtt, hogy végig gondolják, hogy melyik opció mennyibe kerül, és mi az, ami környezetvédelmi, gazdasági és műszaki oldalról racionális. Nyilván lehetséges az, hogy az atomerőmű úgy kezeli ezeket a helyzeteket, mint most, hogy leterhel vagy leáll. Látjuk, hogy ez az ország szempontjából nehézséget okoz, tehát itt hozhatja azt a döntést a kormány, illetve a tulajdonos közvetlenül az erőmű ZRT tulajdonosa, hogy nem akarja a jövőben, hogy ilyen állapot létrejöjjön, hogy az erőmű leállításával kelljen egy ilyet kezelni, akkor valamilyen plusz hűtési technológiát be kell építeni. Nekem egyébként az a műszaki véleményem, hogy a mostani blokkoknál, mivel nem még 60 éves üzemidőről, hanem csak 20 évről beszélünk, ezért valószínűleg egy kisebb beruházási költséget igénylő megoldás az, az, ami megtérülő. Tehát lehet, hogy mondjuk ez a hűtőcellás kiegészítés lehet a jó megoldás erre. Mind a mellett, hogy gondoskodni kell arról, hogy minden körülmények között a vizet ki tudja venni az erőmű a Dunából. Tehát, hogy itt lehet, hogy vagy a Duna oldalán, vagy mondjuk egy új szivattyú telep létesítésével kell ebbe a folyamatba beavatkozni. Ugyanakkor tanulva a 2018-as és a 2026-os dunai eseményekből, én azt gondolom, hogy a Paks 2 vonatkozásában szakítani kellene a friss vízhűtéses megoldástól, vagy megoldással, és nagyon alaposan meg kell azt vizsgálni, hogy nem jobb-e ebben a helyzetben áttérni egy teljesen tisztán hűtőtornyos megoldásra, mert láthatóan a klímaváltozás az sokkal keményebb, sokkal radikálisabb, mint amit a korábbi valószínűségi modellek mutattak.
1: Ez a háromféle hűtési módszer, amiről beszélt, már bevett módszer. Van kísérleti módszer is? A nemzetközi szférában és Magyarországon is vannak kiváló mérnökök. Nem találtak ki újat?
0: Nem teljesen új, de az elmúlt időszakban többször a beszélgetésekben előfordult az, hogy az úgynevezett Heller forgó hűtőtoronnyal ezt a feladatot meg lehetne oldani. Szeretném itt mondani, hogy ez nem így van. Tehát a Heller forgó hűtőtorony az egy sok-sok évvel ezelőtt kifejlesztett módszer, BME-s mérnökök által szabadalmaztatott hűtőtorony megoldás, ami úgynevezett száraz hűtőtorony. Tehát amíg az előbb megbeszéltük, hogy a víz elgőzölöktetésével és ennek a párának, ennek a vízpárának a levegőbe való kibocsátásával lehet hűteni, a Heller forgó rendszernek az volt a fő motivációja, hogy a mátrai erőműben, ami egy lignit tüzelésű erőmű, ott magának a bányának a telephelyi helye közelében lehessen hőerőművet építeni, működtetni, de ott nincsen folyóvíz, hanem csak a bánya víz áll rendelkezésre, tehát a bányából kiszivattyúzott víz. És az volt tehát a feladat, hogy úgy oldják meg a hőkörfolyamatnak a hűtését, hogy ne kelljen hozzá átfolyós rendszerben vizet használni. Sőt, annyi víz sem volt, hogy a nedves hűtőtorony technológiát lehetett volna alkalmazni. És tehát a Heller forgó rendszer egy olyan száraz hűtőtorony, ami nem igényel folyamatos víz utánpótlást, ugyanakkor sokkal kisebb a hatásfoka, egy teljesen más turbina kondenzátor kialakítást igényel, és atomerőműveknél nem alkalmazzák, egyszerűen azért, mert jelentősen kisebb a hatásfoka, másrésztről pedig nagyon kicsi a tehetetlensége, az inerciája, aminek következtében bizonyos átmeneti folyamatok során egy nagy teljesítményű reaktornak a hűtésénél gondokat okozhatna. Tehát elvileg létezik ez a technológia, kisebb méretű hőerőműveknek, széntüzelésű erőműveknek a hűtésére alkalmazzák sok helyen. Szó van arról, hogy kis moduláris reaktoroknak a hűtésére majd alkalmazni fogják, akár sivatagi környezetben is. De az atomerőmű, különösen a Paks atomerőmű esetében ez nem merül fel, sokkal hatékonyabb egy nedves hűtőtorony, vagy akár a nedves hűtőcella alkalmazása, és hangsúlyozni kell, hogy a Dunában azért nagyon sok víz van, még most is 750 köbméter per másodperces forgalommal érkezik a víz, tehát ebből 5-6 köbméternyi vizet felhasználni, elpárologtatni, az egyáltalán nem okoz problémát. És akkor még egy kommentet hadd tegyek itt a hűtéshez, hogy ugye ha figyeltük a híreket, nem csak Magyarországon, hanem a környékbeli országoknak a híreit, akkor ez a hőség nyilvánvalóan érintette az összes környékbeli országot, de valójában csak a Paksi atomerőmű és a csernovodai romániai atomerőműnek a nehézségeiről szóltak a hírek.
1: A románok föl is robbantottak a folyóban egy nagy sziklát.
0: Azért tették, hogy a folyóban a víz áramlási irányát, vagy hát az áramlását megváltoztassák, illetve arra készülnek, hogy ott majd keresztben elhelyeznek egy olyan akadályt, aminek a segítségével egy picit a szivattyúknál megemelkedik a vízszint. Itt ugye néhány centiméteren is sok minden múlhat. De hogy ugye még egyszer mondom, hogy miért van az, hogy csak a román meg a magyar atomerőműről beszélünk, és mondjuk a cseheknél, a szlovákoknál, a szlovéneknél lévő atomerőművek nem ütköztek bele ebbe a problémába. Ennek az az oka, hogy ezek az erőművek, ezek mind hűtőtoronnyal el vannak látva. Tehát a szlovák Bohunice, illetve Mohovcei atomerőmű, Csehországban a Dukovány és a Temelini atomerőmű, ezek mind olyan kis vízhozamú folyók mellett vannak, amelyek nem lennének képesek még akár az őszi időszakban sem a direkt hűtést kiszolgálni, de mindegyiknél van egy gát, megfogják egy tárolóban a vizet, és ennek a víznek a felhasználásával nedves hűtőtornyokat működtetnek, és ezzel az év egészében tudják a hűtést biztosítani. Most is mennek ezek a reaktorok minden gond nélkül. Tehát ezért mondom azt, hogy nekünk nagyon végig kell gondolni azt, hogy a paksi atomerőmű hosszú távú szerepe nemzetbiztonsági, illetve az energiaellátási szempontjait figyelembe véve milyen hűtésben kell gondolkodnunk. De ez egy nagyon komoly mérnöki munka, ez nem lehet néhány Facebook poszt, vagy néhány beszélgetés során eldönteni.
1: A műszaki rész után éppen ezt az emberi részét szeretném megérteni, engedjen ebbe egy kis bepillantást. A paksi atomerőműben dolgozók nemzetközi viszonylatban is a szakma legjobbjai közé tartoznak? Bízhatunk benne, hogy ha rajtuk múlik, itt nem lesz baj, mert mindig lesz megoldás?
0: Én azt látom, hogy ez így van, ez igen. Erre az a válaszom, hogy igen. Az atomerőműben nagyon tapasztalt személyzet van. Ők rengeteget mozognak a nagyvilágban, mind a nemzetközi szervezetekben, mind a szakmai életben részt vesznek, úgyhogy itt szerintem minden tudás rendelkezésre áll, ami ennek a létesítménynek a működtetéséhez szükséges, és láthatóan most is ebben a nehéz időszakban megtalálták azt a megoldást, amivel a helyzetet tudták kezelni.
1: Hogyan gondolkodik egy nukleáris mérnök? Mert én úgy képzelem, hogy egyszerre két szempontot kellene figyelembe vennie, a termelést és a biztonságot. A termelés is fontos, az a indoka az erőmű létezésének. Mennyi kockáztatás fér bele egy nukleáris mérnök gondolkodásába?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez a szakmai vitákban is újra és újra előbukkan. Mert ugye vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy az atomerőműnek nincsen értelme, ha nem termel. Tehát ennek következtében...
1: Nem mondom, a látogatóközpont is szép, de hát tényleg azért van, hogy termeljen.
0: Azért van, hogy termeljen. De ugyanakkor az Európai Uniónak a nukleáris biztonsági direktívája és ennek következtében a magyar atomtörvény is azt mondja, hogy a nukleáris biztonságnak minden más szempont előtt elsőbsége van. Ennek az oka, hogy hosszú távon mindig a biztonság irányába való törekvés és a biztonság elsőlegességének a szem előtt tartása az, ami a hosszú távú legjobb megoldást hozza. Gondolja meg, hogy ha ebben a helyzetben a biztonságot veszélyeztetve az üzembiztonságot, tehát a termelést tekintenénk elsődlegesnek, és ennek következtében valamilyen üzemzavar történne, aminek utána az elhárítása sok-sok hónapig tart, vagy adott esetben kibocsátása a következménye, akkor ott a kár mindenképpen nagyobb, mint amennyit megtakarítottunk azzal, hogy hát úgy gondolom, hogy bypassoljuk a biztonsági előírásainkat. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a kérdés felvetése jogos, de a válasz az, hogy a nukleáris biztonságnak prioritása van, és prioritása is kell, hogy legyen, mert hogyha nem az adott órára vagy az adott napra nézem, akkor egy hosszabb terminusra tekintve a biztonság való törekvés az, amelyik a jobb termelési paramétereket és egyébként a környezetbiztonságát is biztosítani tudja. Tehát itt ebben a helyzetben igenis nagyon lényeges volt az, hogy a blokkok, amelyek nem tudnak megfelelő mennyiségű hűtővízhez jutni, azok ne valamilyen, bocsánat, hogy így mondom, sufnitoning megoldáson keresztül menjenek tovább, hanem igenis álljanak le, és akkor menjenek tovább, hogyha ennek a feltételei biztosítva vannak.
1: Hogyan születnek a döntések egy ilyen rendszerben? Hogyan néz ki a döntési mátrix? Akár teljesítménycsökkentésről, akár egy teljes leállásról van szó. Ki az utolsó szó? Az erémű vezetéséé? A hatóságoké? A kormányi? Vagy ezek összeülnek és együtt döntenek?
0: Itt megint a törvényhez nyúlnék vissza. A törvény egyértelműen azt mondja, hogy a végső felelősség mindig az engedélyesé. Tehát az engedélyes, most itt ugye a definíció azt mondja, hogy az engedélyes az, aki az adott tevékenységre engedéllyel rendelkezik. Tehát most ebben az esetben az engedélyes személy az a Paksi Atomerőmű ZRT, mint jogi személy. Tehát az atomerőmű kontrollálja a paramétereket, ő van minden tudásnak az ismeretében, és az atomerőmű az, aki ténylegesen a műszaki létesítménybe be tud avatkozni. Úgyhogy ezekben a helyzetekben is, mint minden más a létesítményt érintő helyzetben, az atomerőmű menedzsmentje az, aki a döntéseket meghozza. Nyilván figyelembe veszi azt, amit a kormány számára célként megfogalmaz, illetve amit a hatóság elvár, de a döntés és a felelősség az atomerőmű kezében van.
1: Viszont akkor, hogyha ez a döntési mátrix, akkor másoknak, például az Európai Uniónak, a magyar hatóságnak, vagy a nemzetközi hatóságnak nincs ebbe beleszólása, csak véleményezési joga van? Pakssal azt csinálunk bizonyos keretek között nyilván, leginkább a biztonság keretei között, amit akarunk, vagy ebbe az Európai Unió és a nemzetközi atomenergetikai hatóság is beleszólhat egy ponton?
0: Az a helyzet, hogy nemzetközi hatóság, tehát olyan szerv, amelyik a nukleáris biztonsággal kapcsolatban hatósági jogosítvánnyal rendelkezik, ilyen nemzetközi hatóság nincsen. Tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nagyon sok tevékenységet koordinál. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrzi azt, hogy a nukleáris anyagok, hasadóanyagoknak a felhasználása felelősen történjen meg, hogy nukleáris technológiák más célra ne legyenek felhasználva. Tehát ilyen értelemben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek van egy kvázi hatósági jogköre, de nukleáris biztonsági kérdésekben minden országban a nemzeti hatóság felelőssége az, hogy az engedélyezést az engedélyes feladatait ellássa. Tehát itt egyrészt van minden országban egy törvényi keretrendszer, ami megfogalmazza a követelményeket. A hatóság azt ellenőrzi, a nemzeti hatóság azt ellenőrzi, hogy a nemzeti követelményeknek megfelele az adott engedélyes, de a megfelelés az az engedélyesnek a feladata. Ebbe a folyamatba direktben egy kormányzat nem tudhat bele szólni, mert akkor elvenne jogosítványa vagy jogköröket az engedélyestől. Tehát az, hogy az engedélyes a végső felelős, ez egy nagyon-nagyon fontos alapelve ennek az egész mátrixnak, mert hogyha az engedélyestől el lehetne vonni felelősséget, akkor megosztódna a felelősség, és így nem lehetne biztosítani azt, hogy egy adott helyzetben tényleg a megfelelő döntés születik, és hogy megvan a felelőse a döntésnek. Még nyilván lehet egy döntés rossz, és aztán a végén ennek következményei lehetnek, de hogyha elvonnak jogkört az engedélyestől, akkor onnantól kezdve a felelősséget is elvonják ezzel kapcsolatban. De még egyszer hangsúlyozom, az egész nemzetközi nukleáris biztonsági keretrendszer olyan, hogy a Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hatóság azért felel, hogy a követelményeknek való megfelelést ellenőrizze, illetve érvényesítse, kikényszerítse azt, hogy az engedélyesek betartják a szabályokat, de a szabályoknak való megfelelőségért az engedélyes a felelős.
1: Értem a döntési és a felelősségi viszonyokat is, ezeket ismerve. Egy olyan atomerőmű, ahol most 8 turbinából egy működik, az teljesen biztonságosan üzemel, vagy van itt egy skála az önök fejében a teljesen biztonságos és az egyáltalán nem biztonságos között? Tehát azt tudjuk, hogy most biztonságos, hiszen ezt a megfelelő hatóságok és szakemberek mindig közlik, hogy nincs nukleáris veszély, de van olyan, hogy a jelenlegi működés azért nem normális, hogy ennek vannak többletkockázatai, ahogy most működik?
0: Zsolt, azt hiszem egy olyan kérdést feszeget, ami nagyon mélyen elmerül a nukleáris biztonsági alapelvekben, de rettentően lényeges, és akkor beszéljünk róla egy kicsit, nem biztos, hogy népszerű lesz, amit mondok, vagy nem biztos, hogy nagyon könnyen érthető lesz, amit mondok.
1: Figyelek!
0: A helyzet az, hogy annak ellenére, hogy láthatóan a villamosenergia rendszer szempontjából kihívást jelent a jelenlegi helyzet, hiszen hiányzik 1750 megawattnyi termelőkapacitás a magyar rendszerből, a Vaksi atomerőmű összes blokkja jelenleg üzemszerű állapotban van. Mert normál üzemnek nem csak azt tekinti a nukleáris biztonsági szabályozás, hogyha egy blokk 100%-os teljesítményen üzemel, normál üzem az is, amikor a reaktor áll. Hiszen gondolja meg, hogy az atomerőművet működtetik 14 hónapig, aztán leállítják, kicserélik az üzemanyagot, karbantartják. Ezek az állapotok, ezek is normál üzemi állapotok, tehát ezek a tervezési alapban szereplő normál üzemi állapotok. Tehát ilyen értelemben, hogyha a környezeti követelmények azt kényszerítik ki, hogy az erőművet le kell állítani, de benn maradunk a tervezési alapban, tehát a tervezési alapban szereplő paraméterek ott vannak, megvannak, akkor ez még mindig normál üzemi állapot, még akkor is, hogyha valójában ugye nem termel, tehát nem üzemel, de ez egy normál, a normál rendszerek által kezelt helyzet. Akkor van üzemzavari helyzet, hogyha a normál üzem feltételei sem teljesülnek, és üzemzavari rendszereknek a beavatkozása szükséges ahhoz, hogy az adott szituációt kezelni lehessen, és a reaktorokat egy másik olyan állapotba vigyék át, ami biztonságos. Ez is lehetséges, tehát vannak úgynevezett tervezési üzemzavarok, amelyekre tervezik az erőművet, ezek persze üzemzavari állapotok, és adott esetben üzemzavari szekvencián keresztül jutunk el abba a helyzetbe, de ezek az üzemzavari helyzetek. Ilyen állapotban most nincsen egyik blokk sem, tehát az összes blokk normál üzemi helyzetben van, csak nem névleges teljesítményű normál üzemben. Persze, hogyha adott esetben jelentősen tovább csökkenne a vízszint, akkor létrejöhetne olyan helyzet, hogy az egy üzemzavari állapot azért, mert hogy kívül kerül a létesítmény a tervezési alapjában rögzített paramétereken. Ilyen is lehet természetesen, de nem ebben a helyzetben vagyunk.
1: Nincs üzemzavar, Pakson, nekem ez népszerű üzenetnek tűnik.
0: Nem azért mondom, hogy népszerű, hanem hogy ez a helyzet, de még egyszer, ez ugye úgy vezettem föl, hogy lehet, hogy ellentmondásosnak tűnik majd az, amit mondok, de attól, hogy nem névleges teljesítményen vannak a blokkok, ettől még ez nem egy üzemzavari helyzet. Ez egy üzemszerű állapot, még akkor is, hogyha egyébként azt szeretnénk, hogy az összes blokk névleges teljesítményen legyen.
1: Ha vissza kell kapcsolni egy-egy turbinát, ne adj Isten, egy egész atomerőművet, az mennyi időt vesz igénybe, és mire kell nagyon vigyázni?
0: Okay. Ezt is érzékelem, hogy az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés megfogalmazódott. Tehát önmagában a blokkok visszaindítása az nem valami olyan eseménysor, amit soha senki nem próbált. Ahogy mondtam, 14 hónap után minden egyes blokkot leállítanak, átrakják az üzemanyagot, karbantartják a berendezéseket, és ezután visszaindítják.
1: Láttak már ilyet?
0: Tehát gyakorlatilag minden egyes naptári évben vagy 3, vagy 4 reaktoron a személyzet végrehajtja a visszaindításnak a procedúráját. Tehát ilyen értelemben nem lesz abban különös, hogyha visszajön a megfelelő vízállás, akkor visszaindítják a blokkokat. Ez egy nagyon begyakorolt, standard dolog. Mégis miért beszélt róla ennyiszer a kormány, különböző szereplők? Azért, mert olyan értelemben keletkezett egy egyedülálló helyzet, hogy fennállt annak a viszonylag nagy valószínűsége, hogy az összes blokkot le kell állítani. Ezt végülis most eddig elkerültük, mert ugye egy turbina üzemben maradt, de felmerült annak a lehetőség, hogy az összes blokkot le kell állítani, és ilyen állapotban, hogy egyáltalán nem marad termelőegység a telephelyen, ilyen 1982 óta nem volt.
1: De gondolom a páncélszekrényben van egy boríték, amiben le van írva, hogy hogy kell kikapcsolni egy atomerőművet, és aztán visszakapcsolni.
0: Sőt, tehát nem is a páncélszekrényben van ez, hanem ez ott van a vezénylőben, tehát hogy igazándiból ugye blokkonként ezt, ahogy mondtam, minden évben megcsinálják, tehát a személyzet ebben nagyon tapasztalt, ezt gyakorolják szimulátoron, de hogy végre is hajtják évente legalább egyszer minden egyes blokkon. A dolognak annyi a különlegessége, hogy nem szokott olyan lenni, hogy a telephelyen nincsen egyáltalán termelés, és az első blokkkal elindulni villamosenergia, nettó villamosenergia fogyasztóból, mert ugye ha áll az erőmű teljesen, akkor ő használ valamennyi áramot, és egyáltalán nem táplál be. Szóval a nettó villamosenergia fogyasztóból átlépni abba az üzemállapotba, hogy akkor egy turbina termel, két turbina termel, aztán utána jönnek be a többi blokkok. Szóval ez egy olyan helyzet, amire nem volt példa 1982 óta. Nyilván van benne egy pszichés nyomás, van benne egy ilyen eljárási kérdés, vagy hogy mondjam, kihívás, de valójában maguknak a blokkoknak a szintjén ez nem valami rendkívül különleges dolog, a blokkoknak a szintjén.
1: Máshol a világban van erre jó gyakorlat, olyan atomerőművet, amilyen nekünk van, állítottak le teljesen és indítottak újra sikeresen?
0: Nem emlékszem ilyenre, nem tudok erre válaszolni. Azt tudom, hogy a szomszédos Romániában lévő Csernobodai atomerőműnél ott minden további nélkül felmerült az, hogy szintén leállítják, ott két blokk van, két darab 700 megawattos blokk, ott is felmerült ez a dolog, és Nyugat-Európában több olyan példát tudok, ahol a hőmérsékleti korlátok miatt szükség volt arra a múltban, hogy leállítsák az összes blokkot, ott is ezt a visszaindítást, ezt végre tudták hajtani.
1: Tudom, hogy az autóm sokkal egyszerűbb szerkezet, mint egy atomerőmű, de egy autónál mindig úgy van, hogy ha sokáig áll, akkor előjönnek a rejtett hibák, és amikor újraindítom, még olyan baja is van, amilyen előtte nem volt. Egy atomerőműnél is számítani kell ilyennel, és most ne a nagy bajokról beszéljünk, bizonyára nem lesz, hanem csak egy turbinánál, hogyha újra kell indítani, akkor előjöhetnek olyan problémák, amire nehéz gondolni, hiszen még ilyet nem láttunk.
0: Nem abból a szempontból izgalmas ez, hogy olyan jön elő, amit még nem láttunk, hanem inkább abból a szempontból izgalmas, hogy nyilvánvalóan egy alapvetően bázis de zsinór termelésre tervezett és zsinór üzemmódban használt atomerőműnél az indítás az egy nagy tranziens. Ugye olyankor elindítunk nagy gépeket, amiknek következtében nagy áramok folynak, különböző rendszerek, gyorsabban változik a hőmérséklet, ami igen jól mondja, hogy nagy terhelést eredményez. Tehát igazándiból a tranziens jellegben van maga a kihívás. Tehát ilyen értelemben ez előhozhat olyan eseménysort, ami egyébként nem következett volna be, hogyha maradtunk volna zsinórban 100%-os teljesítményen. De ugyanakkor azt is mondanom kell, hogy jelenleg ugye négy blokkból három áll, egy pedig fél teljesítményen működik. Most a három blokk, amelyik áll, ezek úgynevezett meleg leállított állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy ez a három reaktor, az egyes, a hármas és a négyes reaktor, ezek névleges teljesítményen vannak, névleges nyomáson vannak, és gyakorlatilag a primer körben névleges hőmérséklet uralkodik, és mennek a primer köri szivattyúk. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy stand-by, vagy készenléti állapotban van. Nem akkora nagy hőmérséklet változáson kell átvinni a rendszert, mint amikor leállították átrakásra, kibontották a reaktort, előtte lehűtötték, hanem gyakorlatilag minden a névleges paraméterek környékén van. A reaktort magát, mint a nukleáris láncreakciót megvalósító hőtermelő berendezést kell elindítani ebben a hőtermelési folyamatában, de igazániból a reaktor hűtőköre az teljesen névleges paramétereken van. Innen, még egyszer hangsúlyozom, indulni sokkal kisebb hőmérsékleti tranzienseket igényel, mint hogyha lehűtött állapotból kellene visszaindulni. Ez persze megváltozhat, ezt is mondanom kell. Tehát, hogyha nagyon hosszú ideig marad ez az alacsony vízállás, és mondjuk a nagyon hosszú eltelt idő következtében az a döntés születik, hogy ezeket leállítják teljesen és lehűtik. Vagy mondjuk keletkezik egy nagy hálózati üzemzavar, aminek következtében olyan eljárások, automata eljárások aktiválódnak, aminek következtében a rendszer automatikusan leállítja ezeket a reaktorokat, akkor persze lehet, hogy későbbiekben a nagyobb tranzienst kell végigcsinálni, azt, amit egy átrakás után szoktak végrehajtani. De ha most visszajönne a szükséges vízállás, és onnantól kezdve stabilan megvan a megfelelő vízszint a Dunában, akkor ez egy viszonylag kisebb tranziást igényelne, hogy a blokkokat vissza lehessen indítani.
1: Első a biztonság, csak utána a termelés, igaz?
0: Így van.
1: Az Arénát hallották Aszódi Attila atomenergetikai szakértő egyetemi tanára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja volt a vendégünk. Sokkal több mindent értek a Paksi atomerőműről, mint egy órával ezelőtt, ezért is köszönöm, hogy eljött.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Én Herczak Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, vigyázzanak magukra.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Az Európa Rádióban.
3: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítményben egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
2: Az időjárásról.
3: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A testvéri szeretet.
1: Nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk.
0: Hagyomány és megújulás meccéspontján.
2: Volt 4 szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a Magyar Protestáns Egyház történetnek.
0: Hagyomány és innováció. Kolozsváron szervezik a 35. RMKT vándorgyűlést.
3: A vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto vándorgyűlés téma köré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kiadhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrás a HR-rel foglalkozó szekciónk. A minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
4: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
0: Kárpátalja. A Bibliában ez áll. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az ige részlet Péter első könyvének első fejezetéből származik. Ennek apropóján beszélgetünk Hályos István batári és Nevetlen falui lelkipásztorral a testvérszeretetről, Isten irántunk való szeretetéről és a mi Isten felé irányuló szeretetünkről. A riporter Birta Zoltán.
5: Most, amikor a szeretet hiányát éljük sokan, nagyon sokszor merül fel az emberi lélekben, hogy mi is ez, milyen fogalom ez, miért is van. A Szentírásban oly sok alkalommal erről szó. A Szentírás mit ír a szeretetnek a fogalmáról? Mi is ez?
1: Nagyon jó, hogy erről beszélgethetünk, Zoltán, örülök a kérdésnek. Valóban nagyon aktuális ez a téma. Egyre inkább, ahogy akárcsak a gyülekezeteket nézem, körülöttem levő embereket, nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk, az Úr Jézus Krisztust, azt mondja János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Tehát annyira szereti az Isten a világot, hogy még az egyszülött fiát is odaadta érte. És nagyon érdekes, hogy ha a Biblia elejét nézzük, a teremtés történetet, akkor az Úristen megteremtett mindent, megteremtette Ádámot és Évát is utána, és azt olvassuk, hogy az Isten együtt élt az emberrel. Tehát az Éden kertjében az Isten ugyanúgy jött-ment, mint ahogy Ádám meg Éva, hogy ennyire közeli szeretett kapcsolatban voltak egymással, Isten és az ember. És aztán jött a bűneset, ami ezt tönkretette tulajdonképpen, és azóta távol vagyunk alapvetően az Istentől, és ameddig vissza nem találunk az Istenhez, ugye ez fontos, hogy ez az én feladatom, az ember feladata, hogy visszamenjek az Istenhez, mert én jöttem el az Istentől. Ugye Ádám és Éva, amikor vétkezett, akkor hátat fordított az Istennek. Ugye azt mondta az Isten, hogy egyetlen egy dolgot nem szabad csak a kert közepén lévő fának a gyümölcséből lenni, minden más szabad. És hát az ember ezt az egyetlen egy törvényt nem tartotta be, és ezzel engedetlen lett, hátat fordított az Istennek, és abból a szeretet kapcsolatból, ami akkor megvolt, ezzel kilépett. És tulajdonképpen ameddig vissza nem lépünk az Istennel való kapcsolatba, az Istennel való szövetségbe,

0: addig nem tudjuk, mi a szeretet valójában. Mert a szeretet Istentől van. A szeretetet az Isten adja. Ugye azt olvassuk a Galaták 5.22-ben, a lélek gyümölcse, tehát ott a lélek munkájának a gyümölcsét kell értenünk, és a felsorolás, 9 felsorolás van, az első felsorolás a szeretet. Tehát az azt jelenti, hogy az Isten szent lelke, aki elkezd bennem munkálkodni, az Isten szent lelke munkálja ki bennem a szeretetet. Tehát alapvetően van egyfajta szeretetem, de az a szeretet csökevényes, gyenge. Nem olyan, mint amilyennek az Isten a szeretetet annak idején elgondolta és megteremtette. De fontos látni azt, hogy lehet az ember szeretete teljes, ez sok munkával jár, ezt azért hozzátenném, de mindenképpen ott kezdődik, hogy először vissza kell fordulnia az embernek az Istenhez. Ameddig ezt nem teszi meg, addig nem fog tudni igazán szeretni. Tehát valamiféle szeretetre képes minden ember, de olyan szeretetre, mint ahogyan a szeretetet az Isten elképzelte, olyan szeretetre nem vagyunk képesek csak az Istennel, csak az Isten közelében. Mert onnantól kezdve, hogy visszafordulok az Istenhez, onnantól kezdve, hogy Krisztust elfogadom életem urának, onnantól kezdve az Isten szent lelket ad, és a szent lélek az, aki elkezdi kimunkálni bennem, hogy milyen is az igazi szeretet, és elkezd megtanítani arra. Ugye szeretnék különbséget tenni az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, mert az emberi szeretet feltételes. Tehát megvannak a feltételeim, azt mondom, hogy ha ilyen és ilyen vagy, ha ezt és ezt csinálod, akkor tudlak szeretni, de ha nem, akkor pedig nem tudlak szeretni. De az Isten szeretete feltétel nélküli. Tehát ha nem is úgy viselkedek, vagy nem is azt teszem, amit az Isten elvár tőlem, akkor is szeret engem. Ez a kettő között a különbség, és az Isten meg tud tanítani bennünket az ő szent lelkén keresztül, meg tud tanítani arra, hogy ilyen feltétel nélküli szeretet legyen bennem. Ugye ajánlom szeretettel elolvasásra a 2 Korintus 13-at, a szeretet himnuszát, ott le van írva, hogy milyen az igazi szeretet. Azt is aláhúznám, hogy az Isten szeretetét írja le, hogy hogyan szeret bennünket az Isten. És nagyon sok minden fel van ott sorolva.
1: Sokszor halljuk, hogy szeretni kell egymást. Sőt, erre még a magyar zené világban is vannak zenétételek, hogy szeressük egymást. Gyerekek, de a Biblia is ezt üzeni, hogy szeressétek egymást. Ebben a szeretetlen világban, amikor hamarabb találunk okot arra, hogy valakit utáljunk, mint hogy szeressünk, hogyan lehet ebben a világban ezt az életérzést, ezt a útravalót magunkkal vinni, valóban megtartani?
0: Ha szeressük egymást, ez egy jól hangzó dolog, de megint csak oda kell visszatérjek, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nem működik anélkül, hogy az Istennel való kapcsolatom helyre ne állt volna. Ha emlékszel, vagy ha emlékeznek a hallgatók is, akkor Jézust egyszer megkérdezték, mi a legfontosabb parancsolat. És Jézus a szeretet kettős parancsával válaszolt, ami tulajdonképpen egy sorrendet állít elénk, mert azt mondja Jézus, hogy az első ez, szeresd az Urat, a te Istenedet. És akkor van itt még tovább is, de most nem akarom végigmondani. És a második pedig ez, azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Itt nagyon fontos elgondolkozni, hogy az első egyértelmű és világos, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második, ezen fontos elgondolkoznunk, mert azt mondja Jézus, hogy a második az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát először magamat kell szeretnem, hogy tudjam szeretni a másikat. Tehát van egy sorrend. Az első világos és egyértelmű, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második az, hogy szeressem önmagamat, és ha szeretem önmagamat, akkor tudom majd szeretni fele barátomat is. Tehát jön fentről, az Istentől jön hozzám, az Isten szeretetes, ha megnyugszik én bennem, vagy én rajtam, akkor tudom a körülöttem levőket is szeretni. Ez csak így működik. Csak az emberek nem veszik észre azt, hogy ez egymásra épül. Nem veszik észre azt, hogy egymást szeretni nem fog menni addig, amíg nem szeretem önmagamat, és nem fog menni addig, amíg nem szeretem az Úristent. Tehát valamiféle szeretetre képesek vagyunk, de nem arra a szeretetre, amit az Isten szeretetként adott nekünk annak idején. Ugye egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy a hamis gyémánt vajon gyémánt-e? És akkor nyilván erre több különböző választ lehet adni, de ha valami hamis gyémánt, akkor az nem igazi gyémánt, csak úgy néz ki, mint a gyémánt. És ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel is. Szeretete az, amit tudok adni, hogyha nem ismerem az Istent, vagy nem szeretem az Istent. Hasonlít a szeretethez, de mégsem olyan. Mert a hamis gyémánt nem gyémánt. Csak úgy néz ki, de nem az. Ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel az ember képes szeretni, de az nem az a szeretet, amit az Isten eltervezett szeretetként. Úgyhogy a szórend mindenképp ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, utána szeresd önmagadat, és utána képes leszel szeretni fele barátodat, vagy ahogy az énekszöveg is mondja, hogy szeressük egymást.
1: Azt olvashatjuk, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.
0: Így van.
1: Hogy van ez?
0: Ugye a szeretet, mint olyan, ez már következmény. És ezért mondja János, hogy ha nem szeretem a testvéremet, akkor nincs meg az Isten szeretetének a következménye az életemben. Mert az Istennel való kapcsolat következménye az, hogy a Szentlélek kimunkálja bennem a szeretetet. Ha nincs bennem szeretet testvérem iránt, akkor azt jelenti, hogy a lélek nem munkálta ki. Ha nem munkálta ki, azt jelenti, nincs ott. Ha nincs ott, azt jelenti, nincs meg az Istennel való kapcsolatom, mert ha meg lenne, adott volna az Isten szent lelket, és tudnék szeretni. Tehát azért mondja János ezt, mert nem látszik a gyümölcs az életemben. Ha nincs gyümölcs, akkor valószínűleg azért nincs, mert az előzmények nem történtek meg. Tehát ha helyre rakjuk az Istennel való kapcsolatot, ha helyre rakom én az Istennel való kapcsolatomat, akkor ennek következménye az, hogy tudok szeretni. Ha nem tudok szeretni, akkor az egész oda vezethető vissza, hogy nincs rendben az Istennel való kapcsolatom.
1: Vannak olyan pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy senkit nem szeret, sőt, mindenki hagyja békén. Ilyenkor mi zajlathat az embernek az életében? Mi van akkor, amikor úgy érzem, hogy a világ sem szeret engem, de én sem szeretem a világot, és annak minden nemű személyét is ugyanebben a kategóriába sorolom?
0: Vannak az ember életében nehezebb időszakok, ez igaz. Nem tudom, szerintem minden eset más, máshol keresendő a probléma forrása, de talán visszavezetném oda az Istennel való kapcsolathoz. Mert lehet, amikor az embernek nincs saját szeretete. Ugye Gary Chapman óta tudjuk, hogy van az embernek szeretett tankja, és ez a szeretett tank ki tud ürülni, de ezt a szeretett tankot fel lehet tölteni, és az Isten ezt fel tudja tölteni. Tehát ha éppen úgy állok, hogy nem tudok szeretni senkit, akkor az Istenhez kell elsősorban forduljak, és az Isten tud adni elég szeretetet ahhoz, hogy tudjak másokat szeretni. Ez olyan, mint amikor nincsen erőm. Ugye, nincsen erőm, kell menjek az Istenhez, hogy kérjek erőt, és hirtelen lesz. Honnan? Olyan hirtelennek tűnik, de valójában az Isten ad erőt. Amikor elfáradok egy nap végén, de még lenne tennivalóm, és úgy érzem, hogy nincs már erőm rá, és kérem az Istent, hogy adjon, és azt veszem észre, hogy mire befejezem az imádságomat, az Isten adott erőt. Tehát ugyanez van a szeretettel is. Tehát ha elfogyott, akkor az embernek kérnie kell attól a gazdag Istentől, akinek van rengeteg. És az Isten tud adni szeretetet, hogy tudjak szeretni olyankor is, amikor a saját erőm már elfogyott, és még akkor is, ha úgy érzem a másikról, hogy legszívesebben hagyjon békén, meg békén hagyom én is őt, akkor lehet kérnem az Istent, hogy töltse fel az én szeretett tankomat, és akkor tudok menni tovább.
1: Beszéltünk az ember és ember közötti szeretetnek a fogalmáról, meg törékenységéről. Ember és Isten közötti szeretetnek a fogalmáról még kicsit ejtsünk szót itt a beszélgetésünk vége felé. Mi jellemzi az embernek a szeretetét, amikor Istenre gondol? Mennyire tud ez tökéletes lenni, vagy éppen törékeny, és mennyire tud emberi lenni ez az érzés?
0: Ugye miért szerethetem az Istent? Ez lenne nekem egy komoly kérdésem. Miért szerethetem az Istent? Csak azért szerethetem az Istent, mert az Isten megmutatta magát. Nem tudom, gondolkoztunk-e rajta azon, hogy ha az Isten nem nyilatkoztatta volna ki magát, a mai napig nem tudnánk az Istenről. De az Isten megmutatta magát. És hogyan mutatta meg? Úgy, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Értünk. És ez egy mondatban kevésnek tűnik, de ha az ember elolvassa a Bibliát elejétől végéig, akkor rájön, hogy az Isten nagyon-nagyon sok mindent tett értünk, emberekért. És ebben személy szerint értem is, nagyon sok mindent tett az Isten. Ha én tudom, hogy mennyi mindent tett értem az Isten, akkor bolond lennék nem szeretni az Istent. Tehát ha elolvasom azokat a történeteket, amelyeket Jézus beszél, vagy bármilyen történetet a Bibliából, amely bizonyságot ad az Isten szeretetéről, ha ezekkel tisztában vagyok, akkor az én válaszom az Istennek nem lehet más, mint az, hogy én is szeretem őt. Ha ő ennyire szeret engem, akkor az én válaszom csak is az lehet, hogy én is szeretem őt. Viszont azt tapasztalom, hogy az emberek sokszor nem tudják, hogy mennyi mindent tett értük az Isten. Nem tudják azt, hogy az Isten mindent odaadott, egyszülött fiát odaadta, hogyha meglátjuk azt az Ószövetségben, hogy az Isten hányszor nyúlt a saját népe után újra és újra, hogy hányszor szólt az Isten, hívta az ő népét, térjetek vissza hozzám. És a nép, tulajdonképpen van egy ilyen körforgás az Ószövetségben, hogy az Isten hívja a népet, a nép nem jön, akkor az Isten egy idő után bünteti a népet, a nép segítségért kiállt az Istenhez, az Isten megszabadítja a népet, és utána megint az kezdődik, hogy a nép elfordul az Istentől, az Isten hívja az ő népét, megint nem jönnek. Tehát ez a körkörösség, ami jelen van az Ószövetségben, állandóan, ez az Isten szeretetét mutatja, hogy mennyire ragaszkodik az ő népéhez, még akkor is, hogyha olyanok, hogy állandóan elfordulnak az Istentől. Tehát ha azt látjuk, mennyire szeret az Isten mindannyiunkat, és ezt láthatjuk a Biblián keresztül is, de elég részletesen, akkor én úgy gondolom, hogy bolondok lennénk nem viszonozni az Isten szeretetét. Mert az a sok minden, amit Isten értünk tett, szerintem csak szeretetet érdemel válaszként.
1: Mi van akkor, amikor nem érezzük Istennek a szeretetét, vagy legalábbis nem tapasztaljuk a hétköznapokban? Háború van, szegénység van, az emberek nem tudnak kimenni a munkahelyükre, gondok vannak, betegség van, gyógyíthatatlan állapotok vannak, válás van, oly sok rossz dolog van a világban.
0: Én úgy gondolom, hogy ha nem tapasztalja valaki az Isten szeretetét, a hiba az önkészülékében van. Tehát az Isten állandóan hív, és állandóan vár bennünket, hogy menjünk hozzá. Ha nem érezzük az Isten közelségét, nagyon valószínű, hogy mi kalandoztunk el az Istentől. Tehát mi vagyunk távol az Istentől, nem az Isten van tőlünk távol. Azt szeretné az Isten, hogy mindannyian közeledjünk hozzá, azt mondja az ige is. Aki közeledik az Istenhez, ahhoz az Isten is közeledik. Tehát az Isten folyamatosan felénk fordul, és folyamatosan hív bennünket magához. Az a kérdés, hogy megyünk-e. Ha valaki nem érzi az Isten közelségét, akkor az azt jelenti, hogy ő van távol az Istentől, és nem az Isten van távol tőle.
1: Nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, sok erőt és áldásunk az életére, munkájára, szolgálatára.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, viszont kívánom. Isten velünk, áldás békesség.
2: Hályos Istvánnal, a Batári és Nevetlen falui református egyházközségek lelkipásztorával beszélgettünk a testvéri szeretetről.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátori Né Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományegyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátori Né Misák Marianna egyetemi docenssel, a riporter Hegedűs Már.
2: Hagyomány és megújulás metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
3: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerzőpáros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
2: Itt az említett diákok, ők teológusok?
3: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak ne lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
2: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a Teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv? Tehát, hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen, ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
2: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
3: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig, az pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház is Erdélybe, az unitárius egyház.
2: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
3: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először Német-Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt Nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt. Ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve hogy a katolikus egyház tiltotta a papi nősülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a Szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, kisebb gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékenek nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
2: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
3: Igen?
2: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
3: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak, püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
2: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben, milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről, mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
3: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelemben, illetve hát az egyház történelemben, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartotta el vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
2: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
3: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
1: Az elmúlt percekben Bátori Némiság Marianna egyetemi docenssel beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely idén Kolozsváron szervezi meg 35. alkalommal a vándorgyűlést. A szervezet ezzel együtt a rendezvény célja a közösségépítés mellett, hogy anyanyelven biztosítson hozzáférést a gazdaság legfrissebb információihoz. A szervezetről és a vándorgyűlésről Nagy Károly, RMKT elnökkel beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
2: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság, RMKT, a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely konferenciákkal, képzésekkel és közösségi programokkal járul hozzá a szakmai fejlődéshez és az együttműködések erősítéséhez. Egyik kiemelkedő szakmai fórumuk a vándorgyűlés, amelyet idén 35. alkalommal Kolozsváron szerveznek. A konferenciáról Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk. Először a Romániai Magyar Közgazdász Társaságról, az RMKT-ról beszéljünk egy keveset, hogy ismerjük meg a szervezetet.
3: Előre el kell mondjam, hogy nem lesz könnyű röviden, mert egy 36 éves múltú civil szervezetről beszélünk, amelynek kezdetektől az a célja, hogy a közgazdaságtant népszerűsítse, és az anyanyelven való információhoz való jutást támogassa. És ennek a célnak megfelelően 35. éve szervezzük már a vándorgyűléseinket. Az RMKT egy országos ernyőszervezettel rendelkezik, és ez alatt vannak a fiók szervezeteink. Összesen 10 darab fiók szervezet Erdély különböző városaiban, illetve Bukarestben is. Körülbelül 400 aktív taggal rendelkezünk, a tagsági nyilvántartásunk viszont olyan 2000 ember tartalmaz. Bárki tagunk lehet, aki közgazdász vagy közgazdaság iránt érdeklődik, és végül is, hogyha azt nézzük, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a gazdasági kérdések elkerülhetetlenek. Gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy bárki, akit ez érdekel, az a tagunk vagy a szimpatizásaink köréhez szívesen látunk.
2: Igen, itt említésre került a vándorgyűlés, ami idén 35. alkalommal itt Kolozsváron lesz megszervezve. Erről mit kell tudni, pontosabban hol, mikor szervezik, milyen címmel?
3: A vándorgyűlés az a Romániai Magyar Közgazdász Társaság zászlós rendezvénye. Azért vándorgyűlés, mert minden évben más-más helyszínre visszük, Erdély különböző városaiban, illetve egyszer már voltunk Bukarestben is. Kolozsváron 2020-ban volt utoljára vándorgyűlés, az akkori járványügyi szabályoknak megfelelően kicsit korlátozott részvétellel, és most a 35. vándorgyűlés szeptember 24-26 között fog zajlani Kolozsváron. A rendezvény fő helyszíne az a Farkas utcai Ábesbolyi Egyetem központi épülete, illetve az amellett levő Aula Magna. A szekcióüléseink is az egyetem épületében fognak helyet kapni. A hagyományos díszvacsoránk, amely egyfajta közgazdászbál is, ez egy különleges helyszínen lesz majd a Gyalui Várkastélyban, és úgy gondoljuk, hogy a szakmaiságon túl a találkozási lehetőségeken és közösségépítés mellett egy különleges kikapcsolási, szórakozási lehetőséget is fogunk nyújtani a résztvevőknek. Ezen túlmenően a vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto vándorgyűlés témaköré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kiadhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrása HR-rel foglalkozó szekciónk. A minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni. Az előadóink megtekinthetőek már a rendezvény honlapján, úgyhogy erről nem szeretnék most itt különösebben sokat részletezni.
2: Mi a vándorgyűlés célkitűzése, és úgy igazából kiknek szól, kik azok, akik mindenképp vegyenek részt rajta?
3: A vándorgyűlés az elsősorban nyilvánvalóan az RMKT tagjainak, szimpatizásainak szól. Fel szeretném hívni a figyelmet arra viszont, hogy ez most már hagyományosan minden városban az elmúlt 4 évben, ahol vándorgyűléssel voltunk, megjelentek olyan résztvevők, akik nem tartoznak az RMKT berkeibe, viszont őket érdekelt a téma. És fontosnak tartom azt, hogy mindenikünk életét valamilyen formában, direktbe vagy indirekt módon a gazdasági jelenségek befolyásolnak. És akkor ebből minél több mindent értünk meg, vagy minél több minden tisztázódik egy-egy szakmai előadás, vagy egy-egy panelbeszélgetés szekció kerekasztalon belül, annál tájékozottabb és gazdaságilag felkészültebb társadalmi szereplőkkel találkozunk, és ebben látjuk a vándorgyűlésnek is, és a szervezetünknek is az egyik fő célját, hogy a gazdasági nevelést, gazdasági információhoz való hozzájutást anyanyelven támogassuk. Szakmaiságon túl egy jó közösségépítés. Hasonló dolgok iránt érdeklődő, nyitott, értelmes emberekkel való találkozási lehetőség, amit úgy gondolom, hogy főleg a mai rohanó és online dominált, social media által dominált világban nagyon nagy hangsúly kell legyen, és kiemelkedő hangsúly kell kerüljön a személyes találkozókra, a személyes kapcsolatokra. Ezeknek a szerepe úgy gondolom, hogy fel fog még értékelődni a jövőben.
2: Hol tájékozódhatnak az érdeklődők, honnan szerezhetnek több információt?
3: A vándorgyűlés az RMKT honlapján, rmkt.vg.ro címen, illetve a Facebook oldalon és más social media felületeken is elérhető, és rendszeresen jelentkezünk hírlevelekkel a vándorgyűlés kapcsán, mindenkinek, aki a levelezési listánkon benne van.
1: Az elmúlt percekben Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Intézmény látogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága, tájékoztatta a tárca az MTI-t. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában augusztus 31-ét követően bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is, tartalmazza a közlemény. A minisztérium célja, hogy feltárja a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzen a hibákkal, kijavítsa azt, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy a korábbi problémák ne ismétlődhessenek meg többé, tették hozzá. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet közleményében az Economus gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell egyebek mellett a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Megjegyezték, az egészséges ma egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória. Kitértek arra, hogy az egészséges élelmiszerek sokak számára a drágább kategóriába tartozó bio cukormentes glutén mentes, funkcionális élelmiszereket jelenti.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Igei tanács a szexualitással kapcsolatban. Szerezzetek hát dicsőséget Istennek a testetekkel is. 1. Korintusi levél 6. fejezet 20-as vers. Ann Landers rovatíró így ír. A lányoknak épp annyira kell tiltott szexuális kapcsolattal bizonyítaniuk a szerelmüket, mint amennyire egy jávorszarvasnak szüksége van kalaptartóra. Ha már bizonyítani akarsz, miért nem játszol inkább ugróiskolát a strádán? Körülbelül ugyanannyira biztonságos a kettő. Ideje felébredned. Ha egy fickó arra kér, hogy bizonyítsd a szerelmed, arra hajt, hogy te légy a valaha élt legnagyobb, legnaívabb balek a világon. Az, hogy a szerelmet bizonyítani kellene, a legmegáltalkodottabb hazugságok egyike. Aki szeret, azt akarja, ami a legjobb neked. Ő meg arra kér, hogy kövessel erkölcstelenséget, add fel az ártatlanságodat, dobd el az önértékelésedet, kockáztasd a jó híred elvesztését, és vállald be a teherbeesés, a fertőzések, vagy a bajba kerülés veszélyét. Ébredj fel! Ő azt akarja, ami neki a legjobb, a saját örömét keresi a te károdra. Még hogy szerelem, jó vicc. Egy fiú, aki szeret egy lányt, hamarabb vágná le a jobb karját, mint hogy ártson neki. Ez az önző alak valójában csak azt bizonyította, hogy egyáltalán nem szeret téged. A folytatás jól kiszámítható. Don Juan ráun erre a játékra, aztán dob téged, odébb áll és máshol veti ki a hálóját, hát ha sikerül fognia egy hasonlóan ostoba halacskát. Ha szeret téged, bizonyítsa ő a szerelmét az oltárnál. Ha megbízható igei tanácsot keresel a szexualitással kapcsolatban, íme. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron védtettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Korintusiakhoz írt 1. levél 6. fejezet 19-es verstől a 20-as versig. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: stratégiai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Huszár Kata vagyok. 3 és 4 óra között péntek révén a Közélet Közérdek című rovatunkkal jelentkezünk majd, melyben többek között Lehocki Krisztiánnal, a Mályi Madármentőállomás vezetőjével beszélgetünk, ezt követően pedig a Csillagok alatt elnevezésű programsorozatról lesz szó. Ordasi András csillagász, tudománykommunikátor, a rendezvény sorozat szervezője nyilatkozik majd rádiónknak. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok mindannyiuknak!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Közélet, közérdek 2026. augusztus 7-én pénteken, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Mai közéleti magazinunkban elsőként a máji madármentő állomásról kaphatnak egy helyzetképet. Lehoczky Krisztiánnal, a madármentő állomás vezetőjével beszélgetünk, aki többek között arról számolt be rádiunknak, hogy Vidra, Parlagisas és Nagykúcsag is megfordult már a nyáron az állomáson, de rengeteg fecske, illetve gólya szorult segítségre, mókusokról, sünökről nem is beszélve.
2: Minket is érint az a száj, illetve a mi munkánkat is éri a száj. Rengeteg fecske érkezett hozzánk, amikor volt ez a hőkupola, úgynevezett hőkupola. Volt olyan nap, amikor egyszerre 100 fecske érkezett hozzánk. Lényegében elkezdtek megfőni a saját fészkükben, és kiugráltak a fészekből. Most már érkeznek a kis gólyák, sajnos itt is érezhető az aszály, nagyon sok legyengült kis gólya érkezik hozzánk.
1: Ezt követően pedig a Csillagok alatt elnevezésű programsorozatról hallhatnak, amelyet immár 7. alkalommal rendeznek meg országszerte. A miskolciak is számos helyszín közül válogathatnak a környéken, többek között Csajóbábonyban, illetve Répás után is rendeznek programokat. Ordasi András csillagász, tudománykommunikátort, a rendezvény sorozat szervezőjét kérdezzük majd.
3: Alapvetően a Csillagok alatt programsorozat, vagy egy hét a Csillagok alatt programsorozatnak az alapötletét Barna Barnabás kollégámmal Szegeden arra találtuk ki, hogy az augusztusban esedékes sok hulló csillag, ugye persze itt a meteorraj maximuma környékén, egy visszatérő elem a csillagászati programok szervezése. Viszont nagyon kevés figyelmet tudott kapni egyesével országszerte ez a rengeteg különböző program, és alapvetően a kezdeményezés igazából arra irányul, hogy ezeknek a rendezvényeknek biztosítsunk egy olyan közös platformot, ami mindenki számára láthatóvá teszi országszerte, hogy akárhova is megy éppen ilyenkor nyaralni, valószínűleg a közelében valahol biztos lesz valahol egy kis távcső ikonocska,

0: ahol valamilyen csillagászati program mindenképpen várja, ahova érdemes menni, mert távcsövek vannak, és nem csak a hulló csillagokat magunktól tudjuk nézni, hanem esetleg valamilyen csillagászati programban is részt vehetünk, ahol ezekről egy kicsit magyaráz is az amatőr vagy szakcsillagász, aki éppen a programot szervezi.
1: Kedves hallgatóink, ez a mai Közélet Közérdek kínálata, számítunk figyelmükre.
2: Közélet Közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, Vidra, Parlagisas és Nagykúcsog is megfordult az idei nyáron a máji madármentő állomáson, ahol a fecskékből és a fehér gólyákból volt talán a legtöbb az elmúlt hetekben. Mint rádiónknak Lehoczky Krisztiána, a madármentő állomás vezetője elmondta, a hőség az állatokat is megviseli. A nyár elejé kánikula leginkább a fecskéket tizedelte meg, a mostani időszakban pedig előfordult, hogy a miskolctapolcai sétányról vittek az állomásra mókust hőguta miatt. Mit mondhatunk el nagy általánosságban, milyen volt eddig a nyár itt a máji madármentő állomásnál, hogyan teltek eddig a hetek, hónapok?
3: Minket is érint az asszály, illetve a mi munkánkat is éri az asszály. Rengeteg fecske érkezett hozzánk, amikor volt ez a hőkupola, úgynevezett hőkupola. Volt olyan nap, amikor egyszerre 100 fecske érkezett hozzánk. Lényegében elkezdtek megfőni a saját fészkükben. Ugye nagyon sok helyen olyan helyen van a fészek, hogy akár sötétebb a ház, vagy beton van a fészek alatt, a feláramló hő miatt lényegében elkezdtek megfőni, és kiugráltak a fészekből. Most már érkeznek a kis gólyák, sajnos itt is érezhető az asszály, nagyon sok legyengült kis gólya érkezik hozzánk, akik ugyan megpróbáltak kirepülni a fészekből, de egyszerűen nem tudtak tovább haladni, inkább csak kiugrottak a fészekből. Hát semminek nem tesz jót ez az asszály. Természetesen más énekes madarak is érkeztek kisebb, nagyobb sérülésekkel, illetve emberi behatás miatt.
1: A fecskékkel már idézőjelben nincsen gond, tehát őket sikerült újból elengedni?
3: Részben igen, ugye nem tudunk mindig mindenkit megmenteni, amikor egy kis fecske a 50 fokos vagy 48 fokos fészekből kiugrik a 70 fokos aszfaltra, és ott még jobban megfő, azon természetesen már mi se tudunk segíteni, azért nagy részüket sikerült életben tartani és szabadon engedni.
1: Mi a helyzet a gólyákkal? Ugye hallhattuk, hogy most már érkeznek ők is. Ők a legnagyobb egyedszám ilyenkor nyáron, igaz?
3: Hát fecskék szoktak legtöbb jönni, abból is a molnár fecske, de gólyák is szép számmal érkeznek. Most is 30 gólya van, bár már 10-et elengedtünk, de minden napra jut egy vagy két gólya. Volt egy nagyon érdekes eset, egy gólya Tiszatarjánban akart ott a Tiszaholtágnál inni a visszahúzódó holtágból, ami eliszaposodott, elmocsarasodott, és lényegében hiába gázló madár beleragadt az iszapba, úgy kellett egy mentőakciót végrehajtani, egy létrá fokain sétálva, vagy mászva tudtam én is utána bemenni. A kis gólya jól van, kisebb-nagyobb sérülésekkel érkeznek más kis gólyák, remélhetőleg, ugye mi mindig abban bízunk, hogy minél kevesebb madár érkezik, de hát őket is megviseli ez az időjárás.
1: Mik általában a problémák, milyen esetekhez hívnak titeket többnyire, akár itt mondjuk kifejezetten a gólyák kapcsán?
3: Hát ugye most van a gólyáknak a kirepülési időszaka, még tart, már elkezdődött, de még tart. Általában kisebb sérülések szoktak lenni. Tehát ugye a kis gólya kikel a fészekben, soha életében nem repült, a mama, papa már ilyenkor repked, már nem nagyon etetik, próbálják kicsalni a fészekből, aztán bármennyire is furcsa hangzik, fél kirepülni, tehát soha életében nem repült, aztán erőt vesz magán és kirepül. Ha minden jól megy, akkor repül 2-3 kört, csapkod a levegőbe, és valamelyik háztetőn vagy valahol landol. Ha nem szerencsés a kis gólya, akkor megcsúszik, beakad a háztetőn ezekbe a hófogókba, úgy ezek a kis villák, amit kiszoktak állni, lába törik, szárnya törik, kulcson törik, talán a leggyakoribb a kulcson törés, amikor bénáznak egy kicsit, valahova leesik, akkor az első dolog, ami el szokott törni, az a kulcscsont, utána szokott törni a váll, mell, tehát ezek.
1: Hogyan zajlik egyébként egy-egy mentés? Mert sok videót megosztotok a közösségi oldalatokon, szerintem sok mindennel így képbe is kerülhetnek az esetleges érdeklődők, akiket érdekel a munkátok, a hivatásotok, de azért mondjuk el itt a hallgatóknak is, hogy egyszer csak jön egy telefon, és innen indul minden.
3: Igen, általában valaki felszokott minket hívni, vagy a Nemzeti Park, vagy lakosok felhívnak. Ha maradunk a gólyánál, akkor mondjuk egy lakos hazamegy, délután látja, hogy ott van egy gólya a kertjébe, felhív minket, hogy jó napot kívánok, hazajöttem, és itt van egy gólya a kertembe, mit csináljak vele, akkor egy át szoktuk beszélni, hogy pontosan mit lát, fekszik-e a madár, áll, járkál, milyen színű a csőre, ugye ilyenkor az sem mindegy, hogy egy felnőtt gólyáról van szó, vagy egy fiatal gólyáról van szó. Ki szoktunk menni a helyszínre, hogyha vérzik az állat, látják, hogy ketté tört a szárnya, vagy nyeklik-nyaklik a lába, akkor a legrövidebb időn belül megpróbálunk ott lenni, hogyha csak ott ácsorog, akkor mindig szoktuk hagyni egy kis puffert a gólyának, a kis gólyának, mert nagyon sokszor van olyan, hogy picit bénázik, beszáll egy kertbe, ott időzik egy-két órát, és utána tovább tud repülni, de valamikor ez sikertelen, tehát mondjuk van egy kulcsontörés, vagy egy zárt törés, amit ugye a bejelentő nem fog látni, mondjuk egy zárt felkarcsontörés, ott is úgy kell megfogni a gólyát, hogy ne csapkodjon már a szárnyával, hisz még nagyobb sérülést tud összeszedni. El szoktuk hozni, és akkor megkapja az ellátást, amire éppen szüksége van.
1: Mondjuk, hogyha egy ilyen történik, hogy valami eltörik egy gólyának, akkor utána ő mennyi ideig lesz az állomáson? Általánosságban, mert tudom, hogy minden eset más és más.
3: Hát igen, hogyha ilyen pici töréseket nézünk, mondjuk egy kulcsontörést, ami érezhető, hogy recseg, ropog, akkor az itt szokott helyben maradni. Ez lényegében egy 7-8 nap alatt már kallusz van, tehát már elkezd összeforni a csont, hisz még mindig növésben vannak ezek a fiatal állatok. Hogyha komolyabb csonttörés van, szálni láb, akkor a Hortobágyi Madárkórházba még aznap el szoktuk juttatni, és ott történik a nagy műtét, és onnan szabadul majd. Egy ilyen komolyabb sérülés az 8-10 hét szokott lenni. Tehát, hogyha most megsérül egy gólya, mondjuk ketté törik a szárnya, az idén már nem biztos, hogy elengedhető lesz.
1: Említetted, hogy előfordul olyan, hogy mondjuk egy kis gólya kicsit bénázik, és mondjuk berepül egy udvarra, de egyébként nincsen semmi baja. Megesik olyan, hogy mondjuk egy állat idézőjelben úgy megy emberek közelségébe, hogy egyébként semmi baja nincsen?
3: Sajnos erre is van már egyre több példa. Ugye itt a aszály miatt az emberek elkezdtek vizet kitenni, ez tök jó, és nincs is vele semmi probléma, de ugye, hogyha egy kis gólya lát egy vizes vödöröt, vagy lát egy másik gólyát, amelyik bent van egy udvaron, és ő ott iszogat, akkor ő is oda fog menni. Ezzel sincs semmi probléma, tehát nehogy a kedves hallgatók azt higgyék, hogy nem kell a gólyát itatni. Igen, kell őket itatni, főleg olyan helyen, ahol nagyon messze vannak vízfelületek, ahol egyáltalán vizet tudnak magukhoz vételezni, tehát ez nagyon jó. Előfordul ilyen, hogy kinnyában, mert szomjas vagy alultáplált fejletlen gólya akár megy kunyerálni egy emberhez, igen.
1: De akkor ez jó dolog végül is? Segítsünk ilyen szempontból a madarakon? Mert ez is azért, én azt gondolom, hogy egy ilyen időjárási helyzetben, mint ami például most is van, illetve ami ugye volt június végén is, azért az emberek sokan elgondolkodnak, hogy na mondjuk, aki kitett a kis madárkáknak egy kis fürdővizet, meg frissítő vizet, tegye neki például tényleg a gólyáknak egy nagyobb vödörbe.
3: Igen, hogyha a településen, a közelben, a ház közelében lakik gólya, van költőpár, vannak kis gólyák, és azt látják, hogy ott sétálnak kint a mezőkön, vagy a kert végében, nyugodtan lehet kitenni, ez egy jó nagy disperzites vödröt szoktunk mondani, hogy az, ugye ez ilyen ovális vödör, azt színi kell engedni vízzel, és miért is ne ihatna, amit nem szoktunk javasolni, az az etetés. Az etetés az egy teljesen más dolog, ugye húst kell kitenni. Az ott egy idő után, ha nem találja meg a gólya, az ott bomlásnak indul. Bejöhet kóborkutya, bejöhet aranysokár, bejöhet róka, és lehet, hogy pont a kutya, aranysokár, róka fogja okozni a kis gólyának a vesztét. Tehát az etetés mi nem szoktuk javasolni, itatni nyugodtan lehet akár a gólyákat is, akár a kisebb énekes madarakat is.
1: Milyen állatok fordultak meg még az idei nyáron itt a madármentő állomáson, mert azért hát ahogy lenni szokott, ez a nyár sem volt eddig sem eseménytelen.
3: Hát most volt vidramentésünk, a Miskolcon a Színvába egy kis vidra sírt, ott már vitt el a víz, el volt gyengülve. Mama sehol, egy pár napot töltött nálunk, egy kicsit erősítettünk rajta, természetesen első nap már egyeztettünk Mártival a Petes Malmi Vidra Parkból, és már át is került oda, ugye ők egy picit azért messzebb vannak, tehát itt az egyik napot rászántuk, és levezettük itt hirtelen 812 kilométert, hogy a kis vidrának jó legyen, és vidrák között nőjön fel, és visszavadítható legyen. Érkeznek vízimadarak, gólyák, fecskék, rengeteg énekes madár. Jelenleg van 6 kis mókusunk, akiket ápolgatunk, sérülséget. Csünik innen Miskolcról.
1: És a mókusok?
3: A mókusok is Miskolc, Diósgyőr környékéről hozzák őket. Tegnap is érkezett egy kis mókus, őt is találták a fészek alatt. Egy pár napi érkezett Miskolc-Tapolcáról, azon csodálkoztunk, mert ugye azért Miskolc-Tapolca egy nagyon jó mókusos hely, mi is ott szoktuk őket elengedni. Nagy fák vannak, fenyők vannak, tobozok vannak, van vízfelület, és itt látszik, hogy mennyire gondot jelent ez a meleg. Egy pici mókus Miskolc-Tapolcán a sétálópark kellős közepén össze gubózva feküdt, lényegében is ilyen hőbuta közeli állapotba kerülhetett, mert abban a pillanatban, hogy itt egy picit visszahűtöttük a mentőállomáson, megkapott egy kis folyadékot, abban a pillanatban jobban lett.
1: Ilyenkor mondjuk, hogyha egy ilyen esettel találkozik valaki, érdemes neki is próbálkozni, mondjuk, most lehet, hogy teljesen butaságot fogok kérdezni, pici vízes ruházással, pici vízitatás próbálkozással, vagy nem értünk hozzá, ne is nyúljunk hozzá.
3: Én mindig azt szoktuk kérni, hogy legelőször telefonáljon, mert ugye, ha most azt mondom, hogy persze pici vízzel be lehet borogatni, vagy picit a tarkójára lehet önteni, ez nagyon jó, csak nem mindegy, hogy az a víz az egy nagyon túlhűtött víz, tehát amit mondjuk a hűtőszekrényből, vagy valahol vettük, és jéghideg, és azzal öntjük nyakon a kis mópust, vagy kis madarat, vagy egy langyos vízről, tehát mi mindig azt szoktuk kérni, hogyha valaki vadállattal találkozik, legyen az emlős madár, telefonáljon, felmérjük a helyzetet, és megpróbáljuk a lehető legjobb tanácsot adni neki, amit ott abban a pillanatban tud tenni az állatért.
1: Mi egyébként a gyakoribb felhívnak titeket, hogy menjetek ki, vagy az, hogy akár így be is visznek állatokat?
3: Hát van, aki be tudja hozni, van, aki kéri, hogy menjünk ki, ez nem mindig megoldható. Tehát ugye mi ezt civilként csináljunk, tehát nem egy intézmény vagyunk, és 100 ember rohangál 100 autóval. Hogyha egy nap bejön 50-60 hívás, az azt jelenti, hogy 50-60 helyre kéne elmennem, ami fizikálisan lehetetlen, tehát 60-szor Miskolcra se tudok bemenni, mert vége van a napnak. Nem is beszélve arról, hogy itt van több száz állat, akiket lényegében folyamatosan el kell látni, tehát meg szoktuk kérni a megtalálót, hogyha tudja, jutassa már el. Ez általában megoldódik mindig, tehát valahogy valamilyen úton módon mindig kijut hozzánk az állat. Ha végképp nem megy, akkor esti órákban tudok bemenni, akkor elmondjuk, hogy addig mit csináljon az állattal. Tehát nem mindig tudok elmenni, hisz itt van több száz állat, és ugye ezek kis madarak, amiket 10-20 percenként etetni kell. Tehát ha bezárom a mentőhelyet, akkor igaz, egyet megmentettem, de másik 100 éhezik, tehát ez nem mindig kivitelezhető. Nyári időszakban általában fogadni tudjuk az állatokat, ha nagyon extrém körülmények vannak, akkor vagy végképp nem tud kijutni az állat, akkor ezt is meg szoktuk oldani.
1: Mi az általános tapasztalat egyébként? Az idézőjeles megtalálók, félig meddig megmentők érdeklődnek utána az állatok iránt, vagy inkább a közösségi oldalatokon követik a nyomukat?
3: Is, ugye ez változó, van, aki csak beadja a kis madarat, elbúcsúzik tőle, van, aki kérdezi, hogy érdeklődhet-e, és szokott hívni egy-két nap múlva, hogy van, illetve vannak olyan esetek is, amikor ugye kitesszük a oldalunkra is, látszik, hogy éppen mi történt az adott állattal. Ugye nem minden állatot tudunk kitenni, mert akkor itt ülnék egész nap a gép előtt is. Mindenféle kis madarat, kis emlőst pakolgatnék ki, hogy most ő jött, tehát ez így nem megoldás, egy kicsit akkor úgy elcsépeltük a munkánkat. Néha-néha kiszoktunk tenni egy-két állatot, ha valaki érdeklődik, természetesen információt szolgálunk neki.
1: Ha jól tudom, itt a vidra, fecskék, kismadarak, gólyák mellett többek között parlagisas és kócsag is megfordult nálatok.
3: Igen, jelenleg van egy nagy kócsagunk, ő annyiban érdekes, hogy azért mentőhelyen elég nehéz őt életben tartani, elég stresszes madár. Talán a szerencsénk az, hogy ez egy fiatal állat, és még nincsen élettapasztalata. Egy érdekes lábsérüléssel érkezett hozzánk, illetve nagyon-nagyon le volt gyengülve.
1: Ő honnan?
3: A kócsagot az Aggteleki Nemzeti Park hozta, azt most nem tudom megmondani hirtelen, hogy melyik településről. A Nemzeti Parkos kollég is azt mondta, hogy az egyik lábát azt úgy használja, mintha nem is az övé lenne, tehát így csipkedte, valószínű beverhette, vagy valami történhetett vele. Most már jó van, a nagy kócsag eszik szépen, jó az étvágya, egy picit még erősítünk rajta, és akkor el tudjuk engedni. Illetve érkezett hozzánk a Bükki Nemzeti Parktól egy parlagisas fióka. Ők, mert mind a kettő korábban jött ki a fészekből, hogy most kiestek vagy kiugrottak, ezt senki nem fogja tudni. Mind a két kisas lent volt a földön. Ugye ilyenkor nem az a cél, hogy persze begyűjtsük őket, és mentőhelyen milyen jó lesz majd neki sasmama nélkül felnevelkedni, mert egyszer idül a madár, kettő, nem tudom neki azokat a dolgokat megtanítani, amit a sasmama megtanít neki, repülni, vadászni, ezeket, stb. Az egyik sas az már vissza is repült a fészekbe, a másik egy párnapos ellátásra szorult, egy picit rajta is erősíteni kellett, visszavittük oda a fészekhez, oda a Nemzeti Park egy szalmabálát odagurított, arra tettük rá a sasfiókát, ott egy-két napig még a sasmama a földön etette a fiókáját, járt hozzá, ugye a Nemzeti Park minden nap kiment kétszer, és megnézte, hogy mi a helyzet, és tegnap kaptam a hívást, hogy már az a kis sas is repül, és már fent van a fa tetején.
1: Akkor ez is pozitívan végződött. Milyen helyekre hívnak általában titeket? Az ország minden szegletére? Kimentek, hogyha szükséges? Kimész, hogyha szükséges?
3: Nem tudok mindenhova kivenni, tehát hogyha Pécsről jön egy hívás, akkor teljesen értelmetlen elindulnom, mert utazok 4 órát, vagy 4,5 órát. 2 perc alatt átveszem a madarat, és másik 4,5 órát utazok vissza, tehát kb. Eltelt az egész nap. 20-30 kilométer sugarú körben vagyunk hatékonyak, ugye az lényegében egy 1/2 óra alatt le lehet tudni az egészet, de valamikor oda se tudunk menni, ugye, ahogy mondtam. Tehát van a napnak olyan szaka, amikor egyszerűen ott állok bent a fiókás korteremben, és 2 csipesszel etetek, és közben a vállammal tartom a telefont, és megállás nélkül csörög a telefon. Tehát ilyenkor ugye felelőtlenség lenne az, hogy persze mindenhova elmegyek, és itt hagyom az egész mentőhelyet. Közben jöhet más ember, aki elhozta, zárt kapuk várják, tehát ez így kivitelezhetetlen. Itt a Borsodi régióban tudunk kis madarakon, illetve emlősökön segíteni.
1: De hát ahogy hallhattuk, ez is bőven elég munkát ad itt tulajdonképpen a csapatnak. Sok madarat kell, és sok állatot kell, meg hát ez öröm is gondolom, elengedni, újra visszaengedni a természetbe. Ez mindig más és más, vagy azért mindig arra nagyon igyekeztek, hogy ahol megtaláltátok őket, mindig oda menjenek vissza, hogyha úgy például nem a Hortobágyi Madárkórházba kell, hogy kerüljen egy állat.
3: Hát ez is attól függ, hogy milyen fajról beszélünk. Vannak olyan fajok, amiket ugyanott kell elengedni, mondjuk itt van a parlagisas fióka jó példának, ugye a fészek alatt engedtük vissza, vagy nézzünk egy uhut, azt is engedtünk el, azt is olyan helyen kell elengedni, ha nem is ott, de olyan helyen, ahol megfelelő élőhely van számára. A kisfecskéket, akiket felneveltünk, olyan helyen szoktuk elengedni, ahol sok fecske fajtárs él, tehát beengedjük egy fecske rajba. Vízi madarakat értelemszerűen nem az erdő közepén engedünk el, hanem levisszük egy vizes élőhelyre, tehát azért vannak bevált olyan helyek, ahol el tudjuk őket engedni, de vannak olyan fajok, akiket akár ugyanott, ahol meglettek találva, ugyanott kell elengedni.
1: Említetted már te is a hőséget, hogy ugye például nyár elején a fecskéknek is milyen gondot okozott. Mi a tapasztalat, amikor ennyire nagy a hőmérséklet, a középhőmérséklet, megnő a hívások száma is, illetve a menteni való állatok száma is? Több hívásotok van?
3: Nem feltétlen. Bár most volt egy pár nap szünet, ugye itt azzal is kell kalkulálni, hogy az emberek éppen mit csinálnak. Jó példát mondok, hogyha mondjuk beáll egy háromnapos esős idő, mondjuk ősszel, vegyük az őszt, amikor szakad az eső három napig, akkor mindenki otthon van, és senki nem talál semmit, hiszen mindenki otthon van. Amikor kisüt a nap, kiránduló idő van, akkor megnő a hívásoknak a száma, mert az emberek kimozdultak, hopp, találtam egy madarat, hopp, ott van egy elgázolt egerészőv, tehát akkor érezhető. Így nyári időszakban most egy pici szünet volt, ugye mindenki nyaral, mindenki a szabadságát tölti, ettől függetlenül ma is úgy indult a nap, hogy volt már vagy 8 nem fogadott hívás. Változó, de a hőhullám, ez a hőkupola, és most szerintem megint az van, lehet, hogy most az hétvégére felszaporodok a hívásoknak a száma.
1: A hőség magán a állomáson is több munkát ad? Tehát ilyenkor többet kell itatni, kevesebbet etetni, jobban figyelni, esetleg vizezni is az állatokat?
3: Igen, szoktunk ilyen párásítást csinálni. Van egy ilyen locsolófejünk, aminek van egy ilyen párakapu funkciója, ilyen nagyon apró vízpermetet szór ki, egy picit szoktuk őket permetezni, a röptéket lehűteni, természetesen folyamatos a vízcsere. Ennyi végül is élelem kevesebb fogy, ugye azért melegbe az állatok is egy kicsit visszavesznek, odafigyelést igényel, igen, tehát nálunk is azért hőség van, megpróbáljunk úgy a kedvükbe járni az állatoknak, hogy minél jobban átvészeljék ezt az időszakot.
1: Végül adjunk néhány jó tanácsot azoknak a hallgatóknak, akik akár itt Miskolcon, akár pedig Szerte, Borsod, a Bújzemplén vármegyében szeretnének segíteni az állatokon. A lényeg, hogy legalább egy kis vizet tegyünk ki, és azzal már jót csinálunk, vagy rosszat legalábbis talán nem fogunk?
3: Így van, igen. Értelemszerűen, ha a száj van, nincs víz, nincsenek pocsolyák, nincsenek fürdőhelyek, nyugodtan lehet kitenni akár kert végébe, egy kis virágcserépalátétbe friss vizet, ugye az énekes madarak nagyon fognak neki örülni, tudnak fürdeni, tudnak magukhoz vizet vételezni. Ha olyan helyen lakunk, amint említettem, ahol gólyák vannak, oda nagyobb vödörbe tegyünk ki vizet, ők is jussanak vízhez. Ennyivel, ha már segítünk nekik, az már nagyon hasznos, illetve hogyha valaki kertes házban lakik, és furt kútja van, ugye, tehát ne ivóvízzel locsoljon, egy pici szegletét a kertnek kicsit alaposabban meglocsolja, akkor akár a fekete rigók is könnyebben jutnak gilisztához, hisz annyira át van száradva a föld, hogy lementek a giliszták is a föld mélyebb pontjaira, és egyszerűen tegnap érkezett pont egy hívás, hogy ott 3-4-5 rigó elpusztult az egyik kertben, hogy ez most az élelemhiány miatt volt, vagy más volt, ugye azt nem tudjuk pontosan megmondani, de én is elgondolkoztam rajta, hogy így a mentőállomáson sétálok, és olyan a föld, mint a páncél, hogy a barikuk hogy fog gilisztát találni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lehocki Krisztiánnal, a Mályi Madármentőállomás vezetőjével beszélgettünk.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, immár 7. alkalommal rendezik meg az Országos Csillagok Alatt elnevezésű programsorozatot. Ahogy az eddigi években, úgy idén is a lehető legtöbb profi és amatőr csillagász bevonásával készülnek a szervezők, hogy még több érdeklődőnek adják át a galilei élményt. A miskolciak is számos helyszín közül válogathatnak majd a környéken, többek között Sajóbábonyban, illetve Répás után is lesznek programok. Ordasi András csillagász, tudománykommunikátor, a rendezvény sorozat szervezője nyilatkozik rádiónknak. Ez már a 7. év, hogy számos programra várják az érdeklődőket itt augusztus elején, viszonylag közepén a csillagokkal kapcsolatban. Azért, aki még nem hallott itt a Csillagok Alatt elnevezésű országos programsorozatról, ismertessük meg vele, mi ez a 7. éves programsorozat?
2: Ugye, alapvetően a Csillagok Alatt programsorozat, vagy egy hét a Csillagok Alatt programsorozatnak az alapötletét Barna Barnabás kollégámmal Szegeden arra találtuk ki, hogy az augusztusban esedékes sok hulló csillag, ugye persze itt a meteorraj maximuma környékén, egy visszatérő elem a csillagászati programok szervezése. Viszont nagyon kevés figyelmet tudott kapni egyesével országszerte ez a rengeteg különböző program, és alapvetően a kezdeményezés igazából arra irányul, hogy ezeknek a rendezvényeknek biztosítsunk egy olyan közös platformot, ami mindenki számára láthatóvá teszi országszerte, hogy akárhova is megy éppen ilyenkor nyaralni, valószínűleg a közelében valahol biztos lesz valahol egy kis távcső ikonocska, ahol valamilyen csillagászati program mindenképpen várja, ahova érdemes menni, mert távcsövek vannak, és nem csak a hulló csillagokat magunktól tudjuk nézni, hanem esetleg valamilyen csillagászati programban is részt vehetünk, ahol ezekről egy kicsit magyaráz is az amatőr vagy szakcsillagász, aki éppen a programot szervezi.
1: Milyen volt egyébként ez a programsorozat az első években? Mert gondolom azért viszonylag úgy szép lassan nőtte ki magát, nem?
2: Alapvetően egész hamar, egész jól felnőtt a résztvevők száma. Az első évben még nagyon későn kapcsoltunk, és valamikor júliusban kezdtük el szervezni, de már az első alkalommal sikerült összehozni egy nagyjából 25 bemutató helyszínt, és utána már azért bőven itt a 100 különböző bemutató helyszínhez jutottunk olyan 3/4. Évre. Most idén egy kicsivel kevesebb a felhozatal, ez részben annak is köszönhető, hogy ugye ez a spanyolországi napfogyatkozás, amire mindenki szeretne kimenni a csillagászok közül, hát ez többünknek, hála Istennek sikerül is, és ennek köszönhetően viszont cserébe Magyarországon egy kicsit kevesebb lesz a csillagászati bemutató.
1: Mit tudhatunk egyébként az idei programokról? Ugye, ha jól tudom, a legtöbb, vagy hát általánosságban talán elmondhatjuk, hogy 8-án indulnak majd a programok, és hát tulajdonképpen majd, hogy nem minden helyszínen más és más időpontban.
2: Relatíve abszolút, teljesen független, önálló entitások szervezik a programokat, alapvetően az Egy Hét a Csillagok Alatt kezdeményezés nem kíván beleszólni senkinek a kreatív szervezői munkájába, viszont szeretne egy felületet adni arra, hogy mindenki megmutathassa, hogy hozzá is lehet menni a csillagos égbolthoz egy kicsit közelebb lenni. Hivatalosan 8-ától 15-ig van meghirdetve, de már előtte napokon és az utána napokon is még lesznek ilyen extra programok, ezt is igyekszünk föltüntetni, amennyire lehet. De természetesen a legtöbb program ez alatt a hivatalosan meghirdetett 8. a 15. sávban lesz. Jelenleg nagyjából egy olyan 100 különböző program sorakozik a térképen.
1: Milyen típusú programok lesznek? Mert én, ahogy itt ránéztem erre a térképre, hát ugye különböző színnel vannak itt jelölve a helyszínek, és látszik is a magyarázat, hogy azért például van olyan, hogy komplex csillagászati bemutató program, vagy nappali távcsöves bemutató program, mi minden lesz itt? Még ha nem is természetesen az összes programot soroljuk fel.
2: Kategorikusan egyébként ezek a színek valahogy próbálja az ember lefedni és csoportosítani a tényleg végtelenül színes programfelhozatalt, és a lila jelöli a térképünkön a komplex programot, ami nagyon sok mindent jelenthet, de jellemzően leginkább azt, hogy igyekszik a szervező azon kívül, hogy van egy távcső vagy több távcső, amiben bele lehet nézni, ezeken kívül az alap csillagászati bemutatókon kívül igyekszik valamilyen valamilyen kreatívabb, interaktívabb programelemmel is színesíteni. Például kvízek szoktak lenni, illetve mindenféle ilyen kézműveskedések. Van egy-két hely, ahol esetleg az asztronómiát egy kis gasztronómiával támogatják meg, piknik és hasonló formájában. Illetve például, ami az én személyes kedvencem valamennyire, a zöld pöttyök, ahol még külön valamilyen természetjárás és természetismereti egyéb programmal van összefűzve a csillagászati bemutató. A piros jelzés az pedig kifejezetten idén a napfogyatkozás megfigyelésével kapcsolatos helyszíneket jelzi, tehát ahol piros kis tervcsövet látunk, ott bizony valamilyen módon a napfogyatkozást be fogják mutatni számunkra, tehát már a napnyugta előtt fog kezdődni a program azzal, hogy Magyarországról megnézi a csapat a napfogyatkozásnak, hát a részlegességét innen Magyarországról, ugye ez most augusztus 12-én nem lesz teljesen látható, mint 27 évvel ezelőtt, igen, 27 évvel ezelőtt augusztus 11-én, viszont Magyarországról is nagyon szép részleges napfogyatkozást fogunk látni, ezeket jelölik a piros pöttyök, hogy pár órával napnyugta előtt, 1-2-vel már elkezdődik a program, és a nyugvó fogyatkozó napocska, ami egy gyönyörű szép ilyen napsarló formában fog lenyugodni, azt lehet majd megfigyelni, amihez természetesen itt most nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenképpen használjunk valamilyen szemvédőeszköz, szűrőeszközt, legalább egy 13-as vastagságú jelölésű hegesztőüveget, de még inkább, ami biztossá teszi, az kifejezetten erre a célra gyártott különböző szűrőfóliák, szemüvegek, amik direkt erre a célra készültek. Ez mindenképpen legyen nálunk, és akkor biztos, hogy semmi baj nem esett a szemünknek. A napban nézni viszont ezek nélkül kifejezetten balesetveszélyes és egészségügyi kockázatot hordoz, ténylegesen szemproblémák adódhatnak belőle.
1: A korábbi években én úgy tudom, hogy jellemző volt tulajdonképpen majdnem mindegyik programsorozatra, hogy nem csak különböző csillagdák szerveztek programokat, hanem amatőr csillagászok is invitáltak érdeklődőket programokra. Ez most is így van?
2: Így van, bizony. Jellemzően például, itt az összes szint nem soroltam föl, de például a kék távcsövek, azok általánosságba véve tipikusan olyan programokat jelölnek, ahol egy amatőr csillagász fogja és kiviszi a maga kis távcsövét valamilyen sötét helyre, és ott szokott valamilyen bemutatót tartani. Technikailag a kék kis távcső az az egyszerűbb csillagászati bemutató, ami még ettől függetlenül rettenetesen izgalmas tud lenni, hiszen van távcső, amivel menet közben, amíg várja az ember a hullócsillagokat, az égbolt mélyébe is beletekinthet, és egy kicsit izgalmas, még objektumokat, galaxisokat, csillagködőket, csillaghalmazokat is megnézhet, és amíg várja a sorát, mert hát természetesen nagy érdeklődés szokott lenni, és hosszú sorok szoktak néha kígyózni a távcsövek mögött, de addig is a szabad égen, a szabad szemével várhatja a gyönyörű szép hullócsillagokat. Pont ezért is ideális időszak ez. És ez alapvetően nagyon sok helyen egy egyszerű amatőr csillagász fogja magát és kiviszi a maga kis műszerét, meg adott esetben van, hogy kevésbé egyszerű csillagászok is fogják magukat, vagy néha összerendeződnek kisebb csoportokba. Itt már igazi barátságok, munkatársi viszonyok születtek abból, hogy egymásra találtak ilyen amatőr csillagászok különböző rendezvényeken. Úgyhogy ilyen haszna is volt már a rendezvénysorozatnak.
1: Ami nekem itt az egy hét a csillagok alatt weboldalon megragadta a tekintetemet, az a csillagász kölcsönző. Önök ebben is segítenek. Mi ez pontosan?
2: A csillagász kölcsönző egy olyan funkció lenne, még egyelőre sajnos túl sok valódi elérésünk nem volt belőle, de mindig megkérdezzük a jelentkező programok szervezőitől, hogy ők vállalnának-e valamilyen kiszállást, vállalnának-e programtartást, hogyha valaki kifejezetten csillagászt keres, aki műszerrel, vagy valamilyen prezentációval, programmal tudná vállalni, hogy különböző akár művelődési házakba, könyvtárakba, kulturális helyszínekre, vagy bármilyen érdeklődőnek, aki ezért valamilyen formában tud felelősséget vállalni, ő oda ki tud menni, és esetleg valamilyen programot szervezni, és akik ezt megjelölik, ott meg lehet azt is jelölni, hogy nagyjából milyen távolságra mennek, és ha van valaki, aki szeretne ilyen csillagászt kölcsönözni, akkor igyekszünk összekötni a megfelelő csillagászt a megfelelő helyszínnel, ahol pont éppen csillagász hiány van.
1: Ugye beszélgettünk róla, hogy tulajdonképpen a hivatalos programok 15-ig tartanak, és hogy egy térképen mindenki nagyon jól tud tájékozódni az egyes helyszíneket, időpontokat illetően. Kerülnek még fel programok? Bővülhet a térkép? Tehát érdemes időről időre visszanézni?
2: Így van. A térkép az folyamatosan bővül egészen a programsorozat legvégéig, míg a saját magam által szervezett budapesti programok is föl fognak kerülni, és természetesen, ha valaki még nem írta meg, hogy ő is szeretne rajta lenni a térképen, következő héten is ugyanúgy várjuk és örömmel fogadjuk, és igyekszünk a lehető leghamarabb föltenni, ahogy az megérkezik.
1: Arra kérem itt végezetül azért néhány tippet adjunk a hallgatóknak, hogy aki mondjuk éppen nem tud csatlakozni egyik itt meghirdetett programhoz se, hol érdemes nézelődnie, akár itt ugye a Meteor rajt, hogyha szeretné megnézni, akár pedig augusztus 12-én a részleges napfogyatkozást. Mindenképp valami olyan helyen, ahol mondjuk kicsi a fényszennyezés?
2: A hullócsillagokat alapvetően igen, határozottan olyan helyre érdemes menni, ahol kicsi a fényszennyezettség. Mondjuk Miskolc környékén nagyon-nagyon tudom ajánlani a Bükki Nemzeti Parknak a gyönyörű, szép és sötét helyszíneit. Itt van egy csillagos égbolt park is, ez az országnak a harmadik csillagos égbolt parkja, amelynek a közepére a Bükki csillagda is kitelepült, ide épült nagyjából egy olyan 4,5 évvel ezelőtt. Na hát, ha valahol igazán sötét eget lehet látni, az például itt a Bükki Nemzeti Park szívében, és itt aztán ténylegesen nagyon sok hullócsillagot és kívánságot lehet majd számolni. De egyébként hullócsillagokból, hogyha már csak egy kicsit is ki tudunk menni a városból, akkor már valószínűleg úgyis jó párat össze fogunk tudni gyűjteni. Az praktikusan gyakorlatilag bárhonnan, ahol sötét van, nagyon jól megfigyelhető. Augusztus 12-én a napfogyatkozás az viszont már egy kicsit trükkösebb, ugyanis ez nem úgy, mint a régi magyarországi teljes napfogyatkozás, ez most napnyugtakor fog történni, napnyugta előtt egy nagyjából bő fél órával fogja kezdeni a holdunk kitakarni a napot, ami viszont azt jelenti, hogy olyan helyszínt kell keresni, ahol a napnyugtai nap jól látszik, ez például pont itt sajnos a Bükki csillagdából, nem kifejezetten látszik, mert a Bükki hegységek és a fák a nyugati horizontot eltakarják. Tehát a lényeg az, hogyha napfogyatkozást szeretnénk megfigyelni, hogy olyan helyet keressünk, ahol a nyugati horizontra, a nyugati látóhatára jól kilátunk. Ez praktikusan valamilyen hegynek a nyugati oldala lehet, domboldala, hegy oldala lehet. Ez lehet például nagy alföldi pusztaságoknak a széle, ahonnan nyugati irányban nagyon jól kilát az ember vízszintesen. És hát ha már vízszintes, akkor nagyon tudom ajánlani például a Balaton déli partját, ahonnan Svégen szembe, balra átnézve észak-nyugat irányba, ott egészen szépen kellene látszódnia még a napfogyatkozásnak, vagy adott esetben valamilyen kilátó, torony, magaslat, ahonnan szintén megint csak a nyugati horizont jól megfigyelhető.
1: Igen, nekem itt rögtön az avasi kilátó jutott eszembe Miskolcon, ahová szerintem biztos érdemes lesz kinézni ilyenkor. Én bízom benne, hogy mindenki megtalálja itt magának a programot, amit szeretne. Ordasi András csillagász tudománykommunikátornak, főszervezőnek köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és derülteget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Csillagok alatt elnevezésű programsorozatról hallottak.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Közélet Közérdek 2026. augusztus 7-i műsora.
0: Közélet Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolai igazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például szap- és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaldás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 000 000 forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Ma továbbra is marad a többnyire napos idő, elszórtan alakulhatnak ki záporok. Késő estére 19 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió Svédasztal című magazin műsorát hallják, én pedig Huszár Kata vagyok. Ebben az órában a kalendáriumba pillantunk bele, majd hallhatják az Útravaló című rovatunkat, 16 óra 30 perckor regionális hírösszefoglalóval jelentkezünk, 3:45 tájékán pedig Szerepi Sándorral, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélget majd Buzás Bori kolléganőm. Többek között annak kapcsán, hogy a nyári szünetek egyik nagy fejtörése, hogy mivel foglalják le a szülők a gyerekeket, hogy ne üljenek egész nap a számítógép előtt. A hőségben különösen nagy hangsúlyt kap ez a kérdés. A szakember szerint fontos, hogy minőségi együtt töltött időt is biztosítsunk a gyerekeknek. Kedves hallgatóink, ezennek az órának a tartalma.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Augusztus 7-e van, az Ibolyák és az Albertek ünneplik ma a névnapjukat. Az Ibolya női név a latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az Ivola volt. Az Ibolya szó ebből fejlődött ki. Az Albert férfi név a germán Adalbert név német rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése nemes és fényes, híres. Az Albert női párja az Alberta, az Albertin és az Albertina. Most pedig nézzük, kedves hallgatóink, milyen jeles események fűződnek a mai naphoz, azaz augusztus 7-éhez. 1714-ben a nagy északi háború során az orosz haditengerészet első fontos győzelmét aratja a Gagunti csatában. 1944-ben a Harvard Egyetemen elkészítik a Harvard Mark I néven ismerté vált IBM Automatic Sequence Controlled Calculator elektromechanikus programvezérelt számítógépet. 1961-ben a Vostok 2 sikeresen földet ért. Augusztus 7-én született 1825-ben Kondor Gusztáv csillagász, matematikus, az MTA tagja. 1912-ben született Csenki Imre, Kossuth-díjas magyar karnagy, zeneszerző.

0: 1934-ben Simó Sándor Balázs Béla díjas magyar filmrendező. 1966-ban született Jimmy Jimbo Wells, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipédia alapítója. Kedves hallgatóink, az augusztus 7-i kalendáriumot hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát.

Origó. Egy csendes tavaszi délutánon, családom egyik tagjával kávézás közben egy újságcikkről beszélgettünk. A nagyobb ívű beszélgetésben az említett írott anyag kapcsán az került a boncasztalra, milyen érdekesen emlékszik valaki a saját szemszögéből egy adott korszakra, időszakra. Persze, mindenki úgy emlékszik eseményekre és emberekre, ahogy azt az ő szájíze diktálja. Azonban egy dolgot mégsem tehetünk meg. Nem mehetünk szembe a tényekkel. A tények apró, néha elhanyagolhatónak tűnő adalékok, amelyeknek egyetlen markáns feladatuk van. Elválasztják egymástól az igazat a hamisságtól, a valóst a valótlantól. Nem akarom az objektív valóságot egy mérlegre tenni a szubjektív megéléssel, de van különbség máshogy látni dolgokat és elhitetni önmagammal a valóság ellenkezőjét. Mármint lehet, de annak megvannak a maga veszélyei. Például az, ahogy szép lassan hozzászokunk ahhoz, hogy nem azt mondjuk, ami igaz, hanem azt, amit annak akarunk hinni. S ha elégszer elmondtuk másnak, miközben magunk is halljuk újra meg újra, idővel megtörténik a csoda, és a valótlant már mi magunk is elhisszük. Így lesz a hazugságból idővel igazság, így lesz árulóból a mártír, elkövetőből áldozat, vagy a gyávából a bátor. A sok ismételgetéstől, mikor mi magunk is elhittük, az lesz a mi új origónk, a mi saját új kiinduló pontunk, az új szög, ahonnan látjuk a világot. A többi embert, eseményt, pillanatot. S könnyedén már észre sem véve leszünk képesek kis hazugsággal elfedni egy sokkal nagyobbat. Persze az igazság útján járni nehéz és bizonytalan, míg a hazugságé csak idővel lesz egyre nehezebb. Ez a világ tele van hazugsággal, emberivel és embertelennel egyaránt. Vannak, amelyeket mások védelmére, míg másokat a sajátunkra fabrikálunk. Lehet azért, mert úgy kevésbé fáj, lehet azért, mert úgy megmarad a békesség, és sorolhatnám. Az igazságot kimondani, elfogadni, vagy felelősséget vállalni érte sokkal nehezebb, s csak az Úr tudja, hová is vezet, vagy hogyan fogadják mások. Én a bizonytalanság és nehézség ellenére azért választanám mégis ezt az utat, mert a hazugságokról pontosan tudjuk, hová vezetnek.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a regionális krónikát 2026. augusztus 7-én pénteken 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Nemrég ismét BID tesztbusz állt forgalomba Miskolcon. A környezetbarát és fenntartható közösségi közlekedés jegyében a nyáron egy újabb elektromos BID tesztbusz érkezett a városba, amellyel már júliustól találkozhatnak az utasok a miskolci utakon. A tesztidőszak alatt a járművet bárki ingyenesen kipróbálhatja. A modern, akadálymentes, krímás elektromos busz menetrend szerinti forgalomban több vonalon fog közlekedni. A részletekről Juhász János, az MVK ZRT szolgáltatási és műszaki igazgatója számol be.
2: Tulajdonképpen a tesztbusztunkat már több mint egy hónapja használjuk. A BYD gyártja ugyanúgy, mint az MVK eddigi elektromos jármű flottáját, csak ő már egy újabb típus, egy fejlesztésnek az eredménye. Ez a B12 típus családnak az egyik darabja, ez egy szóló autóbusz, 12 méter hosszú, és azt kell róla tudni, hogy magasságában már nem olyan magas, mint a többi autóbusz, ugyanis a tetején nincsenek akkumulátoregységek, ezzel tudták csökkenteni a magasságot a járművenek, illetve a legújabb fejlesztésű úgymond Blade akkumulátorcsomag van az autóbusznak a padlójába, a padlólemezébe szerelve. Tehát ez a világon az egyik legmodernebb típusnak mondható autóbusz. A hatótávolságában is abszolút tudja a miskolci városi közlekedési igényeket, tehát itt a városi közlekedési rendszerben is 300 km feletti a hatótávolsága a járműnek, illetve még azt mondanám el róla, hogy nekünk útvonalban nagyon fontos lenne egy ilyen magasságú autóbusz, ugyanis teszteltük azt, hogy például a repülőtéri úton lévő vasúti felüljáró alatt is szépen át tudott már ez az autóbusz közlekedni. Tehát a miskolci teszt most körülbelül ilyen irányokban halad, hogy ezt a járműtípust úgy szeretnénk már majd esetleg a későbbiekben megvásárolni, egy ilyen hasonló autóbuszt, hogy az a város minden területét ki tudja szolgálni.
1: Igazgatási szünetet tart Miskolc megyei jogú város önkormányzata augusztus 10-e és 14-e között. Az említett időszakban az ügyfelfogadás ügyeleti rendszerén történik. Az ügyintézésre hétfőtől péntekig naponta reggel 8 és 12 óra között biztosítanak lehetőséget a polgármesteri hivatal Miskolc Városháztér 8 szám alatt működő ügyfélszolgálatán, valamint telefonon a 46-os körzet 512-700-as. Központi telefonszámon. Arra kérnek mindenkit, hogy az igazgatási szünet idejére eső ügyintézéseiket ennek figyelembevételével tervezzék meg. Augusztus 12-én ismét megterül Miskolc közös asztala. A Miskolci Kulturális Központ népszerű közösségi vacsora sorozata ezúttal Miskolc Tapolcára, a Pazár István sétányra költözik, ahol a résztvevők egy olyan ritka természeti jelenség idején gyűlhetnek össze, amelyre csaknem 27 éve nem volt példa Magyarországon. A teljes napfogyatkozás estéjén közös vacsora, zene és csillagászati programok várják az érdeklődőket. Az augusztusi terüly-terüly egy másik fontos üzenetet is hordoz. A Miskolci Kulturális Központ az Országos Energiafogyasztás Csökkentési Kezdeményezéshez csatlakozva a rendezvény energiafelhasználását is tudatosan mérsékli. Ennek jegyében ezúttal nem használnak nagy energiaigényű fényforrásokat, a díszkivilágításról pedig napelemes fényfüzérek, szolárlámpák és LED-gyertyák gondoskodnak. A résztvevők saját ételeikkel és italaikkal érkeznek. A ritka égi jelenséghez méltó programokkal készül a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló is. A Miskolci Kulturális Központ tagintézményének közreműködésével egész este csillagászati távcsöveken keresztül fedezhetik fel a látogatók az égbolt csodáit. Az esemény ingyenesen látogatható. Az első 200 regisztráló foglalhat helyet a szervezők által kihelyezett asztaloknál, a piknik hangulatát természetesen azok is elveszhetik, akik saját pléddel érkeznek. Augusztus utolsó hétvégén ismét a gyerekeké lesz a főszerep Miskolcon. A Miskolci Kulturális Központ augusztus 29-e és 30-a között rendezi meg a második játszótér fesztivált, amely három helyszínen, a Művészetek Házában, az Avasi Kilátónál és a Csengei Kertben várja a családokat. A kétnapos ingyenes rendezvény célja, hogy megmutassa, a játék nem csak szórakozás, hanem közös élmény, felfedezés és tanulás is. A második játszótér fesztivál különlegessége, hogy a játékot a lehető legtöbb oldaláról közelíti meg. A tudomány, a művészet, a hagyományok, a modern technológia, a mozgás és a kreatív alkotás egyetlen közös élménnyé kapcsolódik össze, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára izgalmas kihívásokat. A gyermekek játszva fedezhetik fel a világot, miközben a szülők és nagyszülők is aktív részesei lehetnek a közösen megélt pillanatoknak. A programok között a látogatók interaktív tudományos bemutatókkal, kézműves és hagyományőrző foglalkozásokkal, virtuális valóságot bemutató technológiai programokkal, Lego élményekkel, robotikai bemutatókkal, óriás társasjátékokkal és családi előadásokkal találkozhatnak. Ez volt a Regionális Krónika 2026. augusztus 7-én Huszár Katától.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a szünetek egyik nagy fejtörése, hogy mivel foglalják le a szülők a gyerekeket, hogy ne üljenek egész nap a számítógép előtt. A nagy hőségben nyáron, mikor a szabadban veszélyes tartózkodni, különösen nagy hangsúlyt kap ez a kérdés. A mai fiataloknak az eszközök használata a mindennapjaik része, ebbe születtek, de nagyon fontos, hogy minőségi együtt töltött időt is biztosítsunk nekik, mondta rádiónknak Szerepi Sándor, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, akivel Buzás Bori beszélgetett.
2: Az egyik nagy problémája talán a mai magyar társadalmunknak, hogyha kitör az iskolai szünet, legyen ez bármelyik, akkor a fiatalokat hogyan foglaljuk le. Ez régebben nem feltétlenül volt probléma abban az időben, amikor még a televíziózás is egy újdonságnak számított, vagy amikor még a rádió megjelent, de most, hogy már az internet teret hódít, és mindenféle játékok nagyon könnyen elérhetőek, a fiatalok hamar ehhez nyúlnak. Arról próbálunk most beszélgetni, és arra akarnánk tanácsot adni, hogy mit csináljanak a gyerekek a szünetben, ami nem erről szól, és nem feltétlenül a monitor előtt töltik el az életüket, de mielőtt erre rátérünk, ennek egy kicsit a hátrányairól sokat beszélünk, de talán nem eleget. Miért fontos az, hogy ne ezzel töltse a gyermek az egész szünetet?
3: Nagyon hosszú történet lenne, hogyha mindent az elejéről elkezdenénk, de érdemes külön választani ezért a korosztályokat ebben a tekintetben. Hogyha a 3 év alattiakat nézzük, akkor talán sokkal szigorúbbak lehetünk, mint az idősebbek esetében, már csak azért is, mert vannak most már mérések, olyan tanulmányok, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a 3 év alatti képernyő használat, online játékok, mesék nézése, az nagyon komoly hátrányt okoz. A Nemzeti Médiahatóság végzett ebben az évben egy egész komoly felmérést, és az derült ki, hogy az óvodás korosztály kb. 10%-a rendelkezik már önálló okostelefonnal. Ugye ez azt jelenti, hogy ez a 10% ezt használja is. És ami még megdöbbentőbb, hogy ennek a 10%-nak a 65%-a 4 éves kor előtt kapta az okostelefonját. Vagyis, hogy nagyon korán elkezdődik az a fajta függőség kialakulása sok esetben, ami aztán a későbbiekben, amikor már egy kamasszal van dolgunk, szinte kezelhetetlené teszi ezt a helyzetet. A legkisebbeket tekintve visszatérve erre a kérdésre, az az ajánlás egyébként több amerikai kutatóintézet részéről is, egy meg a magyarországi Bethesda kórház is foglalkozik ezzel, hogy a 3 éves korosztály alatti gyerekek esetében gyakorlatilag zárjuk ki azt a típusú eszközhasználatot, amit a későbbiekben majd esetleg szép lassan engedünk, vagy melléjük ülve együtt használjuk, mert hogy mind az érzelmi és szocializációs képességeket tekintve, mind a beszéd és a beszédhez kapcsolódó különböző képességek kialakulását tekintve, mind a mozgást tekintve, illetve a bonyolultabb funkciókat tekintve is, tapasztalható komoly lemaradás azoknál, akik nagyon korán találkoztak ezzel. Kicsit idősebbeket nézzük, hogy az óvodás korosztályt, ezt már nem tehetjük ennyire erős, kötelező jellegű imperatívusszá, hogy teljesen kizárjuk a gyerekek életéből a digitális eszközöket, de mindig ott van mellette az a kitétel, hogy a szülővel vagy a felnőtt együtt, a szülő és a felnőtt kontrollja mellett. A vizsgálatból, amit említettem, az is kiderült, hogy az óvodás korosztályt tekintve átlagosan hétvégén több mint 1 órát használják egyedül a gyerekek a készüléket, hétköznap pedig kicsit kevesebb, mint 1 órát. Tehát ez nagyon sok, hogyha belegondolunk. Az a kérdésnek a magva, hogy vajon hogy lehet ezt a ránk öntött digitális civilizációt némileg enyhíteni, és hogy tudunk visszatérni azokhoz az elfoglaltságainkhoz, amelyekben nem kell szükségszerűen a digitális eszköz, akkor ott több pontban is le kell szögezzük az alapállásunkat. Mondom, melyek ezek. Először is a gyerek azt követi alapvetően, a szülőtől lát. Ha a szülőtől azt látja, születésétől kezdve, hogy bújjuk az eszközöket, az életünk nagy részét ezen töltjük, akkor nagyon nehéz azt feltételezni, hogy nem ez lesz a követendő minta. Vagyis, hogy amikor gyereket vállalunk, tehát nagyon-nagyon korán kezdődik a történet, amikor gyereket vállalunk, akkor abba is bele kell gondolnunk, hogy amikor megszületik, onnantól kezdve mind mintaadó személyiségekké válunk, vagyis amit csinálunk, ha például folyamatosan bújjuk a telefonunkat, akkor ez egy nagyon erősen beépülő mintává fog válni. A másik ilyen alaptézis, hogy gyereknek kérdésként fel kell tenni, mire van szüksége? elsősorban arra, hogy biztonságos érzelmi környezetben nőjön fel, és olyan élményeket szerezzen, amelyek ezeket megalapozzák. Ezek az élmények elsősorban a szülők részéről származnak. Vagyis nekünk a gyerek nevelésben a legfontosabb talán az, hogy egy olyan élményekkel teli, a kötődést erősítő, és hogy ezt a szeretettes bizalmi légkört kialakító feltételrendszert teremtsünk, amelyben ezek megvalósulhatnak. Vagyis, hogy együtt lenni a gyerekekkel. Amikor akár az óvodáskor előttiekről van szó, akár az óvodásokról, vagy éppen a kisiskolásokról, sokszor tapasztaljuk azt, hogy a szülők, ha elmennek bevásárolni, ügyet intézni, okmányiroda, és egyéb helyekre, amelyek az életnek fontos részei persze, akkor a szülő a gyerekeket valahol lepasszolják. Nem így hívjuk, hanem hát akkor elviszik nagyihoz, szomszédba, kicsit később megyünk értük, de ezzel igazából kizárjuk őket azokból a folyamatokból, amelyeket közösen meg tudnánk élni. Tehát részei az életnek ezek a tevékenységek is. És némileg be is csapjuk őket, hiszen akkor az derül ki ebből, hogy hát a gyerek lét az csak arról szól, vagy a felnőtt lét, gyerek lét találkozása is csak arról szól, hogy mi majd valamilyen munkásprogramot végzünk. Ugyanúgy meg lehet találni az érdekességet bármilyen furcsa egy bevásárlásban is. Ráadásul rengeteg szocializációs nevelési helyzet van, hogy például mondjuk egy akkora térben, ahol mondjuk a bevásárlóközpontokban járunk, hogyan viselkedünk, mit veszünk meg, mit nem, mi a fontos, mi nem, hogyan kezeljük a szükségleteinket, tehát rengeteg ilyen szituáció van. Megnéztem, hogy Debrecenben a szünetben milyen lehetőségek vannak arra, hogy a gyerekekkel, főleg egyébként inkább az alsó korosztálya bezárólag, mit lehetne csinálni, ha mondjuk nem akarunk otthon ülni. Elég sok minden van. Játszóházakon keresztül nagyon sok minden olyan lehetőség van, ahova együtt el tudunk menni. Persze ilyenkor mondhatják a szülők, hogy minden pénzbe kerül. Valóban minden pénzbe kerül, de egyrészt a pénzt lehet, hogy másra is elköltjük, amit talán nem olyan fontos, másrészt meg, ha jól megválogatom, hogy milyen programokra megyek el a gyerekekkel, akkor ez azért szerintem kigazdálkodható. De ha egyáltalán nem rendelkezünk plusz forrással, akkor is megtehetjük, hogy otthon a gyerekekkel együtt játszunk, vagy felkeressük a nagyszülőket, akiknek szintén örülnek, és közös programokat szervezünk. És hogy még feljebb menjünk a korosztályban, az egy nagyon nehéz kérdés, amikor mondjuk 14 évesen kérdezzük meg azt, hogy az addig már 8 év okos eszköz használó, saját telefonnal rendelkező, külön virtuális online világot képítő gyereket hogy húzzuk le a szerről, az úgy nyilván nem működik, hogy nézd, milyen érdekes ez a társas játék, és akkor játszunk együtt, de hogyha észrevesszük az igényt, és azt gondolom, hogy minden kamaszban van igény arra, hogy a szülővel közelebbi kapcsolatot őrizzem meg, azok után is, hogy már a kortárs kapcsolatok azok kiszélesednek is, és nagyon erősen becsatornázódnak. Ha erre figyelek, akkor akár azt is megtehetem, hogy bármennyi dolgom is van egy esti sétát, mondjuk a lakótelep körül egy hosszú beszélgetéssel meg tudok tenni. Tehát, hogy nekem súlyoznom érdemes az, hogy mi fontos, mi nem, és hogyha azt eldöntöm magamban, hogy a gyerekekkel kapcsolatos tevékenységeim az azokkal kapcsolatos élmények a legfontosabbak, és ha valami objektív akadály nincs, akkor ezeket kell preferálnom. A közös élmény megszerzése. Tehát az eldendő kérdésre válaszolva, hogyha összegezni szeretnénk, mert nyilván nincs több óránk, hogy erről beszéljünk, akkor mi véleményünk szerint, sokunk szerint, aki ezekkel kérdésekkel foglalkozik, hogy ha azokat az élményeket meg tudjuk teremteni egészen kisgyerekkortól kezdve közösen a gyerekekkel, amelyekre építhető nem csak a korai kötődés kialakulása, hanem aztán későbbiekben a bizalom megmaradása is, akkor ezek a közös tevékenységen meglévő közös élmények, ezek azért úgy, ahogy meg tudják teremteni, akár még a későbbiekben is azt, hogy ne legyen teljes mértékben egy ilyen beszívó erő a digitális világ, bár nyilván nagyon nehéz.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szerepi Sándort, a Debreceni Egyetem gyermeknevelési tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Svédasztalba. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én már a búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele 6. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, mert amit vet az ember, azt fogja aratni is. A látszat ellenére sem vagyok nagy facebookos. Igaz, minden nap igyekszem kitenni egy Isten igéjével kapcsolatos lelki tartalmú üzenetet az oldalamra, már ha el nem felejtem, de mások posztjait nem igazán nézegetem. Ettől függetlenül olykor belefutok kiírásokba, posztolásokba. Bár ne tenném, gondolkodom el időnként. Az a spirituális katyvasz, én csak így hívom, ami van emberi szívekben, teljesen megdöbbent. A közelmúltban egyik ismerősöm a pünkösd és valami keleti valláshoz kötődő gyakorlat párhuzamáról írt pár sort. Elgondolkodtam rajta, és arra jutottam, hogy nem is katyvasz ez, sokkal több. Téveigés. Annak meg nem szokott jó vége lenni. Amit vetünk, azt fogjuk aratni is, minden tekintetben, lelkileg is. Isten igéjével kell törődnünk, annak mélységét kutatni, megérteni, tanulmányozni. Minden benne van, ami elég számunkra. Ne forduljunk sem a keleti, sem más vallások felé. Még ha mutatnak is hasonlóságot a Biblia üzeneteivel, mint ég és föld között, akkora különbség van közöttük. Olvasd, hidd, éld az Isten igéjét. Ne tévelyegj. A mai igemagyarázat a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béna lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svédasztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit való sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A mostani adásban egy olyan embert, nőt ismerhetnek meg, aki több mint 16 éve Olaszországban él, amelyet szenvedélyesen szeret, csak nem annyira, mint a magyar nyelvet, a könyveket és magát az írást. Bármerre is fordítja a két nemzet trikolórját, mindkettőben otthon érzi magát. Ő Gyuvai Helén, akinek 5. Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét nemrég mutatták be országszerte.
2: Ezzel én egy ilyen kronológikus dologban gondolom.

0: vettem pirandellót, azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítónő, és pirandelló sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk pirandelló fesztivál, meg elég sok mindeni pirandellóról szól, és akkor éppen most pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam. Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
1: Tartsanak a Most is velem és az Európa Rádióval, számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gyobai Helénin már 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával, amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a dolce vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek.
0: Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanuljak, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
3: Egy olasz úriember személyében?
0: Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, aki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy vagyis hát, hogy nekem leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért adott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
3: És nem bántod meg? Olyan volt, mint ha hazamentél volna?
0: Hát olyan volt, mint ha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimesztert értem meg Olaszországban, a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkózni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországba, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem, a lakásom ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
1: De egyébként az írás segített át azon az időn.

0: szakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
1: Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcseperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, mi most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
0: És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról szóltak?
1: Igen, igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most a szóba fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most ez már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mássá.
0: És hogyan lett ebből könyv?
1: Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
0: De mert, Covid időszaka?
1: Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem. És akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a partismer, vagy az volt a kezemben, erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvasta, és hogy mennyire szuper, és úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
0: És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan lettem olasz mamma?
1: Igen.
0: Nem volt nehéz írni?
1: Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, és nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Ő azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
0: De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
1: Persze, persze, persze.
0: De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
1: Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. Úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
0: És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Uti Kalauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, Hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek, Ez az utolsó könyved, most itt voltál Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet. De hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
1: Hát egyik hozta maga után a másikat. Tehát miután megírtam a Hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amorózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelmes vonalról, És akkor kezdtem el írni az Uti Kalauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban. És az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még tanulni érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam, amikor így végre újra visszatértem a az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Született azok az olasz szerelmesek.
0: De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
1: Igen.
0: Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
1: Ó, járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
0: Rengeteg hely van még, amit fel kell fedezni?
1: Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
0: De miért azok, mely részei Olaszországnak?
1: Hát nekem két olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai
0: partokhoz,
1: Olaszországhoz, és eléggé problémás őket megközelíteni. És a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
0: De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
1: Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része, az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinenst.
0: De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni? Mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz, de azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
1: Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, az pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez, az életstílusom, úgyhogy...
0: Nagyon hát, mások, mint mi?
1: Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
0: Jó ételek, a lazaság, ráérünk arra még.
1: Igen.
0: És ez az életnek a szeretete. Igen. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
1: Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem táfolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk, az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, vagy ha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
0: És negatívum. Igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége is ennyi, és csak a negatívumokat látjuk.
1: Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
0: Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
1: Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvas, hát én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Gyovai Helén íróval, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Gyuvai Helén íróval. Ha az utolsó könyvedet, tehát a most megjelent könyvedet nézzük, az Ó, azok az olasz szerelmesek. Igen. Azért ugye valahol visszatértél az olaszoknak a fő kérdéséhez, de hogy itt egy olyan témát feszegetsz, ami körül sok a tabú, sok a kérdés, bennünket, magyarokat is érdekel, mert hogy te azoknak az embereknek az életét hozod, akiket mi maximum csak a könyvekből vagy a filmvászonból ismerünk, tehát a történetüket. Hogyan lehetett ezt egyébként átadni? Hogyan készült ez a könyv?
2: A dolog úgy kezdődött, hogy amikor kitaláltam a koncepciót, hogy én létező, valós és ismert olasz pároknak a szerelmi történetét akarom megírni, akkor felírtam magamnak először mondjuk egy 10-15 párt, akiről tudtam, hogy biztosan szeretném, hogyha szerepelnének a könyvben, mert az ő történeteket már ismerem és érdekesnek találom. És akkor ezek után elkezdtem kutakodni, és ahogy elkezdtem írni a fejezeteket, és ahogy ugye tovább folytattam a kutatást úgy általában a témában, így sorra jöttek velem szembe újabb és újabb párok. Volt olyan, akiről én sem tudtam, mielőtt megírtam volna a könyvet, és én is így sorra fedeztem fel nagyon érdekes emberi kapcsolatokat, amiket úgy éreztem, hogy akkor meg kell osztanom a közönséggel is.
1: És a kutatómunka az mit akar?
2: Klasszikus, tehát, hogy kutatsz utána az interneten, veszel könyveket a témában.
1: De húsvér élő embereket is felkerestél akár? Tehát voltak ilyen kontaktok, akik mondjuk tudtak mesélni?
2: Hát nem, mert hogy ugye itt azért egyrészt történelmi személyekről van szó, másrészt meg olyan ismert emberekről, akik... Sophia Loren.
1: Na jó, de Sophia Loren mindenki ismeri, meg Marco Pontit mindenki ismeri Olaszországban. Esetleg volt olyan, aki mondjuk közelebbről tudott mesélni dolgokat, vagy ez teljesen, mértékben az internet és a könyvek.
2: Könyvek, igen.
1: Hogyan választottad ki azokat, akikről írni akartál? Mert már most ugye Sophia Lorent meg Marco Pontit említettük, ott van Puccini, Luigi Pirandello, ugye Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista, Kleopátra és Antonius. Nagyon vegyes a kép, akiket megtaláltál.
2: Hát igen, mert az elején egy ilyen kronológikus dologban gondolkodtam, és akkor ezért indultam el, már nem is az ókortól, hanem még korábban egyébként, és éppen így felfűztem egészen a 21. századig a párokat, és ugye utána pedig már másképp kerültek be a könyvbe, de hát az alapvető szempont, ami alapján kiválasztottam őket, azon kívül, hogy legyenek érdekesek, hogy azért a nevek azért Magyarországon is mondjanak valamit, mert hogy találhattam volna még beléjük Olaszországban ismert olasz párokat, de lehet, hogy Magyarországon egyikük sem lett volna ismert, és épp ezért voltak olyanok, amiket emiatt így elvetettem. Most mondtad Pirandellót azt egyébként azért választottam, mert ő bár szicíliai volt eredendően, de volt egy testvére, aki a mi Torino melletti egyik kis falunkban volt tanítónő, és Pirandello sokszor jött hozzá látogatóba, és ezért nálunk Pirandello fesztivál, meg elég sok mindeni Pirandellóról szól, és akkor éppen most Pirandellóról tudtam, hogy neki egy érdekes története van, amit meg kell írni. Puccini magánéletéről én nem tudtam.
1: Én sem. Engem Puccinak a magánélete meglepett, és örülök egyébként, hogy írsz róla.
2: Ahogy elkezdtem kutatni a többi pár után, már nem is tudom, valamilyen könyvben jött velem szembe az, hogy most nem akarom nagyon lelőni a poént, inkább mindenki olvassa el, de hogy Puccininak nem volt túlságosan harmonikus a házassága, és volt egy felesége, aki borzasztóan féltékeny volt, és ez egyébként egy öngyilkossághoz is vezetett, de ezt például a könyv írása közben tudtam meg. És amikor megismertem ezt a sztorit, akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor ennek benne kell lennie, kész, nincs mese.
1: Így van, mert nagyon jó a történet, és egyébként mondjuk Sophia Loren meg Marco Ponti szereme is azért tetszik, mert egyébként nem hasonlítható Antonius és Kleopátra szerelméhez, de hogy a korkülönbség. És hogy ott is nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy Sophia Loren hogy mehetett hozzá Carlo Pontihoz, és biztos, hogy csak a pénz, meg a hála, meg stb. És a konfliktusok ellenére is ők azért életük végéig, tehát így van, kitartottak. És ugye manapság is, Celine Dion-t is hozhatnánk, tehát őnála is megkérdőjelezték, hogy ott valódi szerelem, vagy csak ugye érdek. Mert ugye ezt az emberek nehezen tudják elfogadni, amikor egy nagyon szép fiatal nő, mondjuk egy 20 vagy 30 évvel idősebb férfit választ párjául.
2: Igen, igen.
1: És hogy ellenáll a hódításokra, és kitart a mellett a férfi mellett, még akkor is, amilyen.
2: Látod?
1: És ezek nagyon izgalmas történetek, úgyhogy én is mindenkinek azt ajánlom, hogy mindenképpen olvass el, mert hogy lesznek benne meglepetések, de hogy azért ez más, mint az eddigi műveid. Itt ugye egyrészt egy kőkemény kutató munka is volt, meg itt azért olyan dolgokkal foglalkozol, aminek van ugye történelmi lenyomata, míg a többi könyved azért az más. És én ezért kérdeztem, igen, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy erről írjál, hogy más a hangvétele és más a központi szála neki, mint az előző műveidnek.
2: Nem tudom. Arra pillanatra emlékszem, mikor kitaláltam a könyvnek a koncepcióját, mert két barátnőmmel ültem egy teraszon, és akkor épp azon gondolkodtunk, hogy mit lehetne még megírni, ami még olasz téma, de talán senki más nem írta meg. És akkor egyszer csak így kipattant, hogy mi lenne, hogyha ismert olasz pároknak a történetei szerepelnének benne. Tehát egy erre a pillanatra emlékszem, de azt nem mondanám, hogy ilyen nagyon nagy, hogy is mondjam, morfondírozás előzte meg egyszerűen, csak így jött egyszer ez az ötlet, és onnantól kezdve elkezdtem gépelni.
1: De egyébként könnyen írsz?
2: Ez is egy érdekes dolog egyébként, mert alapvetően könnyen írok, viszont számomra az írás a futáshoz szoktam hasonlítani, meg vagy úgy általában sporthoz, teljesen mindegy, bármilyen sportot be lehet ide helyettesíteni, hogyha az ember megy, és rendszeresen edz, akkor jól megy, akkor hozzászoksz, akkor igényled, kívánod, és hiányzik, de hogyha mondjuk kihagy egy hetet, vagy kettőt, akkor utána baromi nehéz visszatérni. Tehát igyekezni kell, hogy amikor az ember ebben a periódusban van, hogy tudja, hogy könyvet kell írni, akkor ne essen ki a rutinból, mert utána nagyon nehéz, legalábbis nekem nagyon nehéz visszatérni a rendes kerékvágásba.
1: Itthon voltál Magyarországon, könyvbemutató hátán, Budapesten, vidéken. Hogy élted meg ezt az egészet?
2: Jaj, nagyon-nagyon jó volt, nagyon izgalmas volt. Tényleg 4 napot töltöttem otthon, azt hiszem nettó, és eléggé kipurcamba tértem vissza, mert annyira sok volt az élmény, és annyira sok helyre kellett menni. Szerintem nagyon jó volt a fogadtatás. Az első bemutatót azt pont csütörtökön tartottuk az olasz intézetben, és eléggé későn derült ki, hogy mikor lesz a dátum, meg hogy mi lesz a helyszín, és ennek ellenére nagyon sokan voltak, és mindenkinek volt egy kedves szava hozzám, tényleg nagyon-nagyon aranyosak voltak az emberek. A másik, utána volt dedikálás is Budapesten könyvhét, és a másik könyvbemutató pedig vasárnap volt Szegeden, aminek ugye a hazai pálya, de hát ettől függetlenül azért nyilván nem csak a családom volt ott, meg köszönhetően ismerőseim, tényleg oda is jöttek emberek, sőt, mert arra voltam a legbüszkébb, meg az hatott meg a legjobban, hogy volt, aki Kecskemétre jött a Szegedre azért, hogy aláírassa velem a könyvet, úgyhogy ilyenkor mindig azt érzem, hogy jaj, hát érdemes csinálni.
1: De sokat jársz egyébként haza?
2: Nem annyira, tehát amikor a kislányom kisebb volt, óvodás koráig, igen, most azért sajnos már nem vagyunk ennyire szabadok, mert nem csak a munkahelyeink, hanem az iskola is gazdálkodik az időnkkel, úgyhogy ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Megvan már a következő könyvnek az ötlete? Vagy a kiadó az olyan, hogy rád kopint, hogy na ideje lenne most már újat írni?
2: Az az igazság, hogy én egy ilyen őrült babonás nőzemé vagyok, úgyhogy igen, vannak ötleteim, de még nem szeretnék túl sok mindent, sőt nem szeretnék elárulni semmit.
1: Hogyan jut mindenre időd? Van egy állásod, blogot írsz, igen, könyvet írsz, gyereket nevesz, oké, 16 éves a gyerek, de igen, akkor is, tehát pont abban az időszakban van, amikor azért vannak hajtások.
2: Eléggé vannak hajtások,
1: ugye?
2: Az időszakban is.
1: Szóval hogy van időd mindenre írni is, vagy az írás az kikapcsol? Az neked olyan, mint az adrenalin, hogy az beindít és ad egy nagy löketet?
2: Az írás, igen, az nagyon jól esik, az kikapcsol, és ahogy mondod, vannak olyan szakaszok az írásban, ugye, amit mi írok, ez elég viccesen hangzik, amit úgy szoktunk definiálni, hogy flow. Amikor így tényleg elkap, és akkor így maguktól püfölik az ujjaid a billentyűzetet, és az egy ilyen nagyon jó élmény. Minden esetre. Tehát azért én sem vagyok egy ilyen csoda asszony, vagy csoda nő. Az egésznek a titka az, hogy én sajnos borzasztó rossz alvó vagyok, Úgyhogy simán felébredek reggel 4-kor, és aztán miután nem tudom, már egy fél órát forgolódtam jobbra-balra, akkor úgy döntök, hogy na jó, hát akkor felkelek, mert ennek semmi értelme, és általában a reggeli órákat tudtam kihasználni arra, hogy írjak, amikor még teljesen friss az elme is, nincs még rajtam a vállamon az, amit egész nap utána itt összeszedek a munkahelyen, vagy úgy általában a külvilágban, úgyhogy nekem az a titkom, tehát hogy reggel rászánom azt a másfél vagy két órát, és ennyi.
1: Könyveid le vannak fordítva? Vagy csak
2: nem.
1: Magyarul?
2: Én úgy gondolom, hogy oké, most ez az utolsó, ez talán kivételez alól, de hogy az olaszoknak valószínűleg nem lenne annyira érdekes. Uh-huh. Bár vannak itteni ismerőseim, akik folyamatosan ezt forszírozzák.
1: Ugye? Na ezért, pont ezért, mert hát azért csak kinni ez 2010 óta Olaszországban.
2: Hogy hogyan látjuk mi?
1: Így van, hogy hogyan látja egy magyar, tehát magyar szemmel hogyan látjuk mi az olaszokat. Ezért merült föl bennem, hogy soha nem gondoltál arra, hogy olasz nyelvre is lefordítsátok?
2: Igazából nem. Tehát, hogy én még a mai napig úgy gondolom, hogy lehet, hogy azt a könyvet csak az ismerőseim vennék meg itt. Tehát nem vagyok én ebben biztos, hogy az olasz piac erre vevő. Persze simán lehet, hogy nincs igazam, és még nem vettem át az olaszoknak a szokásos optimizmusát ebben a...
1: Igen, és egyébként, hogyha az előző műveidet nézzük, mert azért ott a családod is valahol benne van, és főszereplővé vált, ők ezt hogyan fogadták?
2: Jó, hát mondjuk azt, hogy a férjem az nem tud annyira magyarul, hogy elolvasta volna a könyvet, úgyhogy nem tiltakozik. A gyerekem az kíváncsi, hogy de mit írtál rólam, és akkor neki meg felkínálom a lehetőséget, hogy el lehet olvasni, és akkor majd megbeszéljük, de egyébként nem nincs ilyen. Nem volt semmi tiltakozás, vagy nem volt semmi visszajelzés a részükről, mert nem olvasták a könyvet.
1: De egyébként 16 év elteltével most már azért nem csak a rózsaszín felhőt látod Olaszországban, ugye? Hanem azért látod a hibáikat is.
2: Igen. Ez így van. Egyébként én, mondjuk amikor közösségi média felületen is például megszólalok, azért én igyekszem objektívan nyilatkozni Olaszországgal kapcsolatban, tehát én elismerem azt, hogy mennyire csodálatos, hogy mennyire varázslatos helyek vannak itt, az építészet, a művészet, a konyha, minden tényleg, de azért...
1: Magyarokra mindig azt mondják, hogy borzalmas az a bürokrácia, ami magyarokat jellemzi olaszoknál.
2: Hát itt borzasztó. Tehát én emlékszem, hogy valamilyen magyar okmányom lejárt. Egy-két évvel ezelőtt is be kellett mennem, ráadásul ilyen halmozottan hátrányos időszakban a két ünnep között az okmányirodába megcsináltatni az okmányt. Bementem, pár napon belül megérkezett postán. Hát Olaszországban ilyenről álmodni sem merünk. Uh-huh. Tehát azt, hogy én besétáltam, nem volt időpontom, fogadtak, tehát ez már eleve egy ilyen lehetetlen szenárió Olaszországban. Itt már azért meg kell szenvedni, hogy egyáltalán fogadjon az ablak mögött ülő kollégina. Úgyhogy ez katasztrófa, ez igaz.
1: Viszont az pozitívum Olaszországban, ami egyébként nekem nagyon tetszik Olaszországban, a nagymamáknak a szerepe. Tehát az, ami régen, még az én gyerekkoromban megvolt, hogy a nagymamák nagyon kivették a részüket, meg segítették a fiatalokat, meg a családot, az Olaszországban megvan a mai napig, ugye?
2: Ez a mai napig megvan, én igazából ehhez annyit hozzátennék azért, hogy tekintettel arra, hogy azért a mostani nagymamák, tehát mondjuk az én gyerekemnek a nagymamája, még aktív korú, tehát hogy főleg amikor a gyerek kisebb volt, akkor még kifejezetten ugye fiatalnak számított. Ezért ez a típusú szerep, amiről beszélsz, például a mi családunkban, az inkább a dédnagymamáé, aki még mindig él és virul, hála Istennek. Pontosan azért, mert hogy amikor megszületnek az unokák, akkor nagy valószínűséggel a nagymamák még aktív dolgozók, tehát hogy nem tudnak annyi időt szánni a gyerekekre, vagy arra, hogy segítsenek, amennyit szeretnének. Legalábbis én ezt tapasztalom most a mi generációnkkal kapcsolatban, de Olaszországban is azért elég magas most már a nyugdíjkorra, tehát 67 éves korod itt neked be kell járni, dolgozni. Viszont, mondom, nálunk ez úgy alakult, hogy a déd nagymama az abszolút átvette ezt a matróna szerepet, és ő az, aki leginkább összefogja az egész nagy családot.
1: És a férjed? Ő hasonló gondolkozású, mint te, vagy teljesen más?
2: Nyilván alapvető dolgokban egyezünk, különben nem lennénk együtt már ilyen régóta.
1: De ő nem jogász, ő egészen más területen van, ugye?
2: Nem jogász, tehát hogy ő mérnök, és szerintem azért egészítjük ki annyira jól egymást, mert míg én ugye nagyon kreatív vagyok, ha úgy veszük, akkor hebrencs.
1: Tehát ő meg a kocka?
2: Kreatív, ő meg a kocka. Hát ő az, aki kockáspapíron éli az életünket, vagy legalábbis azon tervezi, és Excel táblázatokban, és emiatt én nyugodtan hátradőlhetek, és fantáziálhatok azon, hogy miről szóljon a következő fejezet, mert tudom, hogy el fog indulni a vízdíjnak a befizetése, mert ő már beprogramozta a banknak az admin területén, szóval azért jó egy ilyen ember mellett.
1: Ha a jövőt nézzük, akkor inkább a blog az, ami a fő szerepet tölti be, hogyha az írást nézzük az életedben? Mert ugye az folyamatos.
2: Nem tudom, hogy mi lesz. Én szeretnék továbbra is könyveket írni, mert én ezen szocializálottam, mert én az a gyerek voltam, aki az ebédlő asztalnál olvasta a kemény kalap és krumpliort, amikor általános iskolában járt, és a nagymama hozta neki az ebédet. És szerintem ez nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk továbbra is fenntartani az írott sajtót is, és az írott irodalmat. Szerintem teljesen másképp fogadunk be egy információt akkor, hogyha az egy papíron van előttünk, olvassuk, lapozzuk.
1: Így van. Könyvnek illata van.
2: Annak illata van, és jó, most már erre kutatások is vannak, hogy másként stimulálja az agyat, mint ez a folyamatos telefontapizás, meg tablettapizás, meg hát amiben most élünk.
1: Elvarázsol bennünket, és olyan helyekre is eljuthatunk a könyvek által, a fantáziánk által, amit egyébként, amikor leülünk a tévé elé, azt úgy megkapjuk, tehát készen kapjuk, és nem kell gondolkozni rajta, sőt, sokszor már a film elején tudjuk, hogy mi lesz a vége. Egy jó könyvnél meg nem. Tehát az a végéig kitart, és igen, amikor egy jó könyvet az ember a kezébe vesz, akkor nem tudja letenni. Egyébként hasonló, bocsánat, hogy ezt mondom, ami ma a mai generációt fűti, ők meg a tabletet, meg a telefon nem tudják letenni, mert hogy hát nyomkodni kell. Tehát nekik az a varázs, nekünk meg a könyvek. De egyébként, hogyha a lányodat nézzük, akkor ő milyen? Tehát ő is követi ezt? Ő is szeret olvasni?
2: Ő egy abszolút Z-generáció. Tehát nála küzdeni kell azért, hogy olvasson. Engem tulajdonképpen nem érdekel az, hogy ő most mit olvas, csak olvasson. Ez a alapvető tézis, úgyhogy leginkább ő választja ki a könyveket, és hát most az ő korosztályukban romantikus regények, menők, ezekre már ilyen angol nyelvű kategóriák vannak, elnézést. Enemies to friends, tehát amikor nem tudom, ellenségből lesznek szerelmesek, vagy nem is friends, to lovers talán szerelmesek, meg spicy, kicsit pikáns könyvek, meg még horrorokat olvas.
1: De a te könyveidet elolvasta?
2: Nem.
1: Nem is akartad, hogy elolvassa?
2: Én is szeretném, tehát most ott vannak a lehetősége, meg van rá. Szerintem én ciki vagyok. Ő 16 éves.
1: Tőled. Én és az anyukája, és az ő szemébe ciki. Eszméleted? Hát igen, ez az égeneráció másképp gondolkozik.
2: Ez a tinédzserkor.
1: Nem akarlak tovább föltartani, tudnék még éppen mit kérdezni, de akkor egyetlen egy kérdés elejéig még visszatérnék. Egy éven belül akár várhatunk tőled új könyvet? Vagy kettő?
2: Hát akár igen. Kettő egészen biztos, de akár egy is.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Gyuvai Helén írót ismerhették meg.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztőműsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. A kormány szóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kerekasztalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti önöket. Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai

0: meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés ez az apa képezgető.
1: Ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a 3Q Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami ilyen civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus volt, és azt mondom, jó, próbáljunk 3 alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. És utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük.
2: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Reimann Zoltán civil referens, az Apa Képezgető Klub tagja, és Jernei Péter ötletgazda szervező.

0: szerencsét.
1: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
2: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak, ennek már több éve. Az apaképezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei Reinmann Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.
3: A feleségem nagyon régóta mondta, hogy milyen jó kis apaklub van a Pont Központban, és hogy menjek el, aztán mindig csúszott ez a dolog, és végül ugye Peti is mondta, úgyhogy én is elmentem erre a bizonyos apaképezgető nevű csoportnak a nem is tudom, összejövetelére, és hát egy nagyon jó közösséget találtam, és hát Peti vezetésével, Jernei Péter vezetésével indult ez el. Először baráti közösség volt, és aztán szépen ez kitágult, és hát nagyon jó programok vannak. Tehát minden hónapban van egy meghívott vendég, és akkor ő mesél, vagy esetleg elmegyünk valahova, vagy elmegy valahova a csoport, és akkor ott van egy ilyen foglalkozás, és hát közben jó beszélgetések vannak, tényleg férfiak egymás között, komolyabb témák, könnyedebb témák, nagyon jó kis szerveződés az apa képe. Az lett a neve, de nem így indult, de hát ezt majd Peti elmondja, hogy is volt ez tulajdonképpen.
2: Hogyan indult tulajdonképpen az apa képezgető?
4: Hát köszönöm a meghívást. Fura, hogy erről az apaklubról beszélgetünk. Én nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán ennyi év után ez fent fog maradni, meg egyáltalán ennek ez működőképes lesz. Ez az apaklub, úgyhogy ilyen megtiszteltetés, hogy ennek kapcsán tudunk itt beszélgetni. Hát ez úgy kezdődött, hogy a Pont Központnak az elődje egy női közösség volt, ahol különböző nőket érintő, családot, anyaságot érintő események, programok, akciók valósultak meg, és akkor ott egyszer bedobtam, hogy oké, de a családnak azért része az apa is, a férfiak is, és mi lenne, hogyha számukra is egy programot kitalálnánk, és azt mondták a többiek, hogy szuper, oké, ha gondolom, akkor ez, vágjunk bele. Menet közben ugye átvette a Pont Központ működtetését a Háromkő Egyesület, ez végül is mindegy, és az a helyzet, hogy szkeptikus voltam a dologgal kapcsolatban. Tehát most szerintem a rádió hallgatók így a picit visszagondolnak bármilyen közösségi együttlétre, azért el kell, hogy mondjam, hogy vagy mindenki szerintem így tapasztalta, a férfiakat nagyon nehéz megmozgatni, tehát egy klub, egy foglalkozás, egy este, egy bármi, ami egy civil kezdeményezés. Hát most az önkéntes akciók, arra most nem tudok nyilatkozni, nyilván az helyzet függő, de a férfiakat nem nagyon lehet megszólítani, sőt, szinte képtelenség, és én is ilyen szkeptikus volt, és azt mondom, jó, próbáljunk három alkalmat, és így van, először egy ilyen tágabb baráti társaságot szólítottam meg egyáltalán, hogy mi lesz ennek a tematikája, hogyan működik, mi lesz ennek a dinamikája, próbáljuk ki. Azt pontosan tudtam, hogy hétvégére ezt nem lehet szervezni, mert mindenki a családdal van, hétköznap is nehéz, és azt mondtuk, hogy jó, legyen családbarát ez a férfi klub, és egy hétköz minden hónap utolsó szerdája általában egy 5-től 8-ig terjedő időszakban, tehát egy 3 órás időintervallumot kell elképzelni, még munka után, még a családi rutin előtt, még mindenki haza tud érni gond nélkül. Ezt a időpontot jelöltük ki, és meghirdettük az első alkalmat. Azt tudtuk, hogy olyan alkalmakat szeretnénk, ahol a férfiak, az apák vannak megszólítva, egészen csak a témakör róluk szól. És a legelső ilyen alkalommal apák az irodalomban. És 3 olyan könyvet mutatott be a meghívott előadónk, ami férfi szerepről, férfiasságról, férfi értékekről szólt, és akkor az nagy sikere volt annak a beszélgetésnek, és a következő 2 alkalom is sikeres volt, sokan eljöttek, és utána azt mondtuk, hogy jó, ezt folytatni kell, és ezt a kört szépen kibővítettük, meghirdettük a nyilvánosság felé, és fent van a pontközpont oldalán, Facebookon, tehát mindenhol meghirdetjük, és szépen elkezdtek járni rá édesapák, apukák, férfiak, akik még ugye nincs is családjuk. Egyébként zárójelben megjegyzem, ez alatt az 5-6 év alatt nagyon sok apuka lett menet közben. Tehát még úgy csatlakozott be, hogy lendő apuka, aztán apuka, de mondom azt, hogy valaki apa, az nem az számít. Tehát apa képezgető, de nem csak apának, tehát tulajdonképpen ez egy férfi klub. És ahogy mondta Zoli, nagyon-nagyon vegyes a témakör, tehát egy picit könnyedebbek, kicsit komolyabbak, kicsit mélyebb szántóbbak, kicsit hát nem nyugisabb, hanem kicsit ilyen felszínesebb alkalmak is vannak, de mindig egy nagyon jó beszélgetés alakul ki a végén.
2: Hogyan kell elképzelnünk a gyakorlatban, hogyan zajlik egy-egy ilyen találkozó, milyen gyakran, kik találkoznak, és mi a menete tulajdonképpen?
4: Havi 1 alkalommal van, tehát ez még egy olyan gyakoriság, ami én azt gondolom, hogy mindenkinek ebben az elfoglalt világban, rohanó világban, de tudom, sablon szöveg, de ez akkor is így van a valóságban, még ez talán mindenkinek belefér. És már jó erőre meghirdetjük, hogy mi a témakör, és a meghívott előadónk, vagy témavezető, mert nem előadás, jó, ez fontos, ez nem előadás, ez beszélgetés, ez nagyon-nagyon fontos. És nem is vagyunk sokan, 10-12-en, 13-an, bárki jöhet, de azért valahol lekorlátozzuk, ennyien vagyunk, ez még egy olyan kezelhető létszám, ami egy valódi beszélgetés eszmecserét jelenthet, és a témavezető elmondja azt a témát, aminek ő a tudója. Mondok egy ilyen fura dolgot, mondjuk volt a növényekről, a gyógynövényekről beszéltünk, és amikor felkértem az előadót, akkor mondtam, hogy hát alapvetően egy apa klub, és mi a fenét fog kitalálni, hogy hozza össze a gyógynövényeket az apassággal, és gyakorlatilag férfi bajokra szolgáló gyógynövényeket mutatott be, és olyan sikeres volt, hogy még a második 3 órás a program, a második gyógynövényt se sikerült neki bemutatni, mert egy olyan jó ízű beszélgetés zajlott, hogy jött neki az, aki a témavezető, hogy a gyógynövényekkel foglalkozzon, hogy éli meg ezt, milyen sikerei, milyen tapasztalatai voltak, és mindenről beszéltünk. Tehát ő még csak a második gyógynövényt se tudta, és egy ilyen jó társaságot kell elképzelni. Mondom úgy, hogy igazából sokan akkor találkoztunk először, de mégis nagyon jó a dinamikája, tehát nem változott meg a dinamikája, még akkor sem, hogyha egy új szereplő jött be. De hát persze vannak kicsit komolyabb témák is, amikor mondjuk transgenerációs traumákról beszéltünk, amikor generációkon átívelő traumákat hordozunk, sokszor úgy, hogy nem is tudjuk, hogy mik ezek a traumák. És jó volt erről beszélgetni egy témavezetővel, és nyilván ott kijöttek mély gondolatok. De hát van persze olyan ember, aki nem is szól hozzá, aki élvezi, hogy ott van, és egy beszélgetésnek a tanúja, egyszerűen nem akar hozzászólni, vagy nagyon ritkán, de ő is jól érzi magát, mert azt mondja, hogy jó úgy elmenni, hogy ventiláltam. Jó úgy látni, hogy úgy elmenni, hogy más is hasonló gondolatisággal, problémákkal, gondolatokkal küzd, vagy foglalkozik, és szinte minden alkalommal úgy megyünk haza, hogy az napi beszélgetés még egy-két nap múlva is, sőt egy hét múlva is dolgozik bennünk. És folyamatosan ott van, és folyamatosan ott lebeg előttünk. Sokszor olyan helyzetben pedig előjön, amikor mondjuk egy aktuális téma a hétköznapi életben mondjuk valósággá válik.
2: Zoltán, te milyen személyes tapasztalatokról tudsz beszámolni?
3: Nagyon pozitív tapasztalatokról. Tényleg én is, hogy Peti mondta, hogy tényleg úgy van, hogy teljesen mindegy, amin én voltam, teljesen mindegy, mi volt a téma, de olyan jó kis beszélgetés indul el, és tényleg van, aki hozzászól, van, aki jobban, van, aki kevésbé, és olyan úgy megnyílik mindenki, megnyílik az témavezető is, tehát ő is kicsit ez ő is beszáll a beszélgető partnerek közé, vagy inkább a beszélgető partnerek is gyakorlatilag beszállnak a témavezető mellé, mert ilyen nagyon kellemes hangulatú beszélgetés van, és tényleg úgy elrepül az a 2-3 óra, hogy az ember észre se vesz, és tényleg nagyon pozitív. Ugye vannak a pontközpontban sokszor, de vannak kihelyezett ilyen rendezvények, megnéztük együtt a Diósgyőri várat, voltunk énekelni az egyik pincészetbe, tehát vannak ilyen külső helyszínek is, de mindig nagyon jól sikerült, ahányszor én voltam.
2: Mik a tapasztalatok? Említettétek mindketten, hogy van, aki könnyebben megnyílik, van, aki nehezebben. Könnyű bevonni az apákat ebbe a beszélgetésbe?
4: Hát nem. Nem. Abszolút nem. Főleg eleinte nem. Ezért is gondoltuk azt, bármilyen furán hangzik, hogy ezt köztsük össze egy borkóstolóval. Egy picit oldottabb a hangulat, de nem az alkohol a lényeg, abszolút nem. Most már nyilván ez a borkóstolás része, ez egy picit háttérbe szorult, tehát tényleg mindig viszünk egy-két palackbor, de nem, tehát ez teljesen lényegtelen. Így van, nehezen nyílnak meg az emberek, vagy a férfiak, mégiscsak azt kell mondanom, bármilyen paradoxon, egyik mondatomban azt mondom, másik mondatomban pedig az, hogy de közben meg könnyen. Már csak azért is, aki már ott volt többször és érzi a dinamikát, ő már jobban megnyílik, és a többiek is felbátorodnak, hogy megosztják a gondolataikat. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiak is érző lények. Hát ugye nehezen beszélnek a férfiak magukról, egyáltalán a probléma, hogy a férfiaknak sosincs problémájuk, hát most mi a problémájuk, hogy mit tudom én, mik a sablonszövegek, hogy éppen milyen csalit akarnak venni a horgászathoz, vagy éppen milyen beülőt a sziklamászásukhoz, vagy hány köpcent is hát nem. Hát nyilván ennél, csak valahogy ez így beivódott a társadalomban, fene tudja, hogy honnan jön. És nem, hát ugyanannyi problémával, hát nem, ez a probléma, ez olyan, mint hogy probléma fókuszú lenne, tehát inkább ugyanolyan élethelyzetekkel küzdenek, vagy gondolatiságban, talán ez a legjobb kifejezés, de ez meg a magyartalan, vannak, mint a nők is, csak a nők úgy látszik, hogy egymás közt is, hát két férfi beszélni a saját hétköznapi problémájukról, otthon, családról, világról, hát az elképzelhetetlen még baráti társaságban sem. De abszolút van rá igény, főleg úgy, amikor valakit személyesen megérint az a gondolat, vagy az a téma. Volt egy előadó, vagy egy témavezető, aki párkapcsolati tanácsadással foglalkozott, és nem tudhatjuk, még aki eljön sem, hogy ő esetleg milyen párkapcsolati krízisben, kérdésekben, élethelyzetben, életciklusban van. És lehet, hogy ott döbben rá, hogy ami eddig valami fura volt otthon, vagy a hétköznapi életben, hát az azért mert, és ott kap választ. Vagy egyáltalán felvillan neki valami, amivel kezdeni kéne valamit. Szóval nehezen is nyílnak meg a férfiak, de közben meg könnyen. És tényleg olyan jól esik, mikor utána kapok egy-egy telefonhívást, sok-sok telefonhívást, mert a következő alkalommal is, hogy csináljuk, hoznak témákat, hívjunk előadó, de De mondom, a legváltozatosabb, tehát amikor eljött egy autóversenyző és beszélt az életéről, főleg amikor egy súlyos baleset után hónapokig kómában volt, hogy érte meg a családját, vagy egy színész, miskolci híres színész, és ő is színészet, férfiak a színészetben, a művészetben nagyon egy olyan stand-upot nyomotta nekünk a Fagyi, hát ez egy fantasztikusan jó beszélgetés volt, és ezt sorolhatnám, és nem, előre nem is lehet nagyon tudni, hogy kiből mit hoz ki egyébként.
2: Az hogyan dől el, hogy mikor mi a téma? Könnyű vagy nehéz témát találni?
4: Nagyon könnyű. Nagyon könnyű, mert annyi minden téma van ebben a nagyvilágban, az idő kevés. Tehát most már a jövő őszi témakörök is megvannak. Milyen fura, hogy ugye ebbe az évben már csak három lesz. Ugye nyáron nem tudunk, mert mindenki a családjával van, tehát szeptember, október, november, és vége az évnek, de decemberben nyilván a család a lényeg, vagy a legfontosabb, akkor nem rakunk. Tehát a témát könnyű találni, témavezetőt is hozzá, sokszor. Viszont a témában jártas, és azt mondjuk, hogy hiteles témavezetőt talán már picit nehezebb, de olyan embereket szeretnénk elhívni, aki tényleg hitelesek, meg az adott témának a kutatói, szakértői, meg valamikor az egyik témából jön a másik. Tehát azt mondtuk, hogy ezt folytatni kell, és ezt nyissuk ki. Tehát én nem is tudom, volt olyan alkalom, amikor úgy tudtunk elmenni, hogy lezártunk egy beszélgetést, mindig egy újabb és újabb kapu nyílt ki. Tehát a legutolsó, amit zártunk, az például egy énektanulás volt. Tehát ki az a férfi, aki elmegy vadidegen férfiakkal énekelni, és nem a kocsmába, és nem úgy, hogy alkoholt iszik. Hát ki? Hát senki. És eljöttek, és rengetegen jöttek el egy olyan tünemény népdal énekes hölgyöttel, aki aztán a népzene, a népdaloknak a világába is bele kalauzolt. Tehát, és persze hagyományőrzés, és megtanított olyan népdalokat, ami ott is a férfiak voltak, a férfi szerepek voltak a népdaloknak a fő fókuszában. Tehát nagyon, nagyon, nagyon színes és nagyon vegyes a kép.
2: Erről az éneklős estről már beszélgettünk itt az Európa Rádió stúdiójában, erre hogyan emlékszel vissza, Zoltán?
3: Igen, a hölgy volt itt, és elmesélte azt, hogy neki tulajdonképpen mi a munkája, mivel foglalkozik, az is egy nagyon jó kis beszélgetés volt szerintem. Tényleg az est is nagyon jól sikerült, és tényleg nagyon furcsa volt, hogy együtt énekeltünk az avas oldalában népdalokat, tehát, és tényleg nem csak maga a népdalok, hanem tényleg gyakorlatilag mindenre kiterjedt ott is a beszélgetés. Mindenki felvette a fonalat, és tényleg nagyszerű volt. A hölgy is nagyon szimpatikus volt, nagyon nyitott volt, és mindenről mesélt nekünk, úgyhogy tényleg egy szuper este volt az is.
2: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pontközpontban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az Apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a Pont Központban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a Pont Központ elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Folytatjuk a beszélgetést Reimann Zoltán civil referenssel, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péterrel, az apa képezgető ötletgazdájával, szervezőjével.
2: Az egyik téma az a... Ugye sokszor előkerül ezen a beszélgetésen az értékrendek. Tehát én nem ismerem senkinek a hívő, nem hívő, vallásos, nem vallásos, mi a világnézet, politika, ilyen abszolút nem beszélünk semmi ilyesmiről, mindenkinek a magánügye teljesen. Elvált, nem vált el, gyerekei vannak, nincs gyereke. Nyilván ezt nagyjából látjuk, mert a beszélgetésekből kiderül, ha valaki megosztja velünk. Igen, ha nem, nem. Ettől függetlenül az alapértékek, ez mindig előkerül. Bármilyen téma van, alapértékek előkerülnek. Tehát amiket most felsoroltam, egymástól teljesen eltérő témák, mégis ugyanaz a fókusza. Aki kómában volt, lehet, hogy az az autóversenyző, volt egy olyan élménye, ami utána megváltoztatta az életét. Hát a népdalok, meg az alapértékek, hogy a népdalaink, akár ezer éves népdal alapok, hát azok is egy alapértéket jelent. Ugye a családon belüli szerepek, különböző, vagy amit mondtam, akár párkapcsolati megoldások, meg egyáltalán családhoz való hozzás, ez egy alapértéket jelent, és van egy ilyen furcsa felvetésünk, hogy ugye kereszténység, honfoglalás, kereszténység, Szent István, és az az ősi kultúra, amiket a népdalunkban is benne van, ez az ősi sámánok időszaka, gyógyítás, hogy jött át a kereszténységbe. Mi az, amit átvettünk, mi az, ami be része lett a keresztény hitünknek, erről fog beszélni egy sámánkutató. Az is egy nagyon érdekes téma. Vagy olyan előadó, aki már nagyon régóta el akarom hívni, aki pedig az online tér, mobiltelefonok használata egy komplett generációra milyen hatással van, milyen addiktív hatása van, és nem csak a gyerekekre, felnőttekre, én magam is látom magamon, és ennek a biológiai, pszichológiai, pszichére hatott, és egyáltalán a hétköznapi életre, társas kapcsolatra való hatása milyen, tehát erről fog beszélni, ez is egy izgalmas téma, szóval lesz bőven alkalom. Nagyon jó volt, amikor egyszer például megint egy teljesen más típusú, elhívtuk Vaszlavik gazember Lászlót, ki gondolta volna, egy ilyen akarom lejön. Azt hittük, mert ő csontvári kutató most éppen, és azt hittük, hogy na majd beszélgetünk egy kicsit amikor zenélt arról az időszakáról, de nem, tehát ő abszolút csontváriról beszélt, és csontvári művészetéről, tehát az is egy olyan fantasztikus program volt, úgyhogy nyilván ilyen embereket is meg fogunk szólítani. Még ami nagyon-nagyon érdekes téma, ez a generációk harca. Mi oda keresünk egy jó előadót, úgyhogy a rádió hallgatók hallgatnak minket, akkor várunk szeretettel témát, témavezetőket is, és résztvevőket is szintén a kis apaklubunkban.
1: És akkor nem csak miskolciak a témavezetők?
2: Nem, egyáltalán nem. Mindenhonnan hívunk. Nyilván nehéz megszólítani egy távol élő valakit, de amikor meghallják, hogy miről is van szó, számukra is egy izgalmas dolog. Tehát én pontosan tudom, hogy akik mondjuk jöttek egyetemi előadók, kutatók, a civil életben valahol dolgozó emberek, és azt a beszélgetést azt magukkal viszik, és ezt utána felhasználják. Nem a témát, hiszen az, ami ott elhangzik, az ott marad. Hanem azt a tapasztalatot, amit ott nálunk felszedett. Tehát ez mindenkinek a javára szolgál egy ilyen beszélgetés.
1: Vannak állandó klubtagok, vagy cserélődnek a tagok? Vannak-e újak?
2: Vannak állandóak, igen, akik szinte mindig ott vannak, de hát nyilván nem lehet mindenki mindenhol ott, nyilván változik a helyzet, de vannak igen ilyen fix tagok, és kinek a vagy a témakör érdekli, vagy tényleg akár két-három alkalommal nem tud eljönni, és negyedik alkalommal eljön. Vannak állandóak, és valamikor folyamatosan cserélődik. Van egy ilyen nagyon-nagyon elfoglalt üzletember, nagyon sokszor az utolsó egy órában jön el valami tárgyalásról, és mondta, hogy elnézés, hogy mindig ilyen késik, és tényleg szanaszét van az élete, de ilyenkor olyan jó beülni, és egy ilyen intellektuális közösségbe egyszerűen csak ott lenni, és teljesen kikapcsolni, és egy olyan fókuszra átállni, amire sosincs idő. Soha nincs idő.
1: Zoltán, hogyan buzdítanád az édesapákat, lendő édesapákat, férfiakat? Miért érdemes, miért jó tulajdonképpen ehhez a klubhoz tartozni?
3: Minden férfinak szüksége van erre, vagy szüksége lenne erre, csak lehet, hogy még ő maga sem tudja. Vagy tényleg, hogy Peti mondta, hogy igazából a férfiak, ők nem nyílnak meg ilyen szempontból, meg nem olyanok, akik ilyen klubokba járnak. De ide tényleg érdemes, tehát tényleg mindenféle témák, nagyon érdekes témákkal várják a férfiakat, és hát itt mindegy végül is, hogy valaki apuka, nem apuka. Ha nem apuka, akkor még lehet, hogy több ide is van, talán, vagy éppen azért nincs ideje, nem tudni. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag 18-tól 99 évig mindenkinek ajánlott ez a férfi klub, hiszen tényleg olyan dolgokról beszélgetünk, amiről máskor nem, vagy nagyon ritkán beszélünk, sőt olyan érdekes dolgokról is, amikről talán soha. Tehát meg a közösség is. Tényleg úgy bele lehet csöppenni ebbe a közösségbe, hogy gyakorlatilag nem ismersz senkit, de mégis fel tudod venni velük a közös hangot, és nem is akarod, hogy vége legyen ennek a beszélgetésnek, egyébként az a legjobb benne.
1: Ha valaki szeretne, hogyan csatlakozhat?
2: Én nem is mondok különösebb e-mail címet, meg semmi, keresse meg a pontközpont, szerintem ez a legegyszerűbb, a pontközpont Facebookot, és ott rendszeresen fent van ez az apaképezgető. És most jutott az eszembe egy nagyon fontos, vagy hát kötelezettségemnek hagyd tegyek eleget, hogy korrekt legyen ez a beszélgetés, hogy honnan is indult ennek az egésznek. Elmondtam, hogy honnan indult az egész gondolatisága, de mégiscsak azt a ahonnan kibattant, az mégiscsak Cikora Áginak az Áttér nevezetű rendezvénye. Ezt talán ez az első alkalom, hogy mondom, egy erről a klubról tudjak beszélni. Akkor ültem egy, meghívott rá Ági, és ültem egy ilyen Áttéren, azt mondtam, hogy na ez egy jó minta arra, hogy nyilván nem olyan szélesebb körben, meg nem ilyen reprezentatív helyen, bár mondjuk a pontközpont is egy szuper hely, ezt férfi klubbá alakítsuk át, és eleinte ő ezt pátyolgatta is, tehát jött és tök jó felvételeket készített, tehát ezt na, végre el tudtam mondani, hogy köszönjük Cikor Ági és Ártér ezt az ötletet, és mondom, ha bárki szeretne jönni, nagy szeretettel várjuk, teljesen mindegy, milyen élethelyzetben van, teljesen mindegy, hogy ismere bárkit, pontközpont ezt szegyezze meg, keressen rá, pontközpont Miskolc, és várja a következő alkalmat.
1: Apa képezgető, egy beszélgető est férfiaknak a pontközpontban. A program sorozat minden férfinak szól, korosztálytól és családi állapottól függetlenül. A Vejdlik udvarban működő civil szervezet a pontközpont elődje egy női kör volt, ahol a nőkkel, anyasággal kapcsolatos eseményeket szerveztek. Innen eredt az egyik tag, vezető Jernei Péter ötlete, hogy mi lenne, ha apáknak, férfiaknak is rendeznének hasonló programokat. Az ötletgazda úgy fogalmazott, ő maga is szkeptikus volt a programmal kapcsolatban, de belevágtak. Ennek már több éve. Az apa képezgető azóta is töretlen népszerűséggel működik. Az alkalmak során olyan témák kerülnek terítékre, amelyek elsősorban a férfiakat érintik, és amikről kötetlenül lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Ilyen volt például a férfiak az irodalomban, vagy a férfiak és a gyógynövények. De meghívták témavezetőként Vaszlavik Lászlót, vagy a miskolci autóversenyzőt Vojcsik Ferencet is. A program mindenki felé nyitott, csak regisztrálni kell. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Reinman Zoltán civil referens, aki maga is a klub tagja, és Jernei Péter az apa képezgető ötletgazdája, szervezője.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodabói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság, sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Kreberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében, a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Az aszály és a hőség miatt takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek. A Debreceni Egyetem 6-8 ezer fajt őrző botanikus kertjében is kihívást jelent a növények gondozása, de Takács Attila igazgató szerint ez nem új keletű probléma. A hosszú ideje tapasztalható szárazság már a mélyen gyökerező öregfákat is veszélyezteti. A kertben egyébként mindig fenntartható módon gondoskodnak a növények locsolásáról, csak kisebb területen, például vízigényes védett állománynál pótolják a hiányzó nedvességet. Takács Attilát hallják.
2: Mi is érezzük ennek a negatív hatásait, de ez krónikus, tehát nem csak ezekben a napokban kell a problémával foglalkoznunk, hanem távlatosan kell gondolkodni. Igyekszünk a Debrecen Egyetem botanikus kertjét úgy fönntartani, hogy mérsékelt vízfelhasználást végezzünk. A kertnek a kiterjedéséhez és a gyűjtemény méretéhez képest aránylag visszafogott a vízhasználásunk. A kertnek nagyjából az egyharmada, ami egy esőztető öntözőrendszerrel ki van építve. Ezt a legszárazabb, legmelegebb időszakokban heti egy alkalommal szoktuk csak bekapcsolni. Ezt is leginkább csak azért, hogy a légköri aszályt valamennyire tompítsuk, vagy a fásszárú növényeknek a lombvesztését, lombszáradását megelőzzük. A mostani korlátozásokkal még ezt a gyakorlatot is felfüggesztjük a legkritikusabb időszakban. Ezen kívül évelő ágyásokban van víztakarékos csepegtető öntözőrendszer, aztán a védett növények gyűjteménye, aminek a fenntartására hatósági kötelezettségünk van, tehát annak a vízigényét mindenképpen kell, hogy biztosítsuk. És a pálmaház, ahol trópusi esőerdei növényeket tartunk, ha nem kapná meg a vízadagját, akkor ott nagyon rövid időn belül pótolhatatlan veszteségekkel néznénk szembe. Nagyon változatosak ökológiai szempontból a növények, amiket fenntartunk. Akiket ezek közül kifejezetten kritikusan érintenek, ezek a száraz, meleg periódusok, a nyitva termőknek egy része, tehát lucfenyőtől, ezüstfenyőtől és társaitól, sőt a kocsányos tölgy, lassan sajnos el kell búcsúznunk.
1: Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás, békesség, jó estét kívánok! Tőkés Zoltán református lelkész vagyok Csengerből. A másti igét a zsidókhoz írt levél második fejezetének első 4 verséből olvasom. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velünk együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyet akarata szerint osztott szét. Kedves testvérek! Sokféle dologért aggódunk, és hasonlóan sok minden van, ami a törődésünket igényli. Legyen szó emberekről, családunk tagjairól, barátainkról, vagy esetleg munkatársainkról. Vagy legyen szó tárgyakról, ránk bízott értékekről, melyeket örököltünk, vagy életünk során megvettünk, szereztünk. Gyakori kép, hogy egy-egy jól felújított épületről, vagy értékét megőrzött, restaurált ágyról büszkén fényképeket osztunk meg. Íme ilyen volt, ilyen lett. Képek arról, milyen volt a felújítás előtt, és milyen lett a felújítás után. Megbecsült értékek, melyeken látszik a gondos tulajdonos, vagy a gazda ráfordított ideje, odaszánt energiája. De lehet ilyen egy gondozott kert, vagy egy kiállításra méltó jószág házi kedvenc is. A zsidókhoz írt levél arra hívja fel az akkori olvasók figyelmét, hogy vigyázzanak és ne feledkezzenek meg az üdvösségről. Így szól, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először. Aki nem törődik Isten igéjével, az olyan, mint az a hajó, amely a kikötő biztonsága helyett a szirteknek, a szikláknak ütközik, és menthetetlenül elpusztul. A nem törődő magatartás igazi csapda, mert az utolsó percig lehet minden más tagadni. Amikor pedig a veszély egészen közelbe ér, és nyilvánvalóvá válik, hogy komoly a baj, sajnos a legtöbb esetben ilyenkor már túl késő. Túl késő visszafordulni, túl késő újat kezdeni, túl késő megbánni, vagy esetleg megbocsátani. Mindezekben sokak sorsát és szomorú tragédiáját látjuk, akár a Szentírás lapjain is. Az ószövetségi nép életében hányszor és hányszor próbálta az Úr felébreszteni népe lelkiismeretét a megtérésre és az újjászületésre. Jézus is az új szövetségben milyen döbbenetes módon sírt a Szent Város Jeruzsálem felett. Lukács evangélium a 13. fejezetében, a 34. versében ezt olvassuk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnya alá, de nem akartátok. Szomorú ez a kép, és Jézus látta, mint legfőbb prófétánk, a város pusztulását, és látta lelki szemei előtt annak romjait is. Figyelmeztet az ige, vegyük komolyan Isten szavát a világhoz, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus. Így szól ez, még jobban kell figyelnünk a hallottakra. Mert Isten nem hagyott minket sem hűséges, hiteles bizonyságtévők nélkül. Mennyire fontos volt a hű bizonyságtevők sokasága, például Lukácsnak, a szerzőnek, aki evangéliumának első fejezetét így kezdte. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Szemtanúk és egyben szolgák. Nem néma tanúk, nem semleges szemlélők. Boldogok lehetünk mi is, ha bizonyságtételünket felhasználja a mindenható Isten, a Szentlélek ereje által arra, hogy másokat hitükben megerősítsenek. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, segíts meg bennünket, hogy hűséges, hiteles bizonyságtevői lehessünk. Segíts, hogy ott is hitelesek maradjunk, ahol ismernek bennünket, családunk, barátaink körében, vagy ott, ahol élünk. Így áld meg egyházunk munkáját és a keresztények szolgálatát a világban.

Tótár Pád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredébe már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, míg rácsukkom fáradt pillám koporsó födelé. Tanultam én, hogy által nézve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csendben és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha az éjen, jégen s messzeségen át. Ó csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Második fejezet. Köd előttem, köd utánam. Olyan sűrű volt a köd, hogy az orráig sem láthatott az ember. Hát még egy gólyamadár, amelyiknek jóval hosszabb az orra, mint az embereknek. Igaz, hogy a természet a hosszú orruk mellé kitűnő ösztönt is adott nekik, s az elvezeti, megsegíti még a ködben is a madarakat. Mégis Kelepapó jobbnak látta, ha csapatával leszáll, megpihen, és csak akkor folytatja útját, ha ez a buta köd felszakad, vagy egy kicsit megritkul. Hogy ennek a pihenőnek és leszállásnak ki örült legjobban, azt most nem árulom el, úgyis kiderül minden idejében. Még az ilyen borzasztó nagy titkok is. No, amilyen ügyes csapatvezető Kelep, hát éppen egy folyópartján ereszkedett le népével. A folyópartja csupa hegy, szikla, s a folyóvölgyben még sűrűbb volt a köd. Együtt maradunk, nehogy valaki eltévedjen, hangzott az apó parancsa. A gólyák szót fogadtak. Ilyenkor, útközben, a költöző madarak csapatában éppen olyan nagy a fegyelem, mint valami hadseregben. Az engedetlent a vezér hatalmas csőrével meg is veri, és még az is megeshet, hogy kizárják a csapatból, akkor pedig vége, mert egymaga semmiképpen sem talál haza. Na de ilyen engedetlen ritkán akad. Amelyik pedig gyenge, azt már otthon megvizsgálják, és nem is engedik útnak indulni. Így aztán baj esetén csupa erős, fegyelmezett madár van együtt, és ösztönök segítségével ügyesen, bátran, okosan tudnak segíteni magukon. Most is. Szépen sorban belálltak a vízbe ott, ahol sekély volt, és bizony nem egy csillogó halacska esett áldozatul a kitűnő gólya étvágynak. És mire jól laktak, a köd ugyan alig-alig ritkult, de legalább új erőre kaptak. Odébb szállunk, adta ki Kelep apó a néma parancsot, amit azért minden gólya megértett. Védettebb helyet keresünk. Fel is rebbent, és nyomában halk susogással az egész csapat. Olyan rendben, ahogy eddig is szálltak. Elől és hátul egy csapat öreg, középen a tapasztalatlanabb fiatalok, akik az idén születtek, és először teszik meg a nagy utat. Egyszer csak különös dolog történt. Furcsa hang hallatszott, mintha valamelyik kelepelni akart volna, de torkán akadt a hang. És a rend megbomlott, mint futótűz szaladt végig a csapaton a hír, Kelep, a vezér jajdult fel, mert valami baj érte. Hirtelen valamennyien földre ereszkedtek. Anyó már ott állott apó mellett és hangosan jajgatott. Hogy is ne, mikor apó lábából éppen ott, ahol a levegőben kifeszített drót belevágott, csurgott a vér. És milyen erősen csurgott. Most mit tegyenek? A gólya nagyon helyes, okos madár, de sebet kötözni, gyógyítani mégsem tud. Kelep keservesen emelgette a lábát, aztán elszánta, mondta. Nem tudom, mi lesz, kérem, de ha baj lesz, akkor majd Szélkelep veszi át a vezetést, engem meg itt hagytok.
1: Mert nem hagyunk, és soha, mert ilyen borzasztót ne is mondj, öreg Kelep, mert csak egy kicsit várjál, és akkor mindjárt megnézem, és én bekötöm, és ne kapálózz, mert akkor nem látok, és nagyszerű ez az ingecske, mert nagyon jó kötés lesz belőle, aztán, ha nem folyik ez a sok buta kicsi véred, hát lehet vezetni tovább a csapatot, mert csak te tudod, és te vagy a legokosabb. Gyere, csupikám, segíts!
0: Hát az bizonyos, hogy Kelep nem kapálózott. De még a csőre is tátva maradt bámulatában, mert az csak nem lehet, hogy ez igazán adugódani. Hát hogy került volna ide? Hiszen legalább 4 napja már, hogy szépen érzékenyen elbúcsúzott tőle a messzi budai kertben, meg anyó is, és még sírtak is. Aztán most itt ugrál, és a csupi kutya mellette tögyög, és lám, igazán bekötözik a lábát a Dani ingecskéjével. Anyó, gondolod, hogy ez egy kis ködmanó? Kérdezte a gólyapapa halkan. Az meg egy kis köd gombolyag?
1: Ha, buta vagy, öreg Kelep, vakkantott csupi, mert én nem vagyok gombolyag, hanem igazi kutya, és nem ködből, mert akkor a hosszú orrodra esnék, és ez egy igazi Dani, mert ilyen nincs is több, tudhatnád.
0: Kérem, de hogy kerültetek ide, és éppen ilyen jókor? Borzasztó.
1: Miért borzasztó, mert jókor jöttünk? Nem az a borzasztó, kérem, hanem hogy most mit csináljak?
2: Légy szíves, tartsd nyugodtan a lábodat, ezt a szép pirosat, mert már kész a kötés, és mekkora csokot is tettem rá, aztán most gyönyörű, ugye, csupikám?
1: Ó, köszönöm neked, Danikám, már nem is vérzik, biztosan tovább tud repülni apó velünk, örvendezett az anyó. Mindig segít a Dani, mindig. Tudsz repülni, apó?
0: Tudok, hát kérem, egészen jól tudok, csak előbb szeretnék kicsit gondolkozni, hogy most mi lesz.
1: Kelep már éppen a szárnya alá akarta dugni a fejét, mert a gólya csak így tud gondolkozni, de Dani felágoskodott és megfogta a nyakát.
2: Nem kell gondolkozni és csodálkozni se kell, mert nem muszáj, és látod, öreg Kelep, hogy milyen borzasztóan jól van minden, mert ha nem jöttem volna a szélkelep nyakába idáig, hát most mit csináltál volna? Meg az anyó is, meg a többi helyes gólyanépek, azért most azt kell mondani, hogy nagyszerű.
0: Igazán a szélkelep hozott idáig? Kérdezte apu. És a csupit is?
2: Őtet nem, hanem másik két kedves gólya úrfi. Egyszer egyik, egyszer másik. Ugye, csupikám, jól utaztál?
0: Persze, hogy jól, mert mikor fújt a szél, akkor beledugtam az orrom a gólya úrfi szárnyába, aztán nem fáztam. És igenis érdekes lett volna, csak ez a buta kicsi köd mindig bevizezte a bundám, és nem is lehetett nyalogatni, mert akkor lepotyogtam volna.
1: Kérem, kérem, attól félek, hogy így is lesz lepotyogás, csóválta a fejét gólya apó.
0: A tengeren lesz potyogás. Ott olyan borzasztó erős szelek vannak, hogy még a gólyák is alig tudnak megküzdeni vele. Majd lesodor benneteket, aztán hogyan halászunk ki?
2: Sehogyan, mert nem lesz potyogás, mert gondolod, öreg Kelep, hogy nem tudtam? Nagyon is tudtam. Olvastam az utazásos könyvekbe, és kigondoltam, és azért van a szélkelep nyakában az a helyes kicsi zsák, és abba bele lehet mászni. És a csupikámnak is van kicsi kosár, amelyikbe beleülhet, és az két gólya úrfi nyakába lehet kötni, mikor muszáj, és majd jön a nagy szél.
1: Persze, hogy Dani addig magyarázott, addig beszélt, csupi meg segített neki, amíg Kelep apó megbékült, megnyugodott, és hosszú csőrével megsimogatta a koma kócos fejét.
0: Hát kérem, mégis te vagy a leghelyesebb dugógyerek, Danikám, és jó, hogy eljöttél, már nem is fáj a lábam.
1: Anyó semmit se szólt, de mikor fél óra múlva visszaérkezett, olyan szép körtét hozott a csőrében Daninak, hogy az úrfi mindjárt bele is harapott.
2: Igen, kitűnő körte, mondta, és ha abba az Afrikában is ilyenek nőnek, akkor finom kis tapasztalás lesz.
3: Jöjj, Úr Jézus, őriz álmom, most szemeimet lezárom. Testem, lelkem rád bízom, légy mellettem, ó Jézusom, ámen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előreláthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmeneti fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit való sosem. Ez ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisneveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban Béres Tímeával, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárával, sportolóval, csoportos órákat tartó edzővel beszélgetünk.
2: Felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve, hogy az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk, önök is, kellemes rádiózást kívánok!

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Béres Tímeát, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanárát, sportolót, csoportos órákat tartó edzőt köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, ugye itt az imintiekben megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni, köszöntelek stúdiumban.
2: Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Sporttal kapcsolatban, ha kezdjük most a beszélgetést, akkor ugye a te életedben is nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kapott a korábbiakban és fiatalkorodban is. Mielőtt arról szólnánk, hogy itt milyen körülmények között tudod támogatni a sportolni vágyókat, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban a te sport múltadról szólj nekünk, hogy milyen sportágak, hogyan, mikor jöttek az életedbe.
2: A sport, azt gondolom, hogy már nagyon korán beköszöntött az életemben, általános iskolás voltam, és egy hosszú történet lenne igazándiból az eleje, mert én aszmás gyerekként fel voltam mentve. Testnevelésből is, meg mindenféle sport alól, tehát az orvosok nem javasolták, és aztán, amikor gondolom, a gyerekek is serdülnek, ott történt egy ilyen csodálatos változás, hogy felsőbe felmentünk, ott pedig már testnevelő tanárt kaptunk, és csinált egy felmérést évelején, hogy ki milyen futó, hogy számoljanak ránk esetleg a gyerekekre, mint sportolóként, és akkor így hirtelen nagyon gyorsan futottam. Tehát magamat is megleptem ezzel, és akkor innentől kezdve az atlétika csapatban voltam benne, 8 évig voltam, atléta, versenysportoló, sprinter számokba, és főleg rövid táv, hát akkor még általános iskolában 60 méter, 400 méter, illetve távolugrás, majd a későbbiekben már középiskolában pedig ezek ugye növekedtek az életkorral, hogy a 100 méter lett már az a táv, 10-100-as, 4-100-as váltók, 400 méter, távolugrás, ezek voltak azok a sportágak, és innentől kezdve, hogy elmentem főiskolára, ugye a művészetet választottam. Azért, mert úgy gondoltam, hogy sportolni mindig fogok, emellett is, hogy bármit mást is csinálnék, vagy tanulnék, és inkább azt szerettem volna megtanulni, hogy művészet, illetve vallás, mert hittan a másik szakom, hogy ebben szerettem volna sokkal többet tanulni, diplomát szerezni, és aztán, hogy elkezdtem tanítani, még annak idején a Mezőtúri középiskolába, általános iskolába is, mind a két helyen voltam, akkor jöttem rá, hogy megint hiányzik az életemből a sport, hogy ott mit kellene csinálni, és akkor végeztem el az első edzőit, ami akkor így az országban már egy jó névnek örvendő, külföldről behozott trend alapján alakították össze az edzés programjukat.
1: Köszönöm, hogy röviden összefoglaltad a mai napig vezető szakmai utad, ebben még azért sok verseny is volt, amiről most nem szóltunk, és talán a későbbiekben kitérhetünk erre is. Arra megkérhetlek, vagy visszatudsz arra az életszakaszodra gondolni, ami még a felső tagozat előtti időt jelenti, ahogy mondtad, hogy azért az orvosok javaslatára nem igazán sportoltál, de azért, ha belegondolunk egy kisgyermek életébe, azért a gyerekek általában mindig szaladnak. Hogy emlékszel vissza mégis az életednek, akár itt az asztmával való küzdelmedre, hogyha használhatjuk ezt a szót, illetve hogy azért a mozgásos sport mennyire volt jelen kisgyermekként, vagy mennyire tudtad megállni, hogy ne sportolj?
2: Falun nőttem fel, illetve vidéken, kisvárosban, most már úgy is lehet nevezni, és hát nagymamámhoz is mindig gyalog jártunk, tehát akkor még ez nem volt divatban, hogy a szülők hozzák viszik a gyerekeiket, hanem ezt magunktól meg kellett oldani, hogy a nyári szünetbe reggelenként hogy megyünk le, és nagyon sokszor ugye, hogy futva tettük meg ezt az utat. Tehát én nem éreztem egyébként azt valószínűleg, hogy fulladtam, ezt biztos, hiszen a hosszú távú futásoknál érzem, hogy nekem nem megy olyan könnyen a lélegzetvétel, még
1: ezt
2: most
1: sem.
2: Mai napig érzem
1: valamilyen
2: azt,
1: szinten.
2: Valamilyen szinten, hogy hátrányban vagyok emiatt, de igazándiból az, hogy sprinternek nem volt szüksége, most

0: csúnyán mondom, és idézőjelbe téve tüdőre, ugye, mert az nagyon gyorsan és gyorsan letudtuk pár lélegzet alatt, tehát ott nem jött ki, sőt szerintem a sport volt az, ami igazándiból kisegített ebből. És akkor így futkároztunk, fogócskáztunk ugyanúgy, tehát én nem éreztem határozottan azt a megvonását a sportnak, pont azért, mert falusi gyerek voltam, és nagyon aktív, lehet, hogy ma azt mondanák, hogy hiperaktív, de nekem nagyon nagy szükségem volt akkor is a mozgásra, a munkára, tehát szüleim vittek földekre is, dolgoztunk, tehát én nem éreztem ezt, hogy nekem a sportot meg kellene vonni magamtól. És 10 éves koromban pedig már határozottan jött az, hogy ez jó. Ez a futás. Igaz, hogy tényleg csak rövid távok voltak, mert a 400 métert is még annak vehetjük, meg a 800 méter akkor még, ami úgy 600 méter így, amíg voltak, azok már kicsit hosszabbak, na ott viszont éreztem, hogy azt nem bírom annyira végig. De annak idején soha nem gondoltam volna, hogy én utána majd 5000 métereket, tehát 5 kilométereket, meg 10 kilométereket fogok futni versenyszerűen.
1: Szólhatunk most akkor erről az útról, hiszen ugye 2026 tavaszán is részt vettél egy ilyen megmérettetésen, és nem ez volt az első, ha jól tudom.
0: Nem, hanem ugye edzőként dolgoztam már 15 éve körülbelül folyamatosan, 2 gyereket szültem, és a második gyereknek, a fiamnak a megszületése után tértem vissza egyáltalán a futásra. És akkor nagyon röviden kezdtem, tehát először csak pár kilométert futottam. Az is emlékszem az első ilyen futásomra, amikor lementem futni, hogy 15 perc volt. Annyit bírtam körülbelül, és akkor ez így egyre hosszabb és hosszabb lett, viszont ott a 15 perc után én éreztem azt, hogy hú, az egész tüdőmet éreztem tulajdonképpen még órák múlva is, viszont azt is éreztem, hogy az egész vérkeringésem átpezsdül, mint hogyha újjászülettem volna. És ugyanez az érzés a mai napig megvan, ez az újjászülető érzés, azért sem hagytam abba, és körülbelül 13 évvel ezelőtt szántam rá magam arra az első 5 kilométeres versenyre. Láttam, hogy a barátságmaraton volt akkor még itt, bent rendezték, még akkor nem volt olyan népszerűsége, illetve nem is voltak olyan sokan, mint ahogy ma, azóta már azt hiszem duplájára, háromszorosára nőtt, de akkor is nagyon sokan voltak. Viszont akkor csak a nagyon jó futók vettek részt ezen, most pedig szerencsére már többen érzik úgy, hogy egy önmaguknak szóló megmérettetésként is lehet egy ilyen barátságmaraton. És akkor ott az elsőn, amin elindultam, azt megnyertem. Én is meglepődtem. Aztán...
1: Melyik évben volt
0: ez? Akkor? Hú, még a bőven a Covid előtt, vagy 5-6 évvel. Tehát már régen, nem tudom pontosan. 2010-11-12? Valahogy így. És aztán így ez minden évben motivált, hogy lesz ez a barátságmaraton, és akkor az 5000 ez mindig menjen, és akkor utána, de dobogón sikerült lennem. Tehát volt, amikor más nyerte, utána megint én, és akkor így cserélgettük egymást. Közben megismerkedtem a biciklizéssel is, igazándiból nem gyerekkorom óta tudok biciklizni, de azzal is, mint versenysport, hogy fel a bükkbe éreztem, hogy ez is nagyon jól megy, és akkor így a kettőt párhuzamosan csináltam, hogy volt, amikor egyik héten még futóversenye volt, 2 hét múlva meg már kerékpáros verseny. És akkor így kapcsolódtunk, hogy egyre hosszabbak lettek a távok. Még mai napig az 5000 méter az, amit szeretek, meg amire fel tudok készülni igazán, de a 10 kilométer, hogyha annyi a táv, akkor annyit. Most a Miskolckassa maraton, ami volt, ugye ez volt a kérdés, ott 12,5 kilométer volt az, ami így rámesett, és akkor erre készültünk, egy 10 fős mix váltó, férfi, női tagok is vannak benne, és akkor így készülünk, volt olyan év, én 4 vagy 5 éve kapcsolódtam be ebbe a már meglévő csapatba, ők már 2-3 éve együtt futottak, csak a tagok mindig cserélődnek, ugye sérülés sajnos van, valakinek már az idejében nem fért bele, nem készült fel, vagy úgy érezte, hogy neki ez most egyáltalán nem fér bele az életébe, és akkor így mai napig is cserélődnek a tagok, de vagyunk körülbelül 5-en, akik fix. És akkor ezekhez jönnek mindig újak, szerencsére.
1: Akkor az eddigiekben ez volt a leghosszabb táv, amit egy húzamban versenyszinten lefutottál?
0: Volt hosszabb, még volt, amikor egyszer részt vettünk az Ultra Balatonon, ott 16 kilométer volt, meg a Baradla trailen is 16 kilométer volt a táv. Sőt, igen, versenyszerűen ennyit, de a télen elhagytam a kulcsomat futás közben, és mikor már leértem, akkor vettem észre, hogy nincs nálam az autókulcs, és visszafutottam, tehát tulajdonképpen az is 17 kilométer lett a 10 helyet, mert azt a távot meg kellett tenni, akkor jöttem rá, hogy megy itt a félmaraton is, de azt nem szeretném versenyszinten.
1: Egy ilyen megmérettetésre azért testileg, lelkileg is fel kell készülni, úgy gondolom. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben kiemelnél a készülésben?
0: A folyamatosság, tehát a rendszeresség. Ezt nem szabad abba hagyni. És nem is biztos, hogy a futás mindig, mert ugye a futás is sokaknak időszakos, hogyha bejön egy hidegebb idő, akkor nem mennek futni, megfáznak, torok, tehát mindenféle betegség előkerülhet. Én egész télen futok, ősszel is, tavasszal, mindegy, mert úgy gondolom, hogy így a megfelelő öltözködéssel, illetve a gyors átöltözéssel minden betegség megelőzhető, és alkalmazkodni kell a klímához. Tehát, ha hideg van, akkor nem futunk gyorsan. Az jó alapozó edzésnek, és azért érdemes megtartani, de akik tényleg nem, akkor az a teremben csoportos edzésekkel, cross edzésekkel, ugyanígy. Tehát a folyamatosság az nagyon fontos, illetve hát verseny előtt van a speciális felkészülés, akkor visszafogok táplálkozásból is, nem sokat, nem nagyon szeretek fogyókúrázni, nem is szoktam, de annyit visszafogok, hogy azt a súlyt, amivel tudom, hogy könnyű vagyok, vagy könnyebb vagyok, és gyorsabb, itt igazándiból 1,5-2 kilóról van szó az esetemben, de van, akinek több. Tehát van, aki tudja, hogy neki most 5 kilót is le kell adni ahhoz, hogy jó legyen, annak picit korábban el kell kezdenie ezt az alapozást. Hát fontos a táplálkozás, a folyadékbevitel, és amire kevesen figyelnek, a regenerálódás és a pihenés. Tehát nagyon sok alvás. Sokan túlviszik, megsérülnek, és aztán már nem is tudják se azt az eredményt hozni, ami úgy lelkileg is megterheli a versenyzőt, a sportolót, vagy akár a hobbi sportolót is, mert most magamról is így beszélhetek csak. Tehát megterhel azért lelkileg, hogy ott sérültem le, vagy előtte felkészültem hetekig mondjuk, és akkor egy sérülés meg mondjuk tönkreteszi azt, amit hetekig felépítettem.
1: És a célba érkezés érzését hogy idéznéd most fel?
0: Hú, az is érdekesen alakult. A futók szerintem ezt érzik, hogy a fejben mindig játszódik valami a versenyen. És nekem is, mint ahogy beszélgettem más futókkal is, nagyon sokáig az volt, hogy mit keresek itt. Miért jöttem? Nem jobb lenne otthon, hogy pihenni egy kicsit, vagy bármit. Meg minek ez a verseny? Inkább futnék csak úgy, hogy jó lessen. És akkor utána viszont van egy ilyen átlendülés, ami így mondja, hogy na gyerünk, akkor már csak ennyi, ameddig megcsináltad, akkor már kibírod, ugye folyamatos belső motiváció megy, és akkor van olyan a célba érkezés után, vagy régebben volt olyan, hogy na soha többet, és aztán, hogy nem, ez az utolsó, és most már hál' Istennek elértem azt, hogy beérkezünk, és fú, de jó volt. Hogy valahol lehet, hogy más is átesik ezen, és nem azt érzem, hogy na soha többet, hanem azt, hogy mikor lesz a következő. Persze ezen családtagjaim is nevetnek, hogy minden évben megmondom, mert a felkészülés nehéz. Az sok lemondással jár, sok megvonással, speciális edzésekkel, és mindig azt mondom, hogy már nem akarom, ez már az utolsó, és akkor így a célba érkezés, amikor egyéni, ugye akkor még nem tudom, hogy csak az órámat látom, hogy milyen időt futottam, de még az eredményt azt majd utána, tehát ilyen nagy izgalommal várjuk azt, hogy mikor lesz kiírva, vagy a köridő például az megmondja, hogy ott rögtön felrakják az eredményeket, de van olyan, ahol egy kicsit várni kell, hogy most már az interneten meg lehet elég gyorsan nézni, nem kell órákig várni, de volt olyan, hogy fél órát vártunk, hogy egyáltalán várjunk, vagy ne várjunk. Tehát hanyadikok lettünk. De az érzés, az biztos, hogy nagyon jó. Akkor is, ha dobogón állunk, de akkor is, hogyha nem, mert mondjuk nincs korcsoport, hanem együtt futunk a 18-20-30-as években járókkal, akkor inkább az, hogy na most egy olyat futottam, amit szerettem volna.
1: És ha nem is csak a versenyekre való készülésről, hanem a sport mindennapi jelenlétéről az életedben szólunk, olyan tekintetben is, hogy ugye gimnáziumi tanárként, 2 gyermekes édesanyaként, azért sok helyen helytállva az időbeosztás tekintetében. Mi a te titkod, vagy vagy az a gondolatod, amely ilyen tekintetben esetleg segítséget adhat itt a hallgatóinknak is?
0: Ezt már sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan fér bele az időmbe ennyi minden. Az elhatározás. Ki kell készíteni a cuccot, amit fel kell venni. De van egy rutinszerűség, ami, hát hogyha eleinte nehezen megy, akkor bizony ki kell rakni a futócipőt, be kell rakni, vagy a sportcipőt, vagy a csoportos edzés, vagy teljesen mindegy, hogy ki mit sportol. Elő kell készíteni, magunkkal kell vinni aznap, vagy amikor hazaérek, akkor semmi máshoz ne kezdjek, hanem tudom, hogy én megyek tovább. De ugye az a legjobb, ha nem megyünk haza, hanem onnan rögtön megyünk is edzeni. Ez nagy motiváció lehet. Megmondom őszintén, nekem már inkább az van, hogy ilyen elvonási tüneteim vannak, hogyha nem sportolok, és inkább az, hogy vissza kell fogni magam, hogy jó, kell egy pihenő nap is, meg legyen akkor most egy kicsit könnyebb, de motivációban célokat is érdemes kitűzni magunk elé. Tehát, hogy akár egy, tehát attól függ, hogy ki milyen sportot választ, de ha most a legegyszerűbbnél, a futásnál maradunk, akkor tényleg én is kezdtem, hogy mondtam, 15 perc volt, aztán 18, aztán már 20 perc, és így mindig egy picit növelni. Aztán amikor már elértünk azt, hogy már ennyi kilométert sikerült lefutni, vagy annyit, akkor esetleg érdemes felkészülni egy versenyre, ott megnézni, hogy mennyivel tudok többet. De a sport, én hát már a koromat megmondhatom, hogy 51 éves vagyok, de úgy kelek fel, hogy nem fáj semmim. És ezt én szerintem a sportnak köszönhetem. De azt is ésszel. Tehát nem minden nap futni, nem minden nap ugyanazt csinálni, hanem a hétre beosztva, hogy akár 3-szor mondjuk futni, az még egy egészséges. Tehát minden, ami e fölött van, mindennapivá válik, unalmas lesz, nem lesz benne az az öröm. Tehát, hogyha lemegyünk futni, az legyen öröm. Én zenével szeretek futni, és akkor ez már ilyen kettős élvezetet nyújt, hogy plusz ad egy ritmust. Mert a zene az ugye a lelket is érinti, és akkor így egy olyan jó zenére, ha csak kikapcsolódni akarok, tehát lassú futás a terv, egy laza átmozgató, mert ezt is érdemes variálni, akkor egy olyan stílusú zenét teszek be, de fontos, hogy az a kedvenceink közül legyen, vagy hogy ellazítson. Ha meg gyorsabbat akarok versenyre, van versenyzeném is, igen. A családi élettel hogyan lehet összehangolni? Először, amikor gyerekek még kicsik voltak, akkor a férjemmel felváltva mentünk el, hogy egyikünk otthon maradt a gyerekkel, akkor a másik sportot, hazajött, addig te maradj otthon. Tehát ezt meg tudtuk, hála jó Istennek, oldani így, a gyerekek viszont ebben nőttek fel. Tehát látták, hogy nekünk ez fontos, hogy tényleg a mindennapunk része. Azért szombaton is úgy kelek fel, hogy előtte kifőzök 3 féle fogást, és majd utána, ha kész van, utána megyek el sportolni. Természetesen már a gyerekek nagyok, de ők is mihens tudtak, már azt hiszem óvodás koruktól kezdve jártak sportolni, voltak akkoriban még egy hangyaboly nevű kis csoport, így hívták őket, mindenféle képességet fejlesztettek, én úgy tudom, hogy ez már nem létezik, viszont utána az egyik megtalálta a helyét a kosárlabdában, majd a röplabdában, a fiam pedig a kézilabdában.
1: És ugye, ahogy korábban elhangzott, csoportos órákat tartó edző vagy, milyen területeken, milyen sportágakban, vagy milyen mozgásformában támogatod a hozzád érkezőket?
0: Azt gondolom, hogy az én futásomat is támogatja a csoportos edzéseim, amit tartok, és valószínűleg ezért is kevesebb a sérülés. Én nem azt mondom, hogy én nem sérülök, főleg a hétköznapi egy félrelépés, vagy bármi az sokkal, vagy egy olyan mozdulat lehet, hogy még károsabb is, mint mozgás közben, de azért nekem is volt olyan, amikor túlterheltem. Magam ezért mondom, hogy nem kell túlterhelni, meg nem kell minden nap futni, én is ott rontottam el. Viszont a csoportos edzéseken, amiket tartok, ezt is már, hát akkor már kimondhatom, hogy több mint 25 éve, én is folyamatosan fejlesztettem magam. Ugye aerobik volt az alap, alapedzői, amit megcsináltam, és azután a rögtön a második az a gerincedzői volt. Mert ahogy így elkezdtem tartani az órákat, hogy még jobb legyen a tartás, még többet tudjak a vendégeimnek is és magamnak is segíteni, azt gondoltam, hogy az a legfontosabb, egy gerinctréning. Aztán a dance aerobikot is megcsináltam, akkor az régen nagyon nagy sláger volt, meg rengetegen jártak, viszont úgy nekem is alkalmazott alkalmazkodni kell mindig a vendégi elvárásokhoz. Csak úgy így ezt egy picit hanyagoltuk, mert nem szeretnek gondolkodni az emberek, úgy nehezen megszokták az egyszerű dolgokat, egyszerű edzéseket, egyszerű edzésformákat, és ugye egy koreográfiát összerakni, az már kihívás.
1: A sokaknak. Gyerekeknek nagyon jól megy például.
0: A gyerekeknek igen. Meg a felnőtteknek is, akik ezt megszeretik, és azt mondják, hogy hú, de jó, mert a végén összeraktunk egy koreográfiát, és milyen szuper, meg zenére megcsináltuk, de kevesebb. De a másik, az erősítő edzések, amik ezután jöttek, utána már jött max tréningtől kezdve, meg a spin racing, ez volt a spinning a következő, amit megcsináltam, és mai napig tartom, hát azok már olyanok voltak, akit bárki, nem kell különösebb tudás, vagy koncentráció, odafigyelés, hogy a spinningre, a biciklis tréningre arra bárki bekapcsolódhat. Azok az erősítő edzések, most már gerinctréninget tartok, illetve atletik powernek hívják az egyiket, abban mindenféle van. Tehát erősítő, alapálló képesség, erőálló képesség, fejlesztés, mozgáskoordinációs fejlesztés, az egy ilyen nagyon speciális edzés, minden órán más, ott a köredzéstől kezdve az interval tréningig az eszközökkel, eszközök nélkül, hogy ez sem legyen uralmas, hanem hogy sok oldalon fejlesszen mindenkit, az izomzatát is, illetve hát, hogy pont ez az örökös inger meglegyen a változásra, ezek vannak benne ezeken a csoportos órákon.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsanak velünk, önök is, ha tehetik.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, Látogató című magazin műsorunk mai vendége Béres Tímea, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára, aki csoportos órákat tartó edző is, és a korábbiakban hallhattuk azokat a területeket, hogy milyen mozgásformák keretében találkozik a hozzáérkezőkkel. Milyen korosztály, akit megszólítasz, illetve hogyha egy picit így szakmailag arról is szólnánk, hogy esetleg melyik korosztálynak mik a legelőnyösebb mozgásformák, hogyha használhatjuk ezt a szót, vagy mik azok, amelyeket esetleg a legjobban ajánlanál?
2: Na, nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert ha valaki bejön az órámra, mindegy, hogy melyikre, melyik típusra, ott a 20 évestől kezdve a 70 éves meg fogja találni. Hát a 20-20 éves lány ugyanazon az edzésen megkapja a számára megfelelő terhelést, ugye a saját intenzitásába, és most egyáltalán nem mondtam nagyot, mert tényleg van egy vendégem, aki 70-et töltötte be, és nem hogy csak egy órán vesz részt, hanem duplázik is ráadásul. Tehát, hogy van előtte egy spinning, utána átmegyünk gerinctréningre. Hát a kettő más. Vagy éppen atletik póvára, és ő is ugyanúgy, mint én, emellett más sportokat is űz, hát ő is fut, biciklizik, tehát még bármit, de hál' Istennek még rajta kívül is vannak 60 felettiek is, de az átlag életkor az a 40-es korosztály. Én azt vettem észre, hogy a 20 éves ugye még nehezebben becsábítható, meg inkább konditerembe mennek, személyedzés, vagy éppen semmi, aztán a 30 fölött elkezdenek gondolkodni, gyerek szülés után még jobban, akkor arra érünk el ebbe a 40 éves időszakba körülbelül, amikor a gyerekek már elég nagyok ahhoz, ő is elmegy a saját edzésére, vannak szülők, akiknek a gyereke addig edzés, akkor ő maga be tud jönni órára addig is. És akkor főleg ez a 40-50-es korosztály az, ami a legaktívabb, és leginkább megtalálja ezeken az edzéseken a számára megfelelő terhelést. Mert ugye én mutatok egy dolgot, meg van egy csoportos vezetés, egy feladatok, viszont ott mindenki a saját intenzitása, meg a saját terhelhetősége szerint végzi ezeket a gyakorlatokat. Ugye mondjuk egy spinning, azért mondok így néha spinninget, mert spin, meg spin racinget, mert én még spinning edzőit végeztem, akkor még nem vált ketté, de igazándiból az edzés típusom az inkább a spin racing, meg az indoor cycling, ez a kicsit ilyen speciálisabb. Csak ugye vannak, akik ezt a kettőt így külön választják, szerintem ebből is az a legjobb, ha a kettőt ötvözzük, mert mind a kettőnek megvan a jó tulajdonsága, és ez pont egy olyan edzés, amire szintén bejöhet a nagyon fiatal, ott is volt a gimnazista, fiúk, lányok is az órámon, de ugyanúgy megtalálható szintén a 60-70-50 éves korosztály is, mert mindenki a saját intenzitásában és saját terhelhetőségében tud tekerni közösen. Ugye van egy feladat, de ha azt nem tudja, akkor ül tovább. Viszont biztos, hogy megcsinálja azt az egy órás mozgást, amit lehet, hogy otthon azt mondja, hogy jó, itthon is tudok tornázni, akkor ebben nem vagyok annyira biztos, mert persze én is tudok otthon tornázni, de azért nagyon sokan, jaj, még ezt ki kell takarítani, el kell mosogatni, el kell pakolni, elvisz a családi munka, meg a kedvtelenség is talán, de ha már egy csoportos órára bementünk, akkor már ott vagyunk, csinálni kell, és még ha nehezen is megy, mert mondják a vendégeim, hogy hú, olyan fáradt voltam, semmi kedvem nem volt elindulni, de most úgy örülök, hogy eljöttem, mert feltöltöttem, újjászülettem, nagyon jó kedvem lett, most már megint tele vagyok erővel. És hogyha itt visszatérünk erre, tényleg erre a motivációra, amit kérdeztél is az elején, hogy ez is motiválhat, tehát nem csak a kis célkitűzések, hanem az, hogy ha nehéz is elindulni, de utána nagyon jó lesz. Az biztos.
1: Ez talán nem is csak a sporttal, hanem sokszor van, vagy lehet olyan élethelyzet, amikor csak elindulni nehéz.
2: Igen, igen. Ugye a bicikli az egy kicsit macerásabb, ezért szoktam mindig a futást behozni, mert ott tényleg csak egy cipő, és teljesen mindegy, hogy mit veszünk még fel idézőjelbe téve, mert ha úgy végig gondolom a az egész öltözetemet, azért nem mindegy, mert megválogatom én is, hogy mit, sőt, még néha olyan a kütyüktől kezd, ugye, ami a futást még jobban így mérni, az órák, a speciális órák, minden lehet, baseball sapka, ugye kesztyű, télen ez is, sál, sapka, minden, ami kell hozzá, de hogyha úgy van, akkor tulajdonképpen mindegy, csak a cipő legyen jó. Tehát az az egy, amihez a futásnál ragaszkodni kell, a cipő. Itt egy biciklit összerakni, hogy váltóruha, meg minden, az már egy kicsit tényleg oda kell az elszántság is az időjárástól függően.
1: És hogyha beszélhetünk egy picit részletesebben a gerinc tréningről, a gerinc edzésről, hiszen azért sokan ülőmunkát végzünk, hallhatjuk sokszor, hogy azért sokan kevés mozgással töltik a mindennapokat. Mik azok az alapok még, amelyek így bármelyik mozgásforma elindulásánál fontosak lehetnek, de egy picit, ha koncentrálhatunk még először itt a gerinc tréningre, amit talán, de lehet, hogy nem fogsz örülni így ennek a kérdésnek vagy gondolatnak itt az előző válaszod után, de amit talán otthon is el lehet végezni, igen, hogyha valakinek nincs meg a lehetőség elindulni bármilyen oknál fogva.
2: Ha nincs lehetőség elindulni, az a legjobb, már internet van. Beüti ezt, hogy gerinc tréning, és akkor ott is vannak olyan gerincedzők, akiket tudnék ajánlani akár most is, hogy én is meg szoktam nézni az ő edzéseiket, mert ugye fontos ez, hogy én magamat is fejlesztem, új ötletek legyenek. Természetesen egy csoportos edzésnél én dinamikus gerinc tréninget tartok, tehát nem azt a tipikusan gyógytorna, lassú mozgásformát, helyesebben szólva van egy olyan csoport, akikhez kijárok, őket hozzájuk igazítom. Tehát ott tudom, hogy még az igények, ők szokták mondani, hogy legyen már gerinc, nekik is ilyen változatos edzést tartok, hogy gerinc tréning legyen már, akkor azt tudom, hogy ők is ülőmunkát végeznek, egész nap bent vannak, és akkor délután nekik egy olyan speciálisat tartunk, ami a hátizmokat nagyon jól megmozgatja, de ez nem csak abból áll, hogy hátizmozunk, hanem ugye az egész törzsnek, meg az egész testizom, tehát itt a harmóniára törekedni kell, tehát itt a farizmok, a combizmok erőssége, a megfelelő nem csak erősítése, hanem nyújtása közben. Ez nálam a gerinc tréningen, ez egy nagyon komplexül összerakott gyakorlat, sor, de nem mindig ugyanaz van, tehát itt sincs egy ilyen, hogy mindig ugyanaz lenne, és akkor ezt meg tudnánk mondjuk jegyezni, hanem inkább még a tánchoz is hasonlít. Mert ha belegondolunk, azért a tánc az egy elég intenzív gerinc tréning, hiszen olyan mozdulatok vannak benne, és nagyon sokszor összekombinálom zenére, és ez ilyen nagyon-nagyon felszabadító érzés, közben vannak azok a gyakorlatok, amik a hátizomzatra mennek, de a törzsizomzatára is, és közben nyújtások, hajlítások, tehát mindenféle ilyen többféle mozgás formát ötvöz, amit így most nem is akarok felsorolni, hogy mindent, mert nagyon sok edzésforma van, amiben ez megtalálhatóak ugyanazok.
1: Ha mindet nem is soroljuk fel, néhány olyan mozdulatot, amit itt a szavak által is át tudsz adni, azt megkérhetlek, hogy oszd meg velünk.
2: Például ugye, ugye nagyon sokat vagyunk állva, ez itt. Itt ebbe is belekapcsolunk mozgás koordinációs gyakorlatokat, ami az egyensúlyt fejleszti. Ha már egy lábra állunk, és ott is végzünk gyakorlatokat, akkor az a test egyensúlynak a megtartása az egész testet munkára ösztönzi. Tehát itt a törzsizmokat, hasizmokat, hátizmokat, farizmokat, tehát természetesen a lábnak az emelése, az is farizom, illetve alulról indított hátizom erősítő gyakorlat, akkor a nem durva és főleg inkább hátra való kitörések, guggolások, amik nagyon hasznosak, főleg farcomb, és akkor ebben a kicsit guggoló helyzetben, de egyenes előre döntött tartásban, egyenes háttal is lehet már állva is olyan hátizom gyakorlatokat, oldalra emelve a kart, közelítve a lapockákat, de van, amikor labdát fogunk a kezünkbe, és akkor ilyen softballal színesítjük az órát, az meg rá is kényszerít arra, vagy egy bot, amit szintén használunk, rákényszerít a helyes tartásra, de aki otthon marad, az is ülve is meg lehet, vagy fekve talajon. Hát természetesen itt a túllendítések, a túl magasra emelések ne menjenek. Tehát a fitball is egy tökéletes eszköz erre, de hát én azt tudom javasolni, hogy csak szakemberrel a legjobb, illetve hogyha tényleg a YouTube-on vannak olyan edzők, vagy edzésformák, amiket lehet ezzel gyakorolni esetleg. Vagy aki nem itt kezdi, hanem valahol el szeretné kezdeni, mindig a számára megfelelő edzésformát kell választani. Tehát egy pilates is jó, akkor egy egyszerűbb body toning, egy body art, tehát sokféle mozgás van, ahonnan valaki elindulhat. Hát a gerinc tréning az igen egy kicsit komplexebb, meg nálam egy összetettebb edzésforma.
1: Kapcsoljuk be a beszélgetésbe ugye azt a területet, amellyel a mindennapokban a fiatalokkal találkozol, még akár itt a mozgás mellett is, ugye a művészet. Ugye itt a rajz, a festészet, a művészet történet, ami itt a te szakterületedet jelenti, hogyan hoznád összhangba, vagy hogyan látod esetleg az egymásra hatását a művészetnek és a mozgásnak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert az egyetemen a szakdolgozatomat pont abból írtam, ezt nem is beszéltük meg előre ráadásul, ami ezzel kapcsolatos, és volt a század elején a gödöllői művésztelep. Ők, megmondom őszintén, maga a munkásságuk, tehát az alkotásaik, nem mondhattam, hogy a kedvenceim, de az életvitelük, viszont meg az, hogy ők is a mozgást, a táncot, sőt a síelést is bekapcsolták már a mindennapjaikba, az már ott megjelent. Meg az, hogy Magyarországon szinte először használtak sílecet, amit egy külföldi finn barátuktól, a Zaskari Gallen Fillalától szereztek meg, és itt ezekkel jártak. A mozgásban pedig nekem úgy kapcsolódik be, hogy tehát a kreativitás, tehát ahogy egy alkotáshoz is szükséges kreatívnak lenni, ugyanúgy egy edzésnek, mert akkor azt is mondhatom, hogy ha egy edző nem kreatív, és nem ad mindig mást, valami újat, meg nem fejleszti magát, meg nem tud ezekkel akár zenékkel, vagy a csoporttal együtt mozogni, meg fel kell mérni azt, hogy milyen a társaság, és ahhoz kell mindig alkalmazkodni, tehát improvizálni is tudni kell minden órán. Tehát ehhez kell kreativitás, mert akiben nincs, akkor tényleg elég bekapcsolni egy YouTube csatornát, és minden nap azt megnézni, mert az úgyis ugyanazt fogja adni, oda nem kell különösebb tudás. De aki edző, én legalábbis így azt tartottam mindig is érdekesnek, vagy jónak, vagy amiből tanulni tudtam, aki kreatív. És van is olyan több művészettel foglalkozó, vagy akár rajztanár végzettségűn ismerősöm, barátnőm is, akik szintén elvégezték az edzőit utána, mert hogy egy bizonyos fajta kreativitást itt ki lehet élni napi szinten. Mindig újat alkotni, és az alkotás, az rögtön lejön, tehát rögtön visszajön a vendégekről, hogyha örömmel távoznak az óráról, tetszett nekik, tehát érzik ezt, meg már igényük van rá. Hát aki nem fogékony az újításra, meg a másra, az ne jöjjön. Tehát az maradjon ilyen egyszerűbb óra típusoknál, de aki úgy vágyik a kreativitásra, meg ő önmaga is az, akkor ezt be fogja fogadni.
1: Talán rövidebb távokat azért sokan megteszünk itt ha nem is a mindennap, de azért akár nyáron, vagy ugye itt a tavasztól őszig terjedő időszakban, de van, aki természetesen télen is használja a kerékpárt. Egy hosszabb kerékpározásra hogyan érdemes készülni?
2: Szerintem főleg itt, hogy a bükkben lakunk, a váltóöltözetet én fontosnak tartom. Ez is emberfüggő, mert aki rendszeresen jön, megy, az felmegy, leteker egy távot, és akkor visszajön. Az országút is, bicikli is más, mint mondjuk egy mountain bike. De ha valaki csak úgy gondolja, hogy na most szívesen tekerne, egyet elmenne valahova, az időjárás kell megnézni, és az szerint berakni esetleg váltóöltözetet, mert megizzadhatunk. Legyen egy olyan, ami száraz, lecserélhető, főleg, ha egy kicsit magasabb helyekre megy, ott az idő a hőmérsékletérzet is lehet, hogy valahol kevesebb, illetve ha gurulunk vissza, akkor fázhatunk. Tehát ahol még feltekertünk, megizzadunk, lefelé jövet lehet esély a megfázásra, ezért fontos átöltözni. A biciklit mindenféleképpen nézzük meg, hogy milyen állapotban van, kerekeket fújjuk fel előtte, a csomagot, aki hátizsákot visz, ugye az hátizsákba pakol, de nem izzad a hátunkra, hogyha veszünk csomagtartót, illetve arra egy ilyen speciális kis táskát, az ugye nem egy alkalomra szól, hanem többször, azt érdemes jól oda rögzíteni, illetve víz, kulacs mindenféleképpen legyen nálunk. valami kis műzli is esetleg, hogyha valaki megéhezik. Tehát itt mindenkinek kell nézni, meg tudnia azt az igényét, de inkább legyen plusz kesztyű, nélkül se induljon el senki útra, mármint biciklis kesztyű nélkül, és bukós isak nélkül főleg ne.
1: Esetleg egy kis fizikai rákészülés, egy kis bemelegítést érdemes ilyenkor is tenni?
2: Érdemes tenni, de ezt nem szokták általában. Hát itt most egy téli felkészülésnél, hogy a csoportos edzésekre visszatérve a spin racing az nagyon jó. Most mentünk például egy közös utat, meg többször is szoktam tervezni. Volt, aki most kapcsolódott a spinninges csapatomból be először, hogy na, akkor kimerészkedjen velünk a természetbe, és meg volt lepődve, hogy milyen jól bírja, és hogy milyen ügyes volt, és hogy mennyivel másabb kint tekerni, mint mondjuk csak bent, meg így csapatba. De érdemes előtte egy kicsit bemelegíteni, azzal már, hogyha egy kicsit lassabban kezdjük a tekerést, tehát amíg elérjük mondjuk itt az emelkedőt a belvárostól, itt hátul a Zandor utcán elmenve is már van egy olyan jó kis emelkedő, ami nem látszik, de érződik. Aki szokott arra járni a kerékpárral, az valószínűleg érezte már, és akkor ugye egy erősebb bemelegítés az már csak Lilafüred előtt a Csanyiknál kezdődik.
1: Itt mostani beszélgetésünk végén, ha esetleg azzal kapcsolatban megosztanál velünk néhány gondolatot, hogy mindezekben a tevékenységekben a hit milyen erőt ad neked?
2: Hit nélkül ugye nem lehet szinte semmit sem csinálni az életben. A sporthoz is kell, tehát hinnem kell, tehát Istenben is, hogy megfelelő segítséget nyújt ahhoz, hogy felkészüljek, meg hát lehet, hogy furad, én úgy imádkozni szoktam futás közben, ez mert az is, hogy Istenem segíts meg, hogy beérjek a célba, hogy ne legyen semmi gond, hogy kibírjam. Tehát ez a hit az úgy végigkísér akár a sportban és utána is, ugye hála jó Istennek, hogy ezt így kimondjuk sokszor, hogy köszönöm Istenem, hogy mondjuk sikerült ezt a távot lefutnom versenyen, így sikerült, úgy sikerült, tehát hogy ezek így fontos, hogy benne legyenek.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, ebben az órában is beszélgethettünk mindezekről a területekről, és hasznos gondolatokat osztottál meg velünk itt a sporttal kapcsolatban, és a személyes életedbe is bepillantást engedtél. Köszönöm, Tímea.
2: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Műsorunk vendége Béres Tímea edző volt, a Balázs Győző Református Gimnázium művésztanára. Itt az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszöni megtisztelő figyelmüket. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Intézmény látogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága, tájékoztatta a tárca az MT-t. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában augusztus 31-ét követően bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is, tartalmazza a közlemény. A minisztérium célja, hogy feltárja a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzen a hibákkal, kijavítsa azt, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy a korábbi problémák ne ismétlődhessenek meg többé, tették hozzá. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafókörzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet közleményében az Economus gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell egyebek mellett a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rosttartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Megjegyezték, az egészséges ma egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória. Kitértek arra, hogy az egészséges élelmiszerek sokak számára a drágább kategóriába tartozó bio cukormentes glutén mentes, funkcionális élelmiszereket jelenti.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallják.
2: Vas Albert Hagyaték. Egyszerű bevezetés egy különös könyvhöz. Cserkész gyerekkoromban 1921 nyarán megmart a kurta kígyó. Háromszor is velém fecskendezte a mérgét, mert nem tudtam kikecmeregni a tüskés kökénybokorból, ahová ügyetlenül aláfittyentem a meredek vízmosás pereméről. Mikor a fiúk végül is kihúztak onnan, úgy fájt már a lábam, hogy azt hittem vége a világnak. Kékült is gyorsan. Sztána felett táboroztunk a lügetes szélén, Galataszeg csücskében. Mire nagy kínlódással fölvittek a fiúk a meredek hegyoldalból a tisztásra, ahol a sátraink állottak ügyes félkörben, a kövekkel megjelölt tábortűzhelye körül, már emlékezetem is elmaradt valahol, mert csak arra emlékszem vissza, hogy tűz égette a lábamat, torkomat félelem szorította, és nagy messzeségben feltűnt cserkészvezetőnk megdöbbent arca. Hogy mi történt ezután, azt csak másoktól tudtam meg rendre. Először is elvittek hevenyészet hordágyon Sztánára Kós Károlyhoz, aki a házán dolgozott volt éppen akkor. Orvoshoz kell vigyük, de gyorsan, mondta a cserkészvezetőnk, de Kós Károly rám nézett, s megrázta a fejét. Arra már nincs idő, mondotta, s oda kiáltott a szolgalegényéhez. Nyerdgeld meg a hollót, de gyorsan ám. Aztán felkötöztek engem a kis hegyi lóra, és már vittek, és kantáram vezet valovat, nem le a völgybe, ahogy illett volna, hanem neki a hegynek. Fekete hegynek nevezik a sztánaiak a hegyet, ahová vittek. Alig, hanem azért, mert szénégetők lakoztak odafönt. Egy Boldizsár nevezetű vénemberhez vittek, aki csodatevőnek nevezett volt a nép. Hosszú lehetett az út odaföl, de nincs emlékezésem erről. Mindössze arra emlékszem, de az is lehet, hogy úgy tűnik, mintha emlékeznék erre, mert annyiszor hallottam mások szájából, hogy egy öreg ember fölém hajolt és megkérdezte: mit tudsz Istenről, gyerek? Én meg kinyögtem nehezen mozduló nyelvvel: ő teremti a világot. Színigazat mondtál, s ehhez tartsd magad, felelte az ismeretlen szakállas vénember, és megtoldotta egy második kérdéssel: ha Istennel lennél, teremtenél-e mérget? Azt mondják, akik ott voltak, hogy erre csak megráztam a fejemet, mert beszélni már nem tudtam többé. Kék voltam, mint az érett szilva, és a szemem is lezárult. De úgy rémlik még ma is, mintha roppant messzeségből hallottam volna az öregember hangját, ahogy mondta: az Úr se teremtett ilyesmit, de az emberek buták, és nem hiszik el, amikor mondom. Na, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma felötted, aztán Isten gyermeke vagy. Teszünk egy kis ciberét a marások helyére, hadd menjen ki belőlük a hőség, és rendben leszel, mielőtt hármat szól a fürj. Hogy szólott-e hármat vagy sem, azt nem tudhatom, de amikor fölnyitottam a szememet, ott feküdtem egy csergepokrócon bükkerdő mélyén, szén égetők félfedele alatt, s a bükkök lombja közül úgy csillogott alá az égbolt friss kékje, mintha angyalok

Minden felsoroltam, még az arabokat is, csak a magyarokat nem. Amikor a vizsgabiztos rám mordult, hát a magyarok, azt feleltem, hogy még az én dédapám dédapjának a dédapja is ott született Erdélyben, s bizony még az ő dédapja dédapjának a dédapja is. Így aztán elbuktatott földrajzból és történelemből. 45-ünk közül mindössze 4 ment át. Egy évre rá, 1926-ban 2 hízott disznó segítségével mégiscsak leérettségiztem. A hízókat szekéren szállítatta be apám Kolozsvárra a vizsgabiztos házához, és amikor végre kezemben volt a román bakkalaureátus becsétes írása, és indulhattam haza, illendőségből felkerestem még a Monostori út egyik szép régi házában lakozó nagynénémet, Bornemissza Elemérnét, hogy elmondjam neki győzelmemet a románok fölött. Mikor beléptem az ebédlőn keresztül a nappaliba, ott találtam nála Kunc Aladárt, Reményik Sándort és Kós Károlyt. A két előbbit ismertem már, hiszen ők faragtak írót belőlem, de Kós Károlyra nem emlékeztem vissza. Amikor nagynéném bemutatott neki, Károly bácsi rám emelte nagy csontos mutatóját. Hát te vagy a sze, akit az a vén csodatevő ott fenn a hegyen kigyógyított a kígyómarázsból. Olvastam verseidet az Ellenzékben is, meg a Pásztortűzben is, nem rosszak. Aztán nagy hangon, ízesen kiszínezve, Kós Károlyosan elmondta a többieknek is mindazt, amiről én magam is csak ködösen tudtam valamit, hogy miképpen vittek fel annak idején a hollóhátára kötözve félholtan csodatévi Boldizsár konyhójához. Mikor aztán a történet végén Kunc Aladára maga szelíd józanságával érdekes babonának nevezte a csodatévi emberekről szóló regéket, Kós Károly bátyák neki mérgelődve szökött talpra, s föl alájárva a perzsa szőnyegeken mindkét kezével hadonászva kioktatta az emberi lét nagy valóságairól elszakadt szerencsétlen városiakat, Kunc Aladárt és a szegény szótalan Reményik Sándort, kiknek lelke hozzánőtt már az aszfalthoz, és emiatt nem voltak képesek fölfogni többé azokat az Isten és ember közösségéből fakadó titkos erőforrásokat, amelyek ma már csak a hegyi emberek hagyatéka odafönt a ködös gerinceken. Úgy neki melegedtek a vitának, hogy róla meg is feledkeztek, és észre sem vették, amikor nagynénémtől elbúcsúzva kiosontam az ajtón, hogy még idejében elkapjam a Szamosújvárnak induló vonatot, ahol kocsi várt rám, hogy hazavigyen. Ennek a vitának az emléke azonban mélyen megmaradt bennem, akárcsak a kovasz szőrében a bojtorján. Még annak a nyárnak a vége felé, mielőtt nekiindultam volna az egyetemi életnek, hátizsákkal a hátamon fölkerestem a kalotaszegi hegyeket. Források mellett erdők tisztásain töltöttem az éjszakákat könnyű ponyva alatt. Birkapásztorok, fadöntők, szénégetők tüzénél üldögélve hallgattam a hegyi emberek lassú beszédét, míg végül is megleltem öreg Boldizsárt, a csodatevőt, szénégető kemencé mellett. Megmondtam, hogy ki vagyok, de nem emlékezett rám. A cserkészekre sem emlékezett, de Kós Károlyra igen. Derék ember, ő kelme, mondta bólogatva, derék ember. Mikor aztán előjöttem azzal, hogy azért vagyok itt, mert ő mentette meg az életemet, csak rám bámult kis kék szemeivel a bozontos szemöldökök alól. Én, úrfi, magamtól nem vagyok jó semmire. Vén iskolázatlan szénégető vagyok, semmi egyéb. Mindössze eszköz az úr kezében, mint enyémben az a balta ott, vagy ez a fakanál. Én nem mentettem meg soha senkit semmitől, az úr végezte azt. Ő tartotta meg magát.

0: És ha igaz, amit mond, én csak egyike vagyok azoknak, akik őrzik még mindig a szent hagyatékot, amit őseink hagytak volt ránk, sok száz esztendeje annak régi időkből, amikor még az Úr nemzete voltunk. Őrizzük, egyre csak őrizzük az Úr védelméhez visszavezető kicsinyke ösvény titkát, amely olyan ma már ebben a nagy megbojdult világban, mint elmohásodott vadcsapás havas erdő sűrűjében, amit már csak a lélek láthat meg, nem a szem. Mert egyszer, még elébb vagy utóbb, de minden bizonnyal eljön az az idő, amikor fölébred a völgyek magyarjaiban a lélek, és keresni fogják az igaz utat, mely pusztulásból győzelembe, nyomorúságból az Úr gazdag dicsőségébe vezet vissza, ahonnan valamikor nagyon régen, magunk gyarlósága folytán hibás útra tértünk. Ültünk a hanvadó tűz mellett a sötét bükördő mély csöndjében, s az öreg beszélt halk dörmögő hangon azokról, akik a hegyekben élnek, itt meg amott, s őrzik a nyomot, mely Istenhez vezet, s amely nyom egyszer majd még úttán szélesedve kivezeti a magára is Istenére lelt magyar nemzetet a sötétség nyomorúságából a feltámadás fényességébe. Nem is tudom, mikor aludtam el, elheverve ott a hanvadó tűz mellett. Hűvös reggel volt már, mikor felébredtem. Fehérköd ült a kemencék tisztásán, s a bükkök koronája is elveszett fölöttem a ködben. Magamban voltam. A tűzhelyén szürke, hideg hamu. Kesernyi szaga megtöltötte a levegőt. Délig ott lézengtem a kemencék körül, remélve, hogy előbb-utóbb visszatér az öreg, s előbúvik valahonnan a fák közül. De nem jött elő, pedig olykor, mintha a hátamban éreztem volna a szemét. Dél eltertével aztán nem vártam tovább. Mennem kellett vissza az emberek közé. Mielőtt beléptem volna a fák közé, a tisztás végéből még visszanéztem. Semmi sem mozdult. Pedig éreztem újra, hogy valakinek rajtam volt a szeme. Öreg boldizsár szeme lett volna valahonnan a sötét fák közül. Vagy Isten szeme? Mentem, mert mennem kellett, de ahogy mentem, valamit vittem magammal. Valamit, ami rátelepedett a lelkemre azon az éjszakán ott a bükkerdő közepén, a kicsi tűz mellett, ahogy öreg boldizsár reszelősvén hangját hallgattam a csönd búrája alatt. Lelkemre telepedett mindaz, amit az a hang mondott, és nem tudtam többé szabadulni tőle. Attól kezdve barangolással töltöttem minden nyaramat. Jártam a hegyeket erdészerte, üldögéltem éjszakákon keresztül pásztorok tüze mellett, szénigetők kunyhója előtt, hegygerincek legelőjén, bozontos, sötét sziklakatlanok mélyén, szívtam magamba magányos hegyi emberek lassú, gonddal ejtett szavát. Régi magyar városok poros könyvtáraiban kutattam, foszladozó, nehezen olvasható följegyzések között, és gyűjtögettem a magyar lélek Isten tudatának ritka mézét. Nem mint szorgalmas méhecske, ki ellepi a kertek virágait, hanem mint konok, szívós, erdei dongó, ki nagy utat tesz meg egyik rejtett katlan ritka virágától a másikig, s amit így gyűjtöget, nem édességet keresők gyors örömét szolgálja, hanem egy távoli jövendő, rég várt reménységét. Így gyűlt össze ennek a könyvnek az anyaga hosszú esztendők során. Lázba szedtem időrend szerint, s amikor a jelenbe érve megszakadt a lánc, bujdosáson messzi földjéről is tartottam a titkos kapcsolatokat, s gyűjtöttem tovább a nagy sötétség mélyéből a kicsike lángok fényét, ahogy lehetett. Mert tudva lévő, hogy szenvedés csiszolja fényesre a lelket, s az Úrhoz vezető utat tövis szegélyezi. Biztos vagyok abban, hogy az Erdély jelenkor sokkal gazdagabb az isteni csodákban, mint amit nekem ezekből összegyűjtenem sikerült a távolságon át. És biztos vagyok abban is, hogy az öreg boldizsár által annak idején elmohásodott vadcsapásnak nevezett nyom ma már ösvényé szélesedett ott az erdélyi hegyek között, melyen egyre több és több magyar halad fölfelé, egy megtalált jövendő felé. Akit annyira megmételyezett ez a világ, hogy tudni se akar már Istenről, az ne is vegye kezébe ezt a könyvet. De akiben még pislákol egy kicsike reménység, egy csipetnyi vágyózás valami jobb és szebb után, valami, amiben hinni lehet még. Aki nem tud belenyugodni abba, hogy a gyűlölet mindennél hatalmasabb ezen a földön, és a magyar nemzet jövendőit immár elnyelte véglegesen a gonoszság özönvize. Akinek a lelkében van még bátorság ahhoz, hogy szembeforduljon ezzel az özönvízzel, és oda kiáltsa az árnak, megállj, s térj vissza, ahonnan jöttél. Ezt a földet, s ennek a földnek a népét az Úr ereje őrzi. Az jöjjön velem, és ismerje meg az igaz valóságot, ami szabaddá teszi azokat, akik élnek vele, s kimenti őket a poklok mélységéből is. Első fejezet. Felsőmaros mentén, magosan Gödemester háza fölött a hegyekben, van egy kiugró sziklakő, amit a rege szerint villám védelmez a betolakodóktól. Legyen az kíváncsi hegymászó vadász, eltévedt juhászbojtár, vagy szökött rabot, bújdosó székelyt kereső idegen katonaféle. Nyári melegben, télfagyában, csillagos tavaszi éjszakán, vagy sűvítő őszi szélviharban villám csattan a sziklán, szemet vakít, s rettegésen tölti meg a levegőt, valahányszor idegen kerül a közelébe. Olyan villám ez, ami nem az időjáráson múlik. Valamikor nagyon régen, amikor a király páncélos idegen lovagjai üldözőbe vették a nép sámánjait, titoktudóit, gyógyító véneit, a legtitkosabb titoktudójának egyikét, Bogát Táltost elfogták volt a zsoldos katonák a mezőség mocsarai között, és kimondták rá a mágia halált. Elhív azonban az új Isten papjainak kívánságára, véresre kellett ostorozzák a katonák, hogy kiverjék belőle az ördögöket. Nos, két idegenbeszédű királyi fegyveres elővezette öreg Bogátot a pörbíró udvarára. Ott állt a két idegen között, szikáron magasan fölemelt fővel, és szembenézett a királybírójával. Válligomló hosszú fehér haján, fehér szakállán megcsillant a lenyugvó napfénye. A pörbíró fent állt a tornácon, mellén összefont karokkal, és szigorúan nézett alá az öreg Isten papjára. Tisztelem a korodat, öreg, mondta ki a szót, s ha megvallod bűnödet, és áttérsz az igaz hitre, kegyelemmel lehetnék irántad. Keményen nézett szembe vele az öreg. Légy kegyelemmel magad lelke iránt, király embere, mondta mély zengő hangon. Magyar vérfai keretben, magyar anya szült a világra, s idegen urakat szolgálsz, mégis nemzetet kárára. Ki vagy te, hogy kegyelmet adj nekem az Úr Táltosának? A királyi pörbíró homloka ráncba szökött, arca elsötétedett, szája széle megrándult. Ostorozzátok meg, mordult a zsoldosokra, tanuljon tisztességet halál előtt. S azzal sarkon fordult, s döngő haragos léptekkel bément a palotás házba. A két fegyveres emelte már a kezét, hogy letépje a vénemberről a hosszú fehér táltosi köntöst, s a két hóhér segéd is elfoglalta két oldalt a maga helyét, hosszú marha terelő korbáccsal a kezükben, amikor valami különös, és érthetetlen dolog történt. A vénember fölemelte két kezét az ég felé némán, és a következő pillanatban fehér köddé látszott foszlani ott, a szemük előtt. Valami hirtelen szélroham csapott alá az udvarra, megkavarta a port, fölkapta a fehérködött, és már ott se volt. Katonák, korbácsosok szájtátva bámultak egymásra. Elvitte az ördög, hebegte az egyik, és ilyettében keresztet vetett magára. A pőrbíró káromkodott csúnyán, amikor a fegyveresek tisztje jelentette neki, hogy mi történt. Túljárt az eszeteken a vén varázsló? Ordította meg szeppen zsoldosokra. Elbolondított, mi? Erédjetek utána, és hozzátok vissza a föld alól is, takarodjatok. De hiába volt minden keresés. Az öreg táltos eltűnt, mintha föld vagy ég nyelte volna el. Krónikás papok szerint a zsoldosok tisztje nem is merészelt visszatérni a pőrbíró elé, hanem embereivel együtt tova vonult a Maros folyása mentén lefelé, és hetek teltével jelentkezett csak szolgálattételre a csanádi ispánnal. A szóvezét szerint pontosan ugyanabban az időben, amikor az öreg bogát köddé változva tova tűnt egy szélroham hátán a pőrbíró udvaráról, jó három napi lófutásnyira onnan, a felső Maros zúgóvize mentén a nagyhegyek lábánál, Gödemester, az ősi magyar rovásírás tudója, ott ült ház előtt a patkán, s vésőkéssel a kezében rótta bele egy tisztára gyarult tölgyoszlap fájába, rabombán parancsára a székely szállások rendjét. Egyszer csak forgószél támadt az udvarán, s hogy odanézett, ha csak ott állt hosszú fehér köntösében öreg bogát, a táltos ember. Na csak, hökkent meg Gödemester, s fölkent a patkáról illedelmesen, nem hallám kegyelmed érkezését. Tisztelje meg házamot, ha itt van. Az öreg ember közelebb jött hozzá, fáradtnak látszott. Baj vagyom, fiam, mondta mély, szomorú hangon. Idegen acél hasít a magyar fába, metszi a rostját, aprózza erejét, magyart magyarral állít szembe idegen hasznára, békességről beszél, s háborúságot csinál, alázatot hirdet, s gőgös erőszak jár a nyomában. Súhajtott, s folytatta lassú szóval. Mondd valamikor, hogy jól ismered itt a hegyeket. Mutass hát nekem egy helyet, ahonnan messzire elláthat a szem, ahol barlang is akad, miben megszállhatok, víz, amit ihatok, erdei gyümölcs, kószáló vad, amin elélhetek, míg megérik az idő, és nem emel többé fegyvert magyarra magyarra. Gödemester eltűnődött néhány pillanatra, aztán földerült az arca. Tudok ám egy olyan helyet, hogy ne tudnék. Együtt van minden, amit kegyelmet kíván, s még több is egyel. Idegen ott meg nem leli soha, ha ezer évig is keresi a nyomát. Azzal ne legyen gondod, mosolyodott el az öreg táltos a szakálla megett. Megvéd engem azoktól az úra maga módján. Bent aztán a kemencé szobában falatozás közben kiöntötte öreg bogát a szívét. Nehéz idők jönnek, öre fiam, mondta komoran. Bizony nehéz idők. Nem az új Isten miatt, hogy tük mondjátok, mert hiszen csak egy Isten van, mindegy, hogy hányféle néven nevezik. Ott rejlik a baj, hogy akik kard élének s faltörőkosnak használják Isten nevét, azok nem Isten igazságát keresik, hanem a maguk galád önzését szolgálva megbújnak a neve mögé, hogy elrabolhassák azt, ami a másé, és legyilkolhassák a védekezőket, mint Isten ellenségeit. Meddig tart ez így? Kérdezte Göde. Az öreg Isten embere vagy, tudnod kell ezt? Az Úr nem ösmer időt, felelte a táltos csendesen. Ő neki 100 esztendő vagy 1000 esztendő, mindössze egy pillanat. De annyit mondhatok neked, fiam, hogy mindaddig nem lesz békesség többé, amíg meg nem tisztul lelkében a magyar, mint gyémántkő a tűzben. És amíg ez még nem következik, addig meg kell őrizzük számukra a nagy titok tudását, mit őseink hoztak volt magukkal messzi földről, napkelet felől, Úrvárosából. Ez a mi feladatunk, Göde fiam, se több, se kevesebb. A rege szerint Gödemester vendégül látta a táltost hosszú ideig, még csak lovaslegény hírül nem hozta, hogy királyi lándzsásokat láttak a népek disznajónál, páncélos lovagok parancs alatt, s fölfelé haladtak a Maros vize mentén. Ekkor Gödemester fanyerget tett föl 4 kis hegyi lóra, megrakta azokat mindenféle szükséges dolgokkal, s fölvitte vendégét a hegyekbe. 4 nap múltával tér csak vissza, 4 lovával, üres nyergekkel egymagában. Hogy hol rejtett el volt az öreg tártost, nem mondta meg senkinek, még a lovak uraknak se, akik ott vártak Mária a házánál, amikor lejött a hegyekből. Pedig megkínozták erősen napokon keresztül, mert valaki beárulta nekik, hogy ott rejtőzködött nála Bogát, a király ellensége. Végül is fejét vették, és karó tetejére szúrták fel a kapu elé, hogy mindenki lássa. A lovagurak pedig 200 fegyveressel fölmentek a hegyekbe, hogy megleljék a táltost. Senki attól a naptól kezdve nem látta többé egyiküket sem. Elnyerték őket a hegyek. Esztendőkkel később egy pásztorlegény talált valahol a sziklák között egy páncélsisakot. Lehajolt, hogy fölvegye, de abban a szempillantásban nagyot dörrent fölötte az égbolt, pedig sütött a nap, felül se volt sehol, és fényes villám csapott a sisakba, porrá égetve azt pillanat alatt. Legalábbis így mesélt el a képéből kikelt verejtékes léhegő legény odalent a völgyben az embereknek, s még mindig reszkedett egész testében, amikor elmondta, hogy mi történt vele odafönt. A szikla, ahol ez megesett, ott emelkedik hátul a hegyekben egy kis falucska fölött, amit ma Gödemester házának neveznek. Nagy, magos szikla, ég felé meredő. Lábánál kicsi tisztás, jó vízű forrással, s a tisztás körül sűrű-sűrű erdő, amíg ellát a szem. A szóbeszéd szerint csapás vezet fel a kicsike tisztácsról, föl a sziklák közé, és odafönt valahol barlangot is rejt a boróka. De ember még nem akadt rá, mert aki arra veszi az útját, az már a sűrű erdőben úgy körülveszi a fél homály, hogy elveszti benne az irányt. Ha mégis feljut valamiképpen a kicsi tisztásig, egyszer csak morajlani kezd felette az égbolt, akár van felleg rajta, akár nincs, s villám kezdi hasogatni körülötte a fákat. Akinek esze van, az futásnak ered, s akinek nincs, az bizony emberfia nem látja többé se élve, se holtan. Éjszakánként havasi pásztortüzek mellett lassú beszédű székelyek szót ejtenek néha egymás között az öreg táltosról, aki ott él valahol a villámkő barlangjában immár több mint 800 esztendeje, és őrzi régi nagy titkok tudását, melyek előzik a rontást, meggyógyítják a testet meg a lelket minden nyavajától, távol tartanak veszedelmet, pusztulást, s az igazságot győzelemre viszik. A régi nagy titkok tudása ott van ma is, mondják, a villámkő barlangjában valahol, és csak arra vár, hogy megérjen az idő, és visszatérjen urához, Istenéhez a magyar. Kőbe vésve, fába vésve, és a szent könyve megírva, ott van ma is a törvény. A nemzet, mely önmagával meghasonlik, elvész, és a ház, mely maga ellen támad, nem marad meg. Testvérgyilkos átkozott az Úr előtt. Honnan tudják mindezt az emberek ott fenn a jegyekben? Onnan, hogy minden hetedik esztendőben van egy éjszaka nyár derekán, amikor leghosszabbak a nappalok és legrövidebbek az éjszakák, s amikor pontosan azon az éjszakán ott áll a teli hold a nagy szikla felett. És aki azon az éjszakán föllopódzik a szikla alatti kicsi tisztáshoz, arra nem csap alá a villám. Az csöndben leülhet a kis forrás mellé, s ha csöndben ül ott, kis ujját sem mozdítja. Pontosan éjfélkor megláthatja a teli hold alatt az öreg táltost, amint alá ereszkedik korsójával a vízre. Szót is válthat vele, kérdezhet tőle ezt, vagy amaszt, amire igaz választ kapnia fontosnak tűnik, és bármiféle betegség gyötörné, azt egyetlen szóval, egyetlen érintéssel meggyógyítja a titoktudó öreg. De csak akkor, ha az, aki ott áll előtte, az lelkében, szívében, tettében és minden szándékában valóban magyar. A titoktudó látó ember ott Gödömester háza fölött a hegyben ezt felismeri nyomban. És jaj annak, aki csalás szándékával megy fel oda. Egyetlen villámcsapás csalánná változtatja az ilyent.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Hagyaték című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bőzsöny Ferenc előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció. Az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiáé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolai igazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaladás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, majd műsorunkban a Supertramp brit progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

A Supertram együttesnek egy sorozat igen sikeres albuma volt az 1970-es és 80-as években. A zenekar legjobban a későbbi számaikról ismert, mint például a Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Bit vagy a Logical Song. A slágerlistákon elért sikerek ellenére nem lettek szupersztárok Nagy-Britanniában, noha Kanadában, az USA-ban és Európa többi részében azzá váltak.

Az énekes és zongorista Rick Davis hirdetéseket adott fel a Melody Make újságban, hogy összegyűjtse a zenekar korai verziójának tagjait. Ezen törekvését egy holland milliómos támogatta, és ennek eredményeként 1969. augusztusában összegyűlt egy csapat.

Az első album 1970. júliusában jelent meg, bár az album érdekes volt zeneileg, pénzügyileg nem hozott sikert. Richard Palmer 6 hónappal az album megjelenése után hirtelen kilépett az együttesből, Robert Millar pedig ideg összeroppanásban szenvedett. A következő albumhoz Frank Farrell, Kevin Curry, ütős hangszerek és Dave Whitrop fúvola és szaxofon helyettesítette Millart és Palmert. Roger Hudson pedig átváltott gitára, és ebben a felállásba vették fel az új albumot.

Az új lemez 1971. júniusában jelent meg, az album tulajdonságai közé tartozott a The Beatles-re hasonlító zene, a kereskedelmi megközelítés a szemfelkeltő borító. Ezzel a Supertrampnek sikerült egy kultikus együttesé válnia, az előadásokat azonban nem sikerült javítaniuk, így a holland milliómos megvonta pénzügyi támogatását az együttestől adósságai kifizetése után.

Végül fokozatosan az összes tag kilépett, kivéve Hodgsont és Davist. 1972 végén, miután Davist és Hodgsont meggyőzték, hogy folytassák, a zenészek intenzíven keresni kezdték a leendő tagokat, akik helyettesíthették volna a volt tagokat.

0: Zenes Át című műsorunkat hallották, melyben a Supertramp brit progresszív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Sok a szúnyog az idén.
1: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előre láthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben, eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte. Arról is beszélt, a védelmi munkacsoport megkezdi az elmúlt évek energetikai és vízügyi örökségének feltárását. A kormányfő hangsúlyozta, megvizsgálják, milyen szükséges fejlesztések maradtak el, hol vannak az ország legsérülékenyebb pontjai, és milyen beruházásokkal tehetik ellenállóbbá Magyarország energia és vízellátását. Kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. A weboldalon panaszt is lehet tenni, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Azt mondta, napjainkban a deepfake tartalmakkal, emmivel generált képekkel, videókkal, vállalkozásokat, embereket lehet tönkretenni. Hozzátette, már bárkiről lehet olyan videót készíteni, amiben olyasmit mond vagy csinál, amit valójában sosem. Ezen ellen szabályozással lehet fellépni, ilyen az Európai Unió EMMI szabályozása is, aminek előírása, hogy jelölni kell azokat a tartalmakat, amik mesterséges intelligenciával készültek, mutatott rá. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új kormányzati honlapon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait, érdekeit. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával országos ellenőrzést végez a nemzetközi konyhát képviselő vendéglátóhelyeken. Azt vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Az ellenőrzések elsősorban a gyrosz, döner, ázsiai, indiai, sushi és egyéb nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre terjednek ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az ellenőrök az alapanyagok megfelelő tárolására és kezelésére, a hűtési lenc folyamatos fenntartására, a nyersanyagok és a készítelek elkülönített kezelésére, a vendéglátóhelyek higiéniai állapotának és műszaki feltételeinek megfelelő voltára. Az ellenőrzések kiterjednek a személyi higiéniai előírások betartására, az allergénekre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás szabályszerűségére. A fokozott vizsgálatokat a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 155 távol-keleti vendéglátóhely ellenőrzésének eredményeként 126 esetben hatósági eljárás indult, 18 esetben a tevékenységet felfüggesztették az élelmiszerbiztonsági hiányosságok miatt. Tavaly 350 giroszt árusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, 89 esetben került sor itt eljárás megindítására, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégén. Egy ismert régészeti lelőhelyen a Makói országút mentén egy beruházást megelőző régészeti megfigyelés során kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű és rendkívüli mennyiségű leletanyagot rejtő településrész van a földben. A római korból származó, a Krisztus utáni 3.-4. századra datálható szarmata település 146 objektuma került elő júliusban a lelőhelyen készülő hűtőtó medrében. A Tornyai János Múzeum saját munkatársaival, diákmunkásaival, valamint múzeumi önkéntesek bevonásával tucatnyi emberrel végzi az ásatást, hogy minél előbb lehetőség szerint augusztus végéig feltárják a területet. Szombaton és vasárnap nyílt ásatási napot szerveznek a telephelynél, a kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontásfinom munkáiról, vagy a leletanyagok rendszerezéséről, csomagolásáról.
1: Az időjárásról.
2: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A testvéri szeretet.
2: Nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk.
1: Hagyomány és megújulás metszés pontján.
3: Volt 4 szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a Magyar Protestáns Egyház történetnek.
1: Hagyomány és innováció. Kolozsváron szervezik a 35. RMKT vándorgyűlést.
4: A vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto vándorgyűlés téma köré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kihagyhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrása, HR-rel foglalkozó szekciónk. A minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Bibliában ez áll. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Az ige részlet Péter első könyvének első fejezetéből származik. Ennek apropóján beszélgetünk Hályos István Batári és Nevetlen falui lelkipásztorral a testvérszeretetről, Isten irántunk való szeretetéről és a mi Isten felé irányuló szeretetünkről. A riporter Birta Zoltán.
5: Most, amikor a szeretet hiányát éljük sokan, nagyon sokszor merül fel az emberi lélekben, hogy mi is ez, milyen fogalom ez, miért is van a Szentírásban oly sok alkalommal erről szó. A Szentírás mit ír a szeretetnek a fogalmáról? Mi is ez?
2: Nagyon jó, hogy erről beszélgethetünk, Zoltán, örülök a kérdésnek. Valóban nagyon aktuális ez a téma. Egyre inkább, hogy akárcsak a gyülekezeteket nézem, körülöttem levő embereket, nagyon nagy szükségük van az embereknek a szeretetre. És tulajdonképpen nem hazabeszélni akarok, de az Isten az, aki a szeretetről példát mutatott nekünk, és megmutatta, hogy milyen az igazi szeretet. Elsősorban, amikor egyszülött fiát adta értünk, az Úr Jézus Krisztust, azt mondja János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Tehát annyira szereti az Isten a világot, hogy még az egyszülött fiát is odaadta érte. És nagyon érdekes, hogy ha a Biblia elejét nézzük, a teremtés történetet, akkor az Úristen megteremtett mindent, megteremtette Ádámot és Évát is utána, és azt olvassuk, hogy az Isten együtt élt az emberrel. Tehát az Éden kertjében az Isten ugyanúgy jött-ment, mint ahogy Ádám meg Éva, hogy ennyire közeli szeretett kapcsolatban voltak egymással, Isten és az ember. És aztán jött a bűneset, ami ezt tönkretette tulajdonképpen, és azóta távol vagyunk alapvetően az Istentől, és ameddig vissza nem találunk az Istenhez, ugye ez fontos, hogy ez az én feladatom, az ember feladata, hogy visszamenjek az Istenhez, mert én jöttem el az Istentől. Ugye Ádám és Éva, amikor vétkezett, akkor hátat fordított az Istennek. Ugye azt mondta az Isten, hogy egyetlen egy dolgot nem szabad csak a kert közepén lévő fának a gyümölcséből lenni, minden más szabad. És hát az ember ezt az egyetlen egy törvényt nem tartotta be, és ezzel engedetlen lett, hátat fordított az Istennek, és abból a szeretet kapcsolatból, ami akkor megvolt, ezzel kilépett. És tulajdonképpen ameddig

0: tetem, de az a szeretet csökevényes, gyenge. Nem olyan, mint amilyennek az Isten a szeretetet annak idején elgondolta és megteremtette. De fontos látni azt, hogy lehet az ember szeretete teljes, ez sok munkával jár, ezt azért hozzátenném, de mindenképpen ott kezdődik, hogy először vissza kell fordulnia az embernek az Istenhez. Ameddig ezt nem teszi meg, addig nem fog tudni igazán szeretni. Tehát valamiféle szeretetre képes minden ember, de olyan szeretetre, mint ahogyan a szeretetet az Isten elképzelte, olyan szeretetre nem vagyunk képesek csak az Istennel, csak az Isten közelében. Mert onnantól kezdve, hogy visszafordulok az Istenhez, onnantól kezdve, hogy Krisztust elfogadom életem urának, onnantól kezdve az Isten szent lelket ad, és a szent lélek az, aki elkezdi kimunkálni bennem, hogy milyen is az igazi szeretet, és elkezd megtanítani arra. Ugye szeretnék különbséget tenni az emberi szeretet meg az isteni szeretet között, mert az emberi szeretet feltételes. Tehát megvannak a feltételeim, azt mondom, hogy ha ilyen és ilyen vagy, ha ezt és ezt csinálod, akkor tudlak szeretni, de ha nem, akkor pedig nem tudlak szeretni. De az Isten szeretete feltétel nélküli. Tehát ha nem is úgy viselkedek, vagy nem is azt teszem, amit az Isten elvár tőlem, akkor is szeret engem. Ez a kettő között a különbség, és az Isten meg tud tanítani bennünket az ő szent lelkén keresztül, meg tud tanítani arra, hogy ilyen feltétel nélküli szeretet legyen bennem. Ugye ajánlom szeretettel elolvasásra a 2 Korintus 13-at, a szeretet himnuszát, ott le van írva, hogy milyen az igazi szeretet. Azt is aláhúznám, hogy az Isten szeretetét írja le, hogy hogyan szeret bennünket az Isten. És nagyon sok minden fel van ott sorolva.
1: Sokszor halljuk, hogy szeretni kell egymást, sőt, erre még a magyar zené világban is vannak zenétételek, hogy szeressük egymást. Gyerekek, de a Biblia is ezt üzeni, hogy szeressétek egymást. Ebben a szeretetlen világban, amikor hamarabb találunk okot arra, hogy valakit utáljunk, mint hogy szeressünk, hogyan lehet ebben a világban ezt az életérzést, ezt a útravalót magunkkal vinni, valóban megtartani?
0: Ha szeressük egymást, ez egy jól hangzó dolog, de megint csak oda kell visszatérjek, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nem működik anélkül, hogy az Istennel való kapcsolatom helyre ne állt volna. Ha emlékszel, vagy ha emlékeznek a hallgatók is, akkor Jézust egyszer megkérdezték, mi a legfontosabb parancsolat. És Jézus a szeretet kettős parancsával válaszolt, ami tulajdonképpen egy sorrendet állít elénk, mert azt mondja Jézus, hogy az első ez, szerest az Urat, a te Istenedet. És akkor van itt még tovább is, de most nem akarom végigmondani. És a második pedig ez, azt mondja, szerest fele barátodat, mint magadat. Itt nagyon fontos elgondolkozni, hogy az első egyértelmű és világos, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második, ezen fontos elgondolkoznunk, mert azt mondja Jézus, hogy a második az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát először magamat kell szeretnem, hogy tudjam szeretni a másikat. Tehát van egy sorrend. Az első világos és egyértelmű, szeresd az Urat, a te Istenedet. De a második az, hogy szeressem önmagamat, és ha szeretem önmagamat, akkor tudom majd szeretni fele barátomat is. Tehát jön fentről, az Istentől jön hozzám, az Isten szeretetes, ha megnyugszik én bennem, vagy én rajtam, akkor tudom a körülöttem levőket is szeretni. Ez csak így működik. Csak az emberek nem veszik észre azt, hogy ez egymásra épül. Nem veszik észre azt, hogy egymást szeretni nem fog menni addig, amíg nem szeretem önmagamat, és nem fog menni addig, amíg nem szeretem az Úristent. Tehát valamiféle szeretetre képesek vagyunk, de nem arra a szeretetre, amit az Isten szeretetként adott nekünk annak idején. Ugye egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy a hamis gyémánt vajon gyémánt-e? És akkor nyilván erre több különböző választ lehet adni, de ha valami hamis gyémánt, akkor az nem igazi gyémánt, csak úgy néz ki, mint a gyémánt. És ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel is. Szeretete az, amit tudok adni, hogyha nem ismerem az Istent, vagy nem szeretem az Istent. Hasonlít a szeretethez, de mégsem olyan. Mert a hamis gyémánt nem gyémánt. Csak úgy néz ki, de nem az. Ugyanez a helyzet az Isten nélküli szeretettel. Az ember képes szeretni, de az nem az a szeretet, amit az Isten eltervezett szeretetként. Úgyhogy a sorrend mindenképp ez. Szeresd az Urat, a te Istenedet, utána szeresd önmagadat, és utána képes leszel szeretni fele barátodat, vagy ahogy az ének szöveg is mondja, hogy szeressük egymást.
1: Azt olvashatjuk, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.
0: Így van.
1: Hogy van ez?
0: Ugye a szeretet, mint olyan, ez már követ.

0: következmény. És ezért mondja János, ugye, ha nem szeretem a testvéremet, akkor nincs meg az Isten szeretetének a következménye az életemben. Mert az Istennel való kapcsolat következménye az, hogy a Szentlélek kimunkálja bennem a szeretetet. Ha nincs bennem szeretet testvérem iránt, akkor azt jelenti, hogy a lélek nem munkálta ki. Ha nem munkálta ki, azt jelenti, nincs ott. Ha nincs ott, azt jelenti, nincs meg az Istennel való kapcsolatom, mert ha meg lenne, adott volna az Isten szent lelket, és tudnék szeretni. Tehát azért mondja János ezt, mert nem látszik a gyümölcs az életemben. Ha nincs gyümölcs, akkor valószínűleg azért nincs, mert az előzmények nem történtek meg. Tehát ha helyre rakjuk az Istennel való kapcsolatot, ha helyre rakom én az Istennel való kapcsolatomat, akkor ennek következménye az, hogy tudok szeretni. Ha nem tudok szeretni, akkor az egész oda vezethető vissza, hogy nincs rendben az Istennel való kapcsolatom.
1: Vannak olyan pillanatok, amikor az ember úgy érzi, hogy senkit nem szeret, sőt, mindenki hagyja békén. Ilyenkor mi zajlathat az embernek az életében? Mi van akkor, amikor úgy érzem, hogy a világ sem szeret engem, de én sem szeretem a világot, és annak mindennemű személyét is ugyanebben a kategóriában sorolom?
0: Vannak az ember életében nehezebb időszakok, ez igaz. Nem tudom, szerintem minden eset más, máshol keresendő a probléma forrása, de talán visszavezetném oda az Istennel való kapcsolathoz. Mert lehet, amikor az embernek nincs saját szeretete. Ugye Gary Chapman óta tudjuk, hogy van az embernek szeretett tankja, és ez a szeretett tank ki tud ürülni, de ezt a szeretett tankot fel lehet tölteni, és az Isten ezt fel tudja tölteni. Tehát ha éppen úgy állok, hogy nem tudok szeretni senkit, akkor az Istenhez kell elsősorban forduljak, és az Isten tud adni elég szeretetet ahhoz, hogy tudjak másokat szeretni. Ez olyan, mint amikor nincsen erőm. Ugye, nincsen erőm, kell menjek az Istenhez, hogy kérjek erőt, és hirtelen lesz. Honnan? Olyan hirtelennek tűnik, de valójában az Isten ad erőt. Amikor elfáradok egy nap végén, de még lenne tennivalóm, és úgy érzem, hogy nincs már erőm rá, és kérem az Istent, hogy adjon, és azt veszem észre, hogy mire befejezem az imádságomat, az Isten adott erőt. Tehát ugyanez van a szeretettel is. Tehát ha elfogyott, akkor az embernek kérnie kell attól a gazdag Istentől, akinek van rengeteg. És az Isten tud adni szeretetet, hogy tudjak szeretni olyankor is, amikor a saját erőm már elfogyott, és még akkor is, ha úgy érzem a másikról, hogy legszívesebben hagyjon békén, meg békén hagyom én is őt, akkor lehet kérnem az Istent, hogy töltse fel az én szeretett tankomat, és akkor tudok menni tovább.
1: Beszéltünk az ember és ember közötti szeretetnek a fogalmáról, meg törékenységéről. Ember és Isten közötti szeretetnek a fogalmáról még kicsit ejtsünk szót itt a beszélgetésünk vége felé. Mi jellemzi az embernek a szeretetét, amikor Istenre gondol? Mennyire tud ez tökéletes lenni, vagy éppen törékeny, és mennyire tud emberi lenni ez az érzés?
0: Ugye miért szerethetem az Istent? Ez lenne nekem egy komoly kérdésem. Miért szerethetem az Istent? Csak azért szerethetem az Istent, mert az Isten megmutatta magát. Nem tudom, gondolkoztunk-e rajta azon, hogy ha az Isten nem nyilatkoztatta volna ki magát, a mai napig nem tudnánk az Istenről. De az Isten megmutatta magát. És hogyan mutatta meg? Úgy, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. Értünk. És ez egy mondatban kevésnek tűnik, de ha az ember elolvassa a Bibliát elejétől végéig, akkor rájön, hogy az Isten nagyon-nagyon sok mindent tett értünk, emberekért. És ebben személy szerint értem is, nagyon sok mindent tett az Isten. Ha én tudom, hogy mennyi mindent tett értem az Isten, akkor bolond lennék nem szeretni az Istent. Tehát ha elolvasom azokat a történeteket, amelyeket Jézus beszél, vagy bármilyen történetet a Bibliából, amely bizonyságot ad az Isten szeretetéről, ha ezekkel tisztában vagyok, akkor az én válaszom az Istennek nem lehet más, mint az, hogy én is szeretem őt. Ha ő ennyire szeret engem, akkor az én válaszom csak is az lehet, hogy én is szeretem őt. Viszont azt tapasztalom, hogy az emberek sokszor nem tudják, hogy mennyi mindent tett értük az Isten. Nem tudják azt, hogy az Isten mindent odaadott, egyszülött fiát odaadta. Hogyha meglátjuk azt az Ószövetségben, hogy az Isten hányszor nyúlt a saját népe után újra és újra, hogy hányszor szólt az Isten, hívta az ő népét, térjetek vissza hozzám. És a nép tulajdonképpen van egy ilyen körforgás az Ószövetségben, hogy az Isten hívja a népet, a nép nem jön, akkor az Isten egy idő után bünteti a népet, a nép segítségért kiállt az Istenhez, az Isten megszabadítja a népet, és utána megint az kezdődik, hogy a nép elfordul az Istentől, az Isten hívja az ő népét, megint nem jönnek. Tehát ez a körkörösség, ami jelen van az Ószövetségben, állandóan, ez az Isten szeretetét mutatja, hogy mennyire ragaszkodik az ő népéhez, még akkor is, hogyha olyanok, hogy állandóan elfordulnak az Istentől. Tehát ha azt látjuk, mennyire szeret az Isten mindannyiunkat, és ezt láthatjuk a Biblián keresztül is, elég részletesen, akkor én úgy gondolom, hogy bolondok lennénk nem viszonozni az Isten szeretetét. Mert az a sok minden, amit Isten értünk tett, szerintem csak szeretetet érdemel válaszként.
1: Mi van akkor, amikor nem érezzük Istennek a szeretetét, vagy legalábbis nem tapasztaljuk a hétköznapokban? Háború van, szegénység van, az emberek nem tudnak kimenni a munkahelyükre, gondok vannak, betegség van, gyógyíthatatlan állapotok vannak, válás van, oly sok rossz dolog van a világban.
0: Én úgy gondolom, hogy ha nem tapasztalja valaki az Isten szeretetét, a hiba az ön készülékében van. Tehát az Isten állandóan hív, és állandóan vár bennünket, hogy menjünk hozzá. Ha nem érezzük az Isten közelségét, nagyon valószínű, hogy mi kalandoztunk el az Istentől. Tehát mi vagyunk távol az Istentől, nem az Isten van tőlünk távol. Azt szeretné az Isten, hogy mindannyian közeledjünk hozzá, azt mondja az ige is. Aki közeledik az Istenhez, ahhoz az Isten is közeledik. Tehát az Isten folyamatosan felénk fordul, és folyamatosan hív bennünket magához. Az a kérdés, hogy megyünk-e. Ha valaki nem érzi az Isten közelségét, akkor az azt jelenti, hogy ő van távol az Istentől, és nem az Isten van távol tőle.
1: Nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, sok erőt és áldásunk az életére, munkájára, szolgálatára.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, viszont kívánom. Isten velünk, áldás, békesség.
2: Hályos Istvánnal, a Batári és Nevetlen falui református egyházközségek lelkipásztorával beszélgettünk a testvéri szeretetről.

0: határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. Századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, a riporter Hegedűs Már.
2: Hagyomány és megújulás metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
3: Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk, viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
2: Itt az említett diákok, ők teológusok?
3: Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak ne lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
2: Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a Teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv? Tehát, hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen, ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
2: Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
3: Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig, az pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház is Erdélybe, az unitárius egyház.
2: Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
3: Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedése között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont, amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti lutheri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdetben a lutheri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a lutheri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a lutheri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve úgy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
2: Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
3: Igen?
2: Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
3: A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait. Szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
2: Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben. Milyennek kellett lenni a lelkész feleségének? Erről mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
3: Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartotta vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
2: Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
3: Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16.-17. század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18.-19. század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
1: Az elmúlt percekben Bátori Némisák Marianna egyetemi docenssel beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely idén Kolozsváron szervezi meg 35. alkalommal a vándorgyűlést. A szervezet ezzel együtt a rendezvény célja a közösségépítés mellett, hogy anyanyelven biztosítson hozzáférést a gazdaság legfrissebb információihoz. A szervezetről és a vándorgyűlésről Nagy Károly, RMKT elnökkel beszélgettünk, a riporter Pilbák Kincső.
4: A Romániai Magyar Közgazdász Társaság, RMKT, a romániai magyar vállalkozókat, gazdasági szakembereket összefogó szakmai szervezet, amely konferenciákkal, képzésekkel és közösségi programokkal járul hozzá a szakmai fejlődéshez és az együttműködések erősítéséhez. Egyik kiemelkedő szakmai fórumuk a Vándorgyűlés, amelyet idén 35. alkalommal Kolozsváron szerveznek. A konferenciáról Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk.
3: Először a Romániai Magyar Közgazdásztársaságról, az RMKT-ról beszéljünk egy keveset, hogy ismerjük meg a szervezetet.
5: Előre el kell mondjam, hogy nem lesz könnyű röviden, mert egy 36 éves múltú civil szervezetről beszélünk, amelynek kezdetektől az a célja, hogy a közgazdaságtant népszerűsítse, és az anyanyelven való információhoz való jutást támogassa. És ennek a célnak megfelelően 35. éve szervezzük már a vándorgyűléseinket. Az RMKT egy országos ernyőszervezettel rendelkezik, és ez alatt vannak a fiók szervezeteink. Összesen 10 darab fiók szervezet Erdély különböző városaiban, illetve Bukarestben is. Körülbelül 400 aktív taggal rendelkezünk, a tagsági nyilvántartásunk viszont olyan 2000 ember tartalmaz. Bárki tagunk lehet, aki közgazdász vagy közgazdaság iránt érdeklődik, és végül is, hogyha azt nézzük, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol a gazdasági kérdések elkerülhetetlenek. Gyakorlatilag azt kell mondjuk, hogy bárki, akit ez érdekel, az a tagunk vagy a szimpatizásaink köréhez szívesen látunk.
3: Igen, itt említésre került a Vándorgyűlés, ami idén 35. alkalommal itt Kolozsváron lesz megszervezve. Erről mit kell tudni, pontosabban hol, mikor szervezik, milyen címmel?
5: A Vándorgyűlés az a Romániai Magyar Közgazdásztársaság zászlós rendezvénye. Azért Vándorgyűlés, mert minden évben más-más helyszínre visszük, Erdély különböző városaiban, illetve egyszer már voltunk Bukarestben is. Kolozsváron 2020-ban volt utoljára Vándorgyűlés, az akkori járványügyi szabályoknak megfelelően kicsit korlátozott részvétellel, és most a 35. Vándorgyűlés szeptember 24-26 között fog zajlani Kolozsváron. A rendezvény fő helyszíne az a Farkas utcai Ábesbolyi Egyetem központi épülete, illetve az amellett levő Aula Magna. A szekcióüléseink is az egyetem épületében fognak helyet kapni. A hagyományos díszvacsoránk, amely egyfajta közgazdász bál is, ez egy különleges helyszínen lesz majd a Gyalui Várkastélyban, és úgy gondoljuk, hogy a szakmaiságon túl a találkozási lehetőségeken és közösségépítés mellett egy különleges kikapcsolási, szórakozási lehetőséget is fogunk nyújtani a résztvevőknek. Ezen túlmenően a Vándorgyűlésnek nagyon fontos a szakmai része. A szakmai részt azt mindig egy fő motto Vándorgyűlés témaköré rendezzük, az idén innováció és hagyomány, ez a tematika, és e köré építjük a Kolozsvár és Kolozsvár környékén kihagyhatatlannak tűnő témákat. Így lesz 7 szekcióülésünk, amely Neobanktól egészen fesztiválváros, marketing, agráripar, IT kilátások, elkerülhetetlen humán erőforrás a HR-rel foglalkozó szekciónk. A minden szekciónak megfelelően lesz egy plenáris előadónk, és lesznek úgynevezett keynote speakereink, akik általános gondolatokat gazdaságról, Románia, illetve régiós kilátásokról fognak beszélni. Az előadóink megtekinthetőek már a rendezvény honlapján, úgyhogy erről nem szeretnék most itt különösebben sokat részletezni.
3: Mi a Vándorgyűlés célkitűzése, és úgy igazából kiknek szól, kik azok, akik mindenképp vegyenek részt rajta?
5: A Vándorgyűlés az elsősorban nyilvánvalóan az RMKT tagjainak, szimpatizásainak szól. Fel szeretném hívni a figyelmet arra viszont, hogy ez most már hagyományosan minden városban az elmúlt 4 évben, ahol Vándorgyűléssel voltunk, megjelentek olyan résztvevők, akik nem tartoznak az RMKT berkeibe, viszont őket érdekelt a téma. És fontosnak tartom azt, hogy mindenikünk életét valamilyen formában, direktbe vagy indirekt módon a gazdasági jelenségek befolyásolnak. És akkor ebből minél több mindent értünk meg, vagy minél több minden tisztázódik egy-egy szakmai előadás, vagy egy-egy panelbeszélgetés szekció kerekasztalon belül, annál tájékozottabb és gazdaságilag felkészültebb társadalmi szereplőkkel találkozunk, és ebben látjuk a Vándorgyűlésnek is, és a szervezetünknek is az egyik fő célját, hogy a gazdasági nevelést, gazdasági információhoz való hozzájutást anyanyelven támogassuk. Szakmaiságon túl egy jó közösségépítés. Hasonló dolgok iránt érdeklődő, nyitott, értelmes emberekkel való találkozási lehetőség, amit úgy gondolom, hogy főleg a mai rohanó és online dominált, social media által dominált világban nagyon nagy hangsúly kell legyen, és kiemelkedő hangsúly kell kerüljön a személyes találkozókra, a személyes kapcsolatokra. Ezeknek a szerepe úgy gondolom, hogy fel fog még értékelődni a jövőben.
4: Hol tájékozódhatnak az érdeklődők, honnan szerezhetnek több információt?
5: A vándorgyűlés az RMKT honlapján, rmkt.vg.ro címen, illetve a Facebook oldalon és más social media felületeken is elérhető, és rendszeresen jelentkezünk hírlevelekkel a vándorgyűlés kapcsán, minden mindenkinek, aki a levelezési listánkon benne van.
1: Az elmúlt percekben Nagy Károly RMKT elnökkel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel kezdte meg a gyermekvédelmi rendszer állapotának feltárását a Szociális és Családügyi Minisztérium Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkársága, tájékoztatta a tárca az MTI-t. A program része a munkatársakkal folytatott egyeztetésen túl az épületek és tárgyi körülmények megismerése, valamint az egyeztetés a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőivel. A felmérés második szakaszában augusztus 31-ét követően bevonják az érintett gyermekeket és fiatalokat is, tartalmazza a közlemény. A minisztérium célja, hogy feltárja a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait, szembenézzen a hibákkal, kijavítsa azt, ami nem működik, és minden szükséges lépést megtegyen annak érdekében, hogy a korábbi problémák ne ismétlődhessenek meg többé, tették hozzá. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják, ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, közölte a szervezet. A középfeszültségen a hálózatba betáplált energiát a megtermelés helyszínein található trafó körzetekben használják fel, ami azt jelenti, hogy jellemzően Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abói-Zemplén vármegyékben, valamint Somogyban és Zalában a térség településeinek lakosságát szolgálják ki vele. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában, hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. Azóta összesen 24 szociális naperőmű létesült. Körültekintésre hívta fel a külföldi utazási irodával utazókat a Magyar Biztosítók Szövetsége az MTI-nek küldött közleményében, a napokban csődbe került bolgár utazási iroda ügye miatt. Közölték, hogy az Európai Uniós szabályozás értelmében minden utazásszervező köteles vagyoni biztosítékkal vagy kapcsolódó biztosítási fedezettel rendelkezni arra az esetre, ha fizetésképtelenség miatt nem tud eleget tenni vállalt kötelezettségeinek. A csődhelyzet miatt károsult utasokat ezekből a forrásokból kártalanítják. Ha az érintett utazásszervező székhelyen nem Magyarországon van, akkor a székhely szerinti ország szabályozása eltérhet a magyar gyakorlattól, és az érintett utasoknak a külföldi biztosítónál kell érvényesíteniük a kárigényüket az ottani szabályok szerint. Ezzel a körülménnyel az utasnak számolnia kell, ha az utazásszervező cég határon átnyúló tevékenység keretében szolgáltat. Fontos tisztában lenni azzal is, hogy az itthon megkötött utas vagy lemondás biztosítás nem nyújt fedezetet az utazási iroda csődjéből adódó károkra, mivel nem ez a funkciója. A közleményben kitértek arra, hogy jelen esetben a fizetésképtelenné vált utazásszervező bulgáriai székhelye miatt az ügyintézés Bulgáriában zajlik. Sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs egységes definíció arra, hogy pontosan mi tekinthető egészséges élelmiszernek, hívta fel a figyelmet közleményében az Economus gazdaságkutató alapítvány. Az uniós standard alapján egyedül a tápértéket kell feltüntetni egy adott terméknél, vagyis a csomagoláson szerepelni kell egyebek mellett a 100 g-ra vagy 100 ml-re jutó energiatartalomnak, a zsír, a szénhidrát, a fehérje és a só mennyiségének. Az uniós rendelet meghatározza azt is, hogy mi tekinthető cukormentes, zsírszegény vagy éppen magas rostartalmú, magas fehérjetartalmú élelmiszernek. De ezek az előírások nem kategorizálják egyértelműen a termékeket egészséges mi voltuk szerint. Megjegyezték, az egészséges ma egyszerre tudományos, marketing és kulturális kategória. Kitértek arra, hogy az egészséges élelmiszerek sokak számára a drágább kategóriába tartozó bio cukormentes glutén mentes, funkcionális élelmiszereket jelenti.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, lelkesítő családi napot rendezett az Abaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abaúji egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalauzolt az alkalmon.
2: Na hát itt vagyunk Abaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
3: Ez a 7. családi napunk itt Abaújváron, így július elején.
2: Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
3: 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoport, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpátalján egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és hogy úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Espeles asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják el az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz ide, az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
2: 1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
3: Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és körülbelül 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy valójában mennyien is voltunk.
2: Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekről?
3: A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtte az országos szintet, és vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaújzemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan két gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is az az egyház kerület, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide.
2: Mi lesz a mai nap programja? Több helyszínen mennek a programok.
3: Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonságtételek, zenés dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni, és akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelki gondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két ígéretés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész istentisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szóltak itt maradni, és Szanyi György Hajdus Ámsoni lelkipásztor fogja tartani.
2: Ugye amikor elkezdték,

0: a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
1: Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát, hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
0: Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abovivár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovákiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz, majd az ő öccse az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az 2 vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8 vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés. Hiszen el lehet gondolkodni, hogyha 2 gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal. Nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mind tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abovivár él és élni akar.
1: Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
0: Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, böjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, böjti időszakra pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó neve, a nevéből adadó, a másiknak böjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerek imádságok vannak kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünk, és van hova fejlődni természetesen.
1: Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
0: Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
2: Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
1: Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gaz nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
0: Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügyem. És akkor be van osztva, hogy még néz kinek a szívügye, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügye, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, kinek mi a feladata, nekem is a feladatom, az enyém a locsolás, körméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testőrük, aki ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen 3 nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
1: A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
0: Ebből lecsó, a paprika paradicsomban általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek, régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén

0: Például Sajósenyére juttattunk el lecsót és uborka saláta adományt.
1: Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól.
0: Igen, egy hektáros területünk, valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
1: Nagy tisztelet úr, említett, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
0: Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kék pólós, tehát kék pólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kék pólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is körülbelül 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
1: Szabó Pászikszúj lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
2: A gyülekezetbe jöttünk egy kis csapattal, tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is. Jó volt, feltöltődve érkeztünk haza, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ide is jövünk.
1: Mire készülnek az idei programon?
2: Mi részvevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
1: Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön? Nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek.
2: Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó, nekünk most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mind abból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért a imádságnak a megtartás az érződik.
1: Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
2: Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
1: Ugye a központi téma az anyaság.
2: Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy vidik téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk, vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.

0: a nyitóáhítatot a tiszánineni református egyház kerület püspöke, főtiszteletű Barna Sándor tartotta.
1: Lehet Istennel építeni házat, hazát, lehet vele őrizni értékeinket, örökségünket, lehet ráhagyatkozva tervezni jövőnket, családunkat, nemzetünket, egyházunk jövőjét. És miért fontos ez ma, amikor az anyaság a téma, a szülőség? Azért, mert nincs talán olyan életterület, ami jobban megmutatná azt, hogy milyen felelősséget ró reánk az Isten, amikor bevon az életadást csodájába, és aztán felelősséget bíz reánk, ajándékot bíz, de egyen felelősséggel. És egy anya tudja, hogy mit jelent korán kell, amiről Zsoltáros szól, mert a kicsi éhes. Tudja, hogy mit jelent késő feküdni, mert talán lázas. Mert még kamasz, és még nem jött haza. És így várjuk. Folyamatos éberség, hogy kikkel van, mit eszik, eszik? Mit néz a képernyőn? És az a gondoskodás könnyen keltheti bennünk azt az érzést, hogy rajta múlik minden. És ezt a terhet akarja levenni. Szeliden ez a Zsoltár. Odalép, hogy lehet tudod ezt Istennel is csinálni.
0: A nyitó áhítat fő gondolata ugye az anyaság volt, és célra tartás, elengedés. Ez volt a három főpontból kettő.
2: Igen, az anyai hivatás. Az első a formálás, ugye ebből ez a Zsoltár szólított meg minket ma, és mindig hálás a szívem, amikor a kinyilatkoztatásnak ez a csodája tud érvényesülni az életemben, hogy van egy téma, amire föl kell készülnöm, és kalauz szerint kinyitom Isten igéjét, és akkor nem kell a textus választásban örlődni, hanem Isten adja azt a mondani valót. Nyilván azt a mondani valót tudja ő majd megáldani, mert nem csak az ifjak, hanem a szó is olyan, mint egy nyílvessző, amit kilövünk, és Istenre bízzuk, hogy mit végez el az emberi szívekben. Hát valahogy ilyesmit mond el a Zsoltáros a gyermekről, hogy tudjuk azt, hogy vele lehet építeni hazát, családot, nemzetet, és ajándékul ránk bízza, hogy ezt a két szót használja, örökség és ajándék, jutalom, és ez azt jelenti, hogy nem tudom csak azt mondani, hogy az én gyermekem, hanem nem birtok, hanem örökség. És igen, említette ezt a hármas szülői feladatot, ami az első a formálás, mert a nyilvesszőt meg kell formálni, ez a mi nevelésünk, ebben van nagy feladatunk, ehhez kapcsolódik a célra tartás is, fajta kezdetű lendületet és célt adni, sokféle cél lehet az ember életében. Mi a legmagasabbra emeljük a gyerekeink tekintetét, hogyha a leginkább életpéldánkkal azt mutatjuk, hogy van fontosabb a karriertől, a külső megjelenéstől, hogy van valaki, akinek nem csak erre a föld életre van gondja, hanem a mi örök életünkre is. Mert hát végül is ő adta Krisztust is, aki sok mindenre megtanít. És itt az elengedés kapcsán, ami a harmadik szülői feladatkör, ami tulajdonképpen végigkíséri a gyermek élet. Akkor, amikor vállaljuk, amikor elfogadjuk Istentől, és lemondunk a magunk kényelméről, és elengedjük, elengedjük azt a tökéletesség illúzióját, amit talán előtte tápláltunk, hogy minden otthon mindennek ragyognia kell, megtanulunk foltokat eltakarítani, megtanulunk megbocsátani és elengedni azt, hogy mi tökéletes szülők vagyunk, annak a képét is szép lassan elengedheti velünk az Úristen, alázatra tanít ez minket, és végül a legnagyobb persze, amikor a felnőtt élet útjára kell őket bocsájtani, és akkor is kiderül, hogy ott, ahol mi már nem tudjuk őrizni, ott az Isten meg tudja őrizni, hiszen a legnagyobb építőmester, a legnagyobb őriző az az Úristen.
0: Életünk egyik legnagyobb kihívása mindez egyébként?
2: Nyilván, én legalábbis így tapasztaltam meg, hogy egészen megváltoztatta az életemet. Sőt, még a házas kapcsolatunk életét is megváltoztatja, az addig irányét, a gyermekáldás, igen.
0: És akkor jól látom, hogy egy kicsit elérzékenyült a téma kapcsán?
2: Na, természetesen, főleg ott, ahol a hibáról és mulasztásról van szó, mert nyilván én is érzem, hogy nem tudtam mindig tökéletes szülő lenni, és abban csak reménykedhetem, hogy Isten mindennek ellenére, aki rajta nála van a növekedés, tőle van, és ő meg tudja mutatni, hogy, hogy talán mégiscsak, amikor olyan visszajelzések vannak a gyerekeinkről, hogy mégsem volt hiába való, mégiscsak valami jóra tudtuk őket nevelni, igen.
0: Itt vagyunk a Baui Egyházmegyének az egyik legnagyobb rendezvénye, lehet ezt mondani. Hogyan értékeljük ezt, hogyha eljön ide valaki messziről?
2: Tűnik, hogy ma már nem csak egy, a kerületnek ez egy ilyen gyűjtőpontja. Ilyenkor július első szombatján, hanem most is érkeztek határon túlról is, tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb fesztivál jellegű ünnepsége, vagy együttléte a kerületnek, amit elkezdtek előttünk már itt a Bóhiváron, és ez sikerült az egyházkerületnek is bekapcsolódnia, és együtt munkálkodni, és reménykedni abban, hogy minden ilyen együtt létet az Isten meg tud áldani azzal, hogy egy magasabb szintre emeli ez a 127. Zsoltár, a Grádicsok éneke is. Ez ahol nem csak azt üzeni, hogy fölfelé tartanak, hanem aki a templom felé megy, azt az Isten fölemeli magához. És kívánom, hogy ezt éljük meg itt is.
3: A 7. lelkesítő családi napon jártunk Abaújváron.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat. Ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
2: A tűzgyújtási tilalom elrendelése az mindig attól függ, hogy erdőkben a biomassa, vagyis a földön lévő növényi részeknek a nedvesség tartalma az mekkora. Tehát lehet, hogy leesik egy nagyobb zuhé, és úgy érezzük, hogy na, volt eső, minden nedves, nincs már szükség tűzgyújtási tilalomra, de ez mindig attól függ, hogy az erdőben ott a talajnedvesség tartalma az milyen szinten van. Ettől függetlenül lehet, hogy érvényben kell tartani. Ha komolyabb eső hullik, most az elkövetkező napokban viharokra lehet számítani, lehetséges, hogy meg lehet szüntetni a tűzgyújtási tilalmat, de nem kizárt, hogy 2-3 nap múlva újra el kell rendelni. Ez egy dinamikusan változó folyamat, ezért érdemes mindig megnézni a katasztrófavédelem weboldalán, mindjárt a főoldalon, egy Magyarország térképen jelöljük, hogy éppen aktuálisan hol van elrendelve tűzgyújtási tilalom. Egyébként a tűzgyújtási tilalom azt jelenti, hogy ahol el van rendelve, ott erdőben és az erdők 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tehát az elsősorban az erdőben kirándulókra vonatkozik. Ha valaki a saját kertjében szeretne tüzet gyújtani, akkor egészen más szabályok vonatkoznak rá. Ha például valaki hulladékot szeretne égetni, na ott nagyon egyszerű a szabályozás, mert tilos. Hulladékot égetni, ingatlanon belül, ingatlanon kívül tilos. Az ilyet ne csináljuk, kommunális hulladékot, az más módon kell, hogy megszabaduljunk tőle. Zöld hulladék elégetésére van lehetőség, ott, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Nézzük meg viszont az önkormányzati rendeletet, mert önkormányzat válogatja, van, amelyik azt mondja, hogy péntekenként, van, amelyik azt mondja, hogy szombatonként, van, amelyik megjelöl egy idősávot, hogy délután 2 és 4 között. Egyébként a vármegyei települések 80%-a lehetővé teszi a kerti zöld hulladék égetést. Nézzük meg mindenképp a rendeletet. Én tűzoltóként azt javasolom, hogy ha éppen hőségriasztás van érvényben, szárazság van, nagy meleg van, akkor annak ellenére, hogy engedélyezi az önkormányzat, tekintsünk el a kerti zöld hulladék égetéstől, várjuk meg azt az időpontot, amikor nem lesz ekkora hőség, nem lesz ilyen meleg, inkább akkor égessük el, ha mindenképpen égetéssel akarunk megszabadulni a kerti zöld hulladéktól. Hogyha az önkormányzatnak nincsen kerti zöld hulladék égetésére vonatkozó rendelet, akkor egyértelműen tilos. Akkor a zöld hulladékot lehet komposztálni, elszállítatni, bármilyen más megoldással élhetünk, de az elégetéssel nem. Kérek mindenkit, hogy ezeket a minimális tűzvédelmi szabályokat tartsák be, mert naponta hatalmas szabadtéri tüzek keletkeznek tűzoltóknak. 40 fokos nyári hőségben a 100-150 fokos tűz környezetében állni, több hektáros, több 10 hektáros szabadtéri tüzeket oldani, az rendkívül megterhelő munka, és nagyon komoly negatív hatása van a gazdaságra is, úgyhogy vigyázzunk, mert egy-egy apró szikrából, pici kis tűzből lesz mindig a nagy tűz.
3: És ha már a kerti égetésnél tartunk, akkor még maradnék a családi házak, vagy bármilyen kertes övezet területén belül. Ugye ilyenkor nyáron előszeretettel bográcsozunk, szalonnát sütünk. Miskolciaknak mit tud tanácsolni ez esetben, hogyha kimegyünk grillezni, bográcsozni, szalonnát sütni, ilyenkor hogyan készüljünk fel, mire figyeljünk oda?
2: Ha van saját kertünk, akkor bármikor bográcsozhatunk, grillezhetünk, ennek semmi akadálya nincsen, de itt is az alapvető tűzvédelmi szabályokat tartsuk meg. Tehát előtte a tűzrakóhely környezetét tisztítsuk meg, hogy ne tudjon a tűz tovább terjedni. Tehát, hogyha sűrű, lekaszálatlan, magas száraz növényzet van körülötte, akkor számíthatunk rá, hogyha éppen bedurrantunk a bogrács alá, akkor ez el fog terjedni és égni fog a félkert. átterjed a garázsra, a házra, bármire, tehát tisztítsuk meg a tűzrakóhelynek a környezetét. Legyen mindig a kezünk ügyében valamilyen szerszám, lapát, gerebje, amivel a tüzet kordában tudjuk tartani. Nem baj, hogyha van a kezünk ügyében egy-két vödör víz, vagy egy nyomás alatt lévő kerti tömlő, amivel azonnal, hogyha a tűz kezdene elharapózni, elszabadulni, el tudjuk oltani. Hogyha feltámadna a szél, akkor mindenképpen oltsuk el a tüzet, majd amikor újra szélcsendes lesz az időjárás, akkor újra begyújtjuk, folytatjuk a kerti bográcsozást, sütögetést, főzőcskézést. Egy percre se hagyjuk magára a tüzet, tehát oké, hogy megy a meccs, nézzük a VB meccset közben, de ha éppen gól van, akkor se hagyjuk ott a grillt és szaladjunk be. De volt egy eset, nem is olyan régen, hogy valaki a kerti kiülőben begyújtotta a kerti grillt, és bement egy sörért a házba. Na most ez alatt a 30 másodperc alatt, amíg bement a hűtőhöz, kiment újra a kertbe, kigyulladt a fakerti kiülő, a tűz átterjedt a házra, a háznak égett a szigetelése, 10 milliós kár keletkezett azért, mert 30 másodperccel valaki magára hagyta a parázsló grillt. Tehát tényleg figyeljünk oda erre, ha közben sörözni szeretnénk, vigyük ki előre, tüzet ne hagyjuk magára, valaki mindig legyen a tűz közelében, mindig akkor van probléma, hogyha magára hagyjuk a tüzet. Hogyha valaki társasház erkélyén szeretne grillezni, az sem megoldhatatlan, viszont nem mindegy, hogy milyen módszerrel teszi ezt meg. Például gázpalackon működő grillt a társasház erkélyén tilos működtetni. Szintén nem lehet fával, szénnel, brikettel grillezni társasháznak az erkélyén. Hogyha nincs más lehetőségünk, csak társasházi erkélyen grillezni, akkor elektromos grillt válasszunk, de előtte nézzük meg a társasháznak a szabályzatát, hogy nem tiltja-e az erkélyen főzőcskézést, mert ha igen, akkor ezt értelemszerűen nem szabad megtenni, de tűzvédelmi szempontból nem tilos elektromos grillt használni az erkélyen.
3: Hadva a mezőgazdasági tüzeknél, csak hogy értsük az elővigyázatosságot, a katasztrófavédelemnek ez mekkora munkát ad, hiszen itt gondolom nagy táblákról beszélünk, ha ne adj Isten, gond történik. Ilyenkor a katasztrófavédelem mikkel készül, mekkora gépjárműállománnyal, emberállománnyal, gondolom ilyenkor sok mindenkit kell riasztani.
2: Minden nagy tűz kis tűzként kezdi a pályafutását. Nyilván a legjobb, ha ki sem alakul. Ha kialakult, akkor igyekezünk minél hamarabb megfékezni, megakadályozni, ami eszközzel ez lehetséges. Hívjuk azonnal a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon. Pontosan mondjuk meg, hogy hol történt, milyen számon lehet bennünket utolérni. Néhány lelketlen statisztikai adat, tavalyi évben 11 pótkocsi, 15 traktor, 40 bálázó és 38 kombájn gyulladt ki. Tehát több mint 100 mezőgazdasági munkagép égett. Holott évente átlagosan ez a szám, ez ilyen 60-70 körül szokott mozogni, tavaly pedig a 100-at is meghaladta. Egy kis odafigyeléssel meg tudjuk előzni, hogy ilyen rossz statisztikai adatok legyenek idén, mint tavaly. Tűzoltóknak nagyon nagy és nehéz feladatot ad a szabadtéri tüzeknek az oltása, mert amíg városi környezetben kiépített tűzivízhálózat van, addig természetes környezetben, a gabonatábla közepén, az erdőben nincsenek tűzcsapok. A tűzoltóknak magukkal kell odavinni a vizet. Nyilván minden tűzoltójárműben van valamennyi mennyiségű víz. Ez lehet 1000 liter, 2000 liter. Ez arra elég, hogy a tűzoltók megkezdjék az oltást, azonban a tűzoltójárművek táplálását, a folyamatos vízellátását azt meg kell oldani szabad területen is. Ezért ilyenkor mindig vízszállító járműveket kell a helyszínre riasztani, amelyek aztán ingáznak a víznyerő hely és a beavatkozás helyszíne között.
3: Hogyan látja a mostani nagy hőség, ugye hőkupolákról beszélünk, ez mekkora plusz munkát ad esetleg a katasztrófavédelemnek, milyen plusz munkákat adhat az, hogy akár 42 fokos hőség is kialakul Magyarországon, ne adj Isten, itt Borsodabuj-Zemplén vármegye Miskolc környékén is.
2: Sajnos ilyen száraz időben nagyon könnyen terjed a tűz, így az apró kis szikrából, apró pici tűzből óriási tüzek alakulhatnak ki. De nem csak a tüzek adnak plusz munkát a hőségben a tűzoltó. Nagyon sokszor riasztják a tűzoltókat egyedül élő idős emberekhez, akik már napok óta nem adtak magukról életjelet. mindenkinek azt mondom, hogy ilyenkor, amikor ilyen meleg van, és figyeljünk jobban egymásra. Lehet, hogy egyetlen hogy vagy telefonhívással is életet lehet menteni. Idős, egyedül élő rokonainkat, ismerőseinket, hozzátartozóinkat hívjuk föl naponta többször. Csöngessük be a szomszédasszonyhoz, hogy jól van-e, szüksége van-e valamire. Mert lehet, hogy elesett, nem tud fölkelni, amire a rokona fölhívná, már késő. Tényleg egyetlen egy rövid félperces szomszéd látogatással is életet lehet menteni, úgyhogy ha ilyen extrém időjárási körülmények vannak, akkor mindenképpen figyeljünk egy kicsit jobban egymásra. Másik riasztás, ami miatt egyre gyakrabban hívják nyáron a tűzoltókat, az a szénmonoxid mérgezéseknek a megugró száma. Kevesen gondolnák, hogy a szénmonoxid az nyáron is elő szokott fordulni, mindenki a téli fűtési szezonhoz köti ezt a fajta veszélyt. Nyáron ugyanúgy használunk melegvizet, nagyon sok helyen pedig nyílt égésterű vízmelegítő eszközzel melegítik a vizet. Nyilván van, aki a nagy nyári hőségben sem jéghideg vízzel szeretne lezuhanyozni, hanem langyossal, ehhez nyilván neki meg kell nyitni a melegvizet. Vagy mosogatáshoz például ugyanúgy melegvizet kell engedni. Tehát ilyenkor nyáron is használunk melegvizet. Most, hogyha egész nap tűzi a nap a háznak a kéményét, akkor a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon fel tud forrósodni. Viszont az épületen belüli alsó része a kéménynek az hideg marad. Mi szeretnénk mosogatni, kinyitjuk a melegvizet, és a nyílt égésterű vízmelegítőből a füstgáz az nem tud távozni a kéményen keresztül, mert ezt a beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót a füstgáz nem tudja kilökni, hanem visszaáramlik. Na most, hogyha a nyílt égésterű vízmelegítőben nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék, akkor van tökéletlen égés, akkor keletkezik szénmonoxid. Amíg egy átlagos téli napon, naponta országszerte 3-4 alkalommal hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, addig a nyári melegben ez naponta 10-15 alkalom. Úgyhogy ha valahol nyáron rendszeresen megszólal a szénmonoxid érzékelő, mondanom se kell, tehát hogy minden nyílt égésterű vízmelegítő mellé szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. És hogyha ez a szénmonoxid érzékelő a nyári melegben rendszeresen megszólal, akkor hívjunk kéményseprőt, mert lehet, hogy a kéményt kívülről le kell szigetelni, vagy lehet, hogy egy húzatfokozót kell rátenni. Nyilván ezt mindig a helyszíne válogatja, nincsen két egyforma kémény, hívjunk egy kéményseprőt, pontosan meg fogja mondani, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy nyáron szénmonoxid mérgezés áldozatai legyünk, csak azért, mert meleg van, és légdugó alakult ki a kéményünkben.
1: Kedves hallgatóink, nagy a szárazság Borsodabói Zemplén vármegyében is. A katasztrófa védelem a miskolciak figyelmét is felhívja arra, hogy a növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat. Ezért a szabadban sehol sem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció, az elmúlt hónapban a fogyasztói árak átlagosan 1,2%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júniushoz képest pedig 0,1%-kal csökkentek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős lassulást az energiaárának csökkenése váltotta ki. Egy hónap alatt 0,9%-kal csökkent az energiaára, ezen belül a vezetékes gázé 1,5%-kal, az elektromos energiájé 0,2%-kal, a távfűtésé pedig stagnál. Ha éves összevetést nézünk, egy év alatt 1,1%-kal csökkent az élelmiszerek ára. A szolgáltatások a júniusi 4%-kal szemben a múlt hónapban 4,7%-kal drágultak. Az elemzők hatalmas meglepetésként értékelték a júliusi 1,2%-os inflációs adatot. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza az MTI-nek kiemelte, hogy a júliusinál alacsonyabb inflációra utoljára 10 éve volt példa, és hozzátette, hogy ez alaposan átrajzolja az idei várható inflációs képet. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint az éves szintű infláció további csökkenése várható volt, ám annak mértéke meghaladta a vártat. Molnár Dániel, a GFÜ gazdaságelemzési központ vezető elemzője úgy véli, hogy az élelmiszerárak havi és éves alapú csökkenése mögött elsősorban a forint erősödése húzódik meg, visszafogta az inflációt az üzemanyagok ára is. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebelsberg központ. Oktatásfejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. Itt nagyon sok gyerekről is van szó, nagyon fontos a biztonságos tanévkezdés, hangsúlyozta hozzátéve, hogy a lépésről lépésre elvét követik itt is. A hírműsorban elhangzott, hogy a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. A miniszter kiemelte ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen a szakmai szempontokat szeretnék előtérbe helyezni a megszokott feltételek mellett. Felsőfokú végzettség, 5 év vezetői tapasztalat, emellett előnyt élvez, ha valakinek jogi vagy gazdasági háttere van, vagy valamilyen szakvizsgája. A tárcavezető azzal kapcsolatban, hogy az iskolaigazgatók visszakapják munkáltatói jogaikat, azt mondta, az igazgatók fogják kinevezni a tanárokat, tehát a munkáltatói jogok náluk lesznek, a tankerületnek koordináló szerepe lesz. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormányszóvivő. A kormányszóvivő elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 000 forintot novemberben utalványformában kapják meg az érintett családok. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult, tette hozzá. Szondi Vanda rámutatott arra, az iskolakezdés nem olcsó mulatság. Sok családnak a bevételéhez képest aránytalanul nagy terhet jelent. A kormány azért vezeti be az iskolakezdési támogatást, hogy a rászoruló gyermekeknek is minden eszközük meglegyen a tanévkezdéshez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál. Ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. Nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket kerestek fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SZAP és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Előfordult, hogy a vállalkozás kizárólag készpénzzel értékesített, mégsem adott nyugtát, de akadt olyan eset is, amikor a pénztárgép használata nem felelt meg az előírásoknak. A foglalkoztatás ellenőrzésekor elsősorban a munkavállalók munkavállalók bejelentését vizsgálta a NAV. A hibák jellemzően a bejelentés nélküli vagy késedelmes foglalkoztatásból, illetve a nyilvántartások és a tényleges munkavégzés közötti eltérésekből adódtak. Több szezonális vendéglátóhelyen az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása sem felelt meg a szabályoknak. Kiemelték, hogy a szabálytalankodók szankcióra számíthatnak, 2 millió forint bírságot is fizethet, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést, ráadásul határozott időre üzletét is bezárhatják. A nyári ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a kezdetben erősen felhős tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, majd a kevés fátyol és gomoly felhő mellett mindenütt sok napsütés várható. Csapadékra az ország több területén lehet számítani. Az északi-északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, majd műsorunkban a Supertramp brit progresszív rock együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Supertram együttesnek egy sorozat igen sikeres albuma volt az 1970-es és 80-as években. A zenekar legjobban a későbbi számaikról ismert, mint például a Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Bit vagy a Logical Song. A slágerlistákon elért sikerek ellenére nem lettek szupersztárok Nagy-Britanniában, noha Kanadában, az USA-ban és Európa többi részében azzá váltak.

Az énekes és zongorista Rick Davis hirdetéseket adott fel a Melody Maker újságban, hogy összegyűjtse a zenekar korai verziójának tagjait. Ezen törekvését egy holland milliómos támogatta, és ennek eredményeként 1969. augusztusában összegyűlt egy csapat.

Az első album 1970. júliusában jelent meg, bár az album érdekes volt zeneileg, pénzügyileg nem hozott sikert. Richard Palmer 6 hónappal az album megjelenése után hirtelen kilépett az együttesből, Robert Millar pedig ideg összeroppanásban szenvedett. A következő albumhoz Frank Farrell, Kevin Curry ütős hangszerek és Dave Whitrop fúvola és szaxofon helyettesítette Millart és Palmert, Roger Hudson pedig átváltott gitára, és ebben a felállásba vették fel az új albumot.

Az új lemez 1971. júniusában jelent meg, az album tulajdonságai közé tartozott a The Beatles-re hasonlító zene, a kereskedelmi megközelítés a szemfelkeltő borító. Ezzel a Supertrampnek sikerült egy kultikus együttesé válnia. Az előadásokat azonban nem sikerült javítaniuk, így a holland milliómos megvonta pénzügyi támogatását az együttestől adósságai kifizetése után.

Végül fokozatosan az összes tag kilépett, kivéve Hodgsont és Davist. 1972 végén, miután Davist és Hodgsont meggyőzték, hogy folytassák, a zenészek intenzíven keresni kezdték a leendő tagokat, akik helyettesíthették volna a volt tagokat.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Supertramp brit progresszív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A paksi atomerőműben javult, de továbbra is nehéz a helyzet, közölte a miniszterelnök pénteken a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, a Duna vízszintje 13 cm-rel haladja meg a múlt vasárnapi szintet, és a következő napokban több mint 20 cm-es emelkedés várható. Szombattól hosszú ideig nem számíthatunk újabb csapadékra, ezért az emelkedés előre láthatóan átmeneti lesz, jegyezte meg. Közölte, az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérik, a létesítmény egy turbina stabilan termel. A kormányfő beszámolt arról, hogy a védelmi munkacsoport ülésén utasítást adott átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Paksnál tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Egy másik videós bejegyzésben Magyar Péter köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak a hőség és az aszály okozta helyzet miatti példátlan nemzeti összefogáshoz az elmúlt héten. Megőriztük hazánk energia és vízbiztonságát, tette hozzá. Közölte, szombattól az országos tisztifőorvos döntése alapján az eddigi harmadfokú helyett másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Eközben a Duna vízgyűjtő területére is megérkezett az eső, amely legalább a következő néhány napra átmenet fellélegzést hozhat a dunai vízszinttel összefüggésben. Bár a következő napokban továbbra is hőség várható, már ez a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti majd az energiarendszerre nehezedő terhelést, így péntektől már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, sem a vállalatok, sem az önkormányzatok, sem a lakosság részéről, közölte